0: Ez teljesen, de hát nem is hallottam.
1: Ne elítélkesse magamról se, másokra se, másokról sem.
2: Na ez lesz akkor így a következő van. Témánk egyébként.
1: Na, hogy?
2: Jó, hát mert felírtuk, ezt még te hoztad András korábban, de ezt tényleg csak zene után egy pici zenére, akkor dőljünk hátra, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ez oké. Idéztünk Máté leveléből, véleményezés, ítélkezés. Beszéljünk róla mindenképp, hogy másokat megítélni, ítélni, elítélni. Magunkban.
0: De nem csak másokat.
1: Már meg saját magamat sem.
0: Saját magad.
2: Na jó, hát akkor hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk ítélkezés kapcsán. Tegyük meg, igen, ez igen. A Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt jövünk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman vagyunk, és véleményezés, ítélkezés, ez lesz most az a gondolat, ami mentén mehetünk tovább. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a kiinduló pont Máté leveléből, Máté 7:1-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na most hadd kérdezzek egy olyat magamtól is, mint hármunktól, hogy előítéleteink kikkel szemben vannak. És akkor én szívesen megkezdem a sort, de ha akarod, András...
1: De hát az előítélet az más, előítélet, mint az ítélet, hanem amikor még megelőlegezed valamit.
0: Okay. Csak ránézel, meghallod az első két szavát, és már magadban, már gondolsz is róla mindenféle.
1: Biztosan nem.
0: Nincs ilyen?
1: Nincs.
0: Na, akkor mondok egy példát, mert nekem van.
1: Na.
0: Ha valaki saját magáról jókat kezd mondani, nagyon jókat, saját magát dicséri, akkor én már ott elkezdem magamban ítélgetni, hogy na, hát azért biztos nem olyan jól van az ott minden, és lehet, tehát nekem ez például szerintem szinte kikapcsolhatatlanul mindig ott van, hogyha valaki önmagát nagyon fényezi, dicséri, hát akkor nekem meg is van a véleményem, hogy pedig elvileg őt se kellene akkor megítélnem, mert lehet, hogy igaz. Amit mond.
1: Teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz.
0: Te nem meg tudod tenni, hogy nem ítélkezel, mert nem
1: azt észrevettem saját magamon, hogyha megyek az utcán, és szembe jön egy tártepöld, akkor azt észreveszem például.
0: És az neked jó vagy nem jó? Tehát tetszik vagy nem tetszik?
1: A lényeg az, hogy észreveszem, és már itt van a probléma, amikor ezt észreveszed, tehát nem szabadna észrevegyed. És hát, gondolom, hogy ez, de érdekes, hogy azt már azt is észreveszem, hogy észrevettem.
0: Na, hát ez már egy lépés. Egyébként én meg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor nem veszem észre azt, hogyha valakinek például a bőrszíne egész más, hogy egyszerűen nem tűnik fel nekem. Ennek én szoktam örülni.
1: Az biztos, hogy jó.

0: Laci, te mit mondasz? Te tudsz előítéletmentesen járni kelni?
1: Itt az alap a probléma. Na. Ha te nem tudsz teremteni.
0: Teremteni?
1: Létrehozni. Igen. Egy embert. Akkor miért ítélsz? Szerintem csak az ítéljen, aki létrehozott bennünket. Mert az igazságot igazából csak Isten tudja. Isten azt mondja, hogy a bűneiért mindenki bűnődik majd. Ő az ítéletet meghozza, de nekünk, mondom, nem szabad ítélni, és főleg az új szövetségben, ebben az új világban, amit Jézus adott nekünk át, hogy na akkor kezeljük. Ő itt azt mondta, hogy itt most már ne is ítéljünk, itt most már ne bíráskodjunk egymásra, oldjuk meg a problémákat, de ezt ne csináljuk. Oldjuk és a világ viszont egyértelműen teljesen abba az irányba ment, amit Kain és Ábel története hozott.
0: Mégpedig?
1: Ádám és Éva első gyermekei, mert ő is megítélte a testvérét, megölte, de és onnantól kezdve a világban mindenki szinte átveszi ezt a dolgot, ahelyett, hogy követnék azt, amit Isten javasolt nekik annak idején.
0: Megítélnünk jó, hogyha meg tudjuk ítélni, hogy ez jó, vagy nem jó, bibliai alapon.
1: De a véleményezés is ugyanolyan, hogy szerintem csak a jó véleményt illik, tehát terjeszteni.
2: De állítólag egyiket sem.
1: Lehet véleményem valaki, de azt ne. Ne, hát a jót, igen, de...
0: Hát amit szeretettel, mert, nem úgy van.
1: De az sem biztos, hogy igaz. Tudod, igen. Hát ezért már Jézus is, amikor ott volt a kereszten, mondta Jézus, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És mondom, tényleg ez egy ilyen dolog a világon, hogy mi nem igen. tudjuk mi emberként igazsággal, meg szeretettel, jótékonysággal kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy nem illik ítélkeznünk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most akkor hogy vagyunk, Laci? Neked vannak előítéleteid? Elkapod magad, néha nyakon csíped saját magad, hogy hát most előítéletes voltál?
2: Hát nem, nem.
1: Nem csíped el magad? Sajnálom, vagy nem is vagy?
2: Igen,
1: vagy
2: feltételezett, az ítélkezés, azt nem.
1: Tudod nem csinálni? És ha tudod, hogy tudod?
2: Hát igen, mert mindig én is félnék attól, hogy
3: megítélnek.
2: Így, nem?
1: Aha, hogy
2: kezdettől
1: mások.
2: Kezdettől fogva próbáltunk, hogy én azért is lettem jogász, mert az igazságot már jó, akkor is tényleg szerettem, akkor mondom, na jó, akkor legyek jó, jogász.
1: De hát az pont az,
2: de
1: a
2: az igazság,
1: véglet.
2: Igen. És ezért
3: hát meg a jogászoknál az igazság az nagyon távol van.
2: De figyelj, hát jogászok hát megtaníthatják az embereket.
1: Megpuhíthatják?
2: Hát nem, például vannak olyan dolgok azért a világon, amik szerintem jó. Például egy bíró nem ítélhet el bárkit úgy, hogy az ellenfelét is ne hallgassa meg, mint a kettőt.
1: Meghallgatja, de hát utána csak elítél.
2: Hát mert hogyha mi kapunk egy véleményt,
1: hát ráadásul
2: és rögtön elítélünk bárkit, miközben nem ellenőrizzük, hogy ja, hát tényleg.
3: És sokszor az sem elegendő.
2: Nem, hát ha valakiről mondanak, hogy ez igen, akkor tőled meg kell rögtön kérdezzem, na hogy jó, igaz, hát jó mondanak róla. Hát, mert egy bíró nem hozhat ítéletet, hogy mind a két oldalt ne használja, vagy ne hallgassa meg. Sőt, általában ez úgy volt, hogy együtt. Tehát nem külön-külön,
1: hát jó, jó,
2: hanem együtt volt, egymás mellett ülnek, vagy egymással szembe,
1: hát
2: és mind a kettő hallgatja a másikat, utána ellenőrzik, és utána mindenki hoz még tanúkat is, stb.
1: Na hát ez az, és sokra megyek én vele, hogyha igen, én csak 5 tanút tudok hozni, a másik oldalon meg hoznak 25 tanút, meg mindenkit nyugodtan maguk mellé állítanak, és aztán a bíró meg azt mondja, hogy szavolcs, vagy tudom én, kötél általi, mert mindenki azt mondja, amit egyébként nem is csináltam.
2: Ezért mondjuk azt, ezt mondja a Biblia, hogy bízzunk Isten ítéletében, mert az példát fog nekünk mutatni, és ő majd ugyanolyan új világot szeretne, én szerintem, hogy ne legyen harc, gyűlölet, ítélkezés, küzdelem egymással.

0: mércéket is felállítunk más emberekkel szemben.
1: Azt mondjuk talán nem annyira, én azt hiszem, mert azt tudom mindig elképzelni, hogy na, azt szerintem én el tudom képzelni, hogy bármi meg tud történni, a leglehetetlenebb ember is tud teljesen másképp viselkedni, mint ahogy ő egyébként szokott. Ha éppen mi találkozunk össze, ilyeneket mindig tudok elképzelni, meg feltételezni.
0: És hogyha már ismerted, és akkor miért szétállítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer találkoztunk, akkor már ott is könnyen lehet, hogy már eleve úgy megyünk oda, hogy most ő úgy lesz ott, ahogyan az első 1000 alkalommal is volt. Pedig, igen,
2: Lassi? Hát az arany szabály. Na? Nem arról akarsz beszélni?
1: De biztosan, csak még nem tudok róla.
2: Na? Hát dehogy nem, az, hogy mindenki azt csinálja a másikkal, amit szeretne, ha vele is csinálná.
1: Ezt akartam hát
2: azt
1: mondani?
2: Azt akarom, hogy engem ítéljen meg mindenki. Jó, hát akkor én is megítélek mindenkit. Ezért ez egy ilyen arany szabály, hogy ne csináljuk azt. Illetve...
1: Engem nem zavar, ha megint.
2: Illetve, ilyen, amit mondtál az
0: nem,
2: előbb.
0: Nem. Igen. Na.
2: Szerintem erre is figyeljen mindenki, hogy mindig várjon, mert egy idő után lehet, hogy teljesen...
0: Más lesz a vélemény.
2: A bíróság is, figyelj, sohasem tudod elintézni, hogy beadod a bíróságra a vádat, és egy nap alatt hozzanak ítéletet. Nem. Hosszú ideig csinálják, mindig várnak, mert mindig jönnek új dolgok, új gondolatok, stb. Jó?
1: Időhúzók.
2: Igen.
1: De jó, így van. Na, egy dolgot viszont tudok mondani, hogy arra mindig törekszem, hogy amikor valakiről az ő jelenléte nélkül beszélgetünk, tehát nincs itt valaki, és úgy beszélgetünk róla, akkor én azt mindig kérni is szoktam, ha véletlenül elferdülne a beszélgetés, hogy úgy beszéljünk róla, hogyha bármelyik pillanatban ő belép, akkor tudjuk folytatni azt a beszélgetést.
0: Na, ez egy szép gondolat törekvés. És törekvés, és mindig meg is történik.
1: Hát aztán az nem jelenti azt, hogy mindig megtörténik, és néha ne gondolnék valakiről olyat magamban, hogy... De ez egy törekvés.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hát akkor ítélkezésről most ennyit, mindenki iránt a jóra törekedjetek, írja Pál az első levelében a tesszalonikaiakhoz, 21. vers. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Zárhatjuk így az ítélkezést, megítélést.
2: A jót tartsátok meg,
1: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
2: Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz?
1: Ellenőrizzük
2: a Biblia alapján.
1: Mit szólsz hozzá, Laci?
3: Hát igen, igen. Én most láttam megint egy filmben, összejönnek emberek beszélgetni, de azonnal mindegyik szinte így kiabál, hogy ne, ez így, miközben azt kéne, hogy mindegyiket meghallgatni, nem? És utána akkor átgondolni, igen, hogy nem, mert mindenki mást mond ugyanarról az esetről, és nem, mert az, ahogy én gondolom, így van. Szóval ezt nem kéne csinálni senkinek, hanem nyugodtan összejönni, beszélgetni, mindenkitől kapunk gondolatokat.
1: És az milyen szépen meg tud történni, lehet, hogy már emlegettem, és pont évekkel ezelőtt ebben a műsorban történt egyszer Andrással, neked már biztos mondtam, András, hogy valamit mondtam, én adásban, te pedig válaszoltál rá. És amit válaszoltál, az bennem indulatot gerjesztett, hogy miért mondasz ilyet, András, én nem is ezt gondoltam. De akkor csendben maradtam, és figyeltelek téged, és hallgattalak, és aztán szépen fordult vissza a gondolatod, és végül kezdted megvédeni azt, amit én mondtam, és végül azt mondtad, hogy de végül is Szabolcs nem is azt akarta mondani, és végül megvédtél, és én anélkül, hogy megszólaltam volna, megoldódott minden.
2: Úgyhogy nem szóltál bele, pontosan, és nem voltál indulattal.
1: De az elején még indulattal voltam, hogy ekkora zagyvaságot hogy lehet gondolni, megmondani, de nem mondtam ki semmit, csendben maradtam, és te magad védtél meg engem.
2: És az, amit szerettem volna mondani, az feltételezhetően ugyanaz volt, amit te mondtál.
1: Hát ki tudja, mi volt, de végül magától meg
2: másféle úton egyébként megközelítve.
1: Igen. Na hát, ennyit az ítélkezésről?
2: Ennyit az ítélkezésről.
1: Jó, pár pillanat.
2: Tovább.
1: Megyünk mindjárt, pici zene, és jövünk, ez a Bibliáról másképpen című műsorban.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Arról gondoltuk, hogy pár szót váltunk itt most, hogy Jakab az Úr testvére, és külön én kértem egy kis segítséget is, és kaptam is, van egy kiadvány, ami Jakab az Úr testvére. Talán pont ez a címe a kiadványnak is. Ezt most el nem hoztam, de kimásoltam belőle pici részletet.
1: Jakab, mit tudunk Jakabról?
0: Jakab Jézushoz fűződő családi kapcsolatát másodlagos fontosságú kérdésnek tekinti ez a kiadvány is.
1: Másodlagos?
0: Nem az a legfontosabb kérdés, hogy ő tulajdonképpen kinek a kie, de még azt
1: de
0: is...
1: De érdekes, hogy nem nagyon foglalkozunk különben sem azzal, hogy ki a testvér. Egyáltalán én nem is tudtam, hogy van testvére.
0: Most ebben a kiadványban például egy picit idézek ebből a kérdést, vizsgálva a legvalószínűbb értelmezésnek a Helvidiuszi nézetet tartjuk, írják ott, amely szerint Jakab a többi testvérhez hasonlóan József és Mária gyermeke volt. De ez is igazán ezt tényként nem tudjuk, mert sehol nincs teljesen egyértelműen leírva, sok mindent lehet tudni Jakabról, az Úr testvéreként emlegetik, de ilyen teljes bizonyossággal nem lehet ezt így tudni, legalábbis amennyit én ebből tudtam kibogozni. Az Új Szövetség két helyen ír Jézus származásáról visszafelé. Tehát Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is le van vezetve Ábrahámtól Jézusig. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, Lukács szerint 56.
2: Van egy személy, ami viszont mind a kettőben Dávid.
0: Dávid.
2: Ő attól a családtól származik, Dávidtól.
0: És akkor milyen
1: érdekes? Mária Dávid vonalon van.
2: Igen, Dávid vonalon, így van. Így.
0: És abban is milyen érdekes belegondolni, hogy ez tulajdonképpen nem rég volt Jézus, és nem rég élt, 2000 éve élt, és az őt körülvevő személyek is, sőt, az ő édesanyja is, az ő nevelőapja József is nem rég éltek, 2000 éve éltek, nekik is voltak még gyermekeik. Azt tudjuk, ezt talán a Biblia is
2: de
0: írja.
2: Utána, igen.
0: Közben utána.
2: Utána.
0: Utána, előtte nem?
2: Hát igen, mert amikor tudjuk, összejöttek, akkor már
0: első
2: akkor
0: volt.
2: Már Máriának, és akkor
0: Jézus
2: Józsefnek el kellett ezt ismernie, igen. Hogy ő Mária nem paráználkodott, hanem el kellett hinnie, igen. És elhitte.
0: Abba nektek nem érdekes belegondolni, hogy mivel ez nem rég volt, hogy Máriának, Józsefnek a további gyermekeinek a leszármazottai valahol most is köztünk élő emberek.
1: Nagyon jól mondod, hogy valahol itt van a vérvonal köztünk.
0: Ugye milyen érdekes ez tény?
2: Igen.
0: Végig gondolni, és vajon hol
2: és
0: lehetnek,
2: mit csinálhatnak. És nem testvéreket kérdezzétek meg.
0: De biztos nem
2: hát,
0: tudják.
2: Ha ismeri valaki, mert a nép, vagy a nemzet, főleg a törzseket rögzíti csak, de nem a családokat.
0: Valaki tudja, sőt valakik tudják, sőt valaki eleve az, a család tagjai. Ki tudja, hogy micsoda szerte ágazó
1: már
0: család.
1: Mármint Jézus leszármazott.
0: Hát a szüleinek a...
1: Jézus szüleinek a
0: leszármazott. Igen. Leszármazottai.
1: De hát akkor Jézus rokona, ugye?
0: Hát igen. Olyan érdekes ebbe így belegondolni.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdély László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. Minden hiába való. A prédikátor rengeteg mindent felsorol, hogy mi az, amit csinálhatunk, ő mi mindent próbált ki, mennyi mindent tett ő az életében, és akár mit vizsgált, akár mit csinált, végül mindig arra jutott, hogy ez is hiába valóság. És a 12. fejezetben már minden hiába valóság írja.
1: Jó, de a 7. fejezetben meg azt köszönöm, írja, hogy igen? Sok mindent láttam, na? Hiába való életemben.
0: Na hát az élete is hiába való. Hanyadik versben mondtad ezt? 7. fejezet.
1: 7. fejezet.
0: Igen.
2: 15-ös vers.
0: 15-ös. Sok mindent láttam. Hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. És akkor folytatjuk.
2: Mert hogy az élet az nem...
0: Nem kiszámítható.
2: Hű, ha nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy az élet nem igazodik a gonoszsághoz és az igaz léthez.
0: De egyébként meg igazodik szerintem, mert magát... Hát mert magára húzza a vacakságot, az, aki vacakságot tesz, erről is ír a Biblia.
2: Azt kapod, amit adsz, vagy azt, és így tovább.
0: De lehet, hogy 100 éves koromig fogok élni, és megkeserítem gonosz módon sok mindenkinek az életét, és mások meg, akik csak 25 évet éltek, néznek, hogy most az meg már 100 éves, már 70 éve gonoszkodik, és még mindig él.
2: Igen, hát ez pontosan így csodálkoznak rá az emberek, hogy nézd meg, hogy egész életében milyen rossz ember volt, és mégis
0: mindig csinálja.
2: És még mindig csinálja. Jó,
0: minden
2: tehát ez a
0: hiába
2: téma
0: valóság.
2: Szerintem ennyi volt.
0: Isten nélkül minden hiába valóság. Én erre jutottam ennek kapcsán.
1: Ez azt jelenti, hogy igen, mi semmiképpen ne akarjunk olyan világban élni, ahol nem
2: amit
1: Istenem,
2: mi határozunk
1: hiszen
2: meg.
1: Ő teremtette ezt a világot, a mennyet és a földet. Ezért nélküle mi teljesen más irányba mászkálnánk
2: hiába
1: mindig.
2: Valóak ami vagyunk.
1: Viszont hiába való.
0: És egyébként nekem most állt össze igazán, hogy a minden hiába valóság, az korábban olyan szomorúnak tűnt, hogy jó, hát akkor semminek nincs semmi értelme, de ez igazából csak azt jelenti, hogy nem fontos, hogy nem az a fontos, nem az a lényeges. Hogy hiába való, hogy jó, hát lehet éppen ezt is, meg azt is, de nem az a lényeg, nem az a fontos. Mert a prédikátor azt írja, hogy mi mindent csinált, mi mindent próbált, ő maga is. De az mind, rájöttem, az mind hiába valóság. Hogy nem az a lényeg. Én ezt most magamnak így fordítom. Az Istenre való figyelés, a vele való együttlét, a vele való kapcsolódás.
2: Az együttműködés.
0: Igen, és arra szánni az időnket, amit a jó Isten sugall. Nem? Nekem egyébként a heti saját magamban az életemben ez a tanulság.
2: És mikor sugal?
0: Hogy érted, hogy mikor sugal?
2: Amikor
0: figyelek rá.
2: Na, így van, tehát akkor, amikor bekapcsolod a rádiót és fogod az
0: hát
2: adást.
0: Azt így, ja, hogy azt a rádiót, hogy a saját magamat?
2: Igen.
0: Aha. Igen. Vagy a többi zajt lecsendesítem.
2: Vagy a többi zajt lecsendesítem.
0: És csak rá figyelek, és meg is teszem, amit sugal. Jó.
2: Azt hiszem, hogy ennyi volt mára.
0: Jó, én ezt viszem haza magammal. Ti mit visztek? Valamit visztek még haza magatokkal?
2: Nem. Jó. Most csak így szépen hazamegyünk.
0: Jó, ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Köszönjük a figyelmet!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. Negyedik tanulmány. A hit általi megigazulás. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A hit általi megigazulásról fogunk beszélni. Ez az egész új szövetségnek a lényege, ez a szíve, ez a motorja. Hiszen az Ószövetségben volt a törvény, ahogy múlt alkalommal beszéltük, és a törvényhez való szigorú ragaszkodás az, ami az Ószövetség népétől megkívántatott, illetve ők próbálták ebben az irányban megélni a hétköznapjaikat. A hit általi megigazulás az egy a törvény, a Tóra tiszteletéhez képest egy szabadság, de egy erkölcsi kapcsolat Istennel. A hit általi megigazulás, hit által lép kapcsolatba az ember a Teremtővel, és hitáltal fogadja el a teremtmény, hogy az Úr megigazítja őt sok minden bűnétől, rossz cselekedetétől, helytelen szokásától megszabadítja, és igaznak tekinti őt. Nézzük a bevezető gondolatokat. Tóth Erzsikét kérem, hogy a Galata 2:15-16-ot legyél olyan kedves, mint a megigazulás kérdését felolvasni.
3: Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.
2: Köszönöm szépen. Persze egy kicsit gyorsan el kell mondjuk azt, hogy azért már a kis profétáknál ott van a hit általi megigazulás kérdése és gondolata, de talán úgy tudnánk mondani, hogy ez még csírájában, mint amikor egy búzaszemet elültetnek, és csak egy picit kezd csírázni, egy picit megjelenik a föld színén egy kis zöld levélke, míg a valóság majd az új szövetségben lesz kibontva. Tibor?
4: Amikor Isten kijelenti az ő akaratát és az ő céljait megfogalmazza, azt nem egy blogban adta. És ehhez szeretnék kapcsolódni ebben a csirájában elinduló dolognak. A teológiában van egy ilyen furcsa kifejezés, hogy a reveláció progresszív, ami azt jelenti, hogy Isten az ő kijelentését az évszázadok, évezredek folyamán úgy adta egyre kiteljesedő formában, hogy egyre többet értettünk meg, és egyre többet tudtunk meg róla. És nekünk egy óriási ajándék, hogy nyomon tudjuk követni a Szentírásban, ezt a fejlődést itt van a kezünkben, és hatalmas kegyelem, hogy itt azt is látjuk, hogy milyen összefüggésbe helyezte az Úr Jézus Krisztusban Isten ezt az egész hit és törvénykérdést. És én azt hiszem, hogy arra viszont nagyon-nagyon kellene ügyelnünk éppen ezért, hogy amikor a Szentírást tanulmányozzuk, akkor nem mindig az adott pontot, ahol olvassuk, tekintsük a kijelentés csúcsának, mert akkor valami tévedés lehet belőle. Ez egy nagyon nagy ajándék nekünk, hogy itt most így egybe emelve pogányok és zsidók úgy gondolkozhatunk, mint akik Krisztusba kaptuk meg a kijelentés teljességét, és rajta keresztül van az út.
2: Így van, köszönöm szépen. Deus relevatius, deus absconditus, deus revelatius, az elrejtőzködő Isten és a kinyilatkoztató Isten, és most a kinyilatkoztató Istenről gondolkodunk. Marian?
5: A zsidók voltak Isten választott népe, és ugye az volt az ők úgymond küldetésük, hogy reprezentáljuk a Teremtő Istent, és hogy képviseljük őt a világ előtt. A pogányok ugye nyilvánvalóan bűnösök voltak, ugye? De a Galata 2.16-ban azt mondja a vers, hogy azért, mert ők kiválasztottak voltak, semmivel sem voltak különbek ugye, a pogányokból megtérteknél, hiszen nem cselekedetek által van a megigazulás az üdvösség, hanem ugye kegyelemből, az Isten kegyelméből. És ugye nagyon érdekes megfigyelni, mert a második fejezet 16. versében ugye háromszor jelenik meg a megigazulás szó, és azért ez valamilyen szinte azért jelent valamit, hiszen pár ennek a szónak azért különös jelentőséget tulajdonít, azért hangsúlyozza ennyire. És Ellen White-nak kettő mondatát engedjétek meg az adventista bibliai kommentárból, hogy felolvassak. Amikor a bűnbánó bűnös összetöretik Isten előtt, felfogja az életre hozott krisztusi áldozatot, és elfogadja azt, mint egyedüli reménységét erre, és az eljövendő életére vonatkozóan bűnei megbocsájtottak. Ez a hitáltali megigazulás, ez a definíció, és még egy mondat. Amikor a bűnös meglátja az Úr Jézus semmihez sem fogható szépségének csak egy kis árnyékát, többé már nem vonzódik a bűnhöz, mivel azt szemlélheti, aki az első, és aki méltó a szeretetünkre.
2: Köszönöm szépen. Szóval a hitáltali megigazulás, azt lehet, hogy teológiailag nem minden keresztény tudja pontosan meghatározott fogalmi, teológiai szavakkal kifejezni, de mégis benne van a mi gyakorlati életünkben is. Amikor imádkozunk, és amikor bűnbocsánatot kapunk Istentől, ez is egy hitáltali megigazulás. És nem véletlen, hogy Ellen White azt írja, hogy 100 közül egy sem érti, ugye saját korának gondolatmenetét fogalmazza meg, de ha ma élne, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azt mondja, hogy egy 100 közül 100 érti. Szóval lehet, hogy picit előrébb haladunk, legalábbis a hitáltali megigazolás definíciójának megfogalmazásában, de vajon a gyakorlati életünkben értjük-e, látjuk-e a hitáltali megigazolás fontosságát? Jakó testvér szól.
6: Ha megnézzük a szombati oldalon, akkor Pál megpróbálja tisztázni az alapfogalmakat. Tehát itt találkozunk megigazulással, az igazsággal, a törvény cselekedete, a hittel, valamint a Jézus hitével. Tehát nagyon fontos, és Pál gyönyörűen kibontakoztatja, és megismerteti velünk, hogy mi a törvénynek például a fontossága, a lényege, mire szeretne megtanítani, mi a Jézus hite és a megváltás történetét. Tehát nem véletlen, még egyszer hangsúlyozom, és csodálom Pált, hogy gyönyörűen megpróbálja újraértelmezni megváltás történet után, hogy hogyan igazulunk meg, hogy mit is jelent megigazulni, és hogyan nyerünk örök életet és üdvösséget, ami megígértetett Ábrahámnak, tehát az Ószövetség népének, és természetesen itt az Izrael, mint nemzeti vallás, és a pálapostoli gondolkodás nagy ütközését éljük meg ebben az egész heti tanulmányban.
2: És nagyon fontos, hogy Ábrahámnál is, mert a zsidókhoz írt levél szerzője rámutat, hogy milyen fontos volt nála is, ha ez nem is kifejezetten jelenik meg, mert az ábrahámi történetekben nem jelenik meg a hitáltali megigazulás, vagy a hitáltal kifejezés, de azért nagyon érdekes, hogy szó sincs erre a héber kifejezések között. Egyetlen kifejezés van, ami ehhez fogható, vagy hasonlítható, az pedig az emunah, az ámen, ami minden imádság végén elhangzik, mert ez is egy hitáltali megigazolás, hogy a hívő imádkozik, és a végén azt mondja, hogy ámen, legyen úgy, ez is egy hitáltali megigazolásnak egy kifejezését jelenti. Igen, még Gyula?
6: Még talán egy kérdést, és ezt hozzáfűzném ezt a kérdést, mert a zsidókhoz itt levélve, ugye a hit pedig Ábrahám is tulajdonítatik néki igazságul, hogy nem az a történet, amikor Ábrahám eljut arra a pillanatra, amikor kész és feláldozni az egyetlen egy fiát, és az angyal akkor szólal meg, mikor fölemeli a kést, és azt mondja, mert most már tudom, ez Károli fordítás szerint, hogy istenfélő vagy. Hogy nem ez az adott pillanat, amire hivatkozik Pál, hogy mekkora hite volt a Ábrahámnak. Hisz gondoljuk végig, azt mondja a szolgákra, hogy maradjatok itt a Szamára, nem azt mondja, hogy búcsúzzatok el Izsáktól, és megyünk és föláldozzuk, hanem Ábrahám teljes hittel megy föl a Mória hegyére.
2: Igen, köszönöm szépen. Nagyon szép a megjegyzésünk, amikor azt mondja, a 31. oldalon, hogy a megigazítás bírósági ügyekben használt jogi kifejezés arra vonatkozik, amikor a bíró kihirdeti az ítéletet, és ártatlannak nyilvánít valakit az ellene felhozott vádak kérdésében. Tehát a megigazulás az megigazításból is áll, és egy bizonyos váddal szemben, hogy a vád nem állja meg a helyét, vagyis felmentik abban az adott eljárásban. Anikó?
7: Azért itt szerintem érdemes hozzátenni azt, hogy ez a felmentő ítélet egyedül azért lehetséges, mert Jézus Krisztus kifizette az árat. Nem azért, mert mi nem lennénk bűnösek, és mi nem találtatnánk hiával, mert hiával találtatunk, csak volt valaki, Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy akkor én fizetek.
2: Köszönöm szépen, nagyszerű. Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolathoz, hétfőhöz. A törvény cselekedeteiről fogunk most néhány szót gondolni. Galata 3, 2, 5 és 10. versei, tehát a Galata 3. fejezetéből ezt a felolvasandó 3 biblia verset Tokics Marikától kérjük.
8: Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni neki.
2: Köszönöm szépen.
8: Azt mondhatjuk, hogy a galaták is a hit hallásából kapták a lelket, és ezek az igeversek ezt mutatják be.
2: Köszönöm szépen, hiszen a bevezetőben már említettük, hogy elképzelhető, hogy Galácia beliekhez írt levél az legelső keresztény irat az Új Szövetségben. Nem olyan rég voltam a református egyháznak az egyik doktori védésén, és bizony ott nagyon keményen kiállt a tézisei mellett, aki a doktorátusát védte meg, és nagyon meg tudta védeni, pedig a vele szemben álló professzorok egy másik elméletet vallottak, de megfelelő alapelveket talált, úgyhogy valamikor az 50-es évek előtt már Galácia beliekhez írt levél nagy valószínűség szerint időben az első új szövetségi írat, és Pál apostol ebben is már ugye kifejti a hitáltali megigazulás fontosságát, ahogy Marika felolvasta. Tibor?
4: Azt gondolom, hogy itt egy ilyen fontos kérdést magunkban kell tisztáznunk, hogy elvezete bennünket egy bizonyos törvénynek az ismerete arra, hogy azonosuljunk a törvénnyel. Te legtöbben vezetünk autót, gondolom. Kell-e nekem azonosulni azzal, hogy 60-as sebességkorlátozás van, vagy be kell tartanom? Sose fogja tőlem megkérdezni a rendőr, hogy egyetértettem-e a 60-as korlátozással. Ő azt kérdezi tőlem, hogy betartottam-e. És ez most nagyon furcsa kép, de nagyon sokan így gondolkoznak az Isten törvényével kapcsolatban is, hogy bőven elég betartani bizonyos dolgokat, de nem feltétlenül kell azonosulni. A hitáltali megigazulás meg arról szól, hogy előbb megtörtént az, hogy én azonosultam Krisztus értékrendjével, új életet kaptam, nem azért megyek 60-nal, hogy visszatérjek az előző buta példára, pusztán, mert az van oda kiírva, és a rendőr meg fog engem büntetni, hanem azért megyek 60-nal, mert egyetértek ezzel, és ez az gyümölcse az én azonosulásomnak. Tudom, hogy furcsa a kép, de ez egy lényeges dolog, hogy az, hogy én bennem hit van, eredményezi azt, hogy azokat a dolgokat teszem, mondom, amiket teszek, nem pedig valami cél van, hátsó cél van a háttérben.
2: Nagyon szépen köszönöm, és a törvény cselekedeteinél az az érdekesség, hogy sehol az Ószövetségben vagy az Új Szövetségben nem találjuk meg ezt a kifejezést. 1947-ben fedezik fel a holtengeri tekercseket, és ez egy esszénus közösségnek a ránk maradt írásgyűjteményét jelenti, és ebben az egyik iratok között találták ezt, hogy a törvénynek cselekedetei. Egyáltalán nem tudjuk, hogy Pál ezt tudatosan emeli az esszénus gondolkodásból a Galácia beliekhez írt levélbe, vagy pedig csupán egy hasonló szófordulatot jelent, de nem jellemzi a törvény gondolkodásnak a tudósait, a tudós rabbikat, hogy törvény cselekedeteiről beszéljenek, de Pál egy fantasztikus képzett gondolkodó volt az első században, és az számomra az érdekes, hogy Pál úgy fogalmaz, ahogy a galaták gondolkoztak. Tehát Pál megismeri az emberi gondolkodásnak a lényegét, még akkor is, ha ő ezzel nem ért egyet, és meg tudja számukra evidensen, magától értetődően fogalmazni, hogy mi a hibás az ő gondolkodásukban, az ő gyakorlati életükben. És a Pál viszont ma élne egy 21. századi keresztény gyülekezetben, akkor ma is meg tudná fogalmazni azokat a visszásságokat, amelyek bennünket jellemeznek. Mert mi belülről látjuk magunkat, de Pál kívülről látta az egész Galata kérdést, és kívülről tudta megvilágítani ezt a belső kérdést. És mi sokszor ilyen belterjes, benső gondolkodással vagyunk, és olyan jó, hogy az evangélium kívülről ránk világít, szinte elkáprázik a szemünk a nagy fénytől, a nagy világosságtól, és ebben a világosságban fedezhetjük fel önmagunkat, a cselekedeteinket, küldetésünket, szolgálatunkat, Istenhez való kapcsolatunkat. Marian?
5: A törvénynek van egy nagyon jó definíciója, legalábbis én ezt úgy ítélem meg, aztán majd is meglátjátok. Úgy hangzik, hogy Isten akarata, a törvény Isten akarata, amely kinyilvánítja az ember bűnös voltát és teljes képtelenségét arra, hogy Istennek tetsző életet éljen. Ugye magyarul van az Istennek egy szent és sérthetetlen törvénye, egy tökéletes törvénye, amilyen maga ugye a törvény adó is, hiszen erről van szó. És van egy bűnös ember, aki ennek nem tud eleget tenni. Van is egy ilyen énekünk, hogy bűnös ember nem tehet törvény, ennek eleget, egy nagyon szép ének. Tehát ugye a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy ember, ugye ezt olvashatjuk a Szentírásba, viszont ahhoz, hogy a megigazulás megtörténjen, ahhoz viszont a törvény cselekedeteit be kell tartani. De ugye ez nem működik. Ez hogy van? Ugye úgy van, hogy a törvény gyakorlatilag ugye rámutat arra, hogy az illető bűnös, tehát a bűnös az ember, de azon kívül rossz, itt vége is. Többre nem képes, többre alkalmatlan. Ugye viszont a törvényadó az, aki ezt a, úgymond ezt a hiányosságot pótolja ilyen értelemben, ő az, aki ezt tulajdonképpen részben megköveteli, másrészt pedig tökéletessé tudja tenni az embernek azt a kihágását, amire az ember alkalmatlan és képtelen rá tulajdonképpen. És ugye a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó, mondja Pál a Róma 7.12-ben. De hát nyilván ettől, ebben az esetben nem tudunk mit tenni, képtelenek vagyunk erre, de ugye Jézus Krisztus az, aki tulajdonképpen mindennek eleget tud tenni, és ez tökéletesen kipótolja a mi hiányosságunkat, és teljes mértékben ezt ugye tudja ezt a dolgot teljesíteni.
2: Köszönöm szépen. István?
9: Én úgy láttam, hogy Pálnak nem a törvény iránti engedelmessége van a problémája, hanem a Jézusba vetett hit teszi lehetővé a valódi engedelmességet. Mert ha csak azt gondolunk, amit nyíltan ki is mond Pál, hogy Isten előtt nem lehet megigazolni a törvény betartásával, ha csak arra gondolunk, hogy ez azt jelenti, hogy a törvény abszolút hűséget kíván a gondolatok és a tettek területén is, vagy ha arra gondolunk, hogy nem csak időként, hanem mindig, vagy ha arra gondolunk, hogy nem pusztán néhány parancsolatra vonatkozása, hanem mindegyik vonatkozásába, akkor ez megerősíti azt a gondolatot, amit a Pál mond, hogy a törvény betartása egyszerűen lehetetlen a számunkra.
2: Köszönöm szépen.
10: Az ember csak akkor tudná betartani a törvényt, ha bűntelen volna. De mivel a bűnös testrész nem tud engedelmeskedni, ezért az Istent csak úgy lehet szeretni, hogy hiszek neki. Mert kit szeretek én? Akit ismerek. Ha én nem ismerem az Istent, nem tudok neki engedelmeskedni. Az írás is azt mondja, hogy most már ismeri Ádám az ő feleségét, hogy ismerjük egymást, ismerjük az Istent, akkor én hiszek. Tehát bízok abban, aki engem teremtett. Bízok a feleségemben, gyerekeimben,

0: érdem száll én rám, mint megigazulásképpen, és ezt a helyettes cserét én elfogadom hittel, akkor leszek az Isten előtt tiszta állapotban.
1: A tanítás, tanulás folyamatának vannak úgynevezett törvényszerűségei, ezeket didaktikai alapelveknek hívja a pedagógia, és ezek közül jelenleg az egyik legfontosabbat fontosabbnak azt tartják, hogy a tanulási folyamat kulcskérdése a motiváció. És a motiváció ugye lehet külső, illetve belső. Külső motiváció az, amikor megpróbálunk osztályzatot adni különböző értékelési módokkal, visszajelzés, pozitív megerősítés, negatív visszacsatolás, hogyha arra van szükség. De belsővé kéne válni, mert ekkor tartós, ezt így gondolják, és szerintem jól gondolják. A belső az, amikor már akkor is megteszek valamit, amikor nem kapok érte osztályzatot, nem kapok otthon jutalmat a szülőtől, nem kapok különösebb elismerést, hanem azért csinálom, mert csinálni akarom, mert érdekel. Most a törvény, hogy áthozzam ezt a példát, a törvény az mindig külső motiváció lehet csak, a soha nem belső. Belsővé azt tud válni, hogyha szívemben van az Isten szeretete, és én az ő szeretete késztet arra, hogy én azt tegyem, ami a helyes. És ehhez a Szentlélek van segítségemre. Egy nagyon aranyos példát hallottam egyszer egy anyukától, már nagyon sokat szóra rászólt a hát kis élénk kisfiára, hogy most már aztán ülj meg nyugodtan, mert hát már nagyon kellemetlen volt, mert olyan helyen voltak. És a kisfiú leült, nagy duzzogva, és ránézett az anyukára, hogy azért, hogy tud, csak kívül ülök. Belül a szívemben még mindig állok. Tehát megtette, mert tudta, hogy a törvény úgymond következményekkel járna, de belül a szívemben még mindig állok.
2: Köszönöm szépen. Gyulának adjuk a mikrofont.
3: Pál nagyon pontosan megfogalmazza a törvény célját, fontosságát, nélkülözhetetlenségét, lehetne így is mondani, és a hit általi cselekvés, az is egy fontos dolog, mert ha valaki, Jakab apostol mondja, valaki azt mondja, hogy van hite, de nincs annak megfelelő cselekedete, hazug önmagába, tehát az ő meghasonlik. Tehát ez nagyon, de nagyon fontos, és Pál azért itt tesz tisztában mindent a hit általi megigazulásnál, hogy a hitnek megvan a fontossága, hogy aképpen élek és cselekedek, és a nélkülözhetetlen törvény, tehát megint hangsúlyozzuk meg, az egész negyedében ez fontos dolog, hogy aztán majd a kettős törvény, tehát ceremoniális, meg a mózesi törvény, a Sinai hegyen adott törvény, hogy mindennek, vagy a 10 parancsolatot is említsük meg. Tehát azok a nélkülözhetetlen törvények, hisz ha azok nem lennének, akkor nem tudnunk eligazodni, hogy hol tartunk, vagy milyen a mi bűnös életünk. És a másik a nélkülözhetetlen cselekedet, hogy aki azt mondja, hogy van hite, de nincs megfelelő cselekedete, hát az finoman szólva nem hívő.
2: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolati egységünkhöz. Megigazulásunk alapja. Varga Jánosnét kérem, hogy a Filippi 3.9-et légy oly kedves Gyöngyike olvast fel.
4: Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által, Istentől van igazságom a hit alapján.
2: Ez megint egy rabbinisztikusi szál, befonása tovább, fonása és gondolkodása, de ha megnézzük, hogy egy törvénytudó azt mondja, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján, de lehet Krisztus által és Krisztusban hitáltali igazságom az életben. Szóval fantasztikus, hogy milyen szépen megfogalmazza Pál ezt a gondolatrendszert. Tehát mi a mi megigazulásunk alapja? Nem az, hogy tökéletesek vagyunk, nem az, hogy mi jók vagyunk, nem az, hogy mi szépek vagyunk, hanem mi jók akarunk lenni, szépek akarunk lenni, hűségesek akarunk lenni, és elfogadjuk, hogy Isten ezáltal másképpen tekint ránk. Motiváció, ugye? Tehát az Úr meglátja a belülről fakadó motivációnkat. Marika?
5: Van egy Biblia szövegünk, hogy lehet Jézust követni. És ennek az első mondata az, hogy tagadja meg önmagát, vegye fel naponta a kereszt

0: lelkét, és úgy kövesse Jézust. Tehát nem nekem van igazságom, hanem minden ember kap valami Szentlélek által olyan gondolatot, hogy az indítson el valami mást az ember életébe. Ha elindít, akkor kutakodni fog, és akkor rájön, hogy a törvény az egy segéderő, hogy meg tudjak változni, és a törvény arra jó, hogy fölismerjem, hogy mi az Istennek tetsző, és mi a nem tetsző dolog. És hogy az szerint tudjam élni az életemet. És hát az Istennek való engedelmesség az megint egy nagyon fontos dolog, hogy mit akarok én, és meghallgatom-e, hogy mit szeretne az Úr, hogy én tegyek.
1: Köszönöm szépen, Marian.
2: A te gondolatot csak annyiban folytatnám, vagy fejezném be, definiálva, hogy ugye a Szentírás szerint az Istennel való eredeti helyes kapcsolatnak a helyreállása tulajdonképpen így lehetne talán azt megfogalmazni. És ugye ennek vannak különböző konzekvenciái, lelki tartalmai, hogy ugye az ember szívébe akkor a békesség költözik, az öröm, a nyugodtság, nem? Tehát teljesen megváltozik az egész belső lénye szinte, mint egy. És hogy az Istennel való romlott kapcsolat, ugye hogy rendeződik el, ugye van egy ilyen, azt hiszem, talán katolikus gondolat, vagy definíció, hogy kiengesztelődés, vagy megbékélés az Istennel, kibékülünk, ugye. És ugye a nagyon fontos momentum még, ugye, hogy a valódi hit az ugye cselekedetekben nyilvánul meg, és ugye Jakabnál is olvashatjuk azt, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ugye nem ér semmit, tehát mindenképpen rendkívül fontos ez a kettő, hogy együtt legyen. És egyetlen egy mondata Ellen White-nak, így hangzik, az akarat folytonos átadása és állandó engedelmesség által részesülünk a megigazulás áldásában. És feltettem magamnak a kérdést, és elolvastam, hogy nem tudom, hogy mi folyamatosan engedelmeskedünk az Úrnak, és folyamatosan odaadjuk a mi életünket, mert csak akkor fog ez valóra válni, hogyha ez a folytonosság ugye jelen van. A múltkoriban nagyon sokat beszéltünk erről, meg István szokta ezt mindig mondani, hogy ugye rendkívül fontos az, hogy folyamatosan, meg hogy mindig ott legyünk, és hogy ez ne szűnjön meg az Istennek való átadásunk, az énünknek való átadása, de hogy ezt valóban alkalmazzuk, és ez folyamatosan az életünkben van a nap, mint nap.
1: Tibor, aztán Gyula.
3: Én azt hiszem, hogy amiről beszélünk, és ezt ti is érzitek, és szerintem a hallgatóink is, vagy nézőink is érzik, hogy azért nehéz róla beszélni, mert két nagyon meredeken más dologról van szó. Amikor a törvény oldaláról nézem a dolgot, és Pál apostol azt mondja, hogy most már nincs saját igazságom a törvény alapján, akkor a mögött ott van az, hogy ő azt mondta, hogy mindaz, amit ő sokáig ennek az igazságnak gondolt, az kár és szemét Krisztusért. Ez összeomlott. És a törvényt akarom fölépíteni, akkor az egy dologi, az egy tárgyiasul dolog. Ott én építek föl egy értékrendszert. A hit alapján pedig én nem azt kérdezem, hogy mennyit tettem én azért, hogy ott tartsak, ahol vagyok, hanem azt kérdezem, hogy hol van Krisztus? Ha Krisztus itt van előttem, és őt követem, akkor jó helyen vagyok. Egy fura példa jutott eszembe, nem olyan régen volt a házassági évfordulónk, és rettentő furcsa lett volna annak idején, Anikó azt mondja nekem, hogy ha 31 évig hűséges leszek és szeretem, hozzám jön feleségül. Ehelyett hozzám jött feleségül, és elmondhatom nektek nyugodtan, hogy de 31 éve ettől még én hűséges vagyok hozzá, és szeretem. De nem azért szeretem, hogy elérjek nála valamit, hanem szeretem, mert egymáshoz tartozunk. Én azt gondolom, hogy valami ilyesmivel tudom érzékeltetni a törvény és a Krisztus követésének, a hitbeli követésnek a kapcsolatát.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
4: Én megint az engedelmességet szeretném hangsúlyozni, és nagyon nagy betű az engedelmességet. Tehát, ahogy Tibor is mondta, amikor eljön az a fordulat, akkor már engedelmeskedik. Amikor Jézus azt mondja, hogy kit üldöl, ki vagy Uram, én vagyok, akit te kergetsz. Tehát nagyon, de nagyon fontos, és csak azokat az embereket, ha Szentírást végignézzük, tudtak előre menni a Jézus útján, akik Jézusnak és a mindenhatónak engedelmeskedtek. A Szentírás tele van ilyen hitősökkel, engedelmes hitősökkel, és nekünk sincs más útunk, egyáltalán csak az engedelmesség.
1: Köszönöm szépen, Szigeti Marika.
0: És bármilyen óriási hitünk van, attól még nem üdvözölünk, csak ha Jézus Krisztus mossa le rólunk a bűneinket. Tehát Istenhez csak Jézus Krisztuson keresztül mehetünk. És ugye feltételei vannak ennek, és aki tökéletesen, jól, becsületesen és úgy él, ahogy a törvény szerint a Jóisten várná a benne hívőket, de az illetőnek nincs hite, akkor ugyanúgy elvész. Tehát a hit az egy előszobája, hogy Jézus Krisztus be tudjon vinni bennünket a mennyek országába.
1: Köszönöm szépen. András?
5: Jézus Krisztus az Atyának a megváltás történetében cselekedettek el, hogy a hittel valósította meg. Nem az Atyába bízott mindig, hogy megsegíti minden lépésébe. Jelenés 22-ben hogy végződik? Itt vannak azok, akik rendelkeznek Jézus hitével, és az ő parancsolatait megtartják. Többes számban van, nem egy-kettőt, hanem azt a tízet. Nem olyan sokat, mint a földi életbe, hogy egyik kis kaputól a másikig lavírozok össze-vissza. Tízet kért, de az becsülettel, szeretettel töltsen be. Ezt kívánja az Isten.
1: Köszönöm. Anikó?
6: Igen, én is nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ez a hit cselekedet, törvény cselekedet, megigazulás hit által. És nekem egy nagyon pórias vegyész példa jutott eszembe, hogy én magamnak így szemléltettem, nem tudom, hogy nektek segít-e. Ahhoz, hogy én meg tudjam mondani, hogy mondjuk egy kémcsőben milyen anyag van, analitikai eljárásnak kell alávetnem. Ezt úgynevezett különböző reakciókkal fogom tenni, és hát figyelem az eredményt, hogy mi lesz. Na most így van az életünk is.
1: Néha összekeverjük a cukort meg a sót, aztán amikor megkóstoljuk, rögtön tudjuk, hogy analizálva, hogy...
6: Hát ez még egy nagyon békés analitikai eljárás, de mi van, hogyha mondjuk az egyik az mérgező összetevő, és a másik nem. Tehát az élet is hoz olyan dolgokat, olyan reakciókat, olyan eseményeket, ami megmutatja, hogy mi van bennem. És ahhozokat én cselekedetekben fejezem ki, tehát mit tudom én, rálépnek a lábomra, mi jön ki a számon. Ez most egy nagyon pórias példa volt, de ennél sokkal nehezebb szituációk vannak, halálos betegség, olyan balesetek, szerettünk elvesztése, hogy más ne mondjak, kihoz belőlünk olyan dolgokat, amikor reflexzerűen reagálunk. És ha bennem Krisztus él, és üdvösségem van, és megigazultam, akkor reflexzerűen Krisztus jön ki. Ha nem Krisztus van bennem, akkor a reakció végeredménye, amit úgymond analizál a környezetünk is, mert láthatóvá válik, az bizony nagyon negatív. Volt a gyülekezetünkben egy idős bácsi, hát olyan szintű demenciája volt, és olyan szintű agyelhalás, hogy már ápolásra szorult, és a család nem tudta megoldani, fogadtak egy nyugdíjas szakápolót. És ez a nyugdíjas szakápoló egy pár hét után odament a testvér fiához, és azt mondta, hogy a maga édesapjának nagyon szelíd embernek kellett lenni egész életében, mert ez egy olyan betegség, hogy mindent lepakol az emberről. Az jön ki, ami volt, és ott már nincs semmi képmutatás, semmi, és hogyha ezt a betegséget ilyen szeliden viseli, akkor a maga édesapja valami csoda ember lehetett. És annyit mondott a fő, hogy az én édesapám egy megtért újjászületett ember, és azért reagál így.
1: Köszönöm szépen. Menjünk a... Igen?
7: Szeretném kiemelni, amit a tanulmányunk mond a megigazulásunk alapjául. Azt mondja, hogy Krisztus megadta azt, amire egyetlen ember sem képes. Egyedül ő volt hűséges Istenhez minden tettében. Krisztus hűségében reménykedhetünk, nem a magunkéban. És ez nagyon fontos gondolat, hogy mindig Krisztusra tekintsünk, mindig ő legyen a példa számunkra minden élethelyzetben.
1: Köszönöm szépen, és akkor a következő gondolatsor, a hitből fakadó engedelmesség. Ugye lehet kényszerből fakadó engedelmesség, és lehet hitből, belső motivációból. Galata 5:6, Palácsik Dénest kérjük, olvast fel.
8: Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
1: Köszönöm szépen. Tehát Krisztus Jézusban is van, ami számít. És talán nem az számít, amit korábban fontosnak tartottak, ezek elévültek, elavultak, devalválódtak, értéktelenedtek, és helyette egy új értékrendszer alakult ki, és ez nem más, mint a szeretet által munkálkodó hit. Figyeljünk, hogy jelzőt tesz már a hithez. A hitnek nem lesz elég önmagában, a hit is lehet száraz, a hit is lehet egyoldalú, de a szeretet által munkálkodó hit, az nagyon fontos. Szóval nézzük, hogy egyszerűen a hit életre kell, megelevenedik. Az élő Istentől kapott hit az élő lesz. Az Istennel való formai kapcsolatunk pedig egy ilyen formai hitet fog eredményezni. Ugye én negyedik generációs adventista vagyok, de hát ugyanúgy meg kellett küzdjek, mint az első generációsoknak, de mégis másképpen kellett, mert én egy olyan családba születtem, hiszen a nagyszüleim, a dédszüleim és a felmenőim mind ezekkel az értékrendszerekkel bírtak. És nagyon fontos, ahogy ezt megfogalmazza Pál, a szeretet által munkálkodó hit. Nem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, hanem a hit, méghozzá a szeretet által munkálkodó hit. Szigeti Marika?
0: Erről jutott eszembe, hogy érdekes, hogy Ábrahám hitéhez valahogy nem teszünk jelzőket, valahogy nem kívánjuk, hogy
1: az,
0: igen. De a mai világunkban, hát én mindig szoktam mondani, hogy Istennek az a kedves, akinek van őszinte, tiszta, nagy hite. És ezek a jelzők sajnos hozzá kell, hogy járuljanak, mert ennek sajnos az ellentétjét is látjuk, és akkor csak névleges hitünk van, vagy csak mi mondjuk, hogy hitünk van, de hát aki körülöttünk él, az egész más gondol.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Marian.
2: A hit, azt én úgy fogalmaztam meg, hogy nem egy valamiféle érzelem vagy érzelgősség. Tudnék, az érzelmek azok nem megbízhatóak, nem? Hanem ez egy bizonyosság, egy biztos tudat, az Istennel szerzett tapasztalat, az ő nagyságáról, szeretetéről, hűségéről, megbocsátó kegyelméről, irgalmáról való meggyőződés. És ez tulajdonképpen az embernek az életében, hogyha ezt megéled, akkor ez valamilyen szinten változáshoz, nem is akármilyet. Tehát a jelen tulajdonságait is ezáltal változni fognak. És ugye azt mondja Ellen White, hogy élő bizonyságtevőkké kell válnunk, mert csak akkor lesz a mi hitéletünk következetes, meg az a mi kereszténységünk tulajdonképpen. És azt mondja, aki megbánja a bűnét és elfogadja Isten fia életének ajándékát, az nem szenvedhet vereséget. Ez egy nagyon nagy biztatás számunkra, meg egy ígéret. Hitáltal megragadva az isteni természetet, Isten gyermekévé válik. Imádkozik és hisz. Amikor a kísértések és próbák kérik, arra az erőre hivatkozik, melyet Krisztus halála révén ő is elnyerhet, és kegyelem által győzelmet arathat. Ez egy olyan fantasztikus ígéret számunkra, és hogyha ebbe kapaszkodunk, akkor szerintem valóban nem lehet vereségünk.
1: Köszönöm szépen, Tibor, és aztán utána Meilinger Magdikát kérjük.
3: Azt hiszem, hogyha a hitünk elfásul, akkor minden, ami hozzá kapcsolódott, ami egyébként lehet, hogy rendkívül fontos lenne, az pedig megkeményedik, úgy megkövesedik. Tehát az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nem számít a körülmetélés, és a körülmetéletlenség se számít, ez szinte nonsens Pál apostol szájából. De ez kb. Olyan, mintha én azt mondanám, hogy nem számít a bemerítkezés, és a bemerítetlenség se számít semmit, miközben én mélyen hiszek a hitvalló keresztség lényegességében, de amikor azt látom, hogy valaki azt gondolja, hogy csak azért, mert ez megtörtént vele, minden rendben van.
1: És ki lehet pipálni.
3: Igen, de nem történt vele semmi, csak vizes lett nyilvánosan, ez az igazság. Tehát mivel nem azt fejezte ki, ami mögötte van, hanem csak egy tárgyiasul dolog lesz. És ez nagyon fontos tudni, hogy kövessé válhat a hitünk, és Isten föl akar ebből bennünket szabadítani, Krisztus vére által. Ez egy élő kapcsolat.
1: Köszönöm szépen. Magdikát kérjük, hogy a Zsidó 11.6-ot, vagy a Héber levél 11. fejezet 6. versét olvast fel.
9: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
1: Köszönöm szépen. És a következő gondolatunk, hogy vajon a hit bűnre is ösztönözhet? És erre egy kicsit hosszabb biblia szakaszunk van, a Galata 2. fejezet 17. versétől egészen a 20. verséig. Székely Marikát kérjük, olvast fel.
0: Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája. Szó sincs róla. Mert ha ismét felépítem, amit leromboltam, saját magamat nyilvánítom törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.
1: Köszönöm szépen. Annyira egyértelműen, annyira érthetően fogalmazza meg, hogy nem is kell, mit hozzátegyünk. Utolsó hozzászólás, András?
5: A hit gazdagabb kapcsolatra hív Jézussal. Ennélkül a kapcsolat nélkül nem léphetünk be az Isten országába. Ugye a hit nélkül lehetetlen az Isten elé járulni. Most ez a kérdés, ha én jól ismerek valakit, még azt is meg lehet tagadni, mert nem szeretem. A szeretet pedig bizalmi kapcsolat az Istennel, meg egymással is. Két embertárs miért kapcsolódik össze? Mit kérdeznek? Szereted-e a feleségedet, szereted-e a férjedet, nem? Nem azt kérdezik, hogy mit cselekedett, mi annyi a vagyonod, meg egyebek, hanem szereted-e. És ez a szeretet lesz a kapa, amivel elválaszt el majd az Úr Jézus egymást, ugye? Ez a kapcsolat, tehát a belső kapcsolat nélkül, az Isten kapcsolata nélkül nem fog kialakulni a hit általi megigazulás semmilyen módon se. Mert akkor törekvő, igyekvő, törvényeskedő, meg minden fanatikussá is válhatok, de igazi keresztény formáló belső emberé csak hit által lehet.
1: Köszönöm szépen. Istvánt megkérjük, hogy az összefoglalást mondd el számunkra.
10: Nincs még egy olyan kérdés, amivel nyomatékosabban kellene foglalkozni, amit gyakrabban kellene ismételni, vagy az emberek gondolatában szilárdabban meg kellene alapozni, mint az, hogy a bűnösnek még a legjobb cselekedetei sem szerezhetnek semmiféle érdemet. Üdvösség egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által van. A törvény igazságot követel, és ezzel a bűnös tartozik a törvénynek, de képtelen annak megadására. Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemeit, és az Úr a bűnösnek tulajdonítja fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus igazságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja és megigazítja a bűnbánó hívő lelket. Megbocsátja bűneit, és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, mint saját fiát.
1: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat az ő kegyelméből. Amen.
11: A Galáciai Levél című biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Hit az ószövetségi időkben.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Máté evangéliuma 5. fejezet 9. vers. Krisztus a békesség fejedelme. Küldetése a bűn által elveszített béke helyreállítása a mennyben és a földön. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1. Aki elhatározza magában, hogy bűneit elhagyja, és szívét megnyitja a Krisztus szeretete előtt, az részesévé lesz a mennyei békességnek. Az igazi békesség alapja Krisztus. Jézusnak a szívben munkálkodó kegyelme megszüntet minden ellenségeskedést, és lecsendesíti a civódást. Megtölti a lelket szeretettel. Aki Istennel és embertársaival békességben él, nem lehet szerencsétlen, boldogtalan. Irigység nem lakhat szívében, gonosz szokások és gyűlölet sem találnak helyet. Aki Istennel összhangban él, részese a mennyei békességnek, és áldásos befolyását másokra is kiárasztja. A békesség lelke harmadként üdíti fel azt a szívet, amely a világi hajszában megfáradt, és azt megelégelte. Krisztus a béke üzenetével küldte szét követőit a világba. A békességre igyekvő ember nyugodt és szentséges életmódjának csendes és észrevétlen befolyása által Krisztus szeretetét nyilatkoztatja ki. Beszéde és példaadása által embertársait rábírja a bűn elhagyására, és arra, hogy szívüket teljesen Istennek ajánlják fel. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. A békesség lelke tesz bizonyságot a mennyel való összeköttetésükről. Jézus édes lehelete veszi őket körül. Jóságos lényük, jellemük szeretetre méltósága bizonyítja a világnak, hogy Isten gyermekei. Az emberek pedig felismerik, hogy ők Jézussal voltak. Mindaz, aki szeret, az Istentől született. 1 János 4.7. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, hanem akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8.9-14.

Tudtad, hogy minden reggel egy új nap ajándékát kapjuk egy kétsávos út formájában? Elindulunk, és utazás közben az út mindkét oldalán plakátok reklámjai ígérik a valamilyen boldogságot. Aztán egy idő után a sávok eltávolodnak egymástól, és ellentétes irányba vezetnek. Életünk a mások kihasználása és a mások boldoggá tétele között zajlik. Vagy meg akarjuk oldani egyedül, aggódva a problémáinkat, vagy meghívjuk Istent, hogy segítsen megoldani azokat. Nagyjából egyforma eljárásokra van szükség mindkét esetben, a különbség a magatartásunkban mutatkozik meg. Ha saját tudásunkra alapozunk és arra, amit egyedül is el tudunk végezni, miközben igyekszünk kiiktatni mindenkit, aki az utunkat állja, és ettől várjuk a sikert, az egészséget és a személyes jólétet, hát akkor bizony önkéntelenül is a baloldali sávot választjuk. Viszont ha Isten közelébe maradunk, rábízzuk a szükségleteinket, terveinket, és meghívjuk, hogy erősítsen és vezessen minket, akkor a jobb oldali sávot választjuk, hiszen az önzetlenség, a jól végzett munka öröme és az Isten vezetésében való bizalom vezérel. A boldogság elérhető. A világ tele van elégedetlenkedő emberrel, akik nem veszik észre a közvetlenül ösvényükön virító boldogságot és áldásokat, hanem olyan boldogság és kielégülés után epekednek, melyeket nem tudnak elérni. Únos, untalan, valami vágyva, vágyott, távoli örömforrás után nyúlnának, nagyobb után, mint amilyen van. Ezért mindig csalódás lesz az ő helyzetük. Kövérre hizlalják magukban a kételkedést és a hálátlanságot, mert semmibe veszik az útjukon heverő áldásokat. Az élet közönséges, köznapi áldásai nincsenek ínyükre, mint ahogy Izrael gyermekeinek sem ízlett a manna.

boldogság csak akkor születik meg, ha megértjük az élet értelmét, és sikerül legyőznünk a félelem okozta nyugtalanságot. Csak így lel békére a szívünk, és tudatosul bennünk, hogy nem vagyunk egyedül. Biztosaknak kell lennünk abban, hogy a körülmények nem vonják el figyelmünket, mivel Istentől egy sokkal tágabb, fentről jövő látásmódot nyertünk az előttünk álló úttal kapcsolatban. A különbség tehát a magatartásunkban rejlik. Íme a mindennapok sikerének kulcsa. Minél gyengébbnek és tehetetlenebbnek érzed magad, annál erősebb leszel Isten erejében. Ha éppen ma kell házastársat, szakmát, lakást vagy megfelelő orvost, kezelést választanod, Isten a következő lehetőséget kínálja fel a számodra. Ezeket a lépéseket megteheted egyedül, de megteheted az Úr vezetése alatt is.

bárhol vagyunk, ő mellettünk van, hogy támogasson, megőrizzen, védelmezzen és bátorítson. Hagyatkozz ma bizalommal Isten erős karjára. Tegyél meg minden tőle telhetőt, de engedd, hogy ő vezessen az igazi boldogság felé.

boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 84. Zsoltár, 5. vers.

0: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét Egyiptomba fogunk járni, ismét más szemszögből, ezúttal egy régésznek a szemén keresztül. Hallgassák meg a riportot!
2: Pabesi Czürágnak hívnak, és jelenleg utazó régészként dolgozom. Ez azt jelenti, hogy miután befejeztem az ELTE-n a régészet szakot, utána külföldön kezdtem el dolgozni, és különböző expedíciókhoz szerződök le. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy Egyiptom, Szudán, Jordánia, Irak és Angliában is időnként megfordulok ásatásokon és expedíciókon, és itt töltöm az időmet, és itt dolgozom, ahogy lehet.
1: Milyen érzés ilyen utazó régésznek lenni? Hogyan szervezed meg ezeket az utazásokat?
2: Igen, hát ennek két része van, amit kiemelnék. Az egyik az nyilván a szakmai része, ami nagyon-nagyon jó nekem, tehát nagyon sokféle régészetet láthatok, különböző korszakok, különböző periódusok, és ugye én alapvetően terepi régészként dolgozom, és így nagyon fontos az, hogy a technikát az folyamatosan csiszoljam, és mivel dolgozom angolokkal, amerikaiakkal, németekkel, hollandokkal és mindenféle nemzettel, így aztán mindenkitől tudok tanulni egy kicsit. Az emberi oldala az nyilván egy kicsit nehezebb, tehát állandóan úton van az ember, egy hátizsákkal, és így járja repülőtérről repülőtérre az országokat. Ugye tavaly évben 10 hónapot voltam külföldön, és gyakorlatilag itthon töltöttem egy olyan, hát maximum másfél hónapot, de azt is így elszórva a különböző expedíciók között, tehát valamikor éppen csak 6 napot vagyok itthon, kicserélem a ruháimat, kimosok mindent, és utána megyek tovább, amerre látok. De nagyon izgalmas, és egy ilyen folyamatosan aktivitásban van az ember. Ugye egy expedíción heti 6 napot dolgozunk egész nap, és ez nem lehet tulajdonképpen kikapcsolni egy másodpercre sem, és ilyen állandó pörgés van, amit én nagyon-nagyon szeretek, és amit én nagyon, nekem az nagyon illeszkedik a személyiségemhez.
1: A tavalyi év folyamán hol jártál, és mennyi ideig voltál az egyes helyeken?
2: Szudánban kezdődött az évem, januárban, és akkor itt 2,5 hónapot töltöttem el. Ez az 5. kataraktához van közel, tehát így mondjuk, hogy Közép-Szudán. Igen, északra. És itt töltöttem 2,5 hónapot a British Múzeumnak az expedícióján, ami nagyon-nagyon nomád volt, és nagyon nagy kihívás. Ugye nem volt áram, nem volt vezetékes víz, nem volt fürdőszobánk, úgyhogy hát 70 napig kerámia szűrőkkel tisztított nílusvizet ittunk, a Nílusban kellett fürödni, és ilyen nagyon-nagyon nomád körülmények között egy helyi családdal egy sárkunyhóban éltünk. Ennek is volt persze egy ilyen emberi tapasztalata, tehát azért itt egészen másképp élnek az emberek, ezt így el lehet képzelni a televízióban, nekem is voltak róla fogalmaim, de amikor tényleg ott kell élni a családdal, és az ember részt vesz az ő mindennapjaikban is, akkor az emberileg is egy picit helyre teszi az embernek a világképét, hogy valójában hogy élnek az emberek körülöttünk. És aztán Szudánból én még nem jöttem haza, hanem rögtön mentem tovább Egyiptomba, ahol Heliopolisban dolgoztam, ugye ez ma Kairó területén található. Itt a német csapattal a Lipcsei Egyetem expedícióján vettem részt, ami szintén nagyon izgalmas volt, ez egy egészen másfajta régészet, mondhatnám úgy is, hogy leletmentő régészet. Ugye itt a maga az ástási terület Kairónak a legnagyobb személytelepe alatt található, úgyhogy ez is egy elég extrém ástási környezet. És aztán utána szerencsés módon haza tudtam érkezni egy 2 hétre, és utána mentem ki Angliába. Angliában Norfolkban dolgoztam, ami nagyon szép környezet, tehát közel van a tengerpart, és nagyon jó fish and chipseket lehet enni, de ami még izgalmasabb az az, hogy itt egy angolszász temetőn dolgoztunk, és ennek a temetőnek a leletanyaga most egyébként bekerült ugye, a legnagyobb angliai régészeti magazinokba, mert ugye egy nagy vita van arról, hogy ők milyen vallásúak voltak, mikor váltottak, és akkor ez hogyan alakult, és ez a temető egy ilyen nagyon érdekes és fontos ebből a szempontból, mert egy átmenetet képez, tehát még ilyen fa koporsókba helyezték őket, és ugye az angliai időjárás miatt ezeket a koporsókat egy-egybe fel tudtuk tárni a tetejével, aljával, mindennel együtt. Ugyanakkor nincs benne leletanyag, tehát már arra utal, hogy a kereszténység irányában mozdult el a vallás, úgyhogy ez is izgalmas volt. És aztán Anglia után 6 napot töltöttem itthon, majd útra keltem, és Jordániába érkeztem, ahol a Washingtoni Egyetemnek az ásatásán dolgoztam amerikaiakkal, és itt a Petra régészeti park területén dolgoztunk. Ha valaki járt már Petrában, akkor az, ahol a turisztikai központ van, nem ott, hanem a mögött. Mert hogy Petra mögött egy ilyen nagyon érdekes kiépített, tehát a város maga, hogy működjön, különböző mezőgazdasági területek, ipari területek és minden ilyesmi volt a római korban, és ezeknek a feltérképezés az még nem zajlott le. Úgyhogy mi azt csináltuk, hogy föl alá járkáltunk tulajdonképpen a vádékban, és ahol találtunk valamit, ami római vagy régészeti, akkor azt lerajzoltuk, papírra vetettünk, GPS koordinátákat vettünk, és egy ilyen térképet készítettünk. Úgyhogy mondhatnám úgy is, hogy ez egy ilyen túra a régészet volt.
3: Jártatok ott, nem emlékszem a völgynek a nevére, valamilyen erbetűs völgy, a játékok völgye, ez a beceneve a völgynek, mert hogy nagyon sok olyan szikla részlet van, ahol be vannak mélyítve ilyen lukak egymás mellett a mankala játéknak, meg más társas játékoknak a táblái. Tehát van ilyen teljesen négyzetformájú.
2: Nem, én ott nem jártam.
3: Ami másmilyen, de minden esetre arról nevezetes, ott Petra környékén egy völgy, hogy az a játékok. Valley of the Games, ez az angol neve.
2: Hát ezt ennek én kihagytam sajnos.
3: Ennek a völgynek.
2: De nagyon jól hangzik. De lenyűgöző egyébként, tehát ahogy járkál fel alá az ember, tényleg hopp, egy római vízvezeték, hopp, egy római ház, vagy akár sziklarajzok, tehát amiről mondjuk nehéz megmondani, hogy milyen korszakból, de csak úgy elszórva ott a semmi közepén tényleg. Nagyon, tehát így régészként egy ilyen nagyon eufórikus érzés ott fel alá járkálni.
3: Petra után mi következett?
2: Jordániából én rögtön utaztam vissza Egyiptomba, és akkor a Fájumban dolgoztam a Kalifornia Egyetemmel. Ez is egy nagyon érdekes ástás volt, mert hogy itt olyan helyen dolgoztunk, ahol még előttünk nem volt ásatás, tehát egy teljesen szűz terület, ami régésznek mindig nagyon jó érzés, hogy ő vághatja az első kapavágásokat, és ez egy nagyon jó hangulatú ástás volt, nagyon jó csapattal, ide majd jövőre is, vagy hát ebben az évben sikerül visszamenni. És aztán innen pedig Irakba mentem, ami a British Múzeumnak az expedíciója. Hát elég fáradtan érkeztem meg, ugye ez volt a harmadik expedícióm Zsinórban, és azért az egész nyarat Jordániában és Petrában tölteni, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy tényleg 45 fok plusz állandó jelleggel, és este is 30 fölött van a főmérséklet, tehát ezért ez egy nagyon megterhelő dolog. Irakban egy kicsit jobb volt az időjárás, kicsit enyhébb volt, mert ugye itt a hegyekben dolgoztunk, közel az iráni határhoz, Mosszútól olyan 2,5 órányira. Hát itt a British Múzeummal dolgoztunk ugye együtt, ez egy nagyon új expedíciója a múzeumnak, ami arról szól, hogy iraki és iraki kurd régészeket képzünk terepen, és ők lesznek azok, akik ezt az oklevelet úgymond megkapják, akik majd az ISIS kiűzése után újjá tudják építeni a kulturális szférájukat, úgyhogy ez egy nagyon szép expedíció, nagyon szép küldetéssel, és nagyon jó ásatási helyszínekkel, ugye egy perzsa régészetet sikerült megcsípnünk, ami nagyon jó, mert a legtöbb Kurdisztánban vagy Irakban dolgozó régész azzal küzd, hogy késői, tehát mindenféle arab leletanyagon kell átküzdenie magát az embernek ilyen 7-8 métereket, és akkor utána éri el a perzsa, asszír és egyéb réteget, amire egyébként a régészeknek a többsége kíváncsi. Úgyhogy, de nálunk nincsen ilyesmi, úgyhogy mi rögtön belevágtunk a perzsa leletanyagba, és úgy néz ki, hogy nekem egy perzsa templomom lesz, hogyha minden jól megy.
3: Ez tudatos választás volt, vagy a véletlen hozta így?
2: Főnökön választotta az ástási területet, és ugye erről a fajta közel-keleti régészetről itt azt kell tudni, hogy úgynevezett tellek vannak, tehát egy dombok, és ezek a dombok rejtenek leletanyagot egymás alatt tulajdonképpen a különböző korszakokat. Na, ő nem egy ilyen dombot választott, hanem egy olyan lelőhelyet választott, amit Európában is megszokott, tehát hogy felszínen látható egy városfal, látható mindenféle faragott kövek, és az nyilvánvaló volt, hogy itt nincs egy későbbi megtelepedés, hanem ez egy elhagyott város, amit egy bizonyos időszakban elhagytak, és hát nyilván csináltunk terepbejárásokat, tehát föl alá járkál a régész, felveszi a cserepeket és mindent, amit a szántás után a felszínen talál, és ebből aztán nyilvánvaló volt, hogy itt perzsákkal van dolgunk.
3: Ugorjunk a következő helyszínre.
2: Hát innen én most hazajöttem.
3: Tehát
2: ez volt november közepe, amikor végre hazaértem.
3: Akkor egész decembert itt Magyarországon itthon tölthettem.
2: Igen, nyaraltam.
3: Télen nyaraltál.
2: Igen, én azt szoktam mondani, hogy én itthon nyaralok, tehát más elutazik azért, hogy világot lásson, én hazajövök nyaralni. Neked erre azért nagyon szükség is volt, mert a terepi régészet fizikailag is egy megterhelő dolog, főleg ilyen országokban nehéz körülmények, nagyon meleg, nem elégséges táplálék, sokszor nem tiszta víz, tehát és az embernek az emberi, meg testi erőtartalékai, azok bizony kimerülnek, és hazajöttem, és utána 3 és 4 hétig csak beteg voltam. Tehát annyira az immunrendszerem megsínlette ezt a kiküldetést alatt a 10 hónap alatt. Ugye állandóan dolgoztam, én tényleg nem voltam szabadságon. Minden nap dolgozik az ember. Én ugye ráadásul olyan vagyok, aki nehezen áll le, tehát amikor végre azzal foglalkozhatok, ami a szakmám, akkor este nehezen megyek aludni, hanem ugye ez egy végeláthatatlan folyamat, ezt sokan biztos nem tudják, tehát hogy ez nem csak a terepről szól, hogy én ott vagyok 8-10 órát, hanem utána annyi papírmunka, dokumentáció, az anyagnak a feldolgozása, utána nézés, utána járás, szakirodalom bújása, hogy ez egy végeláthatatlan folyamat, ez sosincs vége, és így aztán nehéz azt mondani, hogy én most fölállok az íróasztal, és elmegyek aludni. Reggel viszont 3 órakor vagy 4 órakor föl kell kelni, ugye?
3: Akkor mutassuk be ezt egy példán, hogy ez mit jelent, mondjuk a Heliopolis-i ásatás kapcsán, hogy már Egyiptomról beszéljünk.
2: Igen, tehát ez úgy néz ki, hogy én reggel 4:30-kor kelek. Általában Heliopolisban úgy szokott lenni, hogy egy apartman bérel az expedíció, és akkor ott 5-6 régészek osztozunk ezen az apartmanon, ami nem annyira rossz, tehát ez egy jobb körülmény, mint általában szokott lenni. 4:30-kor fel kell az ember, akkor gyorsan arcot, most összekapja magát. Én reggel még szoktam inni egy kávét is, mert nekem anélkül nem indul el a nap. És akkor be egy kis buszba, és a kis busszal körülbelül egy olyan 40-50 percet robog az ember az ásatásra, ami mondjuk például Kairóban elég változó. Tehát van, amikor tényleg 40 perc, de van, amikor 2 óra. Ugye hát ismerjük, hogy Kairóban a forgalom azért ez egy eléggé érdekes dolog, tehát itt bármikor elképzelhető, hogy az ember benne ragad a reggeli csúcsban. Ezt azért szemléltetném azzal, hogy amikor az ember beül egy ilyen kis buszba, akkor ugye a forgalom, az ilyen folyamatos dudálások, állandó üvöltések, tehát itt ez a reggeli mélázás a buszon, ez nincsen, hanem már rögtön az ember belekerül a sűrűjébe, akkor kijut ugye az ásatási helyszínre. És akkor itt jó esetben 10-15-20, de Heliopolisban előfordul, hogy még több munkása van minden régésznek, és akkor elkezdjük az ásatást. Elkezd melegedni a hőmérső hivanyszára, egyre melegebb van ugye. Nagyjából 10 órakor van egy ilyen kis pihenő, amikor van egy úgynevezett második reggeli. Sose értettem, hogy miért hívják régészberkeken belül második reggelinek, mert első nem szokott lenni. De így hívják, és akkor leülünk, és általában ilyenkor egy kosarit szoktunk kapni egyébként, ami az egyiptomiaknak ez a nemzeti étele, ugye tészta, rizs, lencse és minden jó. És akkor ezt a munkásokkal együtt elfogyasztjuk, illetve Heliopolisban annyira szerencsések vagyunk, hogy hát ezen a személytelepi környezetben van mindig egy hölgy, egy egyiptomi hölgy, aki egész nap csak azért felel, hogy ő főzi a teát, és akkor itt hát ezzel a teával lehet felfrissíteni a magát az embernek. És akkor gyakorlatilag terepen vagyunk délután 3-4 óráig, de ez is változó, tehát ugye attól függ, hogy mit talál az ember, ha éppen Heliopolisban előkerül valami olyan faragvány, vagy olyan szobortöredék, vagy bármi, akkor azt itt, mivel ez egy leletmentő ástás, tényleg nem lehet ott hagyni, mert félő, hogy következő napra eltűnik. Tehát azért mindig számolni kell az illegális ásatókkal. Úgyhogy akkor azt a változóan lehet, hogy be kell vinni a múzeumba, lehet, hogy helyszínen kell restaurálni, lehet, hogy kell vele valamit csinálni. Tehát mondjuk, hogy 4 és 5 között valamikor végzünk, akkor újra be a kis buszba, újra vissza a szállásra, újra a kairói csúcson keresztül, és akkor ugye nagy fürdések, mert ugye Heliopolisban nem csak, hogy a szemétben ás az ember, hanem magas a talajvíz is, így aztán nem ritkán térdig érő sárban vagy vízben kell a munkáját végezni az embernek, szóval akkor ugye megy a fürdőszobáért a harc, és akkor este pedig általában együtt szoktunk vacsorázni. És vacsora után indul a papírmunka, amikor ebben a kis apartmanban mindannyian összegyűlünk, átjön az ástásvezető is, és akkor gyakorlatilag, ameddig nem dőlünk ki a fáradtságtól, addig a papírmunkával megbeszéljük, hogy mit találtunk, kiértékeljük az eredményeket, és akkor a következő nap ugyanígy, és ez heti 6 napon, a péntek a szabad nap, amikor pedig expedíciós felszereléseket szerzünk be a piacon, vagy ahol lehet, tehát igazából az is, vagy könyvtárba szoktak menni a kollégák sokszor, akik még írják a szakdolgozatukat, vagy hasonlók, úgyhogy ez egy nagyon intenzív.
3: Amíg a terepen vagytok, Heliopolisban, folyik az ásatás, ez ugye a város közepén van.
2: Igen.
3: Az arra járók mennyire figyelnek oda, mennyire kíváncsiskodnak, érdeklődnek, próbálnak segíteni?
2: Igen, van erre is példa, tehát maga ez az ásatás, ebben a ugye Mataria annak a körzetnek a neve, ami ez mai Kairóban elhelyezkedik, és az itteniek számára ez az expedíció az egy ilyen az év egyik fénypontja, tehát hogy amikor megérkeznek a régészek, akkor van mivel foglalkozni, elindulnak a pletykák, meg szóval felpesdíti az egész körzetnek úgymond az életét, és sokszor jönnek, tehát például gyerekek majdnem minden nap az iskola után bejönnek az ásatásra, és akkor ott körbenéznek, meg ugrálnak, meg megnézik, hogy mi hogyan rajzolunk, meg hogyan végezzük a munkánkat, tehát ők például nagyon intenzíven részt vesznek ebben, és hát nagyon sok embernek adunk munkát, úgyhogy azért mindenki igyekszik támogató lenni, és mindenki igyekszik ott segíteni minket, hogy jól érezzük magunkat. Sokszor hoznak otthonról mindenféle ilyen süteményeket, meg ételeket, és akkor azzal a munkások is akár megkínálnak minket, de szeretnének munkát kapni, meg egyébként érdekli is őket, hogy mi van ott. Tehát mégiscsak ott élnek. Nem értik az elején, hogy hát ugye itt úgy kezdődik az ástás, hogy ilyen 10-15 méteres szemétkupacot el kell tolni, és az elején nem értették, hogy hát mit csinálnak ott mindenféle nyugati emberek, hogy ott turkálnak, de amikor látják, hogy mik kerülnek elő, és azért időnként szfinx töredékektől kezdve hasonló, nagyobb méretű, monumentálisabb dolgok is előkerülnek, akkor már úgy értik, hogy mi a helyzet. De az is igaz ebben, tehát ebben a körzetben, hogy sajnos ez a radikálisoknak az egyik ilyen központja a Kairóban, és ők azért intenzíven fosztogatják is a területet, tehát ezt sem lehet letagadni, hogy sajnos majd, ugye a tavalyi évben a délkeleti részen feltártunk egy bronz, meg egy fajansz műhelyt is, és sajnos onnan például valószínűleg elég nagy értékű dolgokat sikerült elvinniük, mert mire visszamentünk reggel, már hatalmas lukak voltak a műhelynek a közepén, úgyhogy sajnos ez is benne van a pakliban.
3: Az őrzést nem lehet megoldani?
2: De. És van őr. Tehát az a baj, hogy
3: ez... Tehát az őr ellenére van ez.
2: Persze, tehát itt mindig attól függ, hogy ki fizet többet sajnos. Tehát hát magas a korrupció nyilván.
3: Na akkor visszatérve most az estére, a vacsora utáni tevékenységre.
2: Igen.
3: Az hogyan zajlik, milyen papírmunka van, tehát mi az, ami számotokra fontos, hogy rögtön utána feljegyezzétek.
2: Igen, tehát magán az ástás folyamata során ugye rengeteg dokumentációs tevékenység van, tehát minden régész vezet ásatási naplót, ahol leírja a saját gondolatait arról, amit éppen talál. Emellett vannak dokumentációs lapok, ahol minden egyes réteget, minden egyes leletet, leletcsoportot azt szépen ledokumentál az ember, hogy mit talált, hol talált, az pontosan micsoda. Most, amikor este visszamegyünk, és ugye ehhez csatlakoznak még a rajzok, tehát a régészek ugye mindenről rajzot készítenek, minden egyes egységről, és néha a leletekről is, amiket találunk, meg a fotók, meg a videók, tehát ennek az egész csomagja. Este, vacsora után, amikor leülünk, akkor egyrészt ugye vannak itt egyiptológusok, meg vannak itt régészek, meg egyéb szakértők is, és amikor összeülünk, akkor igazából összeadódik az egyiptológusnak a tudása, a régésznek a tudása, az üvegművességgel foglalkozó régész, akár a térképészettel foglalkozó kolléga, és ezeket az összes információkat tulajdonképpen, mint kis mozaik darabok összerakjuk. Tehát mondok egy példát, mondjuk előfordul az, hogy én találok egy relief töredéket a saját ástási szelvényemben, mivel én nem tudom olvasni a hieroglifákat, tehát ezen is sok mindent nem fogok tudni kezdeni. Viszont a kollégának megmutatom a fotókat, ő valószínűleg, aki egyiptológus, jó esetben rögtön el fogja tudni olvasni, és meg fogja nekem tudni mondani azt, hogy ez körülbelül micsoda, vagy mire kell itt számítani, vagy mi fog itt történni. Ugyanez mondjuk a kerámia szakértő, hogy mondjuk feltűnik nekem, hogy az egyik rétegben rengeteg egy típusú kerámiát találunk, de én nem tudom, hogy ez a kerámia mondjuk tudhatnám, de mondjuk nem tudom, hogy melyik korszakra jellemző, vagy éppen milyen technológiai sajátossága van, hol fordul elő, hol vannak párhuzamai. De most vannak erre specialisták, olyan kerámiával foglalkozó régészek, akik ezt rögtön csípőből mondják, hogy ó, hát ez nem tudom, Krisztus előtt első és második század, és mindenképpen párhuzamban vannak, nem tudom, Dél-Egyiptomból innen, és akkor én már ezen el tudok indulni, ugye a szakirodalomot akkor ki tudom nyitni, utána tudok olvasni, és akkor ez segíteni fog nekem abban, hogy megértsem a terepet, és megértsem az én ásatási helyszínemet. És hát az egész ástásnak a végén pedig ugye mindig egy ilyen riporttal fejezzük be az ástást, ezt ugye minden régésznek a maga területéről meg kell írnia, és ez megy aztán vissza mondjuk Lipcsébe, ez megy az Egyiptomi Múzeumba, és ennek a riportnak a megírása azért ez is ilyen állandó és folyamatos feladata az ásatás közben, ugye ez gyakran ilyen több mint 100 oldalas dokumentációkról beszélünk, tehát ez azért egy intenzív feladat, amit ott el kell látni.
3: Azt mondtad, hogy utána nézni. Ott este van hol utána nézni? Tehát van saját könyvtáratok?
2: Egyrészt van egyébként az expedíciónak saját könyvtára. Ez egy ilyen mozgó könyvtár, hogy így mondjam. De a Német Intézetnek a könyvtárát is tudjuk használni Kairóban, ami ott van tőlünk nagyon közel, ahol mi szoktunk lakni, tehát oda bármikor átmehet az ember, és ez a Német Intézetnek a könyvtár.

Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne merjünk kételkedni. A mai ige: Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Gondolatok az ígéről. Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden lelki szolgájának. Csak menjünk előre hittel, és az Úr megtisztítja előttünk az utat. Az emberi és a sátáni csalárdság tekervényei kiegyenesednek előttünk. Nem kell követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, vaszáraik lehullanak. Nem lesz szükségünk sem faltörőkosra, sem feszítő vasra. Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk. Ezért ne üldögéljünk gyáván és remegve, menjünk előre kötelességünk útján, hiszen az Úr megígérte: én megyek előtted. Ne kérdezzük miért, a mi feladatunk az előretörés. Az Úr ügyéről van szó, és ő alkalmassá tesz majd bennünket a szolgálatra, minden akadály elhárul. Hát nem megmondta: az ércajtókat betöröm? Ugyan mi állhatna útjába, és mi gátolhatná akarata végrehajtásában? Isten szolgáinak kimeríthetetlen erőforrásuk van. A hit előtt szabad az út, akármilyen emberi erő torlaszolja is el azt. Ha az Úr azt mondja: betöröm, leverem, akkor ne kételkedjünk ígéretében. Az örökség kötelez. Május 24-én az országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. A téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Reggeli csendesség. A Szentlélek örökké veled van.

Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vígasztaló nem jön el hozzátok. Ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok.

Jézus búcsúzkodik tanítványaitól. Elmondja nekik, hogy nem sokára eltávozik közülük. Elmegy ahhoz, aki küldte őt, vagyis az Atyához. Távozása előtt azonban még megígéri nekik a Szent Lelket, a vigasztalót. Ezáltal is kifejezi irántuk érzett féltő szeretetét, gondoskodását. Biztosítja őket arról, hogy bár ő nem lesz közöttük, lesz valaki, aki kész együtt hordozni velük a terheiket. Valaki, aki csendesen figyeli az életüket, és amikor szükségesnek látja, odalép melléjük, és segít vinni, amit vinniük kell.

Szentlélek, a vigasztaló, jelen van a te életedben, a te erőtlenségeidben is. Nem kell ahhoz nagy bajnak történnie, hogy szembesülj a gyengeségeiddel, a korlátaiddal. Gyakran ezt már a reggeli felkelésnél is tapasztalhatod. Aztán a naponta adódó kihívások, feladatok, a téged körülvevő nehéz emberek újra és újra szembesíthetnek azzal, hogy milyen erőtlen tudsz lenni. De a jó hír az, hogy ilyenkor számíthatsz a Szentlélekre. Ő erőt és kedvet ad neked ahhoz, hogy leküzd az előtted tornyosuló akadályokat. Bátorít és reménységet ad. A legnagyobb kudarc után is felfele és előre mutat. Bíztat, hogy ne add fel, mert van tovább. Te is megérkezhetsz a célhoz. Egyedül csak a Szentlélek képes arra, hogy egy nagy csalódás után, egy nagy veszteség idején, a gyászban, mint vigasztaló odaálljon melléd, és letörölje a könnyeidet. Úgy meg tud vigasztalni, hogy ezáltal te is alkalmassá válsz mások vigasztalására. Mindvégig ott marad melletted. Nem csak alkalmanként van jelen, bebenézve hozzád, mint ahogy mi szoktuk ezt tenni. Ha éppen arra járok, belépek pár percre. Mi ilyeneket szoktunk mondogatni egymásnak. De a Szentlélek nem így van melletted, hanem úgy, ahogy ezt János evangéliumában olvashatjuk. Én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Örökké veled marad a Szentlélek. Rendelkezésedre áll. Ez egy óriási örömhír. A kérdés az, hogy te mit kezdesz velem.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 20-a. János evangéliuma 11. fejezet 38-tól 44. versig. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ebben az igében ismét azt láthatjuk, hogy Jézus legfőbb célja az, hogy az emberek felismerjék, őt az Atya küldte, és hogy figyelmüket Isten dicsőségére irányítsa. Jézus jól tudja, hogy Isten mindig meghallgatja, hiszen egy vele. Azoknak, akik hisznek ő benne, megadja azt a kiváltságot, hogy így kiálthassanak hozzá: mi atyánk. Jézus azt mondja: tudtam. Ez a szó egy tapasztalatokra épülő, biztos tudást fejez ki. A hívőknek is ebben kell bizonyosnak lenniük, hogy mennyei atyánk meghallgat minket. Imádságaink nem vesznek el a semmiben, miután kimondtuk őket, hanem a mindenható, könyörületes és irgalmas Isten elé kerülnek, aki tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Máté 6:8. Azért hallgat meg minket is, mert egyek vagyunk vele, ahogyan azt Jézus főpapi imájában mondja: ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. János 17:21. Erről tesz bizonyságot János apostol is. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. János első levele 1:3. Ebben a családban, ahol Istent atyának szólíthatjuk, meghallgatásra is találunk. Használjuk ki ezt a lehetőséget, ahogyan Jézus is kihasználta a másokért való közbenjárásban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John Dee írta Washingtonból, az Egyesült Államokból. Isten túra térképe. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Józsué könyvének első fejezetének 8. verse. Kora reggel a Yosemite Nemzeti Park északi dóm nevű helye felé vettem az irányt, és egy meredek ösvényen haladtam. A dómot elhagyva elkanyarodtam, és poros földúton vagy kiálló sziklákon gyalogoltam, mindvégig követve a jelzéseket, amik hamarosan meredeken lefelé vezettek. De megakadtam, és azt kérdeztem, ez a helyes ösvény? Amikor már egyáltalán nem voltak túra jelek, rájöttem, hogy letértem az útról. Végül elővettem a térképet, és megláttam, hol tértem le az ösvényről. Nem ellenőriztem a térképet, mondván tapasztalt túrázó vagyok. Valójában amiket követtem, azok másik túrázók otthagyott jelei voltak, amikor az ösvényről letérve felfedező útra indultak. Mindenről eszembe jutottak a korai főiskolai éveim, amikor messzire kerültem Istentől, és bibliaolvasási próbálkozásaim kudarcba fulladtak. Miután részt vettem egy bibliatanulmányozási programban, rendszeressé és ezzel együtt örömtelivé is vált a bibliaolvasásom. Előtte az életem is egy térkép nélküli hosszú út volt. Gyakran még most is a saját bölcsességemre hagyatkozok, amikor életem ösvényeit igyekszem egyenesbe hozni. Persze, kevés sikerrel. Igen, az élet tele van kusza ösvényekkel, de Isten szavát követve mindig a helyes ösvényen maradhatunk. Urunk, köszönjük az útmutatást, ami segít megtalálni az irányt az élet kanyargós szövevényében. Amen. Napi gondolat: Isten szavában fogom keresni a bölcsességet és az útmutatást. Imádkozzunk a túrázókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 1-től a 4. versig.

Erdélyi László. Pünkösd a láthatáron. Lelki szemünkkel már láttuk a kettős tüzes nyelvek lángolását. Fülünk már többször hallani vélte a sebesen suhanó szélzúgását. Csak még a felház ajtajának kulcsát mindeddig nem találtuk. Csak 10 napnyira van tőlünk az áldás, de mi több évtized alatt sem tudtuk megtenni a hozzávezető utat. Inkább járjuk a kerülő utakat, mivel nem akarjuk letenni a magunkkal hozott bálványainkat. Csak 10 napot kellene kibírnunk hozzánk nőtt bálványaink nélkül, 10 napig szívből szeretni egymást, egyszer sem felróni a gonoszt, tökéletesen egybeforni. Egymásnak szívből megbocsátani, és valósággal megtapasztalni, hogy az Úr nekünk is megbocsátott. Már 10 nap elegendő volna, hogy az Úr irányítsa dolgainkat. És mit főpapi imájában kért, végre az ige megszentelné életünket, gondolkodásunkat, szándékunkat és akaratunkat. Oly sokszor feltettük már a kérdést. Urunk, mennyi időt kell még várnunk? És ugyanezt kérdezed te is tőlünk. Meddig várjak még reátok? Mikor értitek már meg végre? Nélkülem semmit sem cselekedhettek. A felházat már elkészítettem. Tegyétek le minden terheteket, amely hosszú évtizedek óta az életetek nyomorítója, és akkor elküldöm majd hozzátok a Szent Lelket, akit megígértem. És akkor majd megtelik ez a ház az én dicsőségemmel, ti pedig lesztek nékem tanúim, és hiteles ajakkal szóljátok a megfeszített és feltámadott Krisztusról szóló evangéliumot.

0: Mértékletesség a tanulásban.
1: Mértékletesség. Mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyv írásainak nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Prédikátor könyve 12.12. Gondolatok az ígéről. A tanulás és pihenés óráit gondosan szabályoznunk kell, és az idő egy részét fizikai munkával kell töltenünk. Nem tudjuk megőrizni az egészségünket, ha időnk egy részét nem töltjük naponta mozgással a friss levegőn. Meghatározott órákat kell fordítanunk valamely fizikai munkára, amely tevékenységre bírja egész testünket. Test és szellemi erőnket egyenlő mértékben kell megterhelnünk, igénybe vennünk, így lelkünk felüdül. A szellemi munkát végzők gyakran tékozló módon használják értelmi képességeiket, míg mások legfőbb célja az életben a fizikai munka. A testi, lelki és szellemi képzésre egyaránt gondot kell fordítanunk, hogy jó irányban fejlődő, kiegyensúlyozott férfiakat és nőket neveljünk. Vannak, akik nagy szellemi erőkifejtésre képesek, mások inkább szeretik a fizikai munkát. Mindnyájan igyekezzenek fejlődni, pótolni hiányosságaikat, hogy egész lényüket bemutathassák Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint okos Isten tiszteletüket. Római Levél 12.1. Az egészségünket éppen olyan gondosan kell óvnunk, mint a jellemünket.

0: Köszönöm a töviseket.
1: Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. 30. Zsoltár, 5. vers. Egy ősi legenda szerint egy asszony csónakkal akart átkelni a Styx folyón, hogy átjusson a szellemek földjére. A hajós, Charon, olyan italt kínál neki, amely elfeledteti vele az életet, amelyet elhagy. A nő végül nem issza meg. Úgy dönt, hogy inkább emlékszik az élet fájdalmaira, bánataira és kudarcaira, mint hogy elfelejtse örömeit, diadalmait és szerelmét. Akkor fedezzük fel az élet értelmét, amikor élvezzük örömeit, és örömmel fogadjuk fájdalmait, szenvedéseit és csalódásait. A híres skót prédikátor George Matheson, aki nehezen tudta dicsérni Istent, amikor a dolgok rosszul alakultak, megtanulta ezt a leckét. Amikor elkezdte elveszíteni a látását, addig küzdött a terheivel, amíg így tudott imádkozni. Ó Istenem! Soha nem adtam neked köszönetet a testemben lévő tövisekért. Ezerszer megköszöntem neked a rózsákért, de egyszer sem a tövisekért. Vártam egy olyan világot, amelyben jutalmat kapok majd a keresztemért, de soha nem gondoltam keresztemre, mint jelen való dicsőségre. Taníts meg engem a töviseim értékére. Mindannyiunknak vannak tüskéi, amelyekkel együtt kell élnünk. Imádkozhatunk szabadulásért és elfogadásért, ahogy Dávid tette. Dávid félelmében és kétségbeesésében gyakran kiáltott Istenhez. Uram, ne fedj meg engem haragoddal, és ne dorgálj meg indulatodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert elsorvadok. Gyógyíts meg engem, Uram, mert remegnek a csontjaim. Megrémül a lelkem. De elfogadhatta a töviseket is, és énekelhette. A te vesződ és botod vigasztal engem. Isten igéjét olvasva vigasztalódhatunk azzal, hogy Jézus jelenléte és szavai: én vagyok a feltámadás és az élet. Hogyan változtatta meg Mária és Márta fájdalmát és bánatát? És Pál apostollal együtt mondhatjuk: elég nektek az én kegyelmem. Korintusiakhoz írt 2. levél 12. fejezet 9. vers. Amikor rossz dolgok történnek veled, mondd el George Matheson imáját, taníts meg a tövisem értékére, és dicsérd az Urat. Jelenleg a jellemépítés határozott munkájának kellene végbe mennie Isten gyermekei körében. Ki kell fejlesztenünk a világ előtt a megváltó jellemvonásait. Lehetetlen Istennek tetszeni őszinte és megszentelő hitélet nélkül. Mindnyájan egyénileg vagyunk felelősek hitünkért. Az igaz hit nem mond csődöt a nehézség és megpróbáltatás idején. Az igaz hit Isten ajándéka. A nehézség csak fokozódik, amikor Sátán oldaláról rejtett befolyások munkálkodnak. Olyan emberek sodródtak közénk, akiknek a kereszténysége szilárdnak és kétségbe vonhatatlannak tűnik, de akik a nehézségek vagy üldözés idején elhagynák sorainkat. A válság idején befolyás alá kerítené és meggyőzné őket a megtévesztő okfejtés. Sátán különféle csapdát állít az embereknek. Amikor Isten törvényét semmibe veszik, az egyház tüzes próbák által megrostáltatik, és többen, mint ahogyan azt most gondolnánk, engedni fognak a megtévesztő lelkeknek és ördögi tanításainak. Sokan ahelyett, hogy megerősödnének a próbákban, azt tanúsítják, hogy nem tartoznak az igaz, szőlőtő, élő szőlőveszői közé. Mivel nem teremnek gyümölcsöt, a szőlőműves eltávolítja őket. Gyakran azok nyújtják a legnagyobb vigaszt mások számára, akik maguk is hatalmas szenvedésen mentek keresztül. Az ilyenek mindenüvé napfényt visznek. A szenvedések megdorgálták és megfinomították őket. A nehézség idején nem veszítették el Istenbe vetett bizalmukat, hanem közelebb húzódtak az Úr oltalmazó szeretetéhez. Így ők élő bizonságai Isten gyöngéd gondoskodásának, aki olyanná teszi a sötétséget, mint a világosságot, és megdorgál minket a mi érdekünkben. Krisztus a világ világossága. Nincs benne sötétség, hanem drága világosság. Köszönjetek el a szomorúságtól és panaszkodástól. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek!
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 20-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi Iga Zsoltárok könyvének 89. részéből, a második versből. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Az új szövetségi ige Márk evangéliumának 16. részéből, a 20. versből. Azok a tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Jól emlékszem Péter bácsira, aki első segédlelkész évemben Pécsett, amikor egy év után búcsúztam a Bibliaórát látogató közösségétől, ezt mondta. Mindig volt mondani valód. Mikor Dragomán György írót megkérdezték, hogy vannak-e tiltott szavak, akkor azt válaszolta, a felesleges szavak azok tiltott szavak. Amiről Márk evangéliuma szól, az a hitelesség. Mondani lehet bármit, de hogy a szavak mögött mi van? Vannak, akiknek az illúzió kell, és azt tartják jó szónoknak, aki azt megteremti. Az ige hirdetés akkor válhat csak hatékonnyá és hitet ébresztővé, ha a nyomában jelek járnak. Ez nem mást jelent, mint azt, hogy igazolást nyernek az igaz, hiteles szavak. Luther Mártonnak az ige hirdetéssel kapcsolatos egyik legfontosabb tanítása, hogy minden emberi érdem és önigazság helyett az Isten üdvözítő kegyelméről szóljon. Oly sokan vágytak és vágynak csodákra, hogy lássanak valami olyan eseményt, amely meggyőzi őket Isten létezéséről. Imádkozhatunk jelért, hogy küldjön számunkra, de mindig ott lesz a kétség, hogy ami történt, nem a véletlen műve volt-e. Bertolt Brecht drámaíró arra a kérdésre, hogy van-e Isten, kérdéssel válaszolt. Változtatná-e az életeden, ha azt a választ kapnád, hogy van? Mert ha igen, akkor egy valamit már leszögezhetünk, hogy neked szükséged van Istenre. Találjanak el hozzád az igaz, üdvös szavak. Légy kész a meghallásukra. Adjon az Isten kellő értelmet a befogadásukra. Adjon még hozzájuk az Isten olyan embereket is, akikkel meg tudod beszélni a kérdéseidet, kétségeidet. Olyanokat, akik kellően őszinték veled, és nem hallgatják el előtted a saját kétségeiket, és éppen ezáltal tudnak támogatni a hitben. Találj rá az ilyen társakra. Amen. Az áhítatot Réznagy Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Azok a tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel.

Egyik pénteken még dél körül elhagytam az irodát, ahol ügyvédbojtárként dolgoztam, mert egy ügyféllel volt találkozom. Nehezen tájékozódom, ezért még a bíróságra is rendszerint a GPS segítségével jutok el. Ezúttal is követtem az alkalmazás kínálta útvonalat, nem törődve azzal, hogy a legrövidebb utat választotta, amely a város veszélyességéről híres nyomor negyedén átvezetett. Hirtelen furcsa helyzetben találtam magam. Egy taxiállomás és egy sor kunyhó közt ragadtam. Az előttem álló autók nem mozdultak, és mindenütt taxit láttam. Mi alatt próbáltam rájönni, miként találhatnék kiutat ebből a helyzetből, egy téglával beverték az oldalablakomat. Gyorsan történt, és nagyon megszédültem a csörömpölés zajától. Kábultan, mint aki még mindig próbálja felfogni a történteket, megláttam, hogy egy kéz nyúlt a betört ablakon, egy másik kézben meg fegyver volt. Két fiatal szó nélkül kirángatott a kocsiból, elvette a kulcsaimat és a telefonomat. Nem ellenkeztem. Felemeltem a kezem, és azt mondtam nekik, hogy vegyenek el mindent. Az egyik férfi megpróbált beszállni az autóba, de aztán ráeszmélt, hogy a forgalmi dugó miatt nem tud elhajtani. Pánikba estek, és gyorsan elszaladtak, kezükben a kulcsaimmal és a telefonommal.

egyedül maradtam a tömegben, akik úgy néztek rám, mintha egy másik bolygóról érkeztem volna. Tökéletesen tudtam, hogy még mindig veszélyben vagyok. Aztán észrevettem egy kedves és békés tekintetű férfit. Egyenesen rám nézett, és így szólt hozzám. Ne félj, itt vannak a kulcsaid. Menj! A földre néztem, és valóban ott hevertek. Gyorsan beindítottam az autót, és észrevettem, hogy még mindig figyel az a kedves szempár. Köszönöm, mondtam, ő pedig bólintott. Menj! Váratlanul mindenki félreállt az utamból, én pedig a rendőrségre indultam, hogy segítséget kérjek.

A halál árnyékának völgye sokféleképpen jelentkezhet az életünkben. Veszteségek, betegségek, lelki sötétség, vagy a jövőtől való félelem. Krisztus követője soha sincs egyedül. Lehet, hogy ellenségek veszik körül, de mégis védve van. Az angyalok, akik kiválóbb erővel bírnak Isten parancsára, ott állnak melletted. Krisztus soha nem hagyja magára gyermekeit, különösen nem a megpróbáltatások idején. Isten jelenléte nem csak

Ézsaiás prófita könyve 44. fejezet 22. vers. Adja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás prófita könyve 55. fejezet 7. vers. Gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha majd megbocsátom mindazt, amit elkövettél. Így szól az én Uram az Úr. Ezékiel prófita könyve 16. fejezet 63. vers. Ha megvallod a bűnödet, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele 1. fejezet 9. vers. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 1. vers. Krisztus Jézusban vagy? Akkor örülj, mert nem kell többé görnyedned a kárhoztatás terhe alatt. Isten maradéktalanul megbocsátott neked, úgyhogy bocsáss meg te is magadnak, és lépj tovább.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megnyílt a Szent István könyvhét. Megkezdődött a Szent István könyvhét hétfőn Budapesten. A keresztény könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadványjal, köztük 57 újdonsággal és 38 szerző dedikálja műveit. A könyvhéten részt vesznek a szerzetes rendek kiadói, köztük a jezsuita kiadó, a pannonhalmi főapátság, bencés kiadó és a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskola. A protestáns kiadók közül részt vesz a

0: Seregszemlén a Dunántúli Református Egyházkerület kiadója, a Baptista Harmat kiadó, a Református Calvin János kiadó, az Evangélikus Luther kiadó és a Magyar Biblia Társulat Alapítvány. A katolikus egyházi kiadók között említették a Görög Katolikus Metropólia kiadóját, a Szent Gellért kiadó és nyomdát és a Szent István Társulatot. A könyvhéten továbbá képviseltetik magukat az egyházi sajtó kiadói és magánkiadók is. Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta fel a figyelmet Berec Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A Tajvani Ökumenikus Fórum és a Tajvani Presbiteriánus Egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyház világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Berec Júlia utazott el. A fórum célja az, hogy az ökumenikus testvéri közösségben hívja fel a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkodásra indítson. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon, a Szeretet Híd program keretében. Református istentisztelettel kezdődött meg, május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000-en vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 15-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vígasztaló nem jön el hozzátok. Ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok.

Jézus búcsúzkodik tanítványaitól. Elmondja nekik, hogy nem sokára eltávozik közülük. Elmegy ahhoz, aki küldte őt, vagyis az Atyához. Távozása előtt azonban még megígéri nekik a Szent Lelket, a vigasztalót. Ezáltal is kifejezi irántuk érzett féltő szeretetét, gondoskodását. Biztosítja őket arról, hogy bár ő nem lesz közöttük, lesz valaki, aki kész együtt hordozni velük a terheiket. Valaki, aki csendesen figyeli az életüket, és amikor szükségesnek látja, odalép melléjük, és segít vinni, amit vinniük kell.

Szentlélek, a vigasztaló, jelen van a te életedben, a te erőtlenségeidben is. Nem kell ahhoz nagy bajnak történnie, hogy szembesülj a gyengeségeiddel, a korlátaiddal. Gyakran ezt már a reggeli felkelésnél is tapasztalhatod. Aztán a naponta adódó kihívások, feladatok, a téged körülvevő nehéz emberek újra és újra szembesíthetnek azzal, hogy milyen erőtlen tudsz lenni. De a jó hír az, hogy ilyenkor számíthatsz a Szentlélekre. Ő erőt és kedvet ad neked ahhoz, hogy leküzd az előtted tornyosuló akadályokat. Bátorít és reménységet ad. A legnagyobb kudarc után is felfele és előre mutat. Bíztat, hogy ne add fel, mert van tovább. Te is megérkezhetsz a célhoz. Egyedül csak a Szentlélek képes arra, hogy egy nagy csalódás után, egy nagy veszteség idején, a gyászban, mint vigasztaló odaálljon melléd, és letörölje a könnyeidet. Úgy meg tud vigasztalni, hogy ezáltal te is alkalmassá válsz mások vigasztalására. Mindvégig ott marad melletted. Nem csak alkalmanként van jelen, bebenézve hozzád, mint ahogy mi szoktuk ezt tenni. Ha éppen arra járok, belépek pár percre. Mi ilyeneket szoktunk mondogatni egymásnak. De a Szentlélek nem így van melletted, hanem úgy, ahogy ezt János evangéliumában olvashatjuk. Én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Örökké veled marad a Szentlélek. Rendelkezésedre áll. Ez egy óriási örömhír. A kérdés az, hogy te mit kezdesz velem.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 20-a. János evangélium a 11. fejezet 38-tól 44. versig. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ebben az igében ismét azt láthatjuk, hogy Jézus legfőbb célja az, hogy az emberek felismerjék, őt az Atya küldte, és hogy figyelmüket Isten dicsőségére irányítsa. Jézus jól tudja, hogy Isten mindig meghallgatja, hiszen egy vele. Azoknak, akik hisznek ő benne, megadja azt a kiváltságot, hogy így kiálthassanak hozzá: mi atyánk. Jézus azt mondja: tudtam. Ez a szó egy tapasztalatokra épülő, biztos tudást fejez ki. A hívőknek is ebben kell bizonyosnak lenniük, hogy mennyei atyánk meghallgat minket. Imádságaink nem vesznek el a semmiben, miután kimondtuk őket, hanem a mindenható, könyörületes és irgalmas Isten elé kerülnek, aki tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Máté 6.8. Azért hallgat meg minket is, mert egyek vagyunk vele, ahogyan azt Jézus főpapi imájában mondja: ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. János 17.21. Erről tesz bizonyságot János apostol is. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. János első levele 1.3. Ebben a családban, ahol Istent atyának szólíthatjuk, meghallgatásra is találunk. Használjuk ki ezt a lehetőséget, ahogyan Jézus is kihasználta a másokért való közbenjárásban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John Dee írta Washingtonból, az Egyesült Államokból. Isten túra térképe. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Józsué könyvének első fejezetének 8. verse. Kora reggel a Yosemite Nemzeti Park északi dóm nevű helye felé vettem az irányt, és egy meredek ösvényen haladtam. A dómot elhagyva elkanyarodtam, és poros földúton vagy kiálló sziklákon gyalogoltam, mindvégig követve a jelzéseket, amik hamarosan meredeken lefelé vezettek. De megakadtam, és azt kérdeztem, ez a helyes ösvény? Amikor már egyáltalán nem voltak túra jelek, rájöttem, hogy letértem az útról. Végül elővettem a térképet, és megláttam, hol tértem le az ösvényről. Nem ellenőriztem a térképet, mondván tapasztalt túrázó vagyok. Valójában amiket követtem, azok másik túrázók otthagyott jelei voltak, amikor az ösvényről letérve felfedező útra indultak. Mindenről eszembe jutottak a korai főiskolai éveim, amikor messzire kerültem Istentől, és bibliaolvasási próbálkozásaim kudarcba fulladtak. Miután részt vettem egy bibliatanulmányozási programban, rendszeressé és ezzel együtt örömtelivé is vált a bibliaolvasásom. Előtte az életem is egy térkép nélküli hosszú út volt. Gyakran még most is a saját bölcsességemre hagyatkozok, amikor életem ösvényeit igyekszem egyenesbe hozni. Persze, kevés sikerrel. Igen, az élet tele van kusza ösvényekkel, de Isten szavát követve mindig a helyes ösvényen maradhatunk. Urunk, köszönjük az útmutatást, ami segít megtalálni az irányt az élet kanyargós szövevényében. Amen. Napi gondolat: Isten szavában fogom keresni a bölcsességet és az útmutatást. Imádkozzunk a túrázókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 1-től a 4. versig.

Erdélyi László. Pünkösd a láthatáron. Lelki szemünkkel már láttuk a kettős tüzes nyelvek lángolását. Fülünk már többször hallani vélte a sebesen suhanó szélzúgását. Csak még a felház ajtajának kulcsát mindeddig nem találtuk. Csak 10 napnyira van tőlünk az áldás. De mi több évtized alatt sem tudtuk megtenni a hozzávezető utat. Inkább járjuk a kerülő utakat, mivel nem akarjuk letenni a magunkkal hozott bálványainkat. Csak 10 napot kellene kibírnunk hozzánk nőtt bálványaink nélkül, 10 napig szívből szeretni egymást, egyszer sem felróni a gonoszt, tökéletesen egybeforni. Egymásnak szívből megbocsátani, és valósággal megtapasztalni, hogy az Úr nekünk is megbocsátott. Már 10 nap elegendő volna, hogy az Úr irányítsa dolgainkat. És mit főpapi imájában kért, végre az ige megszentelné életünket, gondolkodásunkat, szándékunkat és akaratunkat. Oly sokszor feltettük már a kérdést. Urunk, mennyi időt kell még várnunk? És ugyanezt kérdezed te is tőlünk. Meddig várjak még reátok? Mikor értitek már meg végre? Nélkülem semmit sem cselekedhettek. A felházat már elkészítettem. Tegyétek le minden terheteket, amely hosszú évtizedek óta az életetek nyomorítója, és akkor elküldöm majd hozzátok a Szent Lelket, akit megígértem. És akkor majd megtelik ez a ház az én dicsőségemmel, ti pedig lesztek nékem tanúim, és hiteles ajakkal szóljátok a megfeszített és feltámadott Krisztusról szóló evangéliumot.

0: Mértékletesség a tanulásban.
1: Mértékletesség. Mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyv írásainak nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Prédikátor könyve 12.12. Gondolatok az ígéről. A tanulás és pihenés óráit gondosan szabályoznunk kell, és az idő egy részét fizikai munkával kell töltenünk. Nem tudjuk megőrizni az egészségünket, ha időnk egy részét nem töltjük naponta mozgással a friss levegőn. Meghatározott órákat kell fordítanunk valamely fizikai munkára, amely tevékenységre bírja egész testünket. Test és szellemi erőnket egyenlő mértékben kell megterhelnünk, igénybe vennünk, így lelkünk felüdül. A szellemi munkát végzők gyakran tékozló módon használják értelmi képességeiket, míg mások legfőbb célja az életben a fizikai munka. A testi, lelki és szellemi képzésre egyaránt gondot kell fordítanunk, hogy jó irányban fejlődő, kiegyensúlyozott férfiakat és nőket neveljünk. Vannak, akik nagy szellemi erőkifejtésre képesek, mások inkább szeretik a fizikai munkát. Mindnyájan igyekezzenek fejlődni, pótolni hiányosságaikat, hogy egész lényüket bemutathassák Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint okos Isten tiszteletüket. Római Levél 12.1. Az egészségünket éppen olyan gondosan kell óvnunk, mint a jellemünket.

0: Köszönöm a töviseket.
1: Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. 30. Zsoltár, 5. vers. Egy ősi legenda szerint egy asszony csónakkal akart átkelni a Styx folyón, hogy átjusson a szellemek földjére. A hajós, Charon, olyan italt kínál neki, amely elfeletteti vele az életet, amelyet elhagy. A nő végül nem issza meg. Úgy dönt, hogy inkább emlékszik az élet fájdalmaira, bánataira és kudarcaira, mint hogy elfelejtse örömeit, diadalmait és szerelmét. Akkor fedezzük fel az élet értelmét, amikor élvezzük örömeit, és örömmel fogadjuk fájdalmait, szenvedéseit és csalódásait. A híres skót prédikátor George Matheson, aki nehezen tudta dicsérni Istent, amikor a dolgok rosszul alakultak, megtanulta ezt a leckét. Amikor elkezdte elveszíteni a látását, addig küzdött a terheivel, amíg így tudott imádkozni. Ó Istenem, soha nem adtam neked köszönetet a testemben lévő tövisekért. Ezerszer megköszöntem neked a rózsákért, de egyszer sem a tövisekért. Vártam egy olyan világot, amelyben jutalmat kapok majd a keresztemért, de soha nem gondoltam keresztemre, mint jelen való dicsőségre. Taníts meg engem a töviseim értékére. Mindannyiunknak vannak tüskéi, amelyekkel együtt kell élnünk. Imádkozhatunk szabadulásért és elfogadásért, ahogy Dávid tette. Dávid félelmében és kétségbeesésében gyakran kiáltott Istenhez. Uram, ne fedj meg engem haragoddal, és ne dorgálj meg indulatodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert elsorvadok. Gyógyíts meg engem, Uram, mert remegnek a csontjaim. Megrémül a lelkem. De elfogadhatta a töviseket is, és énekelhette. A te vesződ és botod vigasztal engem. Isten igéjét olvasva vigasztalódhatunk azzal, hogy Jézus jelenléte és szavai: én vagyok a feltámadás és az élet. Hogyan változtatta meg Mária és Márta fájdalmát és bánatát? És Pál apostollal együtt mondhatjuk: elég nektek az én kegyelmem. Korintusiakhoz írt 2. levél 12. fejezet 9. vers. Amikor rossz dolgok történnek veled, mondd el George Matheson imáját, taníts meg a tövisem értékére, és dicsérd az Urat. Jelenleg a jellemépítés határozott munkájának kellene végbe mennie Isten gyermekei körében. Ki kell fejlesztenünk a világ előtt a megváltó jellemvonásait. Lehetetlen Istennek tetszeni őszinte és megszentelő hitélet nélkül. Mindnyájan egyénileg vagyunk felelősek hitünkért. Az igaz hit nem mond csődöt a nehézség és megpróbáltatás idején. Az igaz hit Isten ajándéka. A nehézség csak fokozódik, amikor Sátán oldaláról rejtett befolyások munkálkodnak. Olyan emberek sodródtak közénk, akiknek a kereszténysége szilárdnak és kétségbe vonhatatlannak tűnik, de akik a nehézségek vagy üldözés idején elhagynák sorainkat. A válság idején befolyás alá kerítené és meggyőzné őket a megtévesztő okfejtés. Sátán különféle csapdát állít az embereknek. Amikor Isten törvényét semmibe veszik, az egyház tüzes próbák által megrostáltatik, és többen, mint ahogyan azt most gondolnánk, engedni fognak a megtévesztő lelkeknek és ördögi tanításainak. Sokan ahelyett, hogy megerősödnének a próbákban, azt tanúsítják, hogy nem tartoznak az igaz, szőlőtő, élő szőlőveszői közé. Mivel nem teremnek gyümölcsöt, a szőlőműves eltávolítja őket. Gyakran azok nyújtják a legnagyobb vigaszt mások számára, akik maguk is hatalmas szenvedésen mentek keresztül. Az ilyenek mindenüvé napfényt visznek. A szenvedések megdorgálták és megfinomították őket. A nehézség idején nem veszítették el Istenbe vetett bizalmukat, hanem közelebb húzódtak az Úr oltalmazó szeretetéhez. Így ők élő bizonságai Isten gyöngéd gondoskodásának, aki olyanná teszi a sötétséget, mint a világosságot, és megdorgál minket a mi érdekünkben. Krisztus a világ világossága. Nincs benne sötétség, hanem drága világosság. Köszönjetek el a szomorúságtól és panaszkodástól. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek!
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Május 20-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség íga Zsoltárok könyvének 89. részéből, a második versből. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Az új szövetségi ige Márk evangéliumának 16. részéből, a 20. versből. Azok a tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Jól emlékszem Péter bácsira, aki első segédlelkész évemben Pécsett, amikor egy év után búcsúztam a Bibliaórát látogató közösségétől, ezt mondta. Mindig volt mondani valód. Mikor Dragomán György írót megkérdezték, hogy vannak-e tiltott szavak, akkor azt válaszolta, a felesleges szavak azok tiltott szavak. Amiről Márk evangéliuma szól, az a hitelesség. Mondani lehet bármit, de hogy a szavak mögött mi van? Vannak, akiknek az illúzió kell, és azt tartják jó szónoknak, aki azt megteremti. Az ige hirdetés akkor válhat csak hatékonnyá és hitet ébresztővé, ha a nyomában jelek járnak. Ez nem mást jelent, mint azt, hogy igazolást nyernek az igaz, hiteles szavak. Luther Mártonnak az ige hirdetéssel kapcsolatos egyik legfontosabb tanítása, hogy minden emberi érdem és önigazság helyett az Isten üdvözítő kegyelméről szóljon. Oly sokan vágytak és vágynak csodákra, hogy lássanak valami olyan eseményt, amely meggyőzi őket Isten létezéséről. Imádkozhatunk jelért, hogy küldjön számunkra, de mindig ott lesz a kétség, hogy ami történt, nem a véletlen műve volt-e. Bertolt Brecht drámaíró arra a kérdésre, hogy van-e Isten, kérdéssel válaszolt. Változtatná-e az életeden, ha azt a választ kapnád, hogy van? Mert ha igen, akkor egy valamit már leszögezhetünk, hogy neked szükséged van Istenre. Találjanak el hozzád az igaz, üdvös szavak. Légy kész a meghallásukra. Adjon az Isten kellő értelmet a befogadásukra. Adjon még hozzájuk az Isten olyan embereket is, akikkel meg tudod beszélni a kérdéseidet, kétségeidet. Olyanokat, akik kellően őszinték veled, és nem hallgatják el előtted a saját kétségeiket, és éppen ezáltal tudnak támogatni a hitben. Találj rá az ilyen társakra. Amen. Az áhítatot Réznagy Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Azok a tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel.

Egyik pénteken még dél körül elhagytam az irodát, ahol ügyvédbojtárként dolgoztam, mert egy ügyféllel volt találkozom. Nehezen tájékozódom, ezért még a bíróságra is rendszerint a GPS segítségével jutok el. Ezúttal is követtem az alkalmazás kínálta útvonalat, nem törődve azzal, hogy a legrövidebb utat választotta, amely a város veszélyességéről híres nyomornegyedén átvezetett. Hirtelen furcsa helyzetben találtam magam. Egy taxiállomás és egy sor kunyhó közt ragadtam. Az előttem álló autók nem mozdultak, és mindenütt taxit láttam. Mialatt próbáltam rájönni, miként találhatnék kiutat ebből a helyzetből, egy téglával beverték az oldalablakomat. Gyorsan történt, és nagyon megszédültem a csörömpölés zajától. Kábultan, mint aki még mindig próbálja felfogni a történteket, megláttam, hogy egy kéz nyúlt a betört ablakon, egy másik kézben meg fegyver volt. Két fiatal szó nélkül kirángatott a kocsiból, elvette a kulcsaimat és a telefonomat. Nem ellenkeztem. Felemeltem a kezem, és azt mondtam nekik, hogy vegyenek el mindent. Az egyik férfi megpróbált beszállni az autóba, de aztán ráeszmélt, hogy a forgalmi dugó miatt nem tud elhajtani. Pánikba estek, és gyorsan elszaladtak, kezükben a kulcsaimmal és a telefonommal.

Egyedül maradtam a tömegben, akik úgy néztek rám, mintha egy másik bolygóról érkeztem volna. Tökéletesen tudtam, hogy még mindig veszélyben vagyok. Aztán észrevettem egy kedves és békés tekintetű férfit. Egyenesen rám nézett, és így szólt hozzám. Ne félj, itt vannak a kulcsaid. Menj! A földre néztem, és valóban ott hevertek. Gyorsan beindítottam az autót, és észrevettem, hogy még mindig figyel az a kedves szempár. Köszönöm, mondtam, ő pedig bólintott. Menj! Váratlanul mindenki félreállt az utamból, én pedig a rendőrségre indultam, hogy segítséget kérjek.

A halál árnyékának völgye sokféleképpen jelentkezhet az életünkben. Veszteségek, betegségek, lelki sötétség, vagy a jövőtől való félelem. Krisztus követője soha sincs egyedül. Lehet, hogy ellenségek veszik körül, de mégis védve van. Az angyalok, akik kiválóbb erővel bírnak, Isten parancsára ott állnak melletted. Krisztus soha nem hagyja magára gyermekeit, különösen nem a megpróbáltatások idején. Isten jelenléte nem csak végigvezet ezen az úton, hanem át is visz rajta. Ez a tudat nem csupán megnyugtat, hanem bátorságot is ad. A világ sötétsége nem uralkodik

Isten megsegített a halál völgyében egy idegenen keresztül, aki talán angyal volt. Éreztem Isten jelenlétét, és tudtam, hogy nem vagyok egyedül. Kedves hallgatóm, nem tudom, milyen völgyön mész keresztül, de ne csüggedj, mert Isten közel van mindazokhoz, akik bíznak benne.

még ha a halál árnyékának völgyében járok is. Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. 23. Zsoltár, 4. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A méhek világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 3 évig vizsgálta a méhek világnapjának kijelölését kezdeményező szlovéniai beadványt, még végül 2016. decemberi közgyűlésükön elfogadták. A méhek világnapja első ízben 2018. május 20-án került a naptárakba. Azért esett erre a napra a választás, mert Anton Jansza, aki festő és méhész volt, úttörő munkát végzett a méhészet területén. Az első császári királyi méhész volt Bécsben. 2 könyvet írt a méhek ismeretéről és a méhészetről. Halála után Mária Terézia rendeletben kötelezte a méhészeti oktatókat, hogy Anton Jansza könyveit használják. Ezek a könyvek később elterjedtek szerte a világban. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben. Június 29-e hét.

0: Fő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályoknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelkigondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Megtörtént a Magyar Baptisták Világszövetsége 2026-os tanácsülése. A Magyar Baptisták Világszövetsége azért jött létre, hogy a határon túli és szorványban élő magyar baptista közösségek közötti kapcsolatokat összetartsa, ápolja, erősítse. Ennek megfelelően az egyes területek képviselői minden évben találkoznak valahol, hogy mélyebb betekintést adjanak életükbe, szolgálataikba, örömeikbe és kihívásaikba. Idén Kárpátaljára remélték ezt a találkozót összehívni, abban a reményben, hogy a háború lezárul addigra, de végül módosítani kellett a terveiket, és Zsámbékon találkoztak. A találkozó fontos része volt, hogy megismertették a képviselőkkel azt az állásfoglalást, amit az európai baptizmus egészsége és jövője érdekében az Európai Baptista Szövetség elé terjesztettek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek ezekről. A jelenlévők egyhangúlag támogatták ezt a folyamatot és a benne képviselteket. Az időjárásról elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik velünk voltak az elmúlt alkalommal az apostolok cselekedeteit tanulmányozgatva, emlékezhetnek rá, hogy az első misszió út már a földközi tenger északi partvidéke feletti részen tartunk, és legutóbb éppen Ikóniumot járta Pál és Barnabás, ahol egy nagyon kettős folyamat zajlott. Egyik oldalról nagy örömmel fogadták az igét, de az lett a következmény, hogy az egész város meghasonlott, ahogy Isten igéje fogalmaz, és szembefordultak egymással az emberek az Isten igéje miatt, hogy elfogadjuk, nem fogadjuk, elutasítjuk, és aztán olyan helyzet alakult, nem először ez alatt a misszió út alatt, hogy Pál és Barnabás tovább kellett, hogy menjen, úgy fejezte be Lukács a beszámolót, hogy Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbére és a környékére mentek tovább az apostolok. Hát nézzük, hogy mi is történt Lisztrában. A 8. verstől így számol be az apostolok cselekedetei 14. fejezete. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra, egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. Szeretném elmondani, hogy Pál apostol soha sehova nem ment azzal a szándékkal, hogy csodát fogok itten tenni. Bocsánat a helytelen magyarságért, de ezzel az itten tennivel szándékosan szerettem volna kifejezni a belső hozzáállásomat. Az összes olyan alkalomhoz, vagy olyan rendezvényhez, ahol előre meghirdetik azt, hogy itt csodák fognak történni. Már csak azért is, mert Isten szentelke ezt a legritkább esetben se szokta előre meghirdetni, pláne nem plakátokon és tévéreklámokban és egyebekben, mert hogy Isten szent lelke abban az órában, sőt, sokszor azt kell mondani, hogy abban a percben jelenti ki, hogy mit szándékozik tenni, amikor ez bekövetkezik. És ezen a misszió úton, ha jól emlékszem, már Cipruson is volt olyan, amikor valaki meggyógyult, de ott sem fordult olyan elő, hogy Pál apostol bejelentette volna, hogy na most tessék összehívni mindenkit, most jön egy nagy gyógyító alkalom. Mert hogy a kereszténység és a mutatványos bódé az nem ugyanaz. És nem azt akarja Isten, hogy a keresztények ilyen értelemben legyenek látványosságai a világnak, és szórakoztassanak, és ámulatba ejtsenek, hanem amikor úgy dönt Isten, hogy valami rendkívülit tesz, akkor ennek mindig az az oka, hogy ráirányítsa a figyelmet nem az ige hirdetőre, vagy a csodatevőnek gondolt személyre, hanem ráirányítsa a figyelmet Krisztusra, az Isten fiára, a világ üdvözítőjére. Azt mondta az Úr Jézus, mielőtt elment, tessenek csak emlékezni, hogy amikor eljön majd az igazság lelke, akkor nem csak csodák fognak történni, hanem rólam tesz majd bizonyságot. És ez a rólam tesz bizonyságot, ez azt jelenti, hogy megadja az adott pillanatban a szavakat, megadja az adott pillanatban a tennivalót, a felhatalmazást, a jogot és az erőt is. Aki pedig enélkül, akár csak megszólal, az általában csúfos kudarc a végeredmény. Lehet, hogy a hallgatói nem fogják észrevenni abban a helyzetben, hogy nem a Szentlélek által szólt, de eljön az idő, amikor ez lelepleződik. Tessenek csak arra gondolni, hogy Jeremiás próféta milyen magányos volt annak idején, hogy a Szentlélek által az Isten igéjét hirdette. És körülötte pedig tucatjával voltak olyan proféták, akik népszerűek voltak és nagyszerűek voltak a tömeg szempontjából, mert mit mondtak? Hát amit a tömeg szeretett volna hallani. Isten szent lelke soha nem vágyik népszerűségre, se olcsóra, se drágára, ugyanis az ő munkája minden esetben az, hogy Krisztusra mutasson, hogy igazolja Istennek a dicsőségét, aki elküldte ide az ő fiát, hogy nekünk legyen szabadulásunk és megváltásunk. Amikor Pál hirdeti az igét, akkor Pál reagál valamire. Tessék csak megfigyelni. Azt olvassuk itt, hogy van ott egy sánta ember, aki hallgatja a prédikációt, és nyilván hall arról, hogy kicsoda Jézus, hogy milyen hatalommal jött el Jézus erre a világra, és hit ébred a szívében. Honnan tudom? Azt mondja Lukács beszámolója, hogy hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Lehet, hogy valaki azt kérdezi, hogy honnan látta? Ilyenkor nem tudok mást mondani, kedves hallgatóim, nagyon szívesen cserélnék sokszor helyet a szószéken, azokkal, akik ott ülnek szemben és hallgatják az ige hirdetést. Tetszik tudni, hogy mennyi mindent lehet látni a szószékről? Én emlékszem olyan ige hirdetésre, amit szó szerint végig vitatkoztam valakivel. Ült szembe, és senki nem tudta a gyülekezetben, de megállás nélkül tudtam, hogy vív az ige hirdetéssel. És azt is lehetett látni, amikor a szemében az az áldászdüh és ellenállás valahogy megváltozik, kisimul a tekintet. Akkor egy olyan különös lehetőségem is volt, hogy amikor elment, mondtam, elkezdett énekelni a gyülekezet, ő pedig kiment, és az ajtóból visszafordulva, honnan tudta, hogy senki más nem követi őt szemmel, csak én, fölemelte a kezét, összetette a kezét, és az égre mutatott, hogy valami csoda történt. Aztán fölhívott másnap hajnalban, talán nem is hívott, hanem egy SMS-t küldött, hogy csak hogy tud, életre szeretett az Isten. Úgy gondoltam, nagyszerű lesz megbeszélni. De mire megbeszélhettük volna, két nap múlva egy autóbalesetben életét vesztette. De tudtam, hogy vívtunk. Nem én, nem velem volt igazán vitája, hanem azzal az Úrral, aki beszédbe elegyedett vele az én gyenge emberi szavaimon keresztül. Pál, amikor ránézett a hallgatóságára, észrevette ezt az embert. És én azt hiszem, hogy aki valamikor is hirdetett igét, tudja nagyon jól, hogy a hallgatóságból azt is lehet látni, amikor senkit nem érdekel, vagy alig van, akit érdekel, meg azt is lehet érezni, amikor együtt mozdul a gyülekezet az ige hirdetővel, vagy legalább egy ember. Mert néha, bocsánat a szóért, de majdnem mindegy, hogy a gyülekezet, akit nem érdekel esetleg az ige, hogy fog hazamenni, hogyha azért az egyért küldött valakit oda az Úr akkor. Ha az az egy megtalálja az Urat. Egyébként ezt ne tessenek komolyan venni, soha nem mindegy egyébként, hogy valaki közömbösen hallgatja el az igét, hiszen a ma a miénk, és nem tudjuk, hogy lesz a lehetőség. Tehát se ige hallgatóként, se ige hirdetőként nem jó elszalasztani az alkalmakat. Néha úgy is el lehet, hogy ott ülünk a templompadban, vagy ott ülünk egy imaház pacsoraiban, vagy székeiben, és mire észrevesszük, már lejárt az idő. Pál látta, hogy ez az ember hitre jut a szívében. És megkapta Pál a felhatalmazást, hogy akkor most mondhatja azt, hogy az, aki egész életében soha nem tudott járni, ami köztudott volt a városban, ismert volt ez az ember a többiek előtt, most megszabadul a betegségtől. Állj a lábadra, egyenesen! És az az ember talpra ugrott, és többet tett annál, mint amit Pál mondott, hiszen elkezdett járkálni. Csoda! Óriási csoda! De nem csak ez a csoda, hanem az, hogy ebben a helyzetben igazolást nyert az, hogy amit mond Pál apostol, az igaz. Hogy Krisztus Jézusnak a hatalma az nem csak valamiféle emberi beszéd, nem csak valamiféle emberi mese. Most látszott mindenki előtt, hogy itt valóban Isten ereje működik. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltoztak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Ez ám a siker, ugye? Hát áttörés történt. Hát itt, Istennek a korábban más városokban elkergetett, elűzött szolgái egyszerűen fölrepültek a népszerűség legmagasabb csúcsára. Olvasunk másról is a Szentírásban, akit Zeusnak meg Hermésznek mondanának. Zeus volt a főistenség az Isten Panteonban, ha valaki esetleg nem lenne ezzel tisztában, és Hermész pedig az, aki a szóvivő, mindeneknek a képviselője, a pásztor. Mit fog tenni Pál és Barnabás? Azért állok itt meg, mert ma az egyház nem biztos, hogy Pál és Barnabás útjára indul. Mindjárt megtetszene tőlem kérdezni, hogy melyik egyház? Nagyon örülök, hogy fölvetik ezt a kérdést. Mindegyik. Mert ma a világ arról szól, hogy népszerűek vagyunk-e? Tudunk-e magunkról minél szebb és kiemelkedőbb dolgokat publikálni? Meg tudjuk-e szerezni az embereknek a támogatását? És dicséreteket mondanak-e rólunk az emberek, hogy milyen nagyszerűek, milyen fantasztikusak, milyen kiválóak vagyunk, hogy nélkülünk a társadalom milyen gyenge lábakon állna, és még nagyon sok mindent. Nehogy azt gondolja valaki, hogy irigykedni kezdtem. Éppen azt szeretném elmondani, hogy Pál és Barnabás megkínált állapotba kerül. Az ördög, ha teheti, Isten szolgáit sárba tiporja. De az se rossz neki, hogyha Isten szolgáit pádimentumra emelheti. Mert hogy egyik se az Isten szolgájának a helye, ezt ő nagyon jól tudja. Ha nem tudja a társadalom perifériájára szorítani Krisztus követőit, hát akkor majd a megdicsőülésnek a kísértésével el lehet őket gáncsolni, sokkal egyszerűbben. Fürödhet-e Krisztus teste a gyülekezet? Fürödhet-e Isten népe a világ dicsőségében? Valaki erre azt mondhatja, hogy hát azért jobb, mint hogyha az embert éppen megalázzák és kigúnyolják. Tegyük fel a kérdést másképp. Fogadott-e el Krisztus eféle dicsőséget bármikor? Volt-e Krisztus ilyen megkínált állapotban? Hát de mennyire tessenek arra gondolni, hogy miután a keresztség megtörtént, miután János bemerítette a mi megváltónkat, akkor vitetett a pusztába, és 40 nap után jön az ördög, és először a legprimitívebb módon próbálkozik, már bocsánat a szóért, változtasd a köveket, kenyérre, úgyis olyan zsemle formájuk van, vagy olyan cipó formájuk van, mi az neked, hogy esetleg tényleg kenyér legyen belőle, úgyis éhes vagy. És Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem azzal, ami a mennyei atyától jön, az Isten igéjével. És aztán jön az ördög, és azt mondja neki, hogy neked adom az egész világot, mert nekem adatott. És annak adom, akinek akarom. Egy feltétel van csak, leborulva kell engem imádni. És az Úr Jézus azt mondja, hogy szó se lehet róla. Csak az Urat, a te Istenedet imád. És semmiféle dicsőségért, semmiféle olyan dologért, amit ez a világ sikernek vagy megdicsőülésnek könyvel el nem szakadok a küldetésemtől. Hát nézzük, hogy Pál és Barnabás hogy reagál. Mert a megkínált állapot mindig attól függ, hogy utána az, akit az ördög megkínált, hogy viszonyul ehhez. Amikor meghallották ezt az apostolok Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak és így kiáltoztak. Emberek, miért teszitek ez? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útját járja, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Miféle erő kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen sokaság közé odarohanjon, és saját maga ellen kezdjen beszélni? Nagyon egyszerű. Pál leírta ezt, hogy miféle erő kell hozzá. Azt mondta, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Történetesen galáciai levélként ismerjük ezt, amit úgy tudjuk, hogy Dél-Galácia tartományaiba küldött annak idején Pál, tehát ez a likauniai nyelven beszélő tömeg elég hamar találkozott a galáciai levéllel, hiszen tulajdonképpen ők is voltak a címzettek részben, és azt mondja nekik Pál, hogy pontosan ebből kéne megtérni. Hogy embereket akartok dicsőíteni, hogy kikiáltotok embereket istenségnek, vagy azt gondoljátok, hogy majd Zeus, meg Hermész, ezek a soha nem létezett pogány istenségek fognak titeket megsegíteni. Nem ezért vagyunk itt. Az az evangélium, hogy Krisztus azért jött, hogy ti megtérhessetek. Megengedte korábban Isten, hogy az emberiség a maga útját járja. De mi most az evangéliumot hozzuk, az, hogy Isten elküldte az ő fiát. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csak akkor van erő ezt megtenni, és csak akkor van szembe menni ereje bárkinek is, akár az olcsó népszerűség pillanatnyi sikereivel, ha ott van a szívében, nem én, a bennem lakó Krisztus. Ne nekem legyen dicsőség, hanem az én megváltómnak, az én Uramnak, annak a Krisztusnak, aki értem adta az életét. És azt olvassuk, hogy nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot. Milyen jó, amikor egy hívő ember ért ahhoz, hogy eltántorítson valakit bűnös szándékától. Még akkor is, hogyha esetleg annak ő lenne a kedvezményezettje. Egyszer egy lelkipásztor mondta el, hogy bármekkora szégyen is, de azt vette észre, hogy különös vonzalmat kezd érezni egy leány iránt, miközben ő nős ember volt. És egyszer meg is szólította ezt a lányt, aki szúrós szemmel ránézett, és azt mondta, hogy nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki a kísértéssel egy időben a kimenekedést is megadja. Azt mondta az én lelkipásztortársam, hogy egy vödör jeges vízként hatott rá Istennek ez az áldott élő igéje, de ki is józanította. Soha többet nem jutott eszébe erre az útra engedni a szívét, és nem engedte többet, hogy eljátszad azon ilyen gondolatokkal. Áldja meg az Úr azt a nőtestvért, aki saját kárára ellene ment ennek az emberi gondolkozásnak, hiszen azt is lehetett volna mondani ebben a helyzetben, hogy jé, hát valakinek én milyen fontos lettem. És hát ugye, mint köztudott, a virágnak megtiltani nem lehet, hogy kinyíljon, ha jön, aki kelet, és hát a madárnak se, hogy daloljon, ugye? És amióta Petőfi létezett, azóta nagyon sokszor Isten igéje helyett bizonyos élethelyzetekben inkább ezeket veszük elő. Nem szeretném a nagy költőt bántani, de maradjunk annyiban, hogy hű az Isten, aki a kísértéssel egy időben a kimenekedést is megadja, és nagyon-nagyon fontos, hogy az ördög által látszólag pozitívnak tűnő eseményekben fölismerjük a kísértőt, és merjük azt mondani, hogy vak és kőkemény feketeségben is ördög az ördög. Egyébként, ha vajszínűbe öltözik, ami majdnem fehér, akkor is ördög az ördög, és mi nem szeretnénk a világosság angyalaként se őt szolgálni. És nem lenne jó, ha valaki most fölvetné, hogy de mekkora esélyt szalasztott el Pál és Barnabás, hiszen a népszerűség csúcsáról mégiscsak könnyebb prédikálni az igét. Mert arra a csúcsra nem az Isten repítette volna őket. Oda nem Krisztus megy velük, sőt, egészen biztosan mondhatjuk, hogy Krisztus elfordult volna tőlük. Antiochiából és Ikoniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtatták a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Ugye nem fogják félreérteni? Köllött ez neki? Hát akkor mégiscsak jobb lett volna inkább a népszerűség, nem? Szeretném mondani, hogy ezek a mondatok nem Istentől jövő mondatok, amit én most az előbb elmondtam. Ezt az emberi ösztön diktálja. Vagy az a késztetés bennünk, hogy hogy lehetne kivédeni a helyzeteket. Egyébként, hogy engedheti meg Isten, hogy megkövezzék a tarzusi Pált? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezelől a kérdés elől nem szabad kitérnem. Mit is mondott annak idején Anániásnak? Menj, mert választott eszközöm ő, ekkor volt már harmadik napja vak Damaszkuszban, a damaszkuszi út után a tarzusi Pál, és én meg fogom mutatni, hogy mennyit fog szenvedni majd az én nevemért. Nem szadista kínzással, hanem önként vállalva. És az lehet, hogy az emberek megkövezték, és még az is lehet, hogy kivonszolták a városon kívülre, mert azt gondolták, hogy meghalt, de azt senki nem gondolta, hogy ennek miféle folytatása lesz. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba. Na hát, a megkövezést nem szokták túlélni. Úgy tűnik, hogy Isten mintha azt mondta volna, hogy eddig, mert hogy ez a Tarsuszi egyébként egyszer szavazatával is hozzájárult ahhoz, hogy megkövezzék Istvánt. És most megengedte neki a mindenható, hogy megnézze a kőkupacot a másik oldalról. Ahonnan István is látta, akinek viszont a vértanúság adatott. De ennek még nem jött el az ideje. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy miféle matematika ez? Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, mennyei. Pál pontosan tudta, és később el is mondta, hogy neki megadatott az a kiváltság, hogy szenvedjen a Krisztusért. És itt tudta, hogy mekkora kárt okozott az Isten élő egyházának, és azt is tudta, hogy akármennyit is szenvedne, akkor sem tudná törleszteni emberi szempontból azt, amennyi kárt és szenvedést és bajt okozott, de neki megadatott az a kiváltság, hogy Krisztusért szenvedjen. Itt sincs egy szó se arról, hogy is a tanítványoknak ő elpanaszolta volna, hogy pedig mennyit küzdöttem, pedig milyen szépen beszéltem, és most is éppen bizonyítottam a hűségemet, hiszen most lehetnék én a Hermész az egész Likaónia tartományában mindenütt. Ő Krisztus követe. Ez nem egyszerű lecke. De annak, aki Krisztus követeként járja a világot, időről időre még azzal is szembe kell nézni, hogy mintha hintában ülne, a népszerűség csúcsa és a megkövezés között lehet, hogy csak néhány óra van. De Pál azzal adja a tanúságát, hogy ő Krisztushoz ragaszkodik, hogy másnap Barnabással együtt tovább megy Derbébe. Minek? Hirdetni az igét. Nem könnyű lecke. Nehéz út. És hogyha valaki azt gondolná, hogy ha ilyeneket prédikálnak, akkor nem biztos, hogy túl sokan lesznek keresztények. Azt kell rá, hogy mondjam, hogy ha kevesebb hazugság hangozna szószékekről, azt ígérgetve mindenkinek, hogyha Krisztus követője lesz, minden rózsás lesz, minden nagyszerű lesz, minden egyszerű lesz, minden gyönyörű lesz. Lehet, hogy kevesebben követnék Krisztus, de akik követnék, azok tudnák, hogy ők nem akármire vállalkoztak, hanem hogy a Mester útján járjanak. És a Mester útja az néha a Megdicsőülés hegyére, máskor a Golgotára vezet. És ez nem egy önként választható útvonal, mert azt mondta Jézus, aki nekem szolgál, engem kövessen. Nehéz. De hát a keskeny út az örök életre vezet. És nem azt mondta Krisztus, hogy könnyű lesz, hanem azt mondta, hogy célba ér. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos, hűvös szóval, barátom. Az nekem békességem és boldogságom. Testvére, testvére, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirág szín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság, az egyenlőség álma elbukott sodró időn, ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel mocskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren, egyedül a testvériség maradt, omló virágok romjai alatt. Testvériség. Nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom, én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszerre mind e szólamok, és elvesznek a mélyben. Talán semmiségben, s egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

0: Egészségpercek.
1: Az ittas vezetés miatt bekövetkező balesetek száma az egész világon évről évre növekszik. Spanyolországban a vezetőket arról kérdezték meg, természetesen névtelenül, hogy szoktak-e alkoholfogyasztást követően a volán mögé ülni. A felmérést készítők előzetes sejtése az volt, hogy valószínűleg az autóvezetők 20-30%-a vezethetett már alkoholos befolyásoltság alatt. A válaszadók 30%-a írta azt, hogy néha vezet ittasan. Ugyanakkor a majdnem soha választ csupán 47% jelölte meg, ami annyit jelent, hogy 63%-uk már vezetett szeszes ital hatása alatt. Ez a magas aránya szakembereket megdöbbentette és arra ösztönözte, hogy a törvényi szabályozással, valamint a közlekedési morál jelentős emelésével javítsanak ezen a szomorú statisztikán. Országunkról nem állnak rendelkezésre ilyen adatok, de ismerve a hazai viszonyokat, valószínűleg semmivel sem jobb a helyzet.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve, 93. rész. Az Úr örökké uralkodik. Uralkodik az Úr. Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban, amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentségékesíti, ó Uram, időtlen időkig.

0: Mai szakasz, 93. Zsoltár. A Zsoltár bevezető mondata, örömének ez, az Isten örök uralkodása fölött való örömé. Milyen bizalomébresztő gondolat. Isten uralkodik a hatalmas univerzum fölött. Ő tartja fönn és mozgatja ezt a világot. Hatalma kiterjed ránk, emberi lényekre is. Őrizés megtart, ahogyan megerősíti az egész földet. Isteni a dicsőség. Ebben a Zsoltárban úgy láthatjuk Istent, mint aki uralja a hegyeket és a hatalmas tengereket. Ez a kivonulásra emlékeztet, főként arra az eseményre, amikor az Úr szétválasztotta a vörös tengert, hogy népe átkelhessen azon. A víz a Bibliában gyakran előforduló elem. Van, ahol népekre utal, mint a Jelenések könyvében. A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. Itt az előjel negatív. Ám ezzel szemben fölidézhetjük azt, amikor Jézus a vízen járt. Máté 24:32 szerint. A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszak negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván, és amikor látták a tanítványok, megrémülének. De Jézus szóla, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter is kéri, hogy járhasson a vízen, de bár elindult, félni kezdett, így fohászkodott, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt. Kicsinyhitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. Jézus a bizonyosság megújítása valamennyiünk számára. Isten hatalma ő benne jelenik meg. Isten fenséges, magasztos volt a ereje, a hűségéből és szentségéből ered. Ragyogó jövő vár ránk, az ő teremtményeire, hiszen örökké élvezhetjük azt a kiváltságot, amit adott. Dicsőítsük őt, örüljünk, hogy az örökké valóságon átmagasztalhatjuk, megváltunk igazságát és szentségét, ott a kristálytengernél.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha bölcsességért kiáltasz, ha felemeled a te szavadat az értelemért, ha keresed azt, mint az ezüstöt és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az Úrnak félelmét és Istennek ismeretére jutsz. Példabeszédek könyve 2. fejezet, 3-tól az 5. versig. A Biblia tanulmányozása komoly erőfeszítést és kitartást kíván tőlünk. Amiképpen a bányász leás a földbe az aranykincsekért, olyan komolyan és álhatatosan kell keresnünk Isten igéjének drága kincseit nekünk is. A versről versre való naponkénti tanulmányozás a legáldásosabb. Olvassunk el egy Biblia szöveget, összpontosítsuk értelmünket arra, hogy megértsük, amit Isten mondani akar számunkra abban a kijelentésben. Azután időzzünk annál a gondolatnál mindaddig, amíg csak a magunkévá nem tesszük. Ha mindaddig tanulmányozunk egy-egy szakaszt, ameddig értelme és jelentősége világossá nem válik számunkra, akkor ez többet fog érni, mintha sok fejezetet olvasnánk át úgy, hogy nem tartunk egy határozott célt a szemünk előtt. A szellemi erőtlenség és az erkölcsi gyengeség egyik fő oka abban rejlik, hogy nem összpontosítjuk figyelmünket értékes célokra. Mivel a nyomdák ontják a nyomtatványok óriási áradatát, fiatalok és idősek egyaránt megszokják a gyors, felületes olvasást. Ennek következtében elveszítik az összpontosított, intenzív gondolkodás képességét. Az értéktelen folyóiratok és könyvek, amelyek Egyiptom békáihoz hasonlóan árasztanak el minden országot, nem csak közönségesek és hiába valók, hanem tisztátalanok és lealacsonyítóak is. Hatásuk az elmét megmérgezi, megrontja és megsemmisíti a lelket. A tétlen és céltalan elme könnyen a gonosz prédájává válhat. Irányítsuk gondolatainkat magasztos és szent eszmékre, legyen nemes célja életünknek. Akkor a gonosz csak kevés helyet fog találni bennünk, ahol megvetheti a lábát. Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy komolyan tanulmányozzák Isten igéjét. A Biblia magyarázza önmagát oly módon, hogy egy-egy kijelentését megvilágítja a másik. Tanuljuk meg egységnek tekinteni az igét, lássuk meg az egyes részek belső összefüggését.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Közösség. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Korintusi első levél. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között. Korintusi második levél. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást, magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél. Imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Filemonhoz írt levél. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. Az üzenet, amelyet tőle hallottunk és nektek hirdetünk, ez. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot tesszük. De ha a világosságban járunk, ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és fiának, Jézusnak a vére minden bűnt lemos rólunk. János első levele. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Korintusi második levél.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéire! Első rész. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Ézsaiás prófita könyve 44. fejezet 22. vers. Állj rá Isten igéire, amikor nehéz megbocsátanod magadnak. A Biblia mindössze egyetlen egy megbocsáthatatlan bűnről tesz említést. Hívőként ezt valószínűleg nem követted el, úgyhogy Isten minden egyebet meg fog bocsátani neked. Ha azonban magadnak ennek ellenére nem bocsátasz meg, az olyan, mintha önszántadból a börtönben maradnál, miután a bíró törölte a bűnlajstromodat és szabadlábra helyezett. Ráadásul még a büszkeség bűnébe is esel. Hogy miért? Azért, mert amikor Isten megbocsát neked, de te magadnak nem vagy hajlandó, akkor fölébe helyezed a véleményed az övének. Ha nehezen bocsátasz meg magadnak, állj rá Isten igéire. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézsaiás prófita könyve 43. fejezet 25. vers. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás prófita könyve 44. fejezet 22. vers. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás prófita könyve 55. fejezet 7. vers. Gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha majd megbocsátom mindazt, amit elkövettél. Így szól az én Uram az Úr. Ezékiel prófita könyve 16. fejezet 63. vers. Ha megvallod a bűnödet, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele első fejezet 9. vers. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet első vers. Krisztus Jézusban vagy? Akkor örülj, mert nem kell többé görnyedned a kárhoztatás terhe alatt. Isten maradéktalanul megbocsátott neked, úgyhogy bocsáss meg te is magadnak, és lépj tovább.

A reformáció története. A Waldensek. Negyedik rész. A hegyek magas védőbástyái mögött, amelyek minden korban menedéket adtak az üldözötteknek és elnyomottaknak, a Waldensek rejtek helyet találtak, és táplálták az igazság fénylői lángját a középkor sötétsége közepette. Itt az igazságtanú bizonyságai az ősi hitet ezer évig őrizték. Népének Isten a rájuk bízott súlyos igazságokhoz méltó, fenséges szentét adott. E hűséges száműzöttek szemében a hegyek Jahve, az igaz Isten változhatatlanságának jelképei voltak. A felettük változatlan méltósággal tornyosuló csúcsokra mutatva beszéltek gyermekeiknek Istenről, akinél nincs változás, sem változásnak árnyéka, és akinek szava megáll, akár csak az örökké való hegyek. Isten mozdulatlannak teremtette a hegyeket, és felövezte őket erővel. Csak a végtelen hatalmú Isten keze mozdíthatja ki őket helyükből. Törvényének, amellyel a mennyet és a földet kormányozza, Isten a hegyekhez hasonlóan szilárd alapot vetett. Az ember kezet emelhet embertársaira és elveheti életüket. De ez a kéz épp úgy nem tudja helyükből kimozdítani és a tengerbe dobni a hegyeket, mint ahogy nem képes Jahve egyetlen törvényét sem megváltoztatni, vagy akarata követőinek tett egyetlen ígéretét sem érvényteleníteni. Isten szolgáinak a hegyek változhatatlanságához hasonló szilárd hűséggel kell ragaszkodniuk a törvényhez. A mély völgyeket koszorúzó hegyek Isten teremtő hatalmának állandó bizonyságai és oltalmazó gondviselésének csalódása.

örültek, hogy szabadon imádhatták. Ellenségeik üldözései elől sokszor találtak biztos oltalmat a hatalmas hegyek között. Számos fenséges, magas szikláról zengett Istent dicsőítő énekük, és Róma hadai nem tudták elnémítani háladalukat. E Krisztus követők tiszta, egyszerű és buzgó lelki életet éltek. A háznál, a földnél, a barátnál, a rokonnál, még az életüknél is többre értékelték az igazság elveit. Ezeket az elveket igyekeztek szilárdan belevésni a fiatalok szívébe. Gyermekeiket már egész kicsi korukban megismertették a Szentírással, megtanították őket arra, hogy szentnek tartsák Isten törvényét. A Biblia ritkaság számba ment. Ezért drága igéit megtanulták kívülről. Sokan hosszú részeket el tudtak mondani, mind az Ó, mind az Új Testamentumból. Isten fogalmuk a természet fenséges képeivel és a mindennapi élet apró áldásaival egyaránt összefonódott. A kicsin gyermekek megtanultak hálával feltekinteni Istenre, minden ajándék és minden vigasz forrására. A melegszívű, kedves szülők sokkal bölcsebben szerették gyermekeiket, mintsem, hogy elkényeztessék őket. Próbákkal és viszontagságokkal teli élet várt rájuk, talán mártír halál. Gyermekkoruktól fogva a nehézségek elviselésére és engedelmességre nevelték őket, de egyben arra is, hogy tudjuk, mit akarnak és mit kell tenniük.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne merjünk kételkedni. A mai ige: Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Gondolatok az ígéről. Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden lelki szolgájának. Csak menjünk előre hittel, és az Úr megtisztítja előttünk az utat. Az emberi és a sátáni családság tekervényei kiegyenesednek előttünk. Nem kell követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, vaszáraik lehullanak. Nem lesz szükségünk sem faltörőkosra, sem feszítő vasra. Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk. Ezért ne üldögéljünk gyáván és remegve, menjünk előre kötelességünk útján, hiszen az Úr megígérte: én megyek előtted. Ne kérdezzük miért, a mi feladatunk az előretörés. Az Úr ügyéről van szó, és ő alkalmassá tesz majd bennünket a szolgálatra, minden akadály elhárul. Hát nem megmondta: az ércajtókat betöröm? Ugyan mi állhatna útjába, és mi gátolhatná akarata végrehajtásában? Isten szolgáinak kimeríthetetlen erőforrásuk van,

0: A hit előtt szabad az út, akármilyen emberi erő torlaszolja is el azt. Ha az Úr azt mondja, betöröm, leverem, akkor ne kételkedjünk ígéretében. Az örökség kötelez. Május 24-én az országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. A téma az örökség kötelez. Az időpont május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdes Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lukács evangéliuma magától érthetődő, hogy ott van a Szentírásban, hiszen amikor az egyház kanonizálta, vagyis a különböző keresztény iratokat górcső alá vette, és minőségileg ellenőrizte, hogy sugalmazott-e és megfelele azoknak az egyházi kritériumoknak, hogy az Istenről szól hitelesen, így belekerült a kánonunkba. De természetesen ez nem volt mindig magától érthetődő, és Lukács evangéliumával kapcsolatban a legrégebbi keresztény írás Irénusz tollából származik. Irénusz a második században élt, és van egy nagyon híressé vált műve, latinul így hangzik, hogy Adversus Heresis. És ebben megemlíti Lukács evangéliumát, és azt mondja, hogy Lukács Pál tanítását jegyezte fel Jézus munkásságával kapcsolatban, és ezt elmondta a gyülekezetek számára. Lukács Pál kísérője volt, és Irénusz tökéletesen látta, értette ezt a helyzetet az első században, és a páli gondolkodás, a páli kifejezések, a páli logika itt-ott felfedezhető Lukács evangéliumában. Van egy nagyon híressé vált kánontöredék, ez a Muratori féle kánontöredék. Ez is említést tesz Lukács evangéliumáról, és azt mondja a Muratori féle kánontöredék, hogy a harmadik evangélium, amelyet Lukács jegyzett le, aki orvos volt, Krisztus mennybe menetelét követően pedig Pál munkatársává vált. És ez a muratorit kánon töredék lábjegyzeteiben megfogalmazza, hogy Pál nézetei, kifejezései szerint fogalmazta meg az evangéliumát, bár ő maga, Lukács, nem látta az urat testben. János keresztelő vagy bemerítő János születésével kezdi el az evangéliumának a történetét. Ugyanakkor ez a kánon töredék arra is utalást tesz, hogy Lukács egészen más háttérből érkezik, mint mondjuk Márk, aki szemtanú volt. Igaz, hogy fiatal, 13-14 éves lehetett, amikor a passió történetet végignézi, de akkor is szemtanú volt, vagy Máté, aki tökéletesen elhívása után követte Jézust mindenhová. De Lukács nem volt szemtanú. Éppen ezért bizonyos helyzetben előnyben van, bizonyos helyzetben hátrányban van az evangélium megírásával kapcsolatosan. Hiszen a szemtanú az a saját forrásaiból, emlékeiből eleveníti föl a Jézus esemény egy-egy számára is fontos helyzetét, pillanatát és állomását. Úgy is mondhatnánk, hogy Lukács egy újságírói tevékenységet végzett, egy oknyomozó újságírói tevékenységet végzett, de nem a saját útján járja végig műfaji szempontból ezt az utat, mert előtte már Márk feltörte az utat és kialakítja az evangélium műfaját, stílusát, irodalmi keretét. És ezt elfogadja önmagára nézve Lukács, tehát ezt az irodalmi keretet. Viszont egy kicsit más tartalommal tölti meg. Több helyen olvasunk az Új Szövetségben Pál kijelentéséről, hogy ő a saját evangéliumáról beszél. Róma 2.6-ban és Timóteus második levele második fejezet 8. versében. A mai napig nem tudjuk, hogy miről beszél Pál, viszont többünknek az a véleménye, hogy valószínűleg Lukács evangéliumáról beszél, hiszen ebben jelentkezik a legdinamikusabban a páli krisztológia, a páli Krisztusról való elgondolás, írásba foglalása. Természetesen ez megint egy nagyon érdekes, hiszen Pál sem volt szemtanú. Tehát nézzük csak, nem szemtanú Lukács, nem szemtanú Pál, mégis mind a kettő hihetetlen erővel, határozottsággal és a Szentléleknek erejével tesz tanúbizonyságot arról, hogy mit tett Jézus, és milyen fontos örökséget hagyott a világra. További érdekesség még az óegyházi hagyományba, hiszen az óegyházi hagyomány gyakorlatilag a II.-III. Században élő őskeresztény írók tollából származik, és emellett a nézetek mellett nem mehetünk el némán, ezeket minimum meg kell, hogy említsük. Tehát volt egy olyan óegyházi hagyomány, két nagyon neves képviselője is hangoztatja, Epifánesz és Nagy Gergely Gregorius, amikor megemlítik azt, hogy Lukács valószínűleg, hogy orvos lehetett, illetve a 70 tanítvány közé tartozhatott. Hiszen Lukács különanyaga az Emmauszi tanítványok esetében, hogy Jézus találkozik a szomorú tanítványokkal, akik megrendültek szívük mélyéig, és beszédbe elegyednek egy idegennel, aki valójában a názáreti Jézus, de nem ismerik föl az idegenben a Jézust, és az egyik Emmauszi tanítványnak, Kleofásnak leírja, megírja Lukács a nevét. A másiknak elhallgatja. És az óegyházi hagyomány arra hivatkozik, hogy ez a másik, ez lehetett Lukács. Ugyanakkor a Lukács kutatás mai arculatát és kontúrjait, ha végignézzük, akkor mind az utóbbi két tényt szem elől téveszti a mai Lukács kutatás, vagy legalábbis nem törődik sem azzal, hogy orvos lehetett Lukács, sem azzal, hogy a 70 tanítvány egyike lehetett. Nézzük Lukács személyét, magát, amelyet nem vonatkoztathatunk el az evangéliumtól. Hiszen az író valamilyen módon megjelenik az írásában. Családjára vonatkozólag azt tudjuk, és származására, hogy antiochiai szír származású ember volt, pogány származású, tehát azt is mondhatjuk, hogy a kereszténység első értelmiségi eredménye a pogány misszióban. Nem véletlen, hogy Pálnak igazi barátjává válik, mert Pál a pogányok nagy hittérítője, és benne látja Pál az első gyümölcsöt, benne tapasztalja meg azt, hogy érdemes a pogányokért küzdeni, és hosszú időn keresztül Pál misszió útján feltűnik, ha végighallgatja előadásait, látja Pál életének nehézségeit, segítségére van, és talán mondhatnánk azt, hogy olyanná vált Lukács, mintha mindig zsidónak született volna. 84 éves korában, Bojótiában, betelve Szentlélekkel halt meg. És menjünk vissza ahhoz az előbb említett állításhoz, hogy Lukács nem szemtanú. Nézzük Lukács evangéliumának az első fejezetét, amelyet az első néhány versét szeretném fölolvasni. Ez mindenféleképpen az egész újszövetségi görög nyelvtől eltér. Múlt héten Tarjányi professzor úr azt említette Márk evangéliumával kapcsolatban, hogy amikor Ágoston elolvasta görögül Márk evangéliumát, sírva fakadt, silány nyelvi megfogalmazásai miatt. Viszont, minthogyha érezte volna Lukács, hogy most itt valami nagy dolgot kell letenni az emberiség asztalára, vagy legalábbis a pogány világnak az asztalára. És az első néhány vers, az első 3-4 vers, főként az első 3, a klasszikus görög nyelv retorikai, grammatikai és irodalmi megfogalmazása szerint íródott. Az egész Bibliában még nincs 3 ilyen vers, amely ennyire megfelel ne minden elvárásnak, nyelvi elvárásnak. Tökéletes. Nincs benne semmi hiba, nincs benne semmi olyan, ami a klasszikus görög nyelvet sértené és bántaná. Felvillantja Lukács, hogy mi keresztények tudunk a platoni és arisztotelészi nyelven is megszólalni, de nem akarunk és nem kívánunk. És ugyanakkor ebben a 3 versben megfogalmazza Lukács, hogy milyen módszerrel írja meg az evangéliumát. És szóljon most az ő tollából való információ. Lukács 1:1-től. Mivel hogy sokan kezdték rendszerint megírni azoknak a dolgoknak elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek, amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, tetszék én nékem is, aki elejétől fogva mindeneknek szorgalmatosan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak neked, jó Teofilusz, hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre tanítattál. Szóval elmondja, hogy ő nem szemtanú, megemlíti azt, hogy ő mindennek szorgalmatosan utána járt, beszélt a szemtanúkkal, és olyan dolgokat is megjelenít az evangéliumában, amelyek Máté és Márkhoz képest egy más forrásból jelenik meg. Természetesen, ahogy előbb említettem, a Márk által felkínált ösvényen megy tovább, de ezen az ösvényen olyan fákat ültet el, amelyek a másik két evangéliumban nem, vagy csak igen ritkán találhatók meg. Menjünk még egyszer vissza, és Kolossé 4:14 alapján Lukács orvos volt. Korának egyik orvosi képzettségével, végzettségével rendelkezett. Lukács, Lukájosz, ez az akkor élő világban egy teljesen bevett, átlagos, közismert, sok ember által használt név volt. Ugyanakkor, ha megnézzük és megszámoljuk, hogy mondjuk Lukács és Márk neve hányszor fordul elő az Új Szövetségben, akkor azt tudjuk mondani, hogy méltatlanul keveset találjuk meg Lukács nevét. Hogy miért? Ezt nem tudom. Ez nyilván egy következő kutatásnak lehet a témája, de Márk sokkal, de sokkal aránytalanul többször fedezhető fel az evangéliumokban, mint Lukács. Nézzük az előbb állított dolgot, hogy Lukács orvos volt, mire alapozhatjuk. Hiszen azt tudjuk mondani, hogy az egész újszövetségi hagyományanyagban egyetlen orvos nem szerepel. Miért? Megint nem tudom. Bár vannak különböző megoldási kísérleteink, hiszen az ókori világban, Izrael életében maguk a papok voltak az orvosok. Ők töltöttek be egy bizonyos orvosi szintet. Papi mi voltukból kifolyólag. Ők voltak azok, akik bizonyos betegségeket diagnosztizáltak. Valamire kijelentették egy betegségre azt, hogy ez tiszta vagy tisztátalan. Egyetlen egy orvosnak a neve nem kerül elő az Új Szövetségből, és amennyiben Lukács evangéliumát elkezdjük tanulmányozni, és főként itt az eredeti görög nyelv az első rendű primér feladatunk, akkor azt látjuk, hogy különböző betegség leírásai, ami megtalálható akár Márk, akár Máté evangéliumában, hiszen ők szinoptikusok, együttnézők, mint ahogy most önök együttnézőben néznek rám, önök szinoptikusok hozzám képest, mert az én szemnézési irányom pontosan ellenkezője, mint a hallgatóimnak a nézési iránya. Nos, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy bármilyen betegségnél, gyógyítás jelenetnél nem átlagos kifejezéseket, hétköznapi szófordulatokat használ, hanem szakkifejezéseket alkalmaz, és nem csak, hogy szakkifejezéseket alkalmaz, hanem kérem szépen, még azt is tudja, hogy az ókori világban mi volt egy tisztességes orvosnak a bére, a fizetése, a paraszolvenciája. És ezt pedig az irgalmas samaritánus történetéből tudjuk meg, hiszen Lukács evangélium 10. fejezetének 33. versétől egy olyan érdekes történetet olvashatunk el, amiben egy ember a rabló kezébe esett, majd arra ment egy pap, egy lévita, akik a szolgálatukból kifolyólag nem akartak tisztátalanná válni, azt hitték, hogy egy halott fekszik az uton keresztbe előttük, kikerülték megfelelő távolságra, nehogy tisztátalanná váljanak, hiszen ők fontos helyre, Jeruzsálembe, a szolgálati területükre igyekeztek. És akkor jön egy samaritánus, aki a zsidók szempontjából hosszú évszázados gyűlölködés volt mind a két nép között, akit nem nagyon tiszteltek a zsidók, és visszafele is igaz volt ez. A samaritánusok sem tisztelték a zsidókat. Ez a samaritánus fölrakja ezt a halottnak vélt embert a Szamarára, elviszi a vendégfogadóba, ott gondozza, nem tud sokáig várni, és azt mondja a vendégfogadósnak, hogy itt van két pénz, két aranypénz. Nem olyan rég egy régészeti lelet bizonyítja azt Lukács evangéliumától teljesen függetlenül, hogy egy orvos napi fizetése az ókorban két aranypénz volt. Egy rabbi, kérem szépen, csak egy aranypénzt kapott, egy szolga csak egy fél aranypénzt kapott, de kérem szépen, aki a tálitot szőtte, az 8-10 aranypénzt is kaphatott. A tálit az az imasál volt, amelyet bizonyos liturgikus alkalmakon használtak a zsidók, és még a mai napig használnak. Tehát az orvos fizetése 2 aranypénz volt. Mennyit hagyott ott a samaritánus? 2 aranypénzt. Lukács annyira tudja az orvossal kapcsolatos információkat, kifejezéseket, bérezést, fizetést, hogy amikor az ember olvassa, akkor igencsak elcsodálkozhatunk. Tehát összegezve az előbb elmondottakat, azt látjuk, hogy Lukács evangéliuma megfelel annak az óegyházi kritériumnak, amellyel kapcsolatban azt állították, hogy Lukács orvos lehetett. Nézzük most az apostolok cselekedetét és Lukács evangéliumát. Hiszen nagyon jól tudjuk a mai kutatás alapján, hogy az apostolok cselekedetét is Lukács tollából származónak vélhetjük. Hiszen annyira hasonlítanak egymáshoz kifejezéseiben, szófordulataiban, nyelvi gondolkodásában, hogy mindenféleképpen többszöri vizsgálat arról győz meg bennünket, hogy a két mű egyetlen szerző tollától származik. Többen felvetették esetleg annak a lehetőségét, hogy mind Lukács evangéliuma, mind az apostolok cselekedetének szerzője esetleg egy közös forrásból vagy hagyományból merítették volna a mondani valójukat. Minden esetre ez nem állapítható meg, ez csak egy feltételezés, mert ha közös hagyományból vették volna, akkor ezt a hagyományt ma mindenki ismerné. Sokkal inkább állíthatjuk, hogy Pál apostol állandó kísérője volt Lukács, feljegyezte a páli prédikációkat, és mint kiváló tollforgató keresztény megörökítette ezt az utókor számára. Sőt, hadd mondjam érdekességnek, hogy Lukács evangélium elején egy történész, egy író arszpoétikája jelenik meg. És ő akkor tudja ezt a történetet legjobban megírni, ha ő nem azonosul teljes mértékben az általa elmondottakkal, mert ez a történelmi tudományosságának a kárára fog menni. Ha az evangéliumot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az első 30-40%-ában próbálkozik Lukács történészi mi voltát ráerőltetni az általa leírt evangéliumra. És ahogy ezeket a történeteket elmondja, úgy felszívódik, eltűnik, elpárolog, semmivé lesz a történelmi, az írói egyénisége, és egyre inkább azok a történetek magával ragadják, és a végén úgy fejezi be az evangéliumát, mint egy hitvalló keresztény. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk, hogy kinek írja Lukács az evangéliumát. Kérem szépen, nagyon jól tudjuk azt, hogy mondjuk Máté a zsidóknak írja. Máténál hemzsegnek a héber, illetve abban az időben használt arám kifejezések. És ezeket az arám kifejezéseket nem magyarázza meg, mert mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy ráka. Ezeket a kifejezéseket Lukács nem használja. Még akkor sem használja, ha a történetben ott kellene szerepeljen, hanem használ helyette egy koiné görög nyelvben használatos hasonló kifejezést. Miért? Lukácsot nem a zsidók érdeklik. Hát a zsidóknak megírja Máté az evangéliumát. Nem azért, mintha ő haragudna a zsidókra, tehát senkiben nem szeretnék ilyen érzést kelteni, de ő azoknak az embereknek írja az evangéliumát, ahonnan ő jött. A pogányoknak. Mert ő a pogány missziónak a nagy-nagy papja. Pál apostollal együtt. Éppen ezért minden nehezen kimondható zsidó kifejezést száműz a görög nyelvű evangéliumából. A nehezen kimondható helységneveket, vagy városneveket, vagy településneveket, vagy égtájakat, térségeket Izraelben Ő mindig Júdeáról beszél. Ő sosem Izraelről beszél. Ő Júdeáról. Miért? Mert a rómaiak majd Rómában ezt fogják érteni. Ha Rómában megkérdezik azt, hogy mit tudom én, hogy Izrael, vagy Kafernaum, vagy Kapernaum, vagy Galileai tenger, állnak és néznek. Érdekes. Ez a földközi tenger mellett van, vagy melyik? Merre van ez a Galileai tenger? Ugye ez körülbelül olyan, mintha azt mondjuk, hogy a magyar tenger. Mi értjük, de gondolom, ha Kínában mondanánk ezt el, vagy Törökországnak a másik felén, akkor megállnának, elővennék Magyarországnak a térképét, és azt mondanák, hogy miről beszélnek ezek a magyarok. Hát nekik nincs is tengerük. Igen, nekünk a mi balatoni tavunk, a mi tengerünk. És ugyanígy bizonyos héber, görög, héber, arámi kifejezéseket, ami egy zsidó ember számára magától értetődő volt, ezeket kiveszi a szájhagyományból, átalakítja, és olyan logikával, és olyan gondolatmenettel, és olyan újságírói vénával, történészi egyéniséggel írja meg az evangéliumát, ami elfogadhatóvá teszi egy pogány olvasó számára. Mert ő pogány agyként akarja ezt az emberek számára, a pogány emberek számára megírni. Ha túl sok zsidót tenne bele, túl sok hébert, szokásokat, kifejezéseket, papi dolgokat, áldozati dolgokat, ez elrettentené az olvasókat, vagy legalábbis így gondolja magában. Nézzük és menjünk tovább. Lukács egy olyan értelmiségi, aki mindenféleképpen kitűnik korában. Kitűnik a kortársak közül. Legelőször azért, mert pogány. És nyilván ez adja meg az igazi értékét, de megtért pogány ízig-vérig átjárta a názáreti Jézussal való találkozás a szájhagyományokon és a szemtanukon való találkozás. Tehát van egy önálló koncepciója. Kérem szépen, nagyon jól tudjuk azt, hogy Márk evangéliuma nem szereti a nagy beszédeket. Márknál csak két kicsi beszéd. Két kis, nagyon picike kis beszéd található. Máté már szereti. Ott van a hegyi beszéd. Lukács is szereti ezeket a nagy beszédeket, de ezeket a nagy beszédeket saját koncepció, saját nézőpont szempontjából fogalmazza meg, és például olyan magától érthetődő helyeket is elkerül, mint Gecsemáné, Olajfák hegye, Jeruzsálem. Mindenki tudja, az olvasók, hogy ez Jeruzsálemről szól. Nem írja meg. A város. És például az egész időszámítás, amikor Jézussal kapcsolatos történetnél megad, hogy hány napig volt ott Jézus azon a vidéken, nagyon jól tudjuk, hogy Márk 6 napról szól, és ugyanez az esemény Lukácsnál 8 nap. Igen, azért, mert a római jog alapján, a pogány gondolkodásának a logikáján fogalmaz, hiszen a határnapokat is beleszámította ebbe az időegységbe, ebbe az idővallumba. Az érkezés napját is beleszámította, és a távozás napját is. Így gondolkodunk mi is. Ha van egy határidő, mondjuk egy pályázat leadásának határideje, ha jól emlékszem, akkor ma 8-a van, és azt mondják, hogy a pályázat leadásának határideje 8-a. Meddig adhatjuk le akkor a pályázatot? 8-án éjfélig el kell, hogy menjem. Postára kell adni, vagy e-mailbe el kell küldeni. A zsidó logika szerint nem. A zsidó logika szerint 7-én naplementéig. Tehát másképp gondolkodott egy zsidó ember, és másképp egy pogány ember, nyilván a római jog hatására, a rómaiaknál határidő, kérvények, stb. Ezek sokkal finomabb fogalmazásban, jogi megfogalmazásban alakulnak ki, és a hétköznapi ember is sokkal jobban odafigyelt ezekre. És például az általam felolvasott négy vers az elején, ez pogány mintára történik, hogy ő egy Teofilus nevezetű keresztény embernek ajánlja, aki Domiciánának volt, Domiciás császár húgának, Domitellának volt gyakorlatilag a férje, ki is végeztette Domicianus császár. Hát valószínűleg nem azért, mert a férje volt a húgának, hanem azért, mert megtudta róla, hogy keresztény. Hát csak azt felejtette el, hogy szegény, közben mielőtt meghalt, a feleségét is keresztényjé tette. Nagyon érdekes óegyházi hagyományként hadd mondjam el, hogy a császár a saját húgát nem végeztette ki, de kivégeztette a férjét. És a húgát egy földközi tengeren található kis szigetre száműzte. És ezen a szigeten csak néhány száz ember élt. És azt mondja, na, legyél te ott keresztény. Oké. El is feledkeztek róla, amikor már a császárt eltemették, akkor meglátogatták a császár húgát, aki ekkor már idős volt, és nagyon érdekes, az egész sziget keresztényé lett. Teljesen, 100%-osan. Miért? Mert elment egy császári származású valaki, aki olyan hitelesen tudott beszélni a kereszténységről, a názáreti Jézusról, hogy mindenki elfogadta. Azt is megállapíthatjuk, hogy az evangélium röviddel az apostolok cselekedete előtt keletkezett. Tehát, ha megnézzük a keletkezési időt az apostolok cselekedetéhez képest, akkor azt látjuk, hogy először keletkezett Lukács evangéliuma, és az is lehet, hogy nyomban kialakult az apostolok cselekedete. A mai napig nem eldöntött tény, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor keletkeztek az evangéliumok. Egy biztos, Márk mindenféleképpen a négy evangéliumot, illetve a másik három evangéliumot megelőzi. Tehát Márk a legelső evangélium. De hogy Máté és Lukács, azt nem tudjuk, nincs ugyanis olyan pontos adat benne, amiből visszakövetkeztethetnénk, csak próbálunk egy-egy jelenetből visszakövetkeztetni, és az egyik legfontosabb, Jeruzsálem pusztulására vonatkozó jövendőlések, hogy mennyire plasztikusan vannak megfogalmazva, hogy már Jeruzsálem leromboltatott-e, és amikor az író látja, hogy lerombolták Jeruzsálemet, akkor a profécia teljesedése megvalósult, és ezt meglehetősen élénk színekkel fogja megörökíteni az evangéliumában, vagy csupán tompán, egy meghirdetett proféciaként, amely még nem teljesedett be, de valamikor be fog teljesedni. És itt a Biblia kutatók sem tudtak dűlőre jutni, vagy Jeruzsálem pusztulása előtt, vagy Jeruzsálem pusztulása után keletkezett Lukács evangéliuma. Tehát valamikor a 70-es esztendők tájékán, vagy röviddel 70 előtt, vagy 70-ben, vagy 70 után. Annak idején, néhány évtizeddel korábban, amikor én teológus növendék voltam, akkor Pál római halálára vonatkozólag 64-es dátum volt az irányadó. Ma egyre inkább ez kitolódik 70 fele, illetve 66, 67, 68 tájékára. És az sem elképzelhetetlen, hogy a kedves apostola, a barátja, lelki atya halála. Nem tudjuk mikor, 64, 68, 67. Tehát Pál apostol mártír halálomsága elindítja őt arra, hogy megfogalmazza az evangéliumát. Igaz, hogy akkor már van egy evangélium, Márk evangéliuma, amelyet minden bizonnyal ismerhetett, hiszen ennek a műfaját elfogadja és követi, de azt is mondhatjuk, hogy maga az evangélium írásának kiváltó eszköze nem Márk volt, nem Márk evangéliumának megjelenése, hanem minden bizonnyal Pál apostol mártír halála lehetett. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az apostolok cselekedetét Rómában írja meg Lukács, És akkor miért kellene mást feltételezni, mint azt, hogy Lukács evangéliumot is Rómába írja meg? Az általam felállított verzió a következő lehetett. Valamikor 64 és 67 között meghal Pál apostol. Ez egy olyan dolgot indított el számára, hogy mindenféleképpen megírja az evangéliumot, ott hagyja Rómát, elmegy a szemtanúkat fölkutatni. Ez igénybe vehetett akár fél évet, vagy akár egy évet is, hiszen vissza kellett menjen Izraelbe, és ott el kellett menni azokra a településekre, ahol valamikor Jézus járt, és megkérdezni, hogy van itt még olyan valaki az idős generációból, aki látta a názáreti Jézust, aki mintegy 40 évvel ezelőtt meghalt. És akkor mondták, igen, a falu végében még van egy öreg néni. Akkor elment Lukács, ha nem is az MP4-jét vette elő, vagy a diktafont, de a pennáját, és mindent feljegyzetelt. Elment Jeruzsálembe, megkeresett ott is, elment mindenhová, ahol csodák történtek, ahol beszédek történtek. Összegyűjtötte ezeket az anyagokat, ami legkevesebb egy ilyen terjedelemnél egy fél év vagy egy év kellett, de ha a részletekbe elmerült Lukács, akkor ez akár másfél év is lehetett. Visszautazott Rómába, és Rómában pedig úgymond kiírta magából az evangéliumot, de amikor az evangéliumot befejezi, akkor a művét nem fejezte be, mert abban a pillanatban folytatta az apostolok cselekedetének az írásával. És valahogy így alakult ki az evangélium. Egy biztos, olyan dolgokat is felhasznál forrásaiban, amelyet a másik kettő a szinoptikusok közül nem használ fel. Miért? Kérem szépen, azért, mert ő, mármint Lukács, nem volt szemtanú. És az, aki szemtanú, az hajlamos arra, hogy úgy írja meg az evangéliumát, ahogy ő tanúként látta. Van ebben valami nagyon-nagyon pozitív, de van ebben valami gyengítő elem is, hiszen nem biztos, hogy egy ember a valóságot tökéletesen és helyesen, minden részletre menően látja és meg tudja örökíteni. Lukács az evangéliumát úgy fejezi be, hogy az örömhír elterjedt Rómába, ahol ő van, az akkor ismert világ fellegvárába, és lényegében innentől a római birodalom keretei között fog terjedni. Lukács nem egyszerűen Márk és Máté szövegét használja fel, hiszen pontosan utána jár mindennek. Szóbeli hagyomány anyagot is felkeresett. Hiszen Jézussal kapcsolatosan nagyon hamar kialakulnak, amiről múlt héten a professzor úr, Tarjáni Béla professzor úr beszélt, egy ilyen szájhagyomány, egy ilyen retquelle szájhagyomány, például a mi atyánk. Jézus elmondta, a tanítványok meghallották, megjegyezték, megértették, és amerre mentek, mindenütt az úr imádságot adták tovább. Vagy a kereszt jelenete, vagy a hegyi beszéd. Hát annyira könnyű, ugye a boldog mondások, annyira könnyű megjegyezni, különösen eredeti nyelvben, hogyha az ember egyszer hallja, és ezek olyan szívhez szóló mély gondolatok, amiket az ember nem igen tud elfelejteni, és így szájhagyomány formátumában tovább adták. Vagy a kereszt jelenetét, vagy az elfogásának, elárulásának körülményeit, a születési körülményeket, ezeket mind-mind szájhagyomány formában megtalálta, és ezeket bedolgozta a munkájába. Olyan dolgot is tesz, amelyet egyetlen egy evangélium sem, visszamegy Jézus gyermekség történetére, születésének körülményeihez, sőt, még azt megelőzően keresztelő János születéséhez. Kérem szépen, honnan tudja megszerezni egy pogány ember keresztelő János születésének abszolút, úgy is mondhatnám, bizalmas, részletekbe menő, finom információit? Elmegy a keresztelő János tanítványaihoz. ebben az időben még a János tanítványai élnek. És azt mondják, és azt mondja nekik, hogy szeretném, ha elmondanátok, hogy János hogyan született meg. Milyen körülmények, mit ígért az angyal, és mi volt, és hogy volt, és miért nevezték Jánosnak, és ennek párhuzamosára hozza a Jézusi születést. És valószínűleg, hogy nagyon boldogok lehettek a jánosi tanítványok is, hogy így János belekerül az evangéliumba, nem csak a margójára, hanem rögtön a kezdetéhez is, és zseniálisan keresztelő János születésének körülményeit, és a názáreti Jézus születésének körülményeit, az előzményeket összehozza, összecsiszolja. Azt is mondhatnám, hogy bizonyos szempontból a történet, Jézus történet legrészletesebb megfogalmazása Lukács evangéliumában kerül az olvasó asztalára. Az is valószínűleg, hogy az általa felkutatott forrásokat nem tette teljes mértékben bele az ő evangéliumába. Tehát azt is mondhatnám, hogy nagyon sok tartalékkal rendelkezett. Nem írt le minden forrást, minden részletet, de próbálta elrendezni. Na most az ókori ember, sem Máté, sem Márk nem felel meg a mai idői fogalomnak. Miért? Mert a mai ember mindent sorrendbe szeretne látni és hallani. Máté nem sorrendben fogalmaz. Márk sem fogalmaz. Miért? Neki a fontos dolgok jönnek, és ő átcsoportosít, és téma szerint. Egyetlen egy evangélista van, aki óriási igyekezetet tesz a sorrendiségre, az idői kérdésre, és talán ezért a mai szekuláris agy, a mai szekuláris ember gondolkodása szempontjából a leginkább olvasható, érthető és elfogadható evangéliumot alakítja ki. Tehát az időrendiség irányába elindul, és próbálja ez alapján összefűzni az eseményeket. Szelektál. Vannak dolgok, amiket nem ír meg, és vannak dolgok, ami az ókori szerzők alaposságának, utánajárásának, helyszínek felkeresésének szempontjai érezhetők. Tehát nem olyan dolgokról ír, mint Mikes Kelemen, soha életében nem járt ott, amiről ír. Mégis Mikes Kelemen is egy zseni volt a maga módjában az irodalom, a magyar irodalom történetében, hanem ő elmegy és felkeresi ezeket a helyeket. És ezeknek a helyeknek az egyéniségére gyakorolt hatása felfedezhető az evangéliumban. És el tudjuk mondani azt, hogy még a szenvedés történetben is tud újat mondani a hallgatók, sőt, még a szemtanúk számára is picinke kis részleteket el tud mondani. És az egyik legzseniálisabb tanítása az egész evangéliumának, hogy Jézus küldetése egyetemes. Nem a zsidókhoz jött. Elsősorban igen, de nem kizárólagosan a zsidóság számára, hanem az emberiség számára. Zsidónak és pogánynak egyaránt szól Jézus küldetése. Ezzel kapcsolatban megint egy érdekes dolgot fedezhetünk fel. Máté evangélium egy Toledóttal, egy nemzetség táblázattal kezdi el a történetét. És Máté Ábrahámig vezeti vissza ezt a nemzetség táblázatot. Ez nem elég Lukácsnak. Lukács pedig nem Ábrahámig, hanem Ádámig vezeti vissza. És ezzel azt akarja mondani, azt üzeni a hallgatóknak, hogy itt nem a zsidókról van szó. Ugye hát egy zsidó ember számára honnan kezdődik a történet? Ábrahámtól. Nyilván ott van azért Ádám is, de hát ott az nem annyira fontos és nem annyira kiemelkedő. Az ő gondolkodásukban, az ő vallási fajsúlyukban Ábrahám a legnagyobb mérföldkő, ahonnan indul az idő, a megváltás, az elhívás, az isteni ígéret, a földre és az utódokra vonatkozó, az áldás, ezt ő nem tudja elfogadni. Ezzel Lukács nem tud teljes mértékben azonosulni. Noha ez nagyon jó, de ő tovább megy. És ő visszamegy a kezdetekhez, és egészen Ádámig vezeti vissza a nemzetség táblázatot. Jézus küldetésében számtalanszor megjelennek a pogányok, és a pogányok mindig pozitív küldetés tartalommal jelennek meg. A római százados, aki ott van Jézus keresztjénél, vagy a másik római katona, aki azt mondja, hogy nem kell, hogy hajlékomba gyere. Én is egy hatalmasság alá vetetett ember vagyok. És ha azt mondom, ezt tedd, vagy azt tedd, akkor az lesz. Nem kell, hogy elfáradj. És akkor Jézus azt mondja, hogy bizony, ekkora hitet még Izraelben sem találtam. És ami zsenialitás volt megint Lukács részéről, hogy az evangéliumban elkezdett és kifejtett szempontokat tovább vezeti szép finoman, észrevétlenül az apostolok cselekedetében. Tehát, ha valaki folyamatosan olvassa, akkor szinte észre sem veszi, hogy itt egy másik írással, mert itt egy olyan műről van szó, amely Rómába, az evangélium Rómába érkezésével nem áll meg, hanem most egy másik oldalon az evangélium terjedését lehet tovább látni, és Jézus munkássága a pogányság irányába Lukács evangéliumában igen erősen ki van domborítva. Ezzel nyilván a zsidóságon túl Jézus megváltását a zsidóságon túlra értelmezi, hogy a pogány emberek is el tudják fogadni. A földi javakhoz való függőség kérdését rendkívül élesen fogalmazza meg, a szegénység és gazdagság kérdését, vagy az anyagiakhoz való túlzott ragaszkodását. Nyilván ez a római birodalomban talán a pogány emberek számára egy kellő módszer lehetséges volt, és látták, hogy mi mindent megtesznek Rómában az anyagi javak megszerzésére a gazdagok. Gyilkolnak, lopnak, ölnek, méreggel megölik fele barátjukat, és azt mondta a Lukács evangéliuma, hogy ez minden bajnak a gyökere lesz. Ugyanakkor megjelenik a Szentlélek személye, szép, finoman, végig, de érezhetően egyre erősebben jelenik meg. És ahogy megjelenik a Szentlélek Lukács evangéliumában, úgy párolog el a történész egyénisége. Nagy lendülettel, exakt módon tudományos történeti írást fogok írni, és az a Szentlélek, akiről kezd írni, és az általa leírt történetek hatással vannak rá, nem tudja kivenni magát ez alól a hatás alól, nem is akarja kivenni, bár az elején küzd vele szembe, és később minden ellenállás nélkül úgymond a Szentléleknek a munkásságát erősíti. És a Szentlélek már ott van Jézus születésénél is. Tehát a Szentlélelket, mint egy isteni személyt Jézus születésével hozza be az evangéliumba. Páli teológiát próbálja nem direktbe, hanem indirektbe, és a páli teológiához a Jézus eseményeket hozzáigazítja, beleágyazza a páli gondolkodásba. Így is fogalmazhatnánk, hogy Lukács történetíróként kezdi meg az evangélium megírását, azonban később már túllép önmagán, bizonyságtevő keresztényé, bizonyságtevő pogány keresztényé válik, úgy, hogy azért nem adja fel az írói arszpoétikáját. És ha Lukács evangélium utolsó verseihez lapozunk, akkor ezek a versek is nagyon sokat mondóak, hiszen az utolsó vers, a 24. fejezet utolsó versei azt mondja, hogy Jézus mennybe meneteléről szól, kivivé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket, és lőn, hogy amíg áldá őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Tehát a feltámadott Krisztust mutatja be. Túllép a történelmi keretek között. Nem csupán feltámadott Krisztusról szól, hanem a feltámadott Krisztus eltávozik a mennybe. És ezzel próbálja lényegében bevezetni majd az apostolok cselekedetét, és ott is hasonló gondolatokkal indítja meg a szerző. Én ennyit szerettem volna önöknek elmondani. Köszönöm a figyelmet. Isten áldja önöket.
2: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét, csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk, hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét, ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a református egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a református egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába, az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül sor. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-áig, pénteken délig. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a

0: címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi program sorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és a bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhet a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthelyen, az evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Honnan vagy? Nézd meg magadat. Honnan vagy? Nem csoda az, hogy vagy. Honnan vagy? És honnan van minden, amit nem emberkéz alkotott? A porszem, a felhő, a csillag, az árnyék, a víz, s minden, minden. De legkivált, te magad honnan vagy? Neked ez nem csoda? Gárdonyi Géza.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John Dee írta Washingtonból, az Egyesült Államokból. Isten túra térképe. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Józsué könyvének első fejezetének 8. verse. Kora reggel a Yosemite Nemzeti Park északi dóm nevű helye felé vettem az irányt, és egy meredek ösvényen haladtam. A dómot elhagyva elkanyarodtam, és poros földúton vagy kiálló sziklákon gyalogoltam, mindvégig követve a jelzéseket, amik hamarosan meredeken lefelé vezettek. De megakadtam, és azt kérdeztem, ez a helyes ösvény? Amikor már egyáltalán nem voltak túra jelek, rájöttem, hogy letértem az útról. Végül elővettem a térképet, és megláttam, hol tértem le az ösvényről. Nem ellenőriztem a térképet, mondván tapasztalt túrázó vagyok. Valójában amiket követtem, azok másik túrázók otthagyott jelei voltak, amikor az ösvényről letérve felfedező útra indultak. Mindenről eszembe jutottak a korai főiskolai éveim, amikor messzire kerültem Istentől, és bibliaolvasási próbálkozásaim kudarcba fulladtak. Miután részt vettem egy bibliatanulmányozási programban, rendszeressé és ezzel együtt örömtelivé is vált a bibliaolvasásom. Előtte az életem is egy térkép nélküli hosszú út volt. Gyakran még most is a saját bölcsességemre hagyatkozok, amikor életem ösvényeit igyekszem egyenesbe hozni. Persze, kevés sikerrel. Igen, az élet tele van kusza ösvényekkel, de Isten szavát követve mindig a helyes ösvényen maradhatunk. Urunk, köszönjük az útmutatást, ami segít megtalálni az irányt az élet kanyargós szövevényében. Amen. Napi gondolat: Isten szavában fogom keresni a bölcsességet és az útmutatást. Imádkozzunk a túrázókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: megértetted?
1: Amikor rászántam magam, hogy megismerjem, kifürkészem és kikutassam bölcsen a végső következtetést, tudva, hogy az oktalanság bűn, és a tévejgés esztelenség. Prédikátor könyve, 7. fejezet, 25. vers.

Feri már olyan sokszor hallotta, hogy mennyire nehéz a gimnáziumi élet, hogy 2 éven keresztül csak ettől rettegett. Szorgalmasan tanult, egyre jobb jegyeket kapott, sokkal jobbakat, mint amire számított. Aztán 2 év után úgy döntött, hogy kissé alább hagyja. A tanár behívatta az irodájába. Ha így folytatod, nem fogod befejezni a gimnáziumot. Érted, hogy miről beszélek? Egyáltalán, mik a terveid? Feri megígérte, hogy szorgalmasabb lesz, de kiderült, hogy az ígéreteit sem veszi komolyan. Az osztályban, a folyósón és az órák után is minden csinytevésben benne volt. Csak azt csinálom, amit a barátaim, mondogatta. Az utolsó gimnáziumi év tavaszán jött rá, hogy egyszerűen nem fog tudni leérettségizni.

tehetsz-e szert több bölcsességre csupán várakozva? Tegyük fel, hogy nem hallottad tisztán, mit is sugott a füledbe a szomszédasszonyod, mégis úgy tűnt, mintha az iskola hátsó udvarában elásott aranyról beszélt volna. Ilyenkor biztosan nem így kérdeznél vissza, hogy mondott valamit? Vagy velem beszél? Esetleg elnézést, de nem értettem tisztán, megismételné, kérem. Sokkal inkább így reagálnál. Arany? Hol? Tehát ha elsőre nem értett tisztán az üzenetet, akkor határozott választ követelnél hangos szóval, és addig ásnál, míg meg nem találod az aranyat. A bölcsességet nem elég kívánni. Keresni is kell. Csak így szabadulhatunk meg a bűnben való járástól és az önfejűségtől. Mint ahogy nem ébred valaki reggel arra, hogy lediplomázott, úgy nem szerezhet bölcsességet tanulás nélkül sem. A bölcsesség nem hull az ölünkbe.

0: A bölcsesség megszerzése tehát akár egy nagyon hosszú folyamat is, mint például az iskola vagy az egyetem elvégzésének időszaka. Igaz, hogy jelen pillanatban nem lesz szükség arra, hogy minden bölcsességet felhasználj, amit a Biblián keresztül Istentől kaptál. Ez talán abban fog kísértést okozni, hogy abba hagyd a bölcsesség keresését. Viszont a bölcsesség megszerzésének egyetlen útja az, ha továbbra is elsajátítod Isten ismeretét, hogy szükség esetén felhasználhassd azt.
1: Közreműködött Balázs László.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmár Németiből jelentkezem, ahol is Vékás Erzsikével beszélgetek. Erzsike sok-sok éve szolgál a roma asszonyok, lányok között.

0: Azt mondtad, hogy nagyon-nagyon sok öröm a te számodra az, hogy szolgálhatsz ezek felé, a cigányasszonyok felé. Egy-két ilyen örömöt meg tudnál velünk osztani?
1: Lehet többet is. 10 éve történhetett, amikor az egyik idős cigánytestvérnő, aki már az úrnál van, először ültetett a háza köré magvakat, veteményezett, ugyanis 10 éve vagy közel 20-20 éve először erre is tanítottuk őket, hogy használják ki azt a kis helyet, ami van a ház körül, és amit lehet termeljenek. És emlékszem, hogy egy júniusi nap férjemmel mentünk a gyülekezetbe, és ez az idős testvérnő egy kis csokor, vagy egy marék zöldhagymával jött oda hozzám, és mondta, hogy ez az első termés, és ezt elhoztam Vékás testvéréknek. Hát nem is tudom elmondani az örömet, de azt az érzést is, hogy hogy köszönjem meg neki, és hogy mondjam meg, hogy köszönjük szépen a Jóisten, nekünk is rendel, ezt használják, és nagy öröm, hogy most már neki is termett a kertjében. Aztán másik öröm, ugyancsak egy idős, kedves cigányasszony, aki hűséges volt végig, ő is a nyáron az úrhoz ment, nehezen járt, sokat fájt a lába bottal, de soha nem maradt el az úrházából, ha csak egyet tudott lépni. Elindult egy fél órával, egy órával hamarabb, és a kis bottyával eltutyogott, és nem egyszer női körökön elmondta, ő este sosem fekszik le, akárhogy fáj a lába, akárhogy fáj a dereka, letérdepel az ágya mellé, és imádkozik a gyermekeiért, a testvérekért, a gyülekezetért, a faluért, a tanyáért. Ugyan ezt teszi reggel is. Mindig jókedvel, örömmel láttam, most üres a helye a széken, de tudom, hogy nem üres a mennyországban. És olyan jókedvel bátorította a fiatalabb cigány asszonyokat is, hogy csak legyenek hűségesek az Úrhoz végig, mert megéri. Mennyi öröm jött a szívébe, amióta Jóistennek adta az életét. Aztán olyan élményem is van, és sok kedves élmény többek között, ahogy bátorítgattuk, meg próbáltuk tanítani őket, meg biztatni, hogy a gyerekeiket küldjék iskolába, és álljanak mellé, és amit lehet, segítsenek. Az egyik testvérnő megtanult írni, olvasni, és egyik alkalommal az egyik iskolás kisgyereke valamiért sírva jött haza. Hát az anyuka, hogy szokás, felindult, azonnal felszaladt az iskolába, a tanárbácsival egy kicsit nem a legszebb hangnemben beszélt, veszekedett vele. Majd következett a vasárnap, következett a női kör, az úrvacsoravétel, és annyira Jóisten ráterhelte, és a lelkismeretét zavarta, hogy nagyon megtorpant, sírt, nyögött, vajudott a bűnei alatt, hogy most mit tegyen. Aztán bátorítottam, hogy lehet ezt rendezni, és el kell rendezni, és megtette, és a következő alkalommal az a derült arc, az a tiszta tekintet, hogy rendezte, hogy bocsánatot kért, és ő többet soha ilyet nem szeretne tenni, hanem először elmenni és megkérdezni a tanárt, vagy másik gyermeket is, ne azonnal indulni föl. Hát ez jellemző a cigányok között, hogy és szeretik a gyerekeiket, és nagyon féltik, de van tanulnivaló nekik is, nekünk is.
0: Közel 20 éves tapasztalat van mögöttetek, ha jól értem. Ebben a munkában több is, mint 20 év. Hát az nagyon nagy idő, rengeteg tapasztalatnak össze kellett jönni. Hogy gondolod, hogy lehet, vagy hogy kell tanítani? Melyik az a mód, ahogy átmegy az üzenet a cigány asszonyok, emberek felé? Hát gondolom, neked az asszonyokkal van igazán tapasztalatod.
1: Talán a legelső az, hogy nagyon őszinte, nyílt szívvel, érdek nélkül szeretni őket. Nem azért, hogy másnak bemutassam, meg annyi minden érdek meghúzódhat ez a misszió mögött. És ezt legelőször és legélesebben és világosan az Úr látja és méri. És Isten, aki látja, hogy milyen szívvel végzem, és mi van mögötte is, mi a motiváció, ő az, aki ráteheti a pecsétet, és Roppant érzékeny lelkük van a cigány, most mondom nőknek, asszonyoknak, mert főként köztük mozogtam, meg mozgok többet, de nem csak. Roppant érzékeny lelkük van. Éppen olyan szerető és fájó szívű emberek és asszonyok, mint mi, sőt, néha úgy érzem, hogy majd beleszakad a szívem, látva egyik-másik asszony életét, sorsát elbeszélgetve velük. Tehát visszatérve a kérdésre, úgy érzem, hogy az első és a legfontosabb kitétel lesz, hogy milyen szeretettel és milyen motivációval megyek közéjük. A másik, őszintének és egyenesnek lenni előttük. Hadd lássák, hogy nem egy bolygóról jövő lény vagyok, és nem egy felsőbbrendű lény, hanem ugyanolyan harcokkal, nehézségekkel, kísértésekkel küszködő, mint ők, még ha más körülmények között élek is. Nem a más körülmény tesz emberré, hanem a jellem, és az, aki vagyok, és ahogy élek. A következő nem a magas szintű tanítás és rengeteg ismeret, hanem egyszerűen az Isten igéje. Az ígét egyenesen, egyszerűen, érthető nyelven, az ő nyelvükön átadni, szeretettel, alázattal, mint aki én is ezt szeretném megélni, de nem tudom egy az egyben, hanem ez a mindennapi harcom, hogy megéljem, és az ige végzi tovább a munkáját. Többször megfigyeltem már, hogy ha nem is sok mindent tudnak megjegyezni egy női biblia körön, de mindig akad egy-két dolog, ami úgy beragad a szívükbe, és amit megjegyeznek, és amire odafigyelnek, visszatérnek. Egy másik dolog, talán azt is elmondhatom, hogy türelmesen, szeretettel foglalkozni velük, vagy tanítani. Tanulunk együtt, én is tanulok velük együtt. És ha néha úgy is tűnne, hogy hát ezt már mondtam, és megint elkövette azt a nem jót, vagy beleesett, jusson eszembe, hogy a Jóisten hányszor bocsájtott meg nekem, vagy én hányszor bántottam meg az én uramat ugyanazzal a hibámmal, vagy vétkemmel, vagy hogy ő milyen türelemmel hordozott és hordoz engem még a mai napig is. Azt is megfigyeltem, vagy már észrevettem, a Jóisten úgy rávezetett, hogy nagyon fontos a szemkontaktus a cigány nőkkel. És látni és észrevenni a szemükből, hogy értik-e, amit mondunk. Lehet, hogy vannak nagyon egyszerű szavak, ami nekem fel sem tűnik, értem az értelmét vagy lényegét, de ők talán nem. Helyzetüknél fogva nem tehetnek erről, kevesebb a szókincsük, gyengébb, mint a miénk. Ezért nagyon oda kell figyelni, vagy figyelnünk a szemkontaktusra, az arcvonásra, és vissza-vissza kérdezni. És sokszor nagyon jó beszélgetés alakul ki. Most például csak egy dolgot említek, talán az elmúlt télen a gyermeknevelésről beszélgettünk, ennek kapcsán nem csak egyedül, egy másik testvérnő is velem volt, aki egy néhány dologban bibliai eligazítást, tanítást adott, tartott, és észrevettem, hogy egy dolgot, egy szót, mintha nem értenének, csak bámulnak, visszakérdeztem. Nagyon egyszerű, nekünk természetes, hogy legyél következetes a gyermeknevelésben. Nem értették ezt a szót, hogy mit jelent. És majd egy jó fél óráig körbejártuk, megbeszéltük, és olyan jó volt látni, ahogy az arcok kiderültek, a szemek felcsillantak, megértették, hogy miről is van hát szó. És egyik másik úgy ki is tört belőle, hogy hát én erre nem is gondoltam. De jó, hogy ezt is tudjuk. Hát sok ilyen kedves élmény összegyűlt az évek alatt.
0: Már itt említettél a végén egy témát, a gyermeknevelés témát, mint olyan témát, amit érdemes velük együtt átgondolni az ige fényében. Melyek azok a témák szerinted, amit feltétlenül említeni kell, meg kell beszélni velük? Hol látod azokat a kritikus pontokat, amit nem szabad elkerülni?
1: Hát több ilyen is van, de most, ahogy visszagondolok az elmúlt jó 20 évre, egyik évben sorozatban vettük a 10 parancsolatot. Nagyon ember közelbe és szívünk közelébe hozta Isten ezek az igék által az ő saját, meg a mi saját élethelyzetünket. Kritikus pont, amit nem szabad elkerülni, a családi élet, a gyermeknevelés, a férjel, rokonokkal való viszony, a különböző babonaságoktól való szabadulás. Erről szinte minden télen beszélgetünk, hogy mit jelent Isten népére az, hogy nem fog rajta varázslás, jövendőmondás. Mert egy olyan közegből, egy olyan háttérből jönnek, ahol szinte ebben éltek, hogy természetes volt a szenes víz, a jóslás, a jövendőlés, meg sok ehhez hasonló dolog, vagy hogy a kismama, a beteg ágyas asszony nem mehet a kútra vízért, nem nyúlhat liszthez, meg megférgesedik, meg sok ilyesmi. Hát ennek idő kell, de a Jóisten igéje körül figyelve, és tanítva, és a Jóisten vezetésére odafigyelve, olyan szép látni, ahogy ettől felszabadulnak és megszabadulnak. És akkor már szinte ők, az idősebbek, tanítják a fiatalabbakat, vagy a lelkileg idősebbek, a lelkileg fiatalabbakat, és úgy átadják egyik a másiknak, hogy na, most már jöhetsz imaházba, nem baj, hogyha éppen most asszonyi dolog van veled, kinyithatod a Bibliát, szabad a kezedbe venned. Volt, amikor ezt kérdezték tőlem, hogy de én akkor, ha úgy vagyok, vagy amikor gyermekem születik 6 hétig, nem szabad a Bibliát a kezembe vennem? Valahonnan, nem tudom, honnan szedték ezt össze. Meg sok ilyen ehhez hasonló dolog, amire lényeges odafigyelni. Az is egy nehéz kérdés volt számomra, ismerve a helyzetüket, hogy tanítani, hogy hogy készül egy hívő nő, az Isten népe a nyugalomnapra. Hogy amit lehet szombaton előre, megteszünk. De egy meleg nyári időben, hogy bátorítsam azt az asszonyt, hogy előre süssön, főzzön, amikor nincs egy hűtőszekrénye. És akkor is megkapni azt a helyes utat, hogy az Isten szerint a lelkünknek, testünknek nyugalma legyen, mert megvan az Isten népének a nyugodalma. És erre bátorítani, hogy ez mit jelent, hogy ezt egy családanya hogy segíthet, hogy a családja megélje. Hát ide Isten lelkének különös vezetése kell, hogy ilyen esetekben is nem lenézően, és nem fennhíjázóan, és nem fentről, hanem úgy, mint akik próbáljuk átélni a helyzetüket, az ige szerinti eligazítást adni. De ilyenkor mindig bátorító volt tudni az, hogyha én nem is tudom ezt a helyzetet teljesen átélni, de van egy főpapunk, aki nem csak az enyémet, az övékét is át tudja élni.
2: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, Cséki Győzővel és kedves feleségével Marikával a Szentlélek munkájáról beszélgetünk. Tulajdonképpen már kedves ismerősként köszöntünk benneteket. Hogy gondolkodjunk mi a Szentlélekről, vagy Szent Szellemről? Ugye kezdődik úgy, hogy már itt vitáznak a hívők, hogy akkor most melyik a helyes kifejezés. Nem akarok semmit a szátokba adni, de igazából mindkettő helyes, ha jót értünk alatta, csak különböző nyelvhasználat van. Tehát mit kell gondolnunk a Szentlélek munkájáról?
3: Először én szeretném köszönteni a kedves hallgatókat, és örömmel készültünk erre a beszélgetésre. Szeretünk idejönni, mert a rádióban testvérek között lenni, és Isten igazságát, szeretetét hirdetni, mondani, beszélgetni róla, és különösen örülök ennek a műsornak, hogy ilyen nyitottan tudunk beszélgetni szabadon. Hát Szent Szellem, Szent Lélek, igen, bizonyos egyházakban csak úgy használhatjuk, hogy Szent Lélek, bizonyos egyházakban meg úgy kell használni, hogy Szent Szellem. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudjuk azt, hogy ez az Istené. Ez a mennyből jön, ez Istennek drága áldás az emberiség számára, hogy elküld. Tehát most vagyunk Pünkösd után, és a Szent Lélekről való gondolkodás, vagy a Szent Szellemről való gondolkodás számomra az apostolok cselekedetében annyira szépen kibomlik, kinyílik, megmutatja a munkáját, és a Szent Szellem az én életemben is, amikor eljött hozzám, amit tudok legelőször róla mondani, hisz ő egy személy. Azért beszélek róla, hogy róla, mert ő egy személy, világosságot gyújtott a szívembe. Fölragyogtatta számomra, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és megértette velem, hogy én Isten szemében egy elveszett ember vagyok. És ezt mind a Szent Lélek végezte el bennem, természetesen a prédikációk által, az igeolvasás által. Tehát ha nagyon röviden szeretnék fogalmazni, a Szent Lélek az, aki felragyogtatja nekünk Krisztust lelki szemeinkben, és hitet gerjeszt bennünk.
2: Nem akarok a szabadba vágni, de amikor az Úr Jézus készítgette a tanítványait arra, hogy ő meg fog halni a világért, a világ bűnéért, és aztán visszamegy az atyához, akkor azt mondta, hogy jobb, hogy ő elmegy, mert majd elküldi az ő lelkét, és többek között nagyon sok mindent mond akkor erről a lélekről az Úr, de azt mondja, hogy ő majd rólam tesz bizonyságot. És most te pont ugyanerről beszéltél, hogy amikor a te életedben megjelent, akkor Jézust ragyogtatta fel előtted.
4: Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a Szentlélek már előtte is dolgozott és munkálkodott az én vagy a mi életünkbe. Én valahogy egész életemen keresztül, már hívőként visszatekintve érzem az ő munkáját, hogy egész életemen keresztül végig kísért, és valahogy úgy ösztökélt, és úgy rendezte az én életemet, akár a nehezeken keresztül, vagy bármilyen helyzeten keresztül, hogy eljuthassak arra a pontra, ahol fel tudja velem ismertetni, hogy szükségem van Jézus Krisztusra. És ez nem egy év volt, vagy egy hónap, vagy egy hét, hanem sok-sok év, amin keresztül ő munkálkodott az én életemben. Én így látom.
2: És akkor te ezt még nem tudtad, és nem is volt ez tudatos istenkeresés?
4: Egyáltalán nem volt. Így visszatekintve már keresztényként, visszanézve az életemet, látom, hogy akkor igen, ezen a ponton is Isten volt ott, ezen, és itt ezekben a nehezekben, akkor már itt vezetett. Szóval így visszatekintve már látom, akkor semmiről nem tudtam, hogy Isten keze munkája van az életemen.
2: Szerintetek Isten szent lelke csak a hívőket, tehát a keresztényeket vezeti, vagy pedig vezethető másokat is?
3: Nagyon jó a kérdés. Én azt tudom mondani, amit az igében látok, hogy kitöltetett a Szentlélek minden testre, pünköstkor, és betöltötte a Szentlélek a földet. És ahogy említetted Jézusnak a szavait, hogy jobb néktek, ha én elmegyek. És most, hogy volt a pünkösd, mondtam a testvéreknek, hogy mit szólnátok, ha most a Jézus itt lenne közöttünk, és személyesen látnánk, és akkor mondták a testvérek, hogy hú, de jó lenne, és mondom, nem vagytok egy kicsit önzőek, akkor mi lenne a szomszéd templomba? Hát pontosan az pünkösnek ez a csodája. Jézus nem csak személy szerint egy helyen van, hanem az egész világot betölte az ő szelleme. És ez csodálatos, hogy mindenhol elérhető az Úr Jézus, nem csak személy szerint az én életemben, hanem más is megragadhatja Jézus Krisztusnak a szeretetét, szellemét, igazságát. És én úgy látom az igében, hogy Kornélius is, aki pogány volt, és ismerte a zsidók istenét, én biztos vagyok benne, hogy az ő életében és az ő gondolatvilágában valamit az ige, a zsidó hagyományok, a szokások hisz, nem hiszem, hogy magától lett volna Kornélius olyan adakozó a zsidó nép felé és a szegények felé. Én hiszem, hogy minden ember életében ott van a Szentlélek, de nem belül, először, ahogy Marika fogalmazott, hanem kívül van az életünkön, mint egy ösztöke, jobbról, balról úgy terelget bennünket, ahogy mondta Marika, arra az találkozási pontra, amikor rádöbbenünk, hogy hoppá, ő nem kívül akar lenni az életemben, hanem belül akar lenni az életemben. Ő bennem lakozást akar venni, és természetesen az Isten igéje mutatja meg ezeket az igazságokat, hogy kérni kell, Máté evangéliumban olvasó, hogy kérjétek a Szent Lelket, és az Atya azt adja nekünk, hogy bennünk lakozik, hogy vezet, hogy pártfogol, és ezek mind bennünk zajlódik le, tehát én azt gondolom, hogy minden ember, aki él a Földön, aki megszületik erre a világra, a Szentlélek a pillanatban ott van az ő élete fölött, mellett, mindegy, hogy fogalmazunk, és elkezdi a terelgetést, hogy Jézushoz vezessen bennünket, és arra pontra, hogy kimondjuk, hogy szükségem van rád, hogy jöjj be az életembe. Én ezt így látom.
4: Hogyha még hozzátehetem, hogy én bennem egész fiatal hívőkorom óta, talán megtérésem óta ott van, hogy már az anyám méhétől fogva. Valahogy úgy van bennem, és én úgy látom az igében is, hogy még mielőtt ugye megszülettünk, Isten már mindent tudott, és ahogy beleszülettünk ebbe a világba, elkezdődik ez a terelgetős hadművelet, hogy úgy mondjam, hogy így vagy úgy, lehet, hogy nem jó, nem szép, de mégis így akarom fogalmazni, hogy rá vezessen, vagy rá szorítson Isten arra, hogy meglássuk őt, hogy milyen nagy szükségünk van rá. És lehet, hogy valakinek 10 éves korában jön el ez az idő, vagy 20, vagy nekem 28 éves koromban jött el az a pont, az az idő, amikor megértettem azt, hogy Isten nélkül, az Úr Jézus megváltása nélkül nem érdemes, és nem is tudok élni. És ezt a Szentlélek mondta el, és mutatta be nekünk, vagy nekem.
2: Ha most egy kicsit akadékoskodni akarnék, akkor azt mondom, hogy hát szép dolog ez, amit mondtatok, hogy végül is a Szentlélek itt van ezen a földön, és az egész földre kitöltetett azon az első pünköstkor, és hát mindenkit terelgetni akar Isten felé, de hát ha én szétnézek ebbe a világba, hát mennyi mindent látok, ami messze nem Isten munkája, hanem sorolhatnám a háborúkat, a betegségeket, hát amiket szoktunk ilyenkor sorolni, és azt, hogy hányan Isten ellenségei, hát akkor hol van a Szentlélek?
4: Jó kérdés. Na és hol van a szabad akarat? Mert itt jön az, hogy és én nekem pedig szabad akaratom van, ennek ellenére, hogy Isten ilyen drága, gyönyörű, szép, jót tervezett a számunkra, de ott van az én szabad akaratom, hogy vagy igent mondok neki, és engedem, hogy elvezessen ugye az üdvösségre, és az ő jó terveinek beteljesedésére, vagy azt mondom, hogy nem, köszönöm szépen, én élni akarom az én magam életét, úgy, ahogy azt én elgondoltam, és abban ne szóljon bele senki, megvan rá a jogom.
3: Én úgy látom ezt a kérdést, és amit föltettél, ezt nagyon sokszor kérdezik az emberek tőlünk. Hogy hol van az Isten, amikor meghal a gyermekem? Hol van az Isten, amikor baleset éri a férjemet, és három gyerek marad utána? És ezek nagyon jogos, igaz kérdések. Hol van, amikor háborúk vannak, és ahogy soroltál? Csak mindig kifelejtünk valamit. Ahogy van Isten szellem ebben a világban, van egy ellenkező pólus is, a gonoszságnak angyalai, seregei, hatalmai, fejedelmei, a sátánnak az egész hadserege, és ennyire komoly Ádám Évának a bukása. Most csak ide tudok visszamenni, mert ennyit tudunk az igéből, ennyit látunk, ennyit tudunk róla mi lelkészek magyarázni, hogy amikor Ádám és Éva Istennek a drága szavát átlépte, és engedetlenek lettek, és átadták az uralmat egy olyan bukott angyalnak, aki a mennyből már ki volt taszítva, aki a mennyben egy romlást vitt véghez, aki a mennyben megszomorította Istennek a szívét, mondjuk így, hát a földön fölépítette a maga birodalmát, és ez a birodalomban csak romlás, pusztulás, szenvedés, kárhoztatás, fájdalom, halál. Ádám Éva nem ismerte a halált. Nem ismerte a fájdalmat. Nem ismert a szomorúságot, semmit nem ismert ezekből a dolgokból, ami nekünk ma már szinte természetes szinten fogadjuk el, hogy ez van ebben a világban. És ez a csodálatos, amikor eljön a Szent Lélek, a Szent Szellem, eljön hozzánk, megvilágítja ezeket a kérdéseket a szívünkbe, és választ ad rá, hogy nem Istent kell ezért hibáztatni, hanem van nekünk egy lelkünk ellensége, az emberölő, a pusztító. Nagyon jó lehet látni a sátánnak a munkáját, mikor az Úr Jézus Krisztust a Gecsemánia kertben elfogják, megverik, megalázzák, szenved, egyedül lét, magánya kereszten. Ez mind a sátánnak a munkája. Ugyanez van a világban is.
2: Akkor itt most megint van egy olyan gondolatmenet, nem a sajátomat idézem, de sokan idézik, vagy gondolkodnak így, hogy ezek szerint viszont, ha én a Isten és a Szentlélek uralma alatt élek, akkor ez az összes dolog, ami a sátánhoz tartozik, a halál, a fájdalom, a betegség, a nyomorúság, akkor ez megszűnik, mert én átkerültem egy másik csoportba, vagy másik birodalomba, mindegy, hogy fogalmazok, és akkor onnantól kezdve viszont, hát mivel én Isten királyi uralma alatt élek, hát nekem csak jó dolgok. Velem csak jó dolgok történhetnek.
3: Nem akarlak megcáfolni, de nem is akarlak erősíteni. Hit kérdése. Ez valóban hit kérdése, hogy hogyan veszi valaki a Krisztust, és hogyan éli meg, és én láttam olyan idős keresztény bácsit, hogy kidurrant az egészségtől, egy gyógyszert nem vett be az életébe, és Isten akadta ezért a dicsőséget, és csodálatos élete volt. Volt a börtönmisszióban olyan testvér, aki beteg volt, gyógyszereket szedett, imádkozott, szerette az Urat, és mégis beteges volt. És nekem a hithősök segítettek, amikor a zsidó levélben olvastam a hithősöknek a listáját, és ott van írva, hogy van, aki egy állkapocsal ezreket lemészárolt, van, akit meg ketté fűrészeltek. Valahol Isten tervében vagyunk benne, és én egyszerűen fogalmazva, hívőként is van, aki a napos oldalon van, és van, aki az árnyékosabb oldalra kerül, de ez nem jobb, vagy rosszabb, vagy bűnösebb, vagy hitetlenebb, hanem az Isten valamilyen módon mindennel célja van a győzelmekkel, és még azzal is, amikor egy hívő ember a betegségében szenved, és még abban is meg tudja dicsőíteni az Istent. Nem lehet azt mondani, feketén-fehérén, ha megtérsz Jézus Krisztusban, akkor soha nem leszel beteg, semmi probléma nem ér, a családod mindig rendben lesz, anyagilag mindig minden szuper lesz, és már úgy élhetsz ezen a világon, mintha a paradicsomba lennél. Nem tudom azt mondani, hogy nem igaz ez, de azt sem tudom mondani, hogy igaz ez. Nagyon érdekes, mert ez személyre szabott Isten tervébe vagyunk benne, és a hitünktől is függ, és az Isten akaratától is függ, hogy hogyan éljük meg a hitünket. Én ezt így látom az igében.
4: Ez a kérdés foglalkoztatott azért bennünket egy jó ideig, ugyanis amikor még fiatal keresztény az ember, úgy várja ezt, hogy akkor most úgy rendeződnek a dolgok, és akkor kijövünk ebből a nehézségből, abból a nehézségből, és azért én az Úr áldott gyermeke vagyok, és az áldás az azt jelenti, hogy ugye anyagilag, fizikailag, testileg jól vagyok, és amikor jönnek a nehezek, esetleg betegség, vagy kinél mi anyagi probléma, vagy a gyerekem épp nem akar az Úrhoz jönni, vagy minden ehhez hasonló dolgok, akkor úgy elgondolkodik az ember akkor, hogy is van ez az egész áldás, mi is az áldás, mi is az Istennel való élet, és rá kell jönnünk, hogy mi ebben a világban élünk, és ez a világ hatással van az én testemre. Ahhoz az új emberhez nem nyúlhat, amit az én Uram adott nekem, amit teremtett az újjászületéskor, ugye? Ahhoz nem nyúlhat ez a világ, nem érhet hozzá, nem érintheti. De ez a test, amiben élünk, amíg élünk, ebben a világban van. És ennek a világnak a gonoszsága valamilyen módon azért hatással van a testünkre. És akkor itt jön az, hogy betegség, és nekem volt ugye ez a térdemmel a probléma, és azért volt időm elgondolkodni, hogy na akkor Uram, hát miért nem gyógyít, az pedig hát imádkoztunk és minden. És akkor úgy elkezdtem figyelgetni kifelé, hogy is vannak a többi testvéreim, a szolgálók, és akkor azt vettem észre, hogy hát vezető emberek, szolgáló emberek, és akkor hol itt bukkantam rá egy betegségre, hogy betegségekkel küszenved, és nem olyannal, mint én, hanem komoly rák, vagy ilyen komoly betegségekkel, és valahogy azt értettem meg, hogy addig, amíg ebben a világban vagyunk, még így is, hogy betegségek és nehézségek érnek, Isten védelme alatt vagyunk. Mert ha nem lennénk Isten védelme alatt, a mi ellenségünk már rég elpusztított volna minket. De ezek a nehézségek arra is jók, és Isten megengedi, mert csak az ő engedélyével történhetnek ezek a dolgok, ezek arra is jók, és most mindegy, hogy miről beszélünk, betegségről, anyagi gondokról, gyerekekkel való nehézségekről, hogy az én hitem meg legyen próbálva. Nem Isten adja, hogy ő nem ő küld bennünket ebbe a próbába, vagy nehézségbe, hanem egyszerűen csak megengedi, mert tudja, hogy ebből én győztesen jöhetek ki. És úgy, hogy az én hitem nem hogy elfogyatkozik, hanem még erősebb lesz. Tehát mondhatom így is, hogy lezajolhat egy olyan dolog is, hogy Isten azt mondhatja az ellenségnek, hogy na, ezt tetted az én gyermekemmel, rendben, engedem, de akkor ő ebből olyan győzelemmel jöhet ki, amire te álmodba sem mersz gondolni, és attól ő erősebb lesz. Valahogy így képzelem a dolgot, és így tapasztalom.
2: Közben egy győző lapoztál a Bibliába, gondolom valamit szeretnél olvasni nekünk.
3: Igen, az 1 Péter leveléből, Péter első levélnek az első részének a 5. versétől szeretném olvasni Isten igéjét, hogy Marika itten mondta, amit a szívére helyezett a lélek, és amit ő megtapasztalt, és ez egyezik az igével. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és tisztességre. És ez az ige, ami nekem megmagyarázta, hogy a hitünk az meg van próbálva, ami nagyon értékes, és az a hit az bennünk van. Ahhoz nem nyúlhat az ellenség, bár
2: próbálkozik,
3: és folyamatosan azt akarja tőlünk elrabolni, azt akarja elérni, hogy a hitünk ne növekedjen, hanem fogyatkozzon. de azt mondja, hogy őriz bennünket az Isten hatalma. És ez olyan csodálatos, hogy Jézus maga mondja, nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Hogy nekünk azt el kell hinnünk, hogy amikor nehezek vannak, amivel egy próbába vagyunk, ami azért van, hogy a mi hitünk még tisztább legyen, még mélyebb legyen, hogy amikor megjelenik a mi Úrunk Jézus Krisztus, akkor az a hit, ami bennünk van, az meg legyen tisztulva, és a mindenható Isten dicsőségét tudja tisztelni és magasztalni. És tudom, hogy mire gondolsz, amikor mondtad az előbbi mondatokat, hogy igen, nagyon elterjedt, és annyira jól hangzik ez, hogy nem lehetsz beteg, csak áldott lehetsz. Nagyon jól hangzik, megdöbbentő, hogy ahogy látom a interneten és különböző YouTube csatornákon, hogy bizonyos emberek, akik elkezdik hirdetni, hogy Jézus Krisztus meggyógyít, megáld, minden problémád megoldódik, igazat mondanak, ez tényleg így van, de ha nem, akkor Isten nem szeret. Akkor Krisztus nem halt meg a kereszten, nem támad föl. Ha az én életemben egy probléma nem oldódik meg, akkor nem igaz a menny, nem igaz a pokol. Tehát az én jólétemtől függ az Istennek az igazsága. Nem, én azt gondolom, hogy az Isten igazsága az, ami le van írva. Hogy a hitünk meg van próbálva, és az Isten hatalma őriz bennünket, és ha valami probléma van, az Isten tanít, nevel, edz. Én annyi mindent tanultam most az elmúlt másfél évben, míg a Marikának voltak a térd műtétei. Ugye a kórházban volt, én egyedül voltam otthon, és volt időm gondolkodni, imádkozni, és tanított az Isten türelemre. Megkentem olajjal, mert le van írva a Bibliában, megtettem, hittel tettem meg, és akkor vártuk, hogy holnap föláll, és nem kell megműteni, nem kell operálni, nem kell új protézis, és kellett.
4: Vagy úgy lesz, vártuk azt is, hogy úgy lesz, hogy mint amit többször előfordult, hogy volt nehézségem, vagy betegségem, imádkoztunk, és lehet, hogy aznap nem, de egy hét múlva már elmúlt ilyen komolyabb betegségek, egy hét múlva elmúlt az a csontkinövés, és nem kellett vele semmit se csinálni, tehát azt vártuk, hogy majd ez is így lesz, és nem így lett.
3: Nem így lett.
2: Tudjátok, hogy Pál apostol szavai jutottak eszembe, amik hallgattalak benneteket, az elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el, mondta a lélek Pálnak, amikor ő is könyörgött valami gyengeségéért, és Istennek ez volt a válasza, hogy most ebben a helyzetben elég a kegyelem.
3: Igen.
4: És ott van még, mikor nehezekben voltam, Isten elém hozta azt az igét is, a Dániel ige, biztos többen ismerjük, és emlékszünk rá, amikor Dániel azt mondja, hogy de ha nem tenné is, és hogyha nem is gyógyít meg, vagy más betegségben szenvedők, akik tudják, hogy haza fognak menni, ők is mondhatják azt, hogy de ha nem tenné is, akkor is ő marad az én Uram, és megváltom, és Istenem, mert nem a betegségtől, nem a nehézségtől függ az, hogy én nekem van üdvösségem, vagy én hálás vagyok az Úrnak azért, mert meghalt értem a kereszten, nem az én betegségem, vagy gyengeségem kell, hogy függjön ez, hanem ez mindentől független kell, hogy legyen az én életemben. És akkor még például azokról nem is beszéltünk, és mi elég sok ilyennel találkozunk, hogy akik szegények, és megtérnek, hogy akkor az nem jár azonnal azzal, hogy akkor az anyagi dolgaik így fölfelé ívelnek. Nem fog fölfelé ívelni.
2: Az esetek döntő százalékában.
4: Így van, pontosan így van, hanem lehet, hogy még nem is akarom azt kimondani, hogy szegény, mert igazából én nem tartom őket szegénynek, hanem kevesebb pénzből élők, de attól még örvendezhetnek az Úrban, áthatják az Istent azért, mert elküldte a drága fiút az üdvösségükért. Tehát az áldás az nem azt jelenti, hogy gazdag vagyok, egészséges vagyok, szép vagyok, jó munkahelyem van, tehát én nem azt tartom áldásnak. Benne lehet az is, nem tiltakozunk ellene természetesen, de ha nincs, akkor is van nekem Istenem.
2: Egy pillanat erejéig most abba hagyjuk a beszélgetést, egy rövid idője zene következik, de utána folytatjuk. Maradjanak velünk, Cséki Győzővel és Marikával, Isten szent lelkének a munkájáról beszélgetünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megnyílt a Szent István könyvhét. Megkezdődött a Szent István könyvhét hétfőn Budapesten. A keresztény könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadványjal, köztük 57 újdonsággal és 38 szerző dedikálja műveit. A könyvhéten részt vesznek a szerzetes rendek kiadói, köztük a Jezsuita kiadó, a Pannonhalmi főapátság Bencés kiadó és a Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskola. A protestáns kiadók közül részt vesz a seregszemlén a Dunántúli Református Egyházkerület kiadója, a Baptista Harmat kiadó, a Református Calvin János kiadó, az Evangélikus Luther kiadó és a Magyar Biblia Társulat Alapítvány. A katolikus egyházi kiadók között említették a Görög Katolikus Metropólia kiadóját, a Szent Gellért kiadó és nyomdát és a Szent István Társulatot. A könyvhéten továbbá képviseltetik magukat az egyházi sajtó kiadói és magánkiadók is. Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta fel a figyelmet Berec Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A Tajvani Ökumenikus Fórum és a Tajvani Presbiteriánus Egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyház világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Berec Júlia utazott el. A fórum célja az, hogy az ökumenikus testvéri közösségben hívja fel a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkodásra indítson. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon, a Szeretet Híd program keretében. Református istentisztelettel kezdődött meg május 15-én a Református Szeretet Szolgálat Szeretet Híd

0: elnevezésű önkéntes programja OZDON. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000-en vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 15-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, Cséki Győzővel és kedves feleségével Marikával a Szentlélek munkájáról beszélgetünk. Hát beszélgettünk arról, hogy a lélek azzal, hogy idejött erre a földre, mindenkit Isten fele ösztökélne, de a mi felelősségünk, hogy engedjük-e és engedelmeskedünk-e neki. És arról is beszéltünk, hogy az nem jelenti azt, hogy én áldott vagyok, vagy nem vagyok áldott, hogy mi éppen a fizikai állapotom. Nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy én Isten gyermeke vagyok-e. Hát talán innen menjünk tovább, mert akkor honnan tudom, vagy miből tudom egyáltalán a saját életemet is kontrollálni, vagy ellenőrizni, vagy a testvéreim, vagy embertársaim életét vizsgálni, hogy honnan tudom, hogy most akkor benne Isten lelke munkálkodik, vagy bennem Isten lelke munkálkodik, vagy pedig ő csak mondjuk egy pozitívabb gondolkodású ember, vagy ő egy kicsit ilyen depresszióra hajlamos. Tehát vannak ismérvek?
3: Abszolút vannak ismérvek. És ahogy föltetted a kérdést, a szívemben a Róma levél 5-5 ugrott be, mert a szívünkben áradta az Isten szeretete a Szentlélek által. Mi az ismérve a keresztény embernek? Szeret engem az Isten, és ezt én megértettem, és bizonyságom van arról, hogy az Isten szeretete, ami nem más, mint hogy Jézus Krisztus a bűneimért meghalt a kereszten, harmadnap föltámadt, ült az Atya Isten jobbján, elküldt az ő szent lelkét, aki elérkezett hozzám, aki világosságot gyújtott a szívembe, aki megmutatta nekem, és hagyd mondjam, hogy valamikor érzelmi szinten is érezzük, hogy szeret az Isten, nem csak az igével, az értelmünkkel fogjuk föl, hanem emocionálisan átjárja a bensőnket az a szeretet, hogy én egy szeretett valaki vagyok, és ez, aki engem szeret, az a mindenható Isten. Tehát elsősorban nekem ez egy nagyon fontos dolog. János levelére, ha hivatkozunk, hogy aki vallja, hogy testben Jézus Krisztus, Isten fia, ugye az a Szentlélektől van. Ugye, mert az Antikrisztus szelleme meg tagadja. Tehát az első felismerés abban, hogy ki az, aki Krisztus gyermeke, hogy bizonysága van, hogy Abba atyám, hogy az én Istenem, a Teremtő Isten. Az Úr Jézus Krisztus nem egy távoli személy az életembe, hanem bennem lakik hitáltal, a Szentlélek által. Az Isten igazsága belém költözött, lakozást vett a szívembe az Istennek az igazsága, és én ezt hiszem és vallom. Most, hogy pünkösd volt, az Apostolok cselekedete első részének 8. versében ezt olvassuk, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Tehát a Krisztus gyermeke az tanúskodik. A tanú pedig arról tesz tanúságot, amit megtapasztalt. Tehát tanúskodik, beszél róla, mondja, nem bírja magába tartani.
4: A másik, ami nekem most így az eszembe jutott, az az ige, hogy ahol az Úrnak lelke, ott szabadság. Tehát ahol az Úristennek a lelke jelen van egy ember életében, vagy egy családban, ott szabadság van. Ott szabad az az ember a régi gondolkodásától. Attól a gondolkodástól, ami vitte volna a kárhozat felé. Szabad a kötöttségeitől, ami szintén a pusztulásba vitte volna. Szabad azoktól a dolgoktól, ami eljuttatta őt arra a pontra, hogy nem jó ez az élet így, ahogy van, és szükségem van Isten segítségére. Tehát megszabadult, és van egy egészen új élete az Úr Jézus Krisztusban, ahol az Úrnak lelke van, ott nyilvánvalóan tisztában vannak annak az értékével, hogy az Úr Jézus ott húsvétkor, ugye nagypénteken, amiről megemlékezünk, hogy a kereszten mit tett értem. És ott, ahol az Úrnak lelke van, ott a szívből föl kell, hogy fakadjon egy olyan hála ezért az Úr Jézus felé, hogy nem is tudom megfogalmazni, hogy hogyan viszonozhatnám én ezt az én Uramnak, hogy ezt tette értem. És ez a hála fog elvezetni arra, hogy mindenkinek elmondjam, hogy értem ezt tette, hogy megváltott, hogy megbocsájtott, hogy megtisztított, hogy a kötöttségeimből, a köteleimet eltépte az Úr Jézus, azokból a sötétségekből kihozott engem egy egészen új életre, hogy most már az Istené vagyok, hogy helyet készített a mennyországba nekem, hogy a sátánnak már nincs köze hozzám, mert én már az Istené vagyok, tehát ezeknek a gondolatoknak, ennek az érzületnek ott kell, hogy legyen, ahol az Úrnak a lelke van. Mert ahol nincs, ott lehetek vallásos, és mondhatom azt, hogy szeretem az Istent, de ez nem olyan szívből fakadó, nem lesz életszerű, hogy úgy mondjam, csak ilyen megtanult dolog, ami a Bibliában le van írva, azt meg lehet tanulni, de nem lesz életszerű.
2: Hogyan gondolkodjunk a csodákról, az úgynevezett transzcendens dolgokról, mert hát van, akik egyértelműen ezt tennék a lélek munkájának a jeleként, vagy bizonyítékaként?
3: Nagyon jó a kérdés, és ezekről beszélgettünk most egy pünköst környékén Marikával, hogy mit olvasunk az igében? Azt olvassuk az igében, hogy az apostolok hirdették az igét, és az Isten megerősítette az ő ige hirdetéseit jelekkel és csodákkal. Ez le van írva a Bibliában, ez így volt. És én hiszem, hogy csoda ma is létezik, csak mi jelent a csoda? Én azt gondolom, hogy amikor csodáról beszélünk, akkor valami olyanra gondolunk, hogy kinő valakinek a lába, nem volt foga és kinőtt, el van törve a keze, és akkor már azonnal begyógyult. Valami olyan dologra gondolunk, ami emberi szinten felfoghatatlan, és ott a szemünk láttára megtörténik. Én így definálom a csodát. És az emberek erre gondolnak. És az nem csoda, az amikor egy bűnös ember le tud térdelni és sír a bűnei fölött, az nem csoda? Az is csoda. Csak nem erre vannak az emberek kiéhezve, hogy a bűneik fölött sírjanak, hanem arra vannak kiéhezve, hogy a szemeikkel ebben a világban meglássák azokat a csodákat, amit az értelemmel ő nem tud követni, és azt mondja, hogy ez csoda, és ez vonz az embereket. De nem akarok szkeptikus lenni. Mert ha hirdetjük az evangéliumot, hiszem, és tapasztaltam, hogy volt, amikor emberek letérdepeltek, sírtak. Oda ment az egyik ember, a másik, az azt mondta, hogy évek óta úgy haragszom rád, de most bocsánatot kérek. Ezek nem csodák? Ezek csodák. De volt olyan is, hogy imádkoztunk, és felállt a tolószékből. 5 évig kezelték, pelenkázni kellett, egy nő volt, és egy ima órán felállt, és hazatolta a tolókocsiját, és összeszaladt a gyülekezet, telefonáltunk jobbra-balra, gyertek, fölállt a tolószékből a Judit. Létezik, de hát ezt az Isten adja. Tehát azért mondom, én úgy állok a csodákhoz, az én dolgom hirdetni, a mennyei atyámnak akarata azt vagy megteszi, vagy nem teszi, ez már nem tőlem függ, ez az atyámnak az akarata, és a Szentléleknek a munkája, hogy mit végezel a hige hirdetés által.
4: Talán még megemlíthetjük a csodáknál, mert hogy ugye arra vagyunk éhez, hogy az előbb a győző is mondta, hogy ott azonnal a szemem előtt történjen valami hihetetlen dolog, hogy így mondjam. Igen ám, de nem mindig így történik a csoda. Ez csak a mi elgondolásunk. Én azt is csodának nevezném, amit mi tapasztaltunk meg a sok között, hogy például elmentünk egy helyre hirdetni az evangéliumot, ahova hívtak minket, és akkor azon a roma telepen szinte senkinek nem volt munkája, vagy csak egy nagyon kevés embernek volt munkája, és ugye több száznak meg nem. És elmentünk, és jöttek, és kértek, hogy hát imádkozzunk, mert nincs munka, és ha nincs munka, akkor nem tudnak fűteni, nem tudnak ugye enni, ruházkodni, semmit nem tudnak, szegények, segítsünk, imádkozzunk. Imádkoztunk. Ott együtt a gyülekezettel imádkoztunk, és nem telt bele, talán egy pár hónap, egy fél év se telt bele, és egyszer csak előjött az, hogy a telepen mindenkinek munkája van. Minden családban, szinte majdnem mindenki dolgozik, csak az nem dolgozott, és dolgozik, aki nem akar menni. És tudod, azt vettem észre, hogy ezt nem tartják csodának az emberek, pedig véleményem szerint igenis az. A másik, hogy amikor oda mentünk erre a helyre, ugye evangéliumot hirdetni, saras utak voltak, már hónapok óta kérték az önkormányzatot, hogy hát csináltassák meg már legalább a főutat, és nem csinálták meg. És imádkoztunk, és eltelt egy kevés idő, nem tudok pontos időket mondani, mert annyira azért nem tudom behatárolni már, de egy ilyen 2-3 hónap, és volt betonút a főúton, tehát aszfaltos út lett. És ez is egy csoda. Aztán oda mentünk, és elkezdtük úgy, hogy szedtük össze a szemetet. Konténereket rendeltünk, és én mondtam ott a többi testvérnek, hogy én úgy szeretném, hogyha ezen a telepen virágok lennének, szemét helyett, fákat ültetnénk, és valahogy ezt meg kellene csinálni, valahogy meg kellene oldani, hogy ez így legyen, mert olyan szép lenne ez a hely. És akkor ugye első évben szedtük a szemetet, második évben is szemetet szedtük, és ugye a harmadik évben egyszer csak azt vettük észre, hogy a telepen a roma önkormányzat valahogy észbe kapott, és csináltak ilyen játszótereket, virágokat ültettek, fákat ültettek, és mi meg ott álltunk a győzőn, és mondtuk, hogy hát ez csoda. Ez az Isten keze munkája, amire eddig éveken keresztül nem került sor. De amikor az Isten betette a lábát, akkor meg gyönyörű szép lett minden. És mi ezt csodának tartjuk. A szemünkben ez is csoda.
2: Igen, valakitől hallottam egyszer egy mondást, hogy sokszor az a csoda, hogy pont akkor történik valami, amikor történnie kell, hogy emögött is lehet, hogy Isten kezét kéne felfedeznünk, és nem úgy, hogy hát így sikerült, vagy véletlen egybeesés, hanem Isten néha nagyon tervszerűen dolgozik, és összejátszanak az események. Ha megengednétek, ennek ellenére megfordítanám a kérdést. Tehát akkor, hogyha valahol csodát látok, az biztos, hogy Isten lelkének a munkája?
3: Hát, jó a kérdés. Jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy minden jó adomány fentről jön az Istentől, ami az embernek a javát, üdvösségét, jellemjavítását, szabadulását hozza, én hiszem, hogy az Istentől jövő csoda. De azt tudjuk, hogy van a világosság angyala, aki utánozza a mi urunkat. Van egy mondás, amit jól akarok idézni, és nem helytelenül, és azt hiszem Wesley mondta, hogy volt egy evangelizáció, és az emberek úgy viselkedtek, hogy a Wesleyék megálltak, és föltették a kezüket, és azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy most itt mi történik. És akkor azt mondta Wesley, majd megnézzük az életüket egy pár hónap múlva, hogy hogyan dicsőítik az Istent. És akkor mondjuk ki rá, hogy ez csoda, vagy nem csoda. Tehát én azt mondom, hogy ha az a csoda Isten dicsőítés magasztalja is, Istennek a dicsőséget, akkor Istentől van. Ha csak történik valami, és utána nincsen Isten dicsőítése, nincsen Isten magasztalása, akkor ott el kell gondolkodni. De érdekes, a 10 leprásnál megtörténik a 10 leprásnál a csoda, Jézus megteszi, és csak egy megy vissza dicsőíteni őt. Tehát nehéz erre így a választ adni.
2: Csak Isten lelke tehet mondjuk ilyen bűnbánat szerűséget, amit mondtál, hogy majd a gyümölcseikről. Azért itt bennem motoszkál az az ige, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát minden helyzetben le kell raknunk a fegyvert, vagy pedig vizsgálnunk kell, amikor látunk valamit, hogy honnan ered.
3: Meg kell vizsgálni. Most voltam pár napja fodrásznál, soha nem voltam ott. Beülök a székbe, fiatal ember, kicsit zavart. Na mondom, itt valami van ebben a fiatal ember, úgy kezdtem vele beszélni Jézusra. Kiderült, hogy mélyen drogozott, lejött a drogról, és akkor elmondja nekem, hogy hát de azért sikerült, mert nekem van egy valakim, aki mindig itt van a hátam mögött, néha elmegy, visszajön, puha egy nagyon sötét alak. Azt mondja, szinte úgy néz ki, mint az üszök. És akkor ott ültem, és persze bizonyságot tettem neki Jézusról, és elmondtam neki ezt, hogy ez démonikus dolog, és de lejött a drogról, és azóta tiszta. Na de a sátán kezében van még mindig. Tehát csoda történt az életében, de a sátán kezében maradt. És mentem haza Marikához, és utána mondtam neki, figyelj, Isten most tanított valamit nekem a fodrásznál. Még megismertem a sátának egyfajta dolgát, hogy bizonyos démoni erők, mikor lakozást vesznek egy emberi szívbe, lehet, hogy lerakja a cigarettát, lehet, hogy lerakja a drogot, leteszi az alkoholt, lehet, hogy helyreáll bizonyos dolog az életébe, de a fő dolog az ott marad az életében, és egészségesen megy a pokolba. És lehet, hogy csoda történik az életében, és most jól értsd, amit mondok, nem vagyok én annyira szellemi ember, hogy mindig meg tudjam mondani, hogy az most Istentől volt, vagy a sátántól volt. Ahogy említetted, a gyümölcs fogja megmutatni, hogy az valójában az kitől, vagy hogyan volt.
4: Egy ilyen eset volt az életünkben jó pár évvel ezelőtt. Volt egy fiatalember, aki mondta, hogy meg fog nősülni, és mondtuk neki, hogy na jó, hát akkor mi ebben nem tudunk beleszólni, hát nősülj. És valahogy ott volt a szívünkben a kérdés, hogy kell ez neki, vagy nem ez a hölgy, akivel összekapcsolódott, és azt mondtuk, hogy el fog dőlni. Ha Istenhez közelebb viszi ez a dolog őt, akkor tényleg az Isten rendelte ki az ő számára. Ha az Istentől el fogja távolítani messzire, akkor nem az Istentől volt, csak a saját akarata volt. És Istentől jól eltávolította, de nem csak Istentől, még úgy a szeretteitől is, a közeli szeretteitől is, úgyhogy a gyümölcse megmutatta. Akkor ott nem tudtunk választ adni rá, hogy most akkor ez, hogy is honnan való is ez a dolog, mert kedves volt, aranyos volt, nem láttunk benne mi semmi olyan rosszat, ami miatt kellett volna szólni, hogy ne, de a gyümölcsök megmutatták, hogy bizony ez nagyon-nagyon saját akarat volt.
2: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Melyek azok az egyértelmű jelek vagy gyümölcsök, amelyek Isten lelkének a jelenlétét bizonyítják?
3: Hát a hálaadás gyümölcse. Teremjétek meg a hálaadás gyümölcsét. Tehát én azt gondolom, az Isten szellem, amikor eljön az életünkbe, felragyogtatja Krisztust, az megtanít bennünket Istent úgy dicsérni, magasztalni, mint addig soha. Tehát én azt tudom mondani, hogy csak azt tudja Isten dicsőíteni, aki a Szentlélekkel találkozott, és megtanította őt az Isten szelleme dicsérni az Úr Jézust, vagy az Istent. És sokszor az van, amikor megy az ember vallásos gyülekezetekben, ahol énekelnek, és lehet érezni, hogy valami hiányzik. Valami hiányzik. Hát a Szentlélekkel való örömteli dicséret hiányzik. Megszokás, hagyomány, liturgia. Benne lehet abban is a Szentlélek, nehogy félreértsen bárki, de azt érezni és tapasztalni lehet, amikor egy zsoltárt úgy elénekeljük, hogy a szívünknek a mélyéből, és hat a másikra, aki hallja, vagy lehet úgy is énekelni, hogy mikor fejezzük már be.
2: Az öröm mindig isteni? Vagy Isten lelkétől jön, vagy szíthatjuk ezt mi is? Vagy megpróbálhatjuk szítani, vagy nem is tudom, hogy mondja, hogy fogalmazzak?
4: Hát föl tudjuk. Én használom most ezt a szót, stejgolni magunkat. Hogy ilyen látszólagos örömöm legyen. Még én magam is elhiszem, hogy örömöm van. De ez megy egy ideig. mondjuk egy Isten tiszteleten, vagy még utána egy napig. De aztán már kedden, már nincs örömöm, meg szerdán, se meg csütörtökön, se meg egész héten, egészen vasárnapig vagy szombatig. Amikor ott újra kapok egy impulzust, és akkor újra, hú, de nagyon jól érzem magam, és az Úr kenete van rajtam, és az Úr áldása van, és a lélek van jelen, és akkor hazamegyek, ugye vár otthon a család.
5: Valóság.
4: Igen, a munka, a valóság, és akkor már nincsen örömöm. Hát az Isten azt mondta, hogy ő olyan örömöt ad, amit ez a világ nem tud megadni nekünk. És ezt az örömöt csak az ő gyermekeinek tudja megadni. És az ő gyermekeinek nem kell fölsteigolnia magát, hanem ezt mi kapjuk ajándékba az Istentől. Az Úr előtt van a mi örömünk, amikor vele közös, valódi közösségben vagyunk az Istennel, amikor élő közösségen van az Istennel, az ad nekünk olyan kibeszélhetetlen örömöt és békességet, amit talán nem is tudunk igazán szavakkal megfogalmazni. És ehhez nincs szükség semmire, csak az Úrra, meg én rám, és az ő szent lelkére, mert el fogja bennem végezni.
5: A körülmények mennyiben vannak erre hatással, vagy lehetnek-e hatással?
3: Abszolút. Hát tudjuk jó, hogy a pszichológiában hatnak az érzékeinkre, pozitív és negatív értelemben. Tehát ha bemegyünk egy olyan közösségből, hogy mindenkinek jó kedve van, akkor az ember fölveszi annak a közösségnek valami bizonyos
5: hangulatát,
3: vagy bemegyünk egy olyan helyre, ahol mély depresszióban mindenki maga felé néz, és nem foglalkozik senkivel, mi is lefelé fogunk nézni, mert hát senki nem néz rám, akkor én sem nézek senkire. Tehát persze, és hathat ránk a zene, hathat ránk a prédikátornak az a fajta
5: kisugárzása,
3: személyisége. Igen, hát nem akarok olyan szót használni, a manipuláció is. Tudom, egy kicsit olyan pejoratív ez a szó, de őszinte vagyok. Volt, amikor láttam, hogy a gyülekezet leül, és akkor tudtam, hogy most kell egy olyan dicséret, amivel kicsit megrázzuk őket. Most jól értjük, ez egy pozitív manipuláció. Ez egy pozitív manipuláció. De Isten megmutatta, hogy még erre sincs szükség. Inkább akarunk imádkozni kell, és meg kell állni. És várni az Istennek azt a szellemi áldását, ami az emberi szívekbe hoz olyan örömöt, lehet, hogy akkor igét kell olvasni, vagy bizonyságot kell tenni inkább, de fölemelni Krisztus nevét. És ezért mondom, hogy az ember az manipulálható, pláne ha beteg, és nekem annyira szomorú a szívem, tudja a feleségem, miért mondom ezt, hogy olyan szomorú a szívem, amikor a prédikátorok a YouTube-on a betegséget hirdetik, hogy gyere és meggyógyulsz, és Isten meg akar gyógyítani. Hát a beteg embernek mindegy, hogy honnan jön a gyógyulás, csak hogy meggyógyuljon, hogy a fájdalma, a szenvedése, a problémája megoldódjon. Ha Isten kell, akkor Isten kell hozzá. Hogyha a vuduhoz kell menni, akkor a vuduhoz megy, mert a fájdalom, a betegség, a nehézség, pláne aki régebben benne van, és ez nagyon veszélyes.
5: És Isten szent lelkének az öröme, a békesség, amit egyedül ő tud adni, ami úgy olvassuk egy helyen, hogy minden értelmet felülhalad, az függ a körülményektől?
4: Én úgy látom, hogy nem. Nem szabadna, hogy függjön a körülményektől, mert ha az északi sarkon lennék, egy szál egy magamba egy jégkunyhóba, akkor is örülnöm kellene annak, amit az Isten adott nekem, üdvösséget, mert az üdvösség az a minden. Ennél többet az Isten az embernek nem adhat, nem tud, vagy nem kellene, hogy adjon, mert ha semmi más nem kaptam volna tőle, csak az hát idézőjelben csak. Az, persze.
5: Igen, de jó volt, bár bocsánat, tudom, hogy kiszaladt a szádon, de nagyon sokszor így gondoljuk, hogy csak az üdvösség, az olyan, mintha egy olyan, nem is tudom, valamilyen
4: jó,
5: természetes
4: megvan, de
5: alap, igen,
4: igen,
5: és akkor jöjjön rá a...
4: Így van a masni.
5: Mm-hmm. Minden, igen.
4: Így van, de ha az üdvösséget megkaptuk, akkor azzal minden a miénk. Csak azt hiszem, hogy ezt talán nem gondoljuk jól át, hogy mit jelent az, hogy az üdvösséggel együtt a minden, nagybetűs minden a miénk, hanem akkor várjuk még, hogy rendezze el Isten a házasságomat, a gyerekeimet, legyen szép házam, jó kocsi, autóm, igen, szép legyek, jó legyek, csinos legyek, tehát minden legyen, és akkor az üdvösség valahogy azt hiszem, hogy úgy elhalványodik, és minthogyha értékét veszítené. Pedig az előbb, ahogy mondtam, ha az északi sarkon egy jégkunyhóban lennék, és az üdvösségem meg lenne, akkor már minden az enyém lenne. És semmi más nem adna az Isten, de ad még mindent, annyi mindent ad, amiért nem neki adunk hálát, hanem olyan természetesnek vesszük. Pedig semmi sem természetes. Minden Isten kegyelméből van. Az is, hogy reggel fölkelhetek az ágyból, kinyithatom a szememet, és egyáltalán föl tudok kelni. Az is az Istennek a kegyelme. Csak ebbe ugye nem nagyon szoktunk belegondolni, aki egészséges, ebben nem gondol bele. Isten kegyelméből és szeretetéből vagyunk még életben, és tart meg bennünket. Én azt gondolom.
3: Bár az üdvösség szó tartalmazza a gyógyulást, az áldást, tehát az üdvösségnek a görög eredetében több jelentősége van, az maga az üdvösség szó elkerülni Istennek az ítéletét, de az üdvösség szóban, amikor Krisztus elvégezte a mi üdvösségünket, akkor elvégezte valóban azt, hogy meggyógyít. Elvégezte azt, hogy helyreállhat a család. Rossz kapcsolatok meggyógyulhatnak. Ez mind benne van a Krisztus keresztjében, az üdvösségben, amit Isten ad nekünk, ez mind benne van. Viszont mivel ebben a világban élünk, és most csak így Európára gondolva, és Magyarországra, szeretnénk jól kinézni a világban is, és birtokolni azokat a isteni adományokat, amit az Isten ad. És akkor van feszültség, amikor megkapjuk az isteni adományokat, és azt tapasztaljuk, hogy ezek a földi dolgok meg nem jönnek. Szeretnénk nagyobb lakást, szeretnénk nagyobb autót, és valahogy az Isten nem adja oda, és akkor nem szeret az Isten engem, vagy nem jól imádkozom, vagy bűn van bennem, vagy az Isten tanít engem valamire, holott nem erről van szó, hanem azt gondolom, hogy az ige mondja, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul minden egyéb megadatik nektek. De én azt gondolom, hogy amikor Isten országában gondolkodok, Isten országát keresem, Isten országáért akarok tenni, sőt, hozok érte áldozatot is, nagyon egyszerűen mondva, ha nekem gondom van Isten országára, az Istennek meg gondja lesz rám és a családomra. És itt jön a alázat, hogy elfogadni azt, amennyit ő nekem szánt. Mert nem biztos, hogy nekem is 500-as Shell Mercedesem lesz, de lehet, hogy lesz egy jó 6-7-8 éves autóm, amivel tudom Isten országát. És nem romlik el.
5: Mekkora áldás!
3: Igen.
5: Itt most megint egy picit abba hagyjuk a beszélgetést. Cséki Győzővel és Marikával beszélgetek a Szentlélek munkájáról, és a következő részben különös tekintettel a romákra fogunk fókuszálni, hogy az ő életükben ez hogyan látható. Maradjanak velünk, ha tehetik, a folytatásra is.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Csiki Győzővel és Marikával beszélgetek a Szent Élek munkájáról. Sok mindenről beszélgettünk már az eltelt közel egy órában, ezt nem szeretném visszaismételni, de azt ígértem, hogy most egy picit a roma emberekre szeretnénk fókuszálni, hogy az ő életükben hogyan látszik az, hogy Isten nem személyválogató, mert ezt mondta, és hogy ő minden testre kiárasztja a lelkét. Mennyire nyitottak a roma emberek a Szentlélek munkájára? Mennyire engedelmesek Isten lelkének, vagy pedig ugyanolyanok, mint úgymond minden más ember, nem nagyon érdekli őket, vagy érdekli, hát kit így, kit úgy. Mit láttok?
1: Legelőször is, ahogy mondtad, hogy Isten szent lelke, szelleme nem személyválogató. Tehát vagyis ez azt jelenti, hogy ugyanazt a munkát végzi a cigányban is, mint a nem cigányban is. A Szent Szellem el akarja vezetni a cigány embert, a nem cigány embert is, az üdvösségre, és az üdvösség megértés után, az élete átadása után pedig meg akarja szentelni őt. És talán itt vannak azok a kérdések, hogy a megszentelődésben hogyan működik a romáknak az életében, és hogyan működik a nem romák életében. A megtéréssel kapcsolatban szerintem nincs különbség. Mert mind a két, úgy mondom, nép megérti azt, hogy bűnös vagyok, elvesztem, Jézus nélkül a pokolba megyek. Ez mindenkinek ugyanaz. Igen, de viszont azt tudjuk, hogy a cigány nép sokkal nyitottabb a szellemvilág felé, mint a nem cigány nép. A babonák által, a hit világa által is, ugye van nekik egy olyan hitviláguk, amit ők örököltek, kaptak, évszázadokon keresztül adják szájról szájra át a gyerekeknek, és nagyon kevés ateista cigánnyal találkozik az ember.
0: Tehát Istent elfogadják, hogy kell lennie.
1: Igen, igen, igen. És hát nagyon erős náluk a Szűz Máriában való hit, nagyon-nagyon erős náluk. Igen, de amikor megtérnek, és ezt tanítjuk nekik, és elfogadják, én annyira örülök, hogy eddig, ahány roma közösség gyülekezetet alapítottunk és szolgáltunk, soha nem volt probléma azzal, amikor elővettük a Bibliát, és a Biblia alapján bemutattuk, hogy Isten és ember között nincs más közbenjáró, mint az Úr Jézus Krisztus, és a Bibliában nem olvassuk, hogy Szűz Mária imádkozik, esedezik értünk, és végignézzük együtt a Bibliát. Nem találkoztam olyan megtért cigányember, vagy Isten kereső cigányember, aki nem fogadta volna el. És
0: tehát
1: onnan változott.
0: Isten
1: igen, igen, ezt tapasztaltam. Viszont a megszentelődés útján viszont azt tapasztalom, hogy amikor húsbavágó kérdések vannak, tehát húsbavágó, amikor már neki tenni kell, amikor neki erőt kell belerakni, amikor bizonyos dolgokat meg kell tenni, na ott vannak a nehézségek.
0: Mit jelent az, hogy húsba vágó? Tehát egy-két konkrét dolgot, ha mondanátok.
1: Hát például a gyülekezetben, még a mai napig is, tehát már negyedik éve vagyunk ott, a papucs. Hogy járuljunk Isten elé? És hogy amiben mosok, amiben egész nap kapáltam, vagy dolgoztam, 4 órakor esek be az Isten tiszteletre, abban a pólóban, ami foltos, piszkos, papucs, tiszta por, és akkor jövünk Isten elé. Eleinte még azt mondtuk, hogy jó, nincs ezzel semmi gond, még nem tartod. És akkor elkezdtem tanítani erről, igékkel, hogy hogyan menjünk Isten elé, megcsappant a gyülekezet. Olyanok maradtak el, akik minden bibliaórán ott voltak, minden Isten tiszteleten ott voltak. Olvasták az igét. De amikor beszéltünk arról, hogy ahol Szent Szellem van, ő rendet tesz. Kívül, belül, a lakásomban, a házamban, hogyha bejön hozzám valaki, és rendetlenség van, és piszok van, az nem Istentől való. Mert mikor az Isten mindent megalkotott, azt mondta, hogy igen, minden jó, és rendezett, és nem akarom,
0: szép, és, tiszta,
1: és nem akarom ezt így magyarázni, képes. Így van. Megcsappant a gyülekezet. azért mondtam, hogy a megszentelődésnél van, vagy a cigaretta, vagy a mulatás, mikor van születésnap, és akkor kirakják a hangfalakat, és hú, megy a zene, hogy hoppá, hát én már hívő vagyok, azért ezt már én nem tehetem meg. És akkor ugye hitben vagy elbukik ebben, vagy a családja miatt nem merne megmondani, ez már lelki gondozási kérdés, hogy mit, miért nem csinál valaki. Tehát azért mondom, a megszentelődésben vannak problémák, vagy például el kell menni tanulni. Van egy nagyon értelmes lány, 30 éves, nagyon értelmes, és közmunkám van, és most a Bosch gyárba szeretne menni dolgozni, és úgy néz ki, hogy fölveszik, és mondtam neki, figyelj, te benned sokkal több van, mint hogy a Bosch gyárba beállsz, és 10 órán keresztül csinálod azokat a dolgokat, mert értelmes vagy, fiatal vagy, segítek neked gimnáziumba menni. Nem.
0: Nem látja szükségét.
1: Nem.
2: Sőt, kifejezetten azt tapasztaljuk, és ezek most mind negatív dolgok, de ezt tapasztaljuk a munkánk során, hogy nyomásnak érzik, ha mondjuk nekik, hogy sokkal értékesebbek vagytok annál, mint hogy ilyen és ilyen munkát végez. Menjetek el, tanuljatok, és majd meglátjátok, hogy mennyire másabb lesz minden, kinyílik a világ, szélesebb látókörrel fogtok rendelkezni, sok mindent másképp fogtok látni. Menjetek és tanuljatok, és van lehetőség, többféle lehetőség, ugye szakmára, gimnáziumra, érettségire.
0: Felnőtt képzést most nagyon.
2: Persze, de akár még én merem mondani a főiskolát is, mert miért ne? De azt tapasztaljuk, hogy nem merik.
0: Igen, ezt akartam kérdezni. Mi a gát? Félelem? Vagy közömbösség? Vagy mi?
2: Nem, kedves Anikó, hanem én azt tapasztalom a gyerekeknél már, hogy amikor csinálunk ilyen kis kreatív dolgokat az órákon, és amikor így először ránéznek, bonyolultnak látják, és az az első reakció, hogy hát én ezt nem tudom megcsinálni. És úgy kell nekik mindig mondani, hogy dehogy nem, figyeld meg, hogy milyen egyszerű, és majd én fogom neked mutatni, te csak csináld utánam, és nézd meg, hogy sikerülni fog neked is. De azt megfigyel, és ugye sikerül nekik is, és lesz egy sikerélményük.
0: Ez társadalmi tradíció, otthonról hozzák, vagy...
2: Igen. Otthonról? Igen. Úgy látom meg a sok negatív tapasztalata részükről, hogy esetleg bemennek az iskolába, nem úgy tudják megtanulni a dolgokat, vagy nem úgy vannak kezelve, ahogy esetleg kellene időnként, és akkor eleve úgy állnak hozzá, hogy mivel, hogy én ezt nem tudtam megoldani, ezt sem fogom tudni megoldani, és már nem is akarom megoldani, és hagyom az egészet.
1: És ugyanígy az Istennek, a szent lelkének való engedelmességében úgy sem tudok lemondani a cigiről. Lehet, hogy megpróbálj egyszer, nem sikerül, hát tudtam, én nem megy. Ez így mégsem igaz teljes mértékben, viszont voltak olyan asszonyok, akik 10-15 évek szedték a Rivotrilt, a különböző szanaxot.
2: Marékszámra, nem egy kettőt.
1: Napi szinten.
0: Tehát gyakorlatilag drog.
2: Így van, pontosan.
1: És bizonyságot tettek a gyülekezetben többen, hogy Győző pásztor, megértettük, hogy ez nem Istentől való. És lerakták a drogot, de a cigarettát nem tudta lerakni. Lerakták a gyógyszert, de a cigaretta nem megy nekik, vagy hogy fölvegyen egy tiszta papucsot, vagy úgy öltözzön, bár mostanában az utóbbi pár hétben azt veszük észre, hogy ahogy kapták a fizetéseket, látunk egy-egy új blúzt, egy-egy új szoknyát.
2: Idő. Én azt veszem észre, hogy nehezen indul meg, eltelik egy jó idő, amíg a lélek valahogy tud bennük mégiscsak munkálkodni, és most hagyd mondjak valami nagyon jót is, jó? Mert különösen hálás volt érte a szívem, mert hogy a Szentlélek gyümölcseiről beszélünk, ugye?
0: Igen, igen.
2: Nagyon el voltunk keseredve a télen, hogy hát hiába jövünk, hiába tanítjuk, nem akarják, nem engedelmeskednek. Most egy ilyen időszakot éltünk meg a gyülekezetben, most akkor hogyan menjünk tovább, ha nem akar, ha nem, nem tud bennük a Szentlélek munkálkodni? Akkor hogyan? És mentünk az Úr elé, és kérdeztük, és kértük. És volt egy ünnepi alkalmunk, ahol bizonyságot kellett, hogy hát kellett. Bizonyságot tehettek, igen, az Isten munkájáról. És akkor ott többen elmondták, hogy mit végzett el bennük az Isten. Tehát úgy munkálkodott az Isten, ahogyan mi azt nem láttuk, és nem is gondoltuk. Azokban az emberekben dolgozott az Isten lelke, akiről nem is gondoltuk, mert megtartotta, bentartotta, és eljött az idő, ugye, amikor bizonyságot tudott tenni az Isten dicsőségére. És csak egy fiatal lányról, csak egyetlen egy példát mondok el, egy fiatal lány azt mondta, Marika, hogyha az Isten nem jött volna az életembe a lélek által, ha nem segített volna, már rég a bolondok házában lennék. És tudod, ezt úgy mondta el, olyan őszinteséggel nekem, hogy ott bőgtem.
0: Van egy régi zsoltár, ha már Győző az előbb említette, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja, lábnyomát szelek szárnyán suhan. Tehát sokszor mi azonnal szeretnénk látni, és ezt nem csak nektek mondom, magamat is ismerem, azonnal szeretném látni, hogy hát igen, bizonyságot tettünk, megtért, stb., és hát elindul, mint a rakéta, és van, amikor Isten tudja, hogy valakinek idő kell, és neki van türelme hozzánk is, meg hát a roma emberekhez is. Mik azok a területek, ahol úgy látjátok, hogy speciálisan talán nagyobb a kísértésük, ugye azt már említettétek, hogy a szellemvilág fele nagyon nyitottak, ez jelenthet nekik gondot arra, hogy mondjuk ne tudják megkülönböztetni az Isten lelkét mondjuk egy megtévesztő lélektől?
1: Igen. És az az ige járt az eszembe, hogy ami van a Sámuel könyvében, hogy az ember csak azt látja, ami a szem előtt van. Isten meg a szíveket vizsgálja. És volt, amikor tényleg megszégyenített az Isten, hogy türelmetlen voltam, hogy már nem mit kellene már. Ez olyan, mikor van egy fa, és alig várjuk, hogy hozza a gyümölcsöt, és még kell neki egy év, hogy leszedjük róla a gyümölcsöt, és lehet, hogy annak a fának még két év kell. És Isten így munkálkodik bennük. Sokszor előbb akarjuk levenni a gyümölcsöket az emberekről, úgymond, mint az Isten. A kérdésedre a válaszom, hogy mi azok a veszélyek, amikor a szellemileg nyitottság által összekeverhetik az Isten szellemét és a ámító szellemet. És pontosan ezt tapasztaltuk, hogy a babonaság tud hatni az életükre. Megértik a megváltást, megértik az újonnan születést, van a szívükbe Isten felé öröm, de az a rögzött babona még mindig tudhatna az életükre, és keveredik bennük ez, és megint csak itt idő kell, és tanítás kell, hogy megértsék, és megharcolják azokat a pontokat, ahol be tudná őket csapni az ellenség, és itt a tanítás segít, és hát gondolom az Istennek a szellem, aki amikor nyitottak rá, akkor segít nekik, mert a Szentlélek az, aki eljön és megtanít bennünket minden igazságra. Tehát a tanításra tenném a hangsúlyt. Többen a gyülekezetben ezt megértették, ezt a babonaság dolgot. Igen, de vannak akik nehezebben fogják föl, és keveredik bennük a babona, vagy a régi hagyományos szokások egy temetésnél. Például a temetésnél jön a legjobban elő. Ugye akkor éri őket egy sok, egy fájdalom, és akkor csípőből azokat a kulturális szokásokat teszik, letakarjuk a tévét, készítjük a pénzt a kezébe a temetésre. Olyan szokásokat vesznek elő, pedig megtért ember, mert megtérés...
0: Nem is gondolkodik,
1: és megtérése után egy olyan dolog jön az életébe, ami eddig nem volt, és a régi vélt és tanult hagyományok alapján kezik el a dolgokat, de azt gondolom, hogy ezen Isten átemeli őket, és kitisztázódnak.
2: De azért nehéz dolguk van, például pont ebben a dologban, a temetés ügyben, amikor halott van a családban, mert azt látom, és beszélgettem többekkel, hogy bizony a közösség hatással van rájuk. És hogyha már nem tartják azokat a szokásokat, amiről ugye beszéltél, meg még másokat is, akkor megszólja őket a közösség.
3: Kiközösítés.
2: Így van, milyen ember vagy te, vagy milyen asszony vagy te, hát szeretted te az emberedet, nem szerettél te senkit, és akkor így kell viselkedni, hát nem szégyelled magad, nem veszel föl fekete ruhát a 40 fok melegbe, meg jönnek oda hozzám, hogy hát Marika néni, hát nagyon nem szeretem a feketét, meg tudom, hogy nem is olyan nagy szükség, meg minden, mit gondol, levehetem már, a gyászidő még tartana, de levehetem? Hát persze, hogy levehetjük, hát kikötelez minket arra, hogy feketében járjunk, hogyha halottunk van. Lehet, így is lehet, és lehet máshogy is. De nehéz nekik a közösségben úgy megállni és kitartani Isten mellett, hogy tiszta lelkiismerettel tudják ezt végigcsinálni.
1: Amíg egy nem roma ember vagy család meg tudja élni a maga intimitását az ő lakásán belül, családján belül, egy ilyen szegregált közösségbe, ahol mi járunk két helyre is, ahol 7-800 ember egymás, jó értsétek, egymás szájába lakik, és egymást hal, és mindent tudnak, sokkal nehezebben élik meg azt a hitéletet, amit ő a saját családjába vagy az életébe be akar hozni. Miért? Mert, ahogy mondta Marika, hatással van rájuk, és több kifutási idő kell neki, míg véghez viszik azt, hogy ők valóban gyülekezetbe járnak, valóban megtértek, ők valóban már ezeket a szokásokat nem is akarják, mert Isten szelleme megérintette őket. Viszont nagyon pozitív dolog, hogy a roma emberek a dicsőítésbe hamar föl tudják venni azt a szellemiséget, lelkületet az éneklésben, amit mint egy nem magyar ember. Tehát valahogy sokkal nyitottabbak a éneklés által az Isten dicsőítésére. Ezt viszont tapasztaltam.
0: Valaki nekem azt mondta, roma misszióval foglalkozó testvér, hogy ő úgy látja, hogy sokkal nyitottabbak Isten lelke felé a roma származású emberek úgy alapjáraton is, tehát nem csak a zenében, mint a magyar származásúak. Hogy látjátok?
1: Így látom. Én is így látom. Például, hogyha levetítünk egy YouTube-on egy ilyen poklos, mennyországos filmet, gyermeki módon azt ők elhiszik, az úgy van, nem kételkedik, nem tesz föl olyan kérdéseket, mint egy nem roma ember. Tehát, hogy mondjam, ezeket a szellemi igazságokat, amikor mondjuk nekik, akkor befogadóbbak. Ez tény és való. Mert nyitottak, úgymond az Isten felé, a szellemvilág felé. Van egy alapjában nyitott gondolatviláguk, bár mert azért találkoztam egy-két olyan férfival, nem nővel, inkább férfival, aki zárt volt, kérdéseket tett föl, és még csodálkoztam is, hogy olyan kérdéseket tett föl egy olyan cigány fiatalember, aki tényleg hát érdekes a kinézete is, meg minden, és csak csodálkoztam, hogy ilyen kérdéseket tesz fel a teremtésről, a kozmoszról. Csak ott álltam, és gondolkodni kellett, hogy most mit válaszoljak neki. Tehát azért van köztük ilyen is.
0: Ahogy itt hallgattam ezt, amit mondtál, hogy hát jóval nyitottabbak a szellemvilág fele, eszembe jött ugyancsak egy korábbi mondatot, hogy nagyon-nagyon lényeges a tanítás. Mert, bocsánat, de akkor a tévtanításra is nyitottak, ha jól értem.
1: Nagyon jól mondod. Jól mondod, most pontosan történt nálunk, hogy egy-két olyan férfi, aki a kommunában úgymond valami vezető szerepet játszik, és járt a gyülekezetünkbe, és hát nem úgy volt, hogy ő szerette volna, és akkor ő elkezdte azokat az embereket, akik az ő családjába és köré tartozik, tanítani.
2: Bibliából.
1: És akkor jöttek a gyülekezetbe hozzám az emberek, és mondták, hogy ez XY ezt mondta, blöd butaságokat. És úgy mondták, hogy hát ő mondta, és elfogadták.
0: Hát hitelesnek fogadták.
1: Igen. Tehát, és a Marika mondta nekik, hogy nektek mindegy, hogy ki tanít. Így szólt rájuk a Marika, és jól érzed, hogy azt mondja, nektek mindegy, hogy ki tanít, és mindegy, hogy mit. Hát azt mondja, Bibliából mondta. Tehát, ha Biblia van a kezébe valakinek, és mond nekik valamit, akkor Akkor hát a Bibliából mondta. De ez a tudatlanságból igen. fakad, az ismeret hiányából fakad. Nem azért ilyenek, mert meg lehet őket vezetni, mert naívak, hanem egyszerűen...
2: Mert még nincs ismeretük.
1: Nincs ismeretük.
2: Igen, ismeretük.
1: Igen.
2: Friss, nagy részük friss, megtérő.
0: Milyen felelősség van rajtatok? Hát nagyon sok minden, de ti ezt hogy élitek meg? Mert hát igazából azért hatalmas felelősség van, hiszen olyan Isten hitük lesz, elnézést, ez most furcsán hangzik, amilyet ti mondotok. Hogy élitek ezt meg a mindennapokban?
1: Én bennem ez van, hogy ahogy én vettem a Krisztust, ahogy az én életembe munkálkodott, amin én átmentem, legyen az bukás, legyen az egy tév dolog, őszintén beszélek róla. Tehát nem teológiai dogmákkal tömöm a fejüket, hanem Isten igéjének az igazságával. És ez nem az én felelősségem, mert én azt mondom, amit én átéltem, megéltem, megint csak egy ígére tudok támaszkodni, hogy azt hiszem Nehémiás volt az, aki azt mondja, hogy azt, amit megélt, azt tanította. Tehát amit én megéltem, átéltem, én azt tanítom. És ha az én életemben pozitív, Isten ismeretet hozott, áldást hozott, akkor az ő életében is azt fog hozni. Nekem ez segít. És valahogy Jézus szavít az eszembe, hogy az én igám az könnyű és gyönyörűséges. Tehát az Úr Jézusra ketten csináljuk ezt. Tehát bennem ez fogalmazódik meg így.
2: Mivel nő vagyok, többrétű feladatom van az asszonyoknak, ugye Isten igéjéről beszélni, hogy a valóságban azt hogyan éljük meg, vagy hogyan próbáljuk megélni. Gyereknevelés, háztartás, pénzbeosztás, minden benne van ám ebbe a dologba, és nem baj, ez jó van ez így, de valahogy nagyon vigyázni kell nekem is, nekünk arra, hogy ami az Isten része, azt hagyjuk meg az Istennek, és csak annyit tőlem, pedig csak annyit, amennyi az én részem, és talán annyi, hogy célba akarjuk őket vezetni, és ezt, hogy milyen úton, módon, hogy mutatja nekünk, mert ugye kérjük mindig Isten vezetését, hogy Uram, hát tényleg megálltunk, nem tudom, hogy mit csináljak, mert ugye beleszólni az életükbe nem szabad, és nem is akarok. De viszont valamelyest részesei vagyunk az életüknek, és valahogy meg kell próbálnunk lavírozni a között, hogy beleszólunk is, meg nem is, és nem, mert nincs jogom hozzá. És az Istentől kell bölcsességet kérnünk ahhoz, hogy úgy tudjuk őket az Isten ismeretére, az Istennek való engedelmességre tanítani, hogy nem vesszük ki közben az Isten kezéből ezt a dolgot. Ez nagy felelősség.
1: Ki szeretném magam javítani, nem Nehémiás, Esdrás volt az, és megkerestem gyorsan az ige helyet is. Esdrás 7. rész, 10. verse így szól, mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben. Tehát ez az, ami nekem is segít, hogy kutatom az írásokat, megismerem, megélem, és amit én megtapasztaltam, azt adom tovább. És így nincs az a felelősség, hogy olyan dolgot akarok átadni, amit én nem tapasztaltam, vagy éltem át.
0: Hát legyen így, és kívánom, hogy mindig érezzék és tapasztalják, akárkivel beszélgettek és akárhol, a bennetek

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből.
2: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 20-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne merjünk kételkedni. A mai ige: Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Gondolatok az ígéről. Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden lelki szolgájának. Csak menjünk előre hittel, és az Úr megtisztítja előttünk az utat. Az emberi és a sátáni csalárdság tekervényei kiegyenesednek előttünk. Nem kell követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, vaszáraik lehullanak. Nem lesz szükségünk sem faltörőkosra, sem feszítő vasra. Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk. Ezért ne üldögéljünk gyáván és remegve, menjünk előre kötelességünk útján, hiszen az Úr megígérte, én megyek előtted. Ne kérdezzük, miért, a mi feladatunk az előretörés. Az Úr ügyéről van szó, és ő alkalmassá tesz majd bennünket a szolgálatra, minden akadály elhárul. Hát nem megmondta, az ércajtókat betöröm? Ugyan mi állhatna útjába, és mi gátolhatná akarata végrehajtásában? Isten szolgáinak kimeríthetetlen erőforrásuk van. A hit előtt szabad az út, akármilyen emberi erő torlaszolja is el azt. Ha az Úr azt mondja, betöröm, leverem, akkor ne kételkedjünk ígéretében. Piknik, zenés istentisztelet, ökumenikus ifjúsági találkozó. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági Bizottsága márciusi ülésén folytatta az év elején megkezdett előkészítő munkát, a Piknik keresztény ifjúsági találkozó megszervezésére. A testületben a pünkösdi, református, evangélikus, baptista és metodista ifjúsági missziók képviselői működnek együtt, azért, hogy a fiatalok számára hitben erősítő és közösségépítő alkalom valósuljon meg. A rendezvényre ma, május 20-án kerül sor, a programok 17

0: 7 órától az Ökumenikus Tanács Központjának udvarán kezdődnek. A közös dicsőítésben református és metodista szolgáló csoportok mellett a Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának dicsőítő csapata is részt vesz. Az igei üzenetet Földesi Tamás, a Pünkösdi Egyház elnöke adja át a résztvevőknek. Az alkalom vezérigéje: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár 20. A szervezők szeretettel hívják és várják a fiatalokat erre az ökumenikus találkozóra, ahol a dicsőítés, az ige és a személyes találkozások kerülnek a középpontba. Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta fel a figyelmet Berec Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A Tajvani Ökumenikus Fórum és a Tajvani Presbiteriánus Egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyház világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályvezetője utazott el. A fórum célja az, hogy az ökumenikus testvéri közösségben hívja fel a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére, és közös gondolkodásra indítson. Megtörtént a Magyar Baptisták Világszövetsége 2026-os tanácsülése. A Magyar Baptisták Világszövetsége azért jött létre, hogy a határon túli és szorványban élő magyar baptista közösségek közötti kapcsolatokat összetartsa, ápolja, erősítse. Ennek megfelelően az egyes területek képviselői minden évben találkoznak valahol, hogy mélyebb betekintést adjanak életükbe, szolgálataikba, örömeikbe és kihívásaikba. Idén Kárpátaljára remélték ezt a találkozót összehívni, abban a reményben, hogy a háború lezárul addigra, de végül módosítani kellett a terveiket, és Zsámbékon találkoztak. A találkozó fontos része volt, hogy megismertették a képviselőkkel azt az állásfoglalást, amit az európai baptizmus egészsége és jövője érdekében az Európai Baptista Szövetség elé terjesztettek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek ezekről. A jelenlévők egyhangúlag támogatták ezt a folyamatot és a benne képviselteket.
1: Kulturális programajánló.
0: Megnyílt a Szent István könyvhét. Megkezdődött a Szent István könyvhét hétfőn Budapesten. A keresztény könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadvánnyal, köztük 57 újdonsággal és 38 szerző dedikálja műveit. A könyvhéten részt vesznek a szerzetes rendek kiadói, köztük a jezsuita kiadó, a pannonhalmi főapátság bencés kiadó és a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskola. A protestáns kiadók közül részt vesz a seregszemlén a Dunántúli Református Egyházkerület kiadója, a Baptista Harmat kiadó, a Református Calvin János kiadó, az Evangélikus Luther kiadó és a Magyar Bibliatársulat Alapítvány. A katolikus egyházi kiadók között említették a görög-katolikus metropólia kiadóját, a Szent Gellért kiadó és nyomdát és a Szent István társulatot. A könyvhéten továbbá képviseltetik magukat az egyházi sajtó kiadói és magánkiadók is. Az örökség kötelez. Május 24-én az országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a pünkösdi egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. A téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel!
1: Egészséget mindenkinek!
0: Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon, a Szeretet Híd program keretében. Református istentisztelettel kezdődött meg május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000-en vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 15-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs, csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályoknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról elindult ismét a melegedés. Napos, felhős a hét, csak helyenként esőkkel. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható. A hét további részében szombatig bezárólag sokat süt majd a nap. A nappali felhőképződésből helyenként alakulnak ki záporok, egy-egy helyen zivatarok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Motiva zenekar felvételeiből.

ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, a Motiva zenekar felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A méhek világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 3 évig vizsgálta a méhek világnapjának kijelölését kezdeményező szlovéniai beadványt. Még végül 2016. decemberi közgyűlésükön elfogadták. A méhek világnapja első ízben 2018. május 20-án került a naptárakba. Azért esett erre a napra a választás, mert Anton Jansza, aki festő és méhész volt, úttörő munkát végzett a méhészet területén. Az első császári királyi méhész volt Bécsben. 2 könyvet írt a méhek ismeretéről és a méhészetről. Halála után Mária Terézia rendeletben kötelezte a méhészeti oktatókat, hogy Anton Jansza könyveit használják. Ezek a könyvek később elterjedtek szerte a világban. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályoknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelkigondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Megtörtént a Magyar Baptisták Világszövetsége 2026-os tanácsülése. A Magyar Baptisták Világszövetsége azért jött létre, hogy a határon túli és szorványban élő magyar baptista közösségek közötti kapcsolatokat összetartsa, ápolja, erősítse. Ennek megfelelően az egyes területek képviselői minden évben találkoznak valahol, hogy mélyebb betekintést adjanak életükbe, szolgálataikba, örömeikbe és kihívásaikba. Idén Kárpátaljára remélték ezt a találkozót összehívni, abban a reményben, hogy a háború lezárul addigra, de végül módosítani kellett a terveiket, és Zsámbékon találkoztak. A találkozó fontos része volt, hogy megismertették a képviselőkkel azt az állásfoglalást, amit az európai baptizmus egészsége és jövője érdekében az Európai Baptista Szövetség elé terjesztettek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek ezekről. A jelenlévők egyhangúlag támogatták ezt a folyamatot és a benne képviselteket. Az időjárásról elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol elő

0: Fordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 9. tanulmány. Pál pásztori írásai. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy lelki közösséget alkotunk, és most Isten igéjét fogjuk tanulmányozni a Galáciai levélből. A Galata levél az egy harci levél, ezt elmondtuk már sokszor, egy komoly belső gyülekezeti feszültség van. És benne Pál mégis pásztorként nyilatkozik. Isten népe között nem a harag, nem a keménység, nem az asztaldöngető erőszak az, ami rendet teremt, hanem a pásztori lelkület. És most pásztori lelkületről fogunk beszélni, arról, hogy Pál írásaiban ez a lelkület hogy jelenik meg. Nem csak a Galáciai levélben van ez így, máshol is így van. Ez Pál leveleinek a titka. Talán ezért van az, hogy Pál leveleire épül, szinte azt lehet mondani az egész keresztény teológia, mert nem lehet megkerülni Pál apostol írásait a Bibliába, hiszen ezek azok, amik irányt mutatnak nékünk. Ugyanakkor a szeretetnek nem csak kegyelme, hanem fegyelme is van, szoktam mondani, és ez azt jelenti, ez a fegyelem, hogy bizony nagyon sokszor kemény szavakat is tud mondani Pál, ami arra való, hogy helyre kerüljön a kificamodott tag, megint egy páli hasonlatot mondok, hogy a kificamodott tagokat helyre kell tenni a gyülekezetben is, meg az életben is, ahhoz, hogy meggyógyuljon a test. Induljunk el ezen az úton, és először kérem, hogy a vasárnapi igét olvassuk, aki Erzsikét kérem, hogy olvassa, ez a Galata levél 4. fejezet 19. verse.
3: Gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek, Krisztus.
2: Igen, három döntő szó van ebben, úgy szólítja meg, hogy gyermekeim, aztán az van, hogy fájdalommal szültetek benne, szülésképe van, és ez a nagyon fontos dolog, hogy kiformálódik bennetek a Krisztus. Ezt kérem a megjegyzéseiteket, tessék parancsoljatok, akinek van gondolata, nézzük meg, hogy mi is ez. Marika, parancsolj.
4: Ahhoz, hogy kiformálódjon bennünk Krisztus, ahhoz nem önmagamat kell alakítgatni, hanem tanulni és figyelni arra, aki azzá akar bennünket formálni.
2: Igen, köszönöm szépen, Gyula.
5: Még az a megjegyzés fogott meg, hogy újra, akiket újra szülök. Tehát föltehetnék a kérdést, hogy a újjászületés az nem történt meg, vagy hogy mire gondol ez Pál, és ezt kérdést is szeretném föltenni, hogy érdekes ez a páli megfogalmazás, akiket újra szülök.
2: Igen. Van-e gondolatok hozzá, parancsolj?
6: Én a kiformálódáshoz szeretnék visszakanyarodni egy pillanatra, már csak azért is, mert nagyon elterjedt nézet ma az egész világban, hogy miért is vagyunk ezen a világon, hát hogy megvalósítsuk saját magunkat. És állítólag akkor lehet boldog és kiteljesedett az ember, hogyha önmagát meg tudja valósítani, és ezért mindent meg kell tenni, és mindenféle tanfolyamok vannak, és most már keresztény tanfolyamok is, és egyre nagyobb hangsúlyt nyer a gyülekezetekben is, hogy nekem kell tért nyerni, hogy kiteljesedhessen az énem, És hát miközben ez történik, közben eltűnik valaki a gyülekezetből, hiszen amíg én megvalósítom magamat, addig biztos nem lesz Krisztus a középpontban. Addig én lehetek a középpontban, és a sok én ütközhet a gyülekezetben. És Pál azt mondja, hogy ott van a középpontban újra, hogy Krisztus formálódjék ki. Külön-külön a gyülekezet minden tagjában, galáciai tartományában, mint ahogy önmagában is erre törekedett, hogy kiformálódjék benne Krisztus.
2: Igen, Maria?
7: Az jutott eszembe, hogy az jön le, hogy inkább az aggodalom és a féltés, ugye, mert hogy azt olvastuk az előzőekben, hogy eltértek az igaz tanítástól, és aggodalmát fejezi ki Pál a galáciaiakkal kapcsolatban, és eszembe jutott Jézusnak azon szavai, ami úgy hangzik, hogy a te házadhoz való féltő szeretetem érsz engem, és szerintem Pál is egy kicsit így lehetett a galácia beliekkel kapcsolatban, mert hogy aggódott a rábízott nyáj sorsa felől iránt, és azt szerette volna, hogy a Krisztus kiábrázolódjon bennük, a krisztusi jellem a galácia beliekben. Ugye a Galata 2.20-ban olvastuk, annak idején megtanultuk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ugyanezt szerette volna elérni a galácia belieknél is Pál apostol.
2: Igen, Gyula kérdésére majd visszatérek, de először István.
8: Számomra ez a kiformálódás egy folyamatot jelent. Tehát én nem úgy értelmezem, hogy néhány apró módosítás, változásról van szó, hanem egy gyökeres átalakulás szükséges ahhoz, ami egy folyamat, miközben az ember a Krisztus hasonlatosságára alakul.
2: Hogy születik bennünk a Krisztus? Erről azt lehet mondani, hogy úgy, hogy mindig beváltjuk a mi bűnös tulajdonságainkat, énünket Krisztusra, és így újra és újra és újra és újra az újjászületés következménye az én életemben megmutatkozik. Ezért mondja Luther azt, hogy a keresztény ember élete az egy szüntelen megtérés. Nem lehet múlt időben beszélni a megtérésről, jól is néz ki az, aki csak múlt időben tért meg, az úgy is néz ki. Hanem a megtérés egy folyamat, és erről beszél itt az apostol. Parancsolj, Anikó.
9: Nekem egy érdekes kép ugrott be erről a mondatról, ez ahogy a csecsemő formálódik, és ez a fájdalommal való szülés. És a Gyula kérdése indított el bennem a gondolatmenetet, hogy manapság annyira természetesnek vesszük, jó esetben, hogy egészséges gyermekek születnek, és azok föl is nőnek. De létező dolog mai nap is, egyrészt a vetélés, amikor megfogan a gyermek, és talán el is indul a teljesen normális fejlődés, és mégis történik valami krak. És van olyanról is hallottam már, hogy ez egészen majdnem a szülés előtt következik be, vagy halva születés is létezik, és mégis végigment a folyamat. Arról pedig kevesebbet beszélünk, ugye a modern orvostudomány miatt, hogy azért hihetetlen nagy volt a csecsemő halandóság. Hihetetlenül nagy. Lipcsében jártunk, és felkerestük Johann Sebastian Bach múzeumot is, ahol a családfája is be van mutatva. Hát döbbenetes volt, a gyerekek leálltak, és csak nézték, hogy hát ő az első évet se élte, meg ő se, ő pár éves volt. Ahogy sorra haltak meg a gyerekek, hogy alig egy páran élték meg a felnőtt kort. És most nem erről akartam beszélni, de hogy így van ez a lelki életben is. Nagyon örülünk, amikor megfogan egy lelki gyermek, nagyon örülünk, amikor megszületik, de gondoznunk kell, és Isten kegyelme, ha felnő, mert hogy rengeteg veszély fenyeget, mert hogy van egy ellenségünk. És itt a galáciai levélben is azt látjuk, hogy jött az ellenség, és a úgymond megszületett gyülekezetet hihetetlen támadás fenyegette.
2: Söderpol Mátán 1925-ben lett a Soproni Evangélikus Teológia díszdoktora. És a doktori székfoglalóján egy nagyon érdekes képet mondott arról, hogy kiábrázolódik a Krisztus erről. Ugye sokszor mi keresztények úgy akarunk egyek lenni, hogy én közeledek hozzád, de akkor mi van? Távolodok tőle. Akkor hozzá közeledek, akkor távolodok tőled. Hogy lehet közösen egységre jutni? A középpont válítjuk Krisztust. És mennél közelebb vagyok Krisztushoz, mennél több van bennem a Krisztusból, annál inkább tudok a másikkal közösségben lenni. Ez az, amit látni kellene. Mertünk tovább, nem látok kezeket. A következő gondolatsor az az volt, én is olyanná lettem, mint ti. Ez egy nagyon érdekes dolog, de még előtte a hétfőjét megnézzük a változás szükségességét. Azért kapcsoltam össze a kettőt, mert nem külön szeretném tárgyalni, csak a változás szükségessége az azért érdekes, mert Pál utána azt mondja nem sokkal, hogy én is olyanná lettem, mint ti, mondja a korintusi levélben, és ezt hogy lehet érteni? Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy változzatok, és olyanná lettem, mint ti, és ti is legyetek olyanok, olyan, mint én. Hát akkor ez hogy van, ez az egész? A változás szükségességéről Dénest kérem, hogy olvassa Galata 4.12-t.
10: Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg.
2: Igen. Ugye volt egy személyes konfliktusnak tűnő valami a gyülekezet és az apostol között. És most Pál elmondja, hogy semmivel sem bántottatok meg ti. Én, ha úgy néz ki, hogy haragszom, akkor értetek haragszom, és nem rátok haragszom. Ezt nagyon sokszor látjuk, hogy egy mama ugye mérgesen rászól a gyerekre, vagy rácsap valamiért a kezére, ezt a unokáimnál megcsinálom sokszor. Hát az azt jelenti, hogy én nem szeretem őt? Azt jelenti, hogy én haragszom rá? Nem. Valami más jelent. És ez a krisztusi szeretetnek az a két oldal, amire már utaltam a bevezetőben, hogy fegyelem és kegyelem egyszerre a szeretet. Ezt kérem a gondolataitokat. Parancsoljatok.
6: Mivel arról beszéltünk, hogy ez egy pásztori levél és pásztori megnyilvánulás, itt muszáj valamire azt hiszem kitérni. Az ördög nagymestere abban, hogyha elhangzik egy olyanféle mondani való, mint amit Pál mond, ami helyreigazítana dolgokat, akkor különösen a mai túl technologizált világban azonnal el lehessen rohanni, fölírni Facebookra, hogy milyen sértő dolog történt velünk, azt mondták nekünk, hogy nem jó úton járunk valamiben, ez borzasztó. És mi lesz ebből? Személyes konfliktussá válik, vagy látszik lenni valami, ami nem személyes konfliktus. Ugye, ha valakit megállít a rendőr, mert nem állt meg a stop táblánál, és azt mondja, hogy itt baj van, akkor nem az van a... Nem az a helyzet, hogy a János nevű rendőr, a Péter nevű megállította a személyes konfliktusba keveredett, hanem konfliktus a Kresszel van, aminek a rendőr megpróbál érvényt szerezni. Ez talán nagyon buta példa, de itt Pál apostol hasonló helyzetben van, hogy van egy nagyon súlyos félrecsúszási lehetőség, vagy már benne is van a gyülekezet, és amikor az ördög jön, és ezt személyes konfliktussá akarja tenni, akkor Pál ezt tisztázni akarja, hogy itt nem erről van szó, tehát nem kell lemenni a személyek szintjére, hanem itt helyre kell állítani a hitbeli állapotot.
2: Szóval nem is buta ez a példa, mert mi rendszerint úgy szoktuk csinálni, hogy a János és a Péter összeütközik, és akkor kiugrik az egyik a kocsiból, és oda megy a rendőr, és elkezdi verni. Ez így szokott lenni, a két ember elkezd verekedni, közben a Kresszel vannak, hogy konfliktusba. Tehát személyes konfliktussá tesszük azokat, amik elvi kérdések, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez nagyon sokszor közösségeket rombol. Haragszunk a másikra, pedig ő érte kellene haragudni. Tessék, parancsoljatok, Marika!
4: Én ebből a felolvasott szövegből azt emelném ki, hogy Pál apostol nem emelte magát mindenki fölé, hanem azt mondta, hogy olyan vagyok, mint ti, és mi meg hogy viselkedünk? Hát nagyon szeretnénk a másik fölé keveredni és lenyomni a másikat. És itt Pál apostol azt mondja, hogy én is olyan vagyok, mint ti. És az, hogy Pál apostol hitelesen bemutatta azt és tanította azt, amit a galáciaiaknak el kellett volna tisztán fogadni. Nem fölülről akarta rákényszeríteni a galáciaiakra, hanem emlékeztetni, hogy egyformák vagyunk.
2: Igen, Gyula?
5: Hát még az is nagyon fontos, hogy az elvekben nincsen pardon azért. De azt látjuk, hogy Pál teljes mértékben helyre teszi a gyülekezetet, és ami krisztusi norma és a krisztusi elvek, hát ott nincs megalkuvás kérdése. Tehát ott igazodás kérdése van, ahogy az előbb mondtuk.
2: Marian?
7: Ismét az jön le, és folyamatosan a Galácia levélből, hogy a törvény cselekedeteire helyeződik a hangsúly, a Galácia belieket illetően. Ez az a többek között az egyik olyan fals útvonal, amin ugye haladnak. És szeretné Pál apostol, hogy tulajdonképpen a krisztusi tett, amit Krisztus tett a galáciakért, meg tulajdonképpen az emberiségért, tehát valahol változzon, tehát szemléletmódváltás, hogy ez az igazán hangsúlyos, és nem pedig a törvény cselekedetei, mert ugye azt mondja a Szentírás, hogy annak tehát a törvény cselekedeteiből egy lélek sem tud megigazulni, tehát annyira fontos, hogy a hangsúlyt Krisztusra helyezze, hogy újra és újra erre hívja fel a figyelmet az egész levél folytán.
2: Köszönöm szépen. Bandi, parancsol.
11: Hát a változás szükségessége abban van, hogy az igazság vagy a hamisság. Ugye, mert végeredményben, mikor támadjuk a gondolatokat, amit Sátán befolyásol, ez néha agymosás. És nem lát az ember tisztán. A változás szükségessége mindig a tisztánlátásban van. Vagy bilincsbe verődök, vagy szabadság, a keresztény szabadsággal élhetek Krisztus által. És a galáciakat ebbe kellett Pál apostolnak helyrehozni, hogy térjenek vissza a krisztusi szabadsághoz, ne a régi bilincsbeverés, azaz a törvényeskedést alkalmazzák, mert megfogja őket, és hamis cselekedetekkel Krisztus elé lépni meg nem lehet.
2: Igen, és ez az emberi viszonyokat alakítja, erre is figyeljünk. Az egyik hozzászólásban, most már nem emlékszem pontosan melyik hetek mondta, egy nagyon fontos dolog van. Ennek a dolga, hogy én is olyan vagyok, mint ti. Az életben általában ilyen alá-fölé rendelésbe akarjuk, tehát ilyen piramisszerűen felépíteni az életet, hogy én vagyok a csúcson, én vagyok a Jani, én vagyok a császár, és ti pedig alattam vagytok. Ez nagyon sokszor megkísérti a gyülekezetet is, holott Pálnak van egy korintusi levélben egy nagyszerű hasonlata, a test tagjainak a hasonlata. Hát tessék eldönteni, az epém a fontos, vagy a vesém a fontos. Nem, én vagyok a fontos, engem szolgál az epém, engem szolgál a vesém, és hogyha a vesém beteg, akkor az epém is beteg. És hogyha a vesém jó, az az epémnek is jó, és így tovább. Most ezt értitek a hasonlatot, nagyon sokszor a gyülekezetben ez a baj. Szóval Pál azt mondja, hogy nem azért engedelmeskedjük, hogy én vagyok a császár, vagy én vagyok a főnök, mert most én az apostol megparancsolom nektek, hogy ennek így kell lenni, hanem arról van itt szó, hogy én is olyan vagyok, mint ti, de annyira vagyok olyan, mint ti, amennyire, ugye mondtuk az előbb, a Krisztus bennünk van. Gyula, parancsolj.
5: Még annyit eszembe jutott az a páli ige, hogy az én bensőben két erő viaskodik. Tehát ő teljesen úgy val önmagáról, hogy nekem is ugyanúgy, mint néktek, minden nap meg kell küzdenem a saját gyarlóságaim, a gyengeseim, a hibáimmal együtt. És hát nem tudom, ha tanítványok között még valaki ilyen őszintén vallott volna önmagáról, mint Pál. Tehát számomra Pál egy kiemelkedő egyéniség.
2: Igen, István, parancsol.
8: Ezt egy páli mondást talán ma úgy fogalmaznák meg, hogy legyetek a követőim, vagy értek utána. De Pál nem ezt mondja itt, hanem azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint én. Tehát ő a hangsúlyt arra helyezi, hogy milyenné kell válnunk.
2: És legyetek olyanok, mint én, ahogy én követem Krisztust, és úgy kövessétek Krisztust. Gyertek velem. Ezt inkább így mondanánk ma. Gyertek velem. Mert én is megyek, és ez a jó én nekem. Szóval mindig veszélyes az, hogyha valaki odáll, hogy én vagyok az egyes, a többi a nulla, akkor vagyunk sokan, sok nulla utánam van, mert előtte van egy nulla, akkor csak 0,1 lehetek. Azaz már nem jó. Hanem az a jó, hogyha mi egyformán indulunk Krisztussal együtt az úton. Ez a megoldás. Léphetünk tovább, ezért mondtam, hogy én is olyanná lettem, mint te, ez a mondathoz. A korintusi első levélből, a 9. fejezetből egy kis szakaszt olvasunk, a 19-től 23. versig, és Magdikát kérem, hogy olvassa ezt a szakaszt.
12: Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban.
2: Igen, köszönöm szépen. Ez egy nagyon-nagyon fontos és alapvető gondolat. Egy emberen akkor tudok segíteni, a szolidaritást vállalok, ezt a csúnya idegen szót mondom. A szolidaritás az azt jelenti, hogy sorsközösséget vállalok vele. Ha én felülről akarom hirdetni az igét, hogy a szószék magasáról, nem is a szószék magasáról, ami erkéről, hogy leprédikálom az embereket, annak az ég egy világon semmi haszna nincsen. Hanem ha én együtt megyek, ahogyan az előbb mondtuk, együtt megyek Krisztus felé, és megfogom a másik kezét, akkor vagyok én Krisztus hűséges evangéliumot hirdető tanítványa. Az evangéliumért így kell tennem. És ez azt jelenti, hogy meg kell értenem az embereket, nem biztos, hogy mindenben egyetértek az emberekkel, de meg kell értenem az embereket, hogy az evangéliumot úgy tudjam hirdetni, mint az ő kérdésükre, azt a megoldást, ami Isten megoldása arra a kérdésre, amiben ők vannak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert hogyha én kívülről hirdetem az evangéliumot, nem vagyok szolidárisabban a másik emberrel, akkor én ítélő bírója vagyok, és beülök Isten ítélő székébe, és mennybe is nagyon sokszor, nagyon sok ember inkább műkritikus akarna lenni, mint az angyalok karával együtt énekelni, nem? Tessék, parancsoljatok, tessék.
6: Egy különös emlék jutott eszembe, és itt a szolidaritást az empátiának egy másik oldalával is, az a fölvenni ugyanazt a nézőpontot, hogy megértsem. Az, amikor az első gyermekünk megszületett és megtanult járni, akkor egy néhány hét után már nem csak járni akart, hanem futni is, és aztán egy olyan imaházban szolgáltunk akkor, hogy egy olyan gyülekezeti házban, amelyek hosszú udvara volt, egy hosszú járdával a kapuig, és az én kedves lányom minden áldott nap hatalmasat esett ugyanott, és minden áldott nap gyakorlatilag lejött az óráról a bőr, és a végén én már teljesen el voltam keseredve, és mondtam Anikónak, hogy ennek a gyereknek talán nem is lesz orra, hát legyalulja az órát, tehát hogy lehet, hogy valaki mindig ugyanott elesik. És egyszer így legugoltam mellé, és elkezdtem volna neki magyarázni, hogy hát de hát lehetetlen, hogy mindig ott esik el. És ahogy egy magasságban volt teljesen a fejem vele, egy tökéletesen sík járdát láttam. Mert hogy a járdában ennyi szintkülönbség volt két helyen a kapuig. De abból a szögből, ahol az ő feje volt, semmi nem látszott ebből. Persze, hogy mindig elesett. Hiszen mire észrevette volna, hogy van egy 6 centi különbség, addigra az ő pici lába már réges-rég túl volt azon, hogy le tudott volna támaszkodni. És rájöttem, hogy nem a gyerek buta, hanem nekem kell odavinni, megmutatni, hogy figyelj, amikor ezt a fát eléred, itt esni fogsz, ha nem lassítasz. És érdekes, utána visszanőtt a bőr az orrára, és helyreállt a dolog. Na most néha a gyülekezetben is ez van, hogy nem értjük mi okosak, hogy a kevésbé okosnak tűnők miért botlanak hasonló helyzetben, mert lehet, hogy nem voltunk képesek soha melléjük térdelni, vagy az ő szempontjukból látni a dolgokat, és nem értjük, hogy miért esnek mindig. És lehet, hogy azért, mert nem velük van baj, hanem velünk, akik nem értjük.
2: Anikó, majd Marian.
9: Páli gondolatok, bennem pedagógiai gondolatokat indítottak el, hiszen nem vagyunk egyformák, és ezt nagyon nehezen fogadjuk el. Tehát ha én mondjuk úgy tanulok könnyen, hogy elolvasom a szöveget, olvasás útján jegyzem meg jól, akkor azt gondolom, hogy mindenki úgy jegyzi meg. Vagy ha én tanári magyarázat útján tanulom meg legjobban az anyagot, akkor azt gondolom, hogy úgy kell megtanulni az anyagot, és sorolhatnám, ha én vizuális típus vagyok, akkor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a másik is olyan. És most már a pedagógiai nagyon hangsúlyozza, hogy el kell fogadni, hogy vannak különböző tanulási típusok, és mind jó. És itt Pál tulajdonképpen erről beszél, hogy vannak, akik úgymond görögök, vannak zsidók, vannak ilyenek, olyanok, és engem ez nem zavar. Én mindegyiket úgy szeretném tanítani, ahogy tud tanulni. És a lelkipásztorok is, az a jó lelkipásztor, és most én nem a lelkipásztorokat akarom kioktatni, bocsánat, csak Tibornál is megfigyeltük, így a családban sokszor nevetgéltünk is, hogy mennyire más stílusba tanított gyerekeknek, mondjuk Biblia órát, és nagyon jó stílusba, tehát nagyon szerették a gyerekek, de hát az mennyire morbid lett volna mondjuk egy idős otthonba, vagy egy szószéken egy normál gyülekezeti alkalmon. És viszont a gyerekeknek pedig mennyire butaság lett volna egy nagy, komoly teológiai előadást tartani, amikor egy szót nem értettek volna belőle. Tehát a módszer az lehet különböző, sőt különbözőnek kell lenni, de az üzenet, az igazság, az nem lehet más.
2: Marian Parancsa.
7: Pál nagyon jól tudta, miről beszél akkor, amikor a megtérése történetét elmondja. Tudnék a Damaszkuszi úton történtek után tulajdonképpen, illetve azt megelőzően, ő is úgy fogalmaz Ellen White, hogy a világ elemeinek szolgassága alatt nyögött. Tehát gyakorlatilag nem volt semmivel külön, mint a galaták az óemberük folytán, és amikor találkozik a Damaszkuszi úton az Úrral, akkor tulajdonképpen megszabadul, megigazul, megszabadul mindazoktól a dolgoktól, amik azelőtt végül is teherként nyomták a vállát.
13: És amikor ugye Pál nincs közöttük, ugye ezt kiderül levéltől olvashatjuk.
7: Akkor ugye jönnek a lázítók, és különböző dolgokat mondanak róla, és ebben mind nyilván volt mindenféle érdek, politika, fiúság. És Pál apostol meg elcsügged, mert annyira azt mondja, a hangja is olyanná válik, hogy is mondja, hogy elcsuklik, és azt mondja, szeretnék most köztetek lenni és változtatni a hangomon. Tehát félti őket, és aggodalmaskodik emiatt, hogy megfeledkeznek akkor a galaták az Úrról, hogyha Pál nincs közöttük.
2: István?
8: Amit amikor mondott, én csak egy gondolatot húznak alá, ez pedig az azonosulás. Ugye Pál itt mindig arra törekszik, hogy teljesen azonosuljon azokkal, akiknek az evangéliumot hirdeti. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ez az azonosulás, hogy a mai embernek a mai problémájára, a mai nyelven tudjunk válaszokat adni. És ennek természetesen nagyon lényeges eleme, amit mondtad, ez a forma és a tartalom. A tartalmi elemekhez szigorúan kell ragaszkodnunk, a formai elemeket pedig ez az azonosulás meghatározza meg, hogy tudok a gyerekek nyelven beszélni, vagy hogy tudok az idősek nyelvén beszélni.
2: Marika, majd aztán Gyula.
4: Nekem is ez a gondolat jutott eszembe, hogy Krisztus üzenetét úgy lehet közvetíteni, hogy a tartalom közben ne változzon, mert akkor nem vagyok hiteles. És minél több idő telik el valakinek a keresztsége óta, vagy elfogadja a hitelveket, és keresztény módon él. Nincs az bennünk, hogy úgy egy kicsit megelégszünk magunkkal, és kezdünk kompromisszumokat kötni, hogy még ez is belefér, meg az is belefér, és a végén a tartalomtól térünk el.
2: Köszönöm szépen, Gyula, és aztán majd kell olvassa.
5: Még egy annyit, hogy Pál azért itt teljesen egy úttörő szerepet, tehát ha végignézzük az egész apostolok történetet, mindent, tehát úgy egy úttörő szerepet vállal föl, és egy modell is valahol. Hát ha most a mi adventista egyházunk szabályzatát nézem, tehát az egyház kormányzásban valahol ez a elfogadott és ez a kiemelkedő nívó is szint kellene, hogy érvényesüljen. Ahogy Pál érvényesítette a Szentírásnak az igazságát a gyülekezet előtt. És az a módszer is, az is egy kiemelkedő és helyes. Tehát annak ellenére, amit az előbb mind elmondtunk párról, a gyengesége, gyarlósága, vagy ha Athénba kell a tudósoknak szólni, azon a nyelven is tud, de ahogy az elveket képviseli a Krisztus ügyét a gyülekezet előtt, az is egy úttörő szerep.
2: Irmuskát kérem, hogy olvassa Galata 4:13-14-et.
14: Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.
2: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon szép tapasztalat. Szóval Pálnak meg kellett ebből tanulni, minden tapasztalatból tanul az ember, az a tapasztalat, amiből tanulunk. Pálnak meg kellett tanulni, hogy, és ez a lényeg, ezt kellene kiemelni, hogy nem az ő nagyszerűsége hozott eredményt, nem biztos, hogy a nagyszerű jósvádájú evangélista fog eredményt hozni, hanem őt gyengén is elfogadták, mert az evangélium hatott. És én azt hiszem, hogy nem a szócsőnek, hanem a szócsőből elhangzó evangéliumnak kell hatni mai napig. És Bandi, parancsolj!
11: Ugye a cím az Akkor és most. Mi volt akkor? A nehezebb körülmény volt, és mégis hittek. Most meg jobb a körülmény, és visszatértek szinte a hitetlenséghez. És ez egy tragédia az embernél, ugye, mert az írás is mondja, hogy visszatér disznó a vájóhoz, vagy a kutya az okádásához, és ez nagy probléma. És ebből nehéz kikeszmeregni, mert tudnélik, ha én a hitemben meggyengülök, ahhoz már csak a Szentlélek ereje kell nagyon, ahhoz, hogy én tisztán és világosan lássam az ige alapján, hogy én vissza tudjak térni a normális igei alaphoz.
2: Igen, köszönöm, tessék, parancsoljatok még. Tibor?
6: Én egy kicsit visszakanyarodnék ahhoz, amit az előbb Gyula testvér mondott. Mert ez az erőtlenség, nem tudjuk, hogy mi volt igazából, de amikor gondolkozik az ember az első misszió úton, ahol ugye Pál érinti a dél-galáciai gyülekezeteket, akkor azok a gyülekezetek nagyon sokféle helyzetben látták Pált, például megkövezett állapotban is, és azután. Hát én azt hiszem, hogyha azt hitték a városból kihúzva Pált, hogy meghalt, aztán utána, mikor körülvették a testvérek, fölállt, visszament, és aztán járta tovább a gyülekezeteket, hát a megkövezés nyomát azt nem 8 napon túl gyógyuló sérülésnek hívják. És látták a gyülekezetek ebben az állapotban, és azt is tudták, hogy ő mit vállalt most Krisztusért. Nem azért, hogy megveregethesse saját vállát, hanem mert ezt természetesnek találta. És valószínűleg sok minden más is következett ebből, és ezt a gyengeséget a gyülekezet előtt tekintélyé emelte az Úr. És ezt én nagyon fontosnak tartom. És ma azt hiszem, hogy nagyon sokszor azért is hiányzik a tekintély, mert a nehéz helyzetekben való helytállást nem biztos, hogy látjuk egymáson, és megtapasztaljuk, pedig ez emelhetné, ez adhatna igazából hitelt a szavaknak.
2: Köszönöm szépen, Marian.
7: A leckénk alja felé van egy ilyen mondat, hogy időről időre felhasználja Isten az élet nehézségeit, betegséget, üldözés, szegénységet, sőt még a természeti katasztrófákat, megmagyarázhatatlan tragédiákat is, hogy ezek révén bemutassa kegyelmét és könyörületességét, valamint előre vigye az evangélium ügyét. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy gondolat tulajdonképpen, hogy ami úgy hangzik, hogy ugye a mi világunkban a keresztény üldözés egy kicsit valahogy most úgy, tehát egy kicsit megcsappant, vagy nem tudom, tehát itt most a közvetlen környezetünkben itt. Most nyilván nem a távoli vidékeken, mert nyilván mindig is voltak a világban ilyen jellegű események, de hogy, és akkor föltevődik a kérdés, hogy jelenleg nekünk miért lehet ilyen, úgymond boldog békeidőben ilyen jó sorunk, hogy mondjuk nem üldöznek bennünket,
15: És erre Ellen White-nak van egy gondolata, hogy mert nem ragaszkodunk a tiszta valláshoz, a tiszta hithez, és eszembe jutott, hogy az előbb Marika mondta, hogy ugye eltérünk, és nem arról, nem mindig a tiszta hitet valljuk, és tanítjuk, és éljük meg. És eszembe jutott Joe Cruise testvérünknek kettő könyve, az egyik a Megalkuvás veszélye című könyv, a másik pedig Aki szeretvet vihart arat. Mind a kettőt érdemes elolvasni, mert mind a kettő pontosan erről szól, és ezekről a gondolatok, ezeket a gondolatokat tárja fel, és eszembe jutottak még a Waldensek, hogy ők az igaz hit érdekében képesek voltak akár mindenféle, ki voltak téve mindenféle üldöztetéseknek és mindenféle legyilkolásoknak azért, hogy védjék az igaz hitet, és azt mondja Ellen White, hogy ha valóban visszatérünk az igaz hithez, akkor ugyanúgy fel fog lángolni Sátánnak a gyűlölet, és bennünket is üldözni fognak, mint annak idején tették az őskeresztényeket.
2: Gyulát kérem, és utána majd Erzsikét, hogy a következőt olvas.
5: Röviden még a Tiborhoz szólva, hogy azért valljuk őszintén, hogy az egyházba kísért az is, hogy valahol megpróbálunk tekintélyt szerezni önmagunknak. Tehát milyen ellentmondásos az, hogy Pál úgy szerez tekintélyt, és a gyülekezet látja azt a teljes küzdelmet, amint szegénykémnek végig kell menni, és ezt is méltatja, és hogy van az a civil életben, mert olyan 21. század világ olyan, hogy valósítsd meg önmagad, ahogy a kezdetben mondtunk, a tekintély elvűség és annak a kormányzata. Tehát ezt is őrizze meg a Jóisten, mert ez is lehet egy nagyon nagy keserűség a gyülekezeteinken, meg a hívő életünken belül is.
2: Még Annikót, mielőtt Erzsike olvassa a következő.
9: Értettem, Gyula, amit mondtál, és egyet is értek, tehát a saját magunk által kiharcolt, bármi áron kiharcolt tekintély nem lehet Istentől. De azt viszont hangsúlyozzuk, hogy Isten ad, és adhat, és ad is tekintélyt, sőt, felszólítja a gyülekezeteket, hogy becsüljék meg azokat, akik fáradoznak, és munkájukért nagyon szeressétek őket. És legyetek a követői, és figyeljetek életük végére, kövessétek hitüket. Én most csak így egy-két kiragadott igeverset mondtam. Tehát a tekintély, mint semmi az életben, önmagában nem rossz és nem bűn. Az a bűn, amikor én azt rosszul használom, és meg akarom bármi áron szerezni, és nem Isten adja.
2: Az utolsó kérdésünk az Erzsikét, kérem, hogy olvassa az igét.
16: Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak, értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.
2: Köszönöm szépen. Ez összefoglalja szinte ezt a problémát, amiről beszéltünk erről az igéről. Tessék, ha van hozzászólni valótok. Marian, parancsolj.
15: Csak egy gondolat, egyetlen egy tényleg. Ugye az igazságot szólni, és én utána írtam, hogy bármi áron. Ugye, mert hogy ebben meg azt láttuk, és azt olvashattuk, hogy Pál ezzel akár a népszerűséget nyugodtan mondhatjuk így tette kockára, nem? Tehát, hogy amit mond, az nem biztos, hogy népszerűségnek fog örvendeni, mint hogy ki is derült, hanem meg is haragudtak ráadásul rá. Tehát, hogy sok esetben valóban számolnunk kell azzal, hogy ha kiállunk a tiszta igazság mellett, hogy akkor nem leszünk népszerűek sok esetben, és haragosokat fogunk akár még gyülekezeten belül is magunkra vonni tagokat.
2: Tibor, és utána
6: csak annyiban szeretnék Marianhoz kapcsolódni, hogy nem nagyon van az ige hirdetőnek más választása. Vagy az üdvösségét, vagy a népszerűségét teszi kockára. Közte semmi. Eldöntheti, melyiket szeretné.
2: Van. Marika még lát, akar valamit mondani.
4: Igen, hogy akit szeretünk, annak meg kell mondani az igazságot. És ha ez az igazság a másikat nem gondolkodtatja el, hogy hisz az a másik testvér engem szeret, és vajon mi az, amit mond? hanem azt mondja, hogy ellenségé válik, akkor nem igazán a szeretetet gyakorolja, pedig a törvényt így lehet betölteni.
2: Köszönöm szépen, most már csak az összefoglalóról van idő, Rózsikát kérem, hogy olvassa.
17: A galáciai gyülekezetekben nyílt, leplezetlen tévtan lépett az evangélium üzenetének helyében. Krisztust, a hit igaz alapját tulajdonképpen megtagadták az elavult zsidó ceremóniákért. Az apostol látta, hogy a galáciai hívők csak úgy menthetők meg az őket fenyegető veszedelmes befolyásoktól, ha a leghatározottabban és a legélesebben figyelmezteti őket. Krisztus minden szolgája tanulja meg e fontos leckét. Alkalmazkodjék azokhoz az állapotához, akiknek segíteni akar. Gyengétség, türelem, elszántság és határozottság egyformán szükséges, de ezeket kellő belátással kell alkalmaznia. Eltérő körülmények és állapotok között a különböző értelmi szintűekkel való helyes bánásmód oly munka, mely bölcsességet, világos ítélő képességet és Isten lelke általi megszenteltséget kíván.
2: Úgy gondolom, hogy ez összefoglalja mindazt, amiről beszéltünk. Adja Isten, hogy mi így legyünk közösség. Mert közösségé lenni Jézus Krisztusban csak így lehet. Adja az Úr, hogy ez valóság legyen a mi életünkben. Amen.
1: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: A két szövetség.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Szeressétek ellenségeiteket! Máté evangéliuma 5. fejezet 44. vers. Az üdvözítőnek már az előző tanítása is, ne álljatok ellene a gonosznak, kemény beszédnek tetszett a bosszú álló emberek számára. Zúgolódtak is miatta egymás között. Ehhez Jézus most egy még erősebb kijelentést fűzött. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Máté 5, 43-45. Ez volt az alapelve és szelleme annak a törvénynek, amelyet a rabbik félre magyaráztak, és egy rideg, merev törvénykönyvé alacsonyítottak le. Jobbnak tartották magukat másoknál, és izraeli származásuk miatt biztosak voltak Isten különös kegyelmében. Jézus viszont a megbocsátó, szerető lelkületre figyelmeztette őket, amellyel bizonyítékát adhatnák annak, hogy magasabb rendű indítékok késztetik őket, mint a vámosokat és bűnösöket, akiket ők megvetettek. Hallgatói figyelmét a világmindenség uralkodójára irányította, akit mi atyánknak nevezett, hogy így értesse meg velük Isten irántuk érzett gyengét szeretetét. Azt tanította, hogy Isten minden elveszett lélekért aggódik, mert amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Zsoltárok 103.13. Istent a világnak ilyen szívhez szólóan csak a Biblia mutatja be. A pogányok tanítása szerint a természet fölöttire úgy kell tekinteni az embernek, mint a félelem és nem a szeretet tárgyára, mint veszedelmes fenségre, akit csak áldozatokkal engesztelhetnek ki. Nem úgy látták, mint aki gyermekeire szeretetének gazdagságát árasztja. Még Izrael fiai sem látták tisztán a prófétáknak Istenről adott tanításait. Így az Isten atyai szeretetére vonatkozó kijelentései egészen újszerűen hatottak számukra, mintha most hallanák először a már rég ismert kinyilatkoztatásokat. A zsidók azt gondolták, hogy Isten csak azokat szereti, akik őt szolgálják, vagyis akik véleményük szerint a rabbik rendeleteit hűségesen teljesítik. A többiekre viszont rosszallással tekint, s kárhoztatja őket. Jézus ellenben azt mondta, hogy az egész világra, mind a jókra, mind a gonoszokra szétáradnak Isten szeretetének napsugarai. Ezt az igazságot már a természetből megtanulhatták volna, mert ő felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Máté 5.45. Ahogyan Isten állandóan tevékenykedik teremtményei javára, és ereje az egész természetet betölti, rejtve marad az ember tekintete előtt. Nem a benne lakozó erő következtében terem a föld évről évre, vagy futja pályáját a nap körül. Ó, nem! Isten keze vezeti és kormányozza a bolygókat a világűrben. Ereje által váltakoznak szabályszerűen a nyár és tél, aratás és vetés, nappal és éjszaka. Szavának erejétől fejlődnek a növények, bimbóznak és nyílnak a virágok. Mindenünk, amivel rendelkezünk, a napsugár, az esőcsepp, az eledel, az életnek minden egyes pillanata, az ő szeretetének ajándéka. Amikor még szeretetlenek és összeférhetetlenek voltunk, gyűlöltek és egymás között gyűlölködők, mennyei atyánk már irgalmas volt hozzánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. Titus 3:3-5. Ha tehát az ő szeretetét magunkba fogadtuk, nem csak azok iránt tesz bennünket barátságossá és szívélyessé, akik nekünk tetszenek, hanem a tévejgők, a bűnösök és rosszindulatúak iránt is. Isten gyermekei azok, akik részesei az isteni természetnek. Nem a magas állás, nem a születés vagy a nemzetiség, vagy a vallási kiváltságok tesznek bennünket az isteni család tagjaivá, hanem egyedül a szeretet. Olyan szeretet, amely minden embert átölel. Még olyan bűnösök is képesek kedvesen reagálni a kedvességre, akiknek szíve nem egészen Isten lelke befolyásának enged, míg a gyűlöletre gyűlölettel, a szeretetre szeretettel reagálnak. Egyedül Isten lelke adhat a gyűlöletért cserébe szeretetet. A hálátlanokkal és gonoszokkal szemben tanúsított barátságos magatartás és a jó indulat azokkal szemben, akiktől semmit sem várhatunk, az ismertető jele a menny királyi családjának. Ez a leghatározottabb bizonyíték, amellyel a magasságos gyermekei igazolják küldetésüket.

0: Mértékletesség a tanulásban.
1: Mértékletesség. Mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyv írásainak nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Prédikátor könyve 12.12. Gondolatok az ígéről. A tanulás és pihenés óráit gondosan szabályoznunk kell, és az idő egy részét fizikai munkával kell töltenünk. Nem tudjuk megőrizni az egészségünket, ha időnk egy részét nem töltjük naponta mozgással a friss levegőn. Meghatározott órákat kell fordítanunk valamely fizikai munkára, amely tevékenységre bírja egész testünket. Test és szellemi erőnket egyenlő mértékben kell megterhelnünk, igénybe vennünk, így lelkünk felüdül. A szellemi munkát végzők gyakran tékozló módon használják értelmi képességeiket, míg mások legfőbb célja az életben a fizikai munka. A testi, lelki és szellemi képzésre egyaránt gondot kell fordítanunk, hogy jó irányban fejlődő, kiegyensúlyozott férfiakat és nőket neveljünk. Vannak, akik nagy szellemi erőkifejtésre képesek, mások inkább szeretik a fizikai munkát. Mindnyájan igyekezzenek fejlődni, pótolni hiányosságaikat, hogy egész lényüket bemutathassák Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint okos Isten tiszteletüket. Római Levél 12.1. Az egészségünket éppen olyan gondosan kell óvnunk, mint a jellemünket.

0: Ai ige, Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Gondolatok az ígéről. Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden lelki szolgájának. Csak menjünk előre hittel, és az Úr megtisztítja előttünk az utat. Az emberi és a sátáni csalárdság tekervényei kiegyenesednek előttünk. Nem kell követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, vaszáraik lehullanak. Nem lesz szükségünk sem faltörőkosra, sem feszítő vasra. Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk. Ezért ne üldögéljünk gyáván és remegve, menjünk előre kötelességünk útján, hiszen az Úr megígérte, én megyek előtted. Ne kérdezzük, miért, a mi feladatunk az előretörés. Az Úr ügyéről van szó, és ő alkalmassá tesz majd bennünket a szolgálatra, minden akadály elhárul. Hát nem megmondta, az ércajtókat betöröm? Ugyan mi állhatna útjába, és mi gátolhatná akarata végrehajtásában? Isten szolgáinak kimeríthetetlen erőforrásuk van. A hit előtt szabad az út, akármilyen emberi erő torlaszolja is el azt. Ha az Úr azt mondja, betöröm, leverem, akkor ne kételkedjünk ígéretében. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. A téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla.

0: Kedves hallgatóim! Múltkor úgy hagytuk abba a beszélgetést Csimon V. Lászlóval, hogy egész egyszerűen azt éreztem, hogy muszáj folytatni. Tehát, akik előzőleg nem hallották a műsort, azoknak olvasok egy olyan részletet, amelyet Müller Péter írt a Mauritius a Paradicsom című könyvéhez Lacinak. Ezt írja. Barátai és titkos ellenségei értetlenül állnak a Simon jelenség előtt. Amikor úgy tűnik, hogy a legtöbb átlagember igazat beszél, és közben hazudik, hát Simon Lacinál azt hiszük, hogy hazudik, és közben a szintiszta igazat mondja. Ez az érzékcsalódás onnan van, hogy elképzelni sem bírunk már egy ennyire sokszínű és kalandos életet. Amit ugyanis egy őrült kamasz, de még egy rejtő Jenő is csak álmodni mert, azt Simon Laci megvalósítja, és teszi egy olyan országban, ahol a tapasztalat és közfelfogás szerint nincsenek lehetőségek. Nos, vannak. Legalábbis az ő számára. Mert Simon Lacinak arra van szüksége, hogy legalább kétszer megkerülje a földet, hogy így módon egy kissé lefárassza magát. De még ilyenkor is olyan, mint egy robbanásig feszült reaktor. Fizikailag érezhető rádióaktív vibrálás marad utána a levegőben, és a salátaleveleket ajánlatos gondosan lemosni. Tehát folytatjuk ezt a műsort. Hát, kedves Laci! Isten hozott a műsorba.
1: Örülök, hogy itt lehetek. Farkas Bertira, hagyd mondjak egy pár
0: szót
1: a kedves rádióhallgatóknak. A Farkas Bertalan az első száz, ma már ugye úgy repkednek az űrbe, bocsánat, hogy ezt mondom lassan már, mint az autóbuszon, hogyha elmennek, hogy Olaszországban vissza. De amikor ő repült, akkor ő a 94. vagy 5. volt, tehát az első
0: százban. Igen.
1: Hát a világ első 100 emberek között van egy magyar, megint magyar, az én drága kis magyar, piros fejezőt szívemnek a legcsodálatosabb egyik embere, aki fölkerült az űrbe. És ez az ember vitte föl a magyar lobogót, a piros fejezőt zártott a világűrbe. Először. És 35 év itt a könyv Farkas Bertalan, Simon V. László, az űrhajós, az a címe.
0: A könyvemnek. Rajta,
1: a könyvemnek. És ezbe, ha belenézel, az űrrepülésének
0: 35. évfordulójára.
1: Tehát 35 évig, tehát 1980-ban repült a világűrbe, és 2015-ig ő egy megtűrt ember volt, aki annyit pénzt nem tudott szerezni, hogy egy irodát béreljenek neki Magyarországon. Ebben a könyv megvan írva az egész repülését, a hónapokon keresztül, éjjel-nappal együtt voltunk. Megírt a centiről centire, hogy melyik nap, hány perckor, mikor, hol volt, mit csinál. Tehát ez egy csodálatos kalandregény, amiből nem sok van, mert akkor egyetlen ember volt aki az űrbe, és itt van könyvben állam.
0: És ezt végig
1: érte. Ezt 35 év múlva jutottunk el oda, hogy én leírtam, amit elmondom. És akkor mentünk a Honvédelmi Minisztériumba, hogy adjanak pénzt, hogy ezt a könyvet
0: ki lehessen adni.
1: De és akkor azt mondták, hogy erre nincsen pénze az államnak. És akkor, ha megnézed itt ezt a könyvet, ezt a saját zsebünkből, a saját zsebünkből, így van. A Kriszti, az én feleségem volt a szerkesztője, én voltam az írója, és most, hála Istennek, hogy ez már, amit most a kezembe tartok, ez a második kiadás, mert azért az elfogyott egy nap alatt szinte. Ezt a másodikat meg hála jó Istennek, hogy vannak ilyen emberek, mint a Püski család, akik ugye hosszú időn keresztül a magyar irodalomnak a bázis támogatói volt, a Fellegvára, aki mindenkit, a kint élőket, a legszegényebb költőket kiadta. és ő kiadta ezt a második könyvet, producer Püski Ildikó, az Isten áldja meg a nevét, és a Püski László.
0: Igen. Igen.
1: És én, hát én és azért áldom őket. A szöveggondozó szerkesztő, meg az egy gyönyörű Anvet Krisztina nevű feleségem. Tehát ez a könyv, ezt ugye neked adom majd, és a kedves olvasóknak is csak ajánlom, hogy keressék, próbálják meg ezt megszerezni, mert hogyha nagyon akarják, akkor az interneten biztos megtalálják, mert én bármikor szívesen kiadom, nem akarok én ebben pénzt keresni, csak azt szeretném, hogy minél több emberhez jusson el a Papp Laci, a Puskás, a Farkas Bertalan, a Radványi Géza bácsiról még nem is beszéltünk.
0: Pedig én még közben olyan neveket mondanék neked, hogy Senna, ugye? Ayrton Senna.
1: Hát igen.
0: Meg azt is mondanám neked, hogy Lolo Brigida.
1: Igen.
0: Na azért most akkor, őrájuk akkor, is mondjál igen, egy pár ezek, mondatot?
1: Hát igen. Hát a Lolo Brigida az egyszerű történet, mert akkor, amikor én a Haló Vasárnapot, amire megint egy olyan dolog, volt a rendszerváltás, amire azt mondanak, hát aztán ugye tudjuk, hogy az nem volt rendszerváltás, csak egy ilyen sorompó, innen sorompó van. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor ugye egy csomó embert kitettek a televízióból, és akik meg ott maradtak, azok meg nem nagyon szerették ezt az új csapatot, és oda kineveztek egy vezetőt, úgy hívták, hogy dr. Náli Gábor. Egy becsületes mérnök ember volt, de nem nagyon értette ez a szakmához. Volt egy Kocsisel Mihály nevű helyettes, aki újságíró volt, és ők próbálták ugye ezt a hajót, ezt a billegő viharban lévő hajót navigálni, de hát nem nagyon volt, aki támogatja őket. És akkor én, mivel addig én már sokat bedolgoztam ilyen a hétbe, ide-oda a Hajdú Jánosnak a sportba, mindenféle rovatokba vittem anyagokat, nekem szóltak, hogy van itt egy egész hatalmas műsoridő, és hogy én azt töltsem ki. Tehát lehetetlenre vállalkoztak ők is, meg én is. De hát ami lehetetlen, az nekem az a természetes.
0: Ide nekem, ide nekem, ugye?
1: Én egy ilyen fickó voltam.
0: Majd én megoldom.
1: Még most is ilyen vagyok, és akkor azt mondtam, hogy jó, nézzük meg. És akkor hétfő reggel bevittek egy terembe, és azt mondták, hogy mától kezdve ez az úr lesz. Ennek előtte volt egy két és feles műsor, akik ugye kitették a szűrüket, ennek a főszerkesztője. És akkor, akik az előtte való műsorban dolgoztak, fölálltak és kimentek a teremből. Tehát nem maradt senki, aki velem ment volna tovább. Én egy senki voltam ott igazából. Egy bedolgozó. És akkor itt a házam előtt még a kerítése volt, emlékszem is, akivel a Levivel leültük, hogy most hogy lesz ebből a jövő vasárnap, Haló Vasárnap, két és város adár. És egy ember visszaszivárgott abból a régi kidobott galériából, egy rendező, és az azt mondta, hogy segítek. És ha jó Isten meg én, figyelj, egy hét alatt ezt ma elmesélt valakinek, azt mondja, megint egy hazudsz. Tehát ez le van írva, ezeket le is írtam, én meg vissza is lehet nézni. Egy hét múlva elindult a reggel, úgy volt ez, hogy 8:30-tól volt 11-ig. Tehát lehető legszarabb műsoridő, tehát bocsánat, hogy ezt mondtam. Tehát vasárnap délelőtt kinéztél, érted?
0: Igen.
1: És ugye semmiből jöttünk, és addig minden haveromat ezt hívtam, azt hívtam. A lényeg az, hogy piros lámpa, egyszer csak zöld lámpa. Odaálltam, és akkor azt mondta, hölgyeim és uraim, kedves nézők, ez a Haló Vasárnap. Mostantól kezdve együtt utazunk 2,5 órát. És hát különböző haverjaim bejöttek, érted, mint a hokisták közül egyet-kettőt behívtam, azon ott beszélgettem, akkor közben volt egy-két ilyen ismerősöm, aki addigra már látta, hogy itt komolyra fordult a dolog. És akkor oda, de a lényeg az hozzá, hogy én most se tudom, hogy nem tudom, annak már a tükrét nem is látom.
0: Na de hogy lett ebből Lolo Brigida?
1: Hát mindegy, hát lement az adás, és onnantól kezdtek visszaszivárogni, akik csend volt, azt hitték, hogy én majd padlót fogok fogni. Többek között a Vitraig, és mindenki azt hitte, hogy na majd Ezek voltak padlottok is amatőrök, de nem fogtunk padlót, és 99 adásig hagytak, képzeld, és akkor visszajött megint egy rendszerváltozás történt, érted? Ez ilyen automatikusan, tehát akkor mindig lecserélik az egész médiát, tudod? És 99. adás után, ami dübörgött, hát látod itt a sajtóban 4-5 milliós nézettségű műsorokat, érted? És kirúgtak úgy, ahogy voltunk. Na mindegy, a lényeg az, hogy abba aztán rang volt föl, mert utána már nem kellett keresni, te gyere már be egy 10 perc, hogy beszélj, hanem már hívogattak az orántók, ez a mindenki érthet, hogy csak szerepelhessen ebbe a műsorban. És utána meg ott volt velem a Szenes Andi, a Szenes Ivánnak
0: a lánya.
1: A lánya, aki ugye egy nagyon komoly zeneszerző, vagy írat, mindegy, tehát dalszerző.
0: Igen.
1: És tök jó fej volt, én jóba is voltam vele, és hát a kislánya azt szeretett volna tévedni, de nem fogadták be sehova. És ott is megint ugye a Rafkor zuglói gyerek, hogy hát eleve segítek, miért nem jöhetne oda. Jó, nagy dumás volt, lökött mindenit jobbra, bal. Andi tudsz, ami okosságot. És olyanak ott mondott, hogy lecédültem a székről. Lolo DJ. És olyanak ott mondott, mivel ők járták a világot, és a Szennes olyan név volt, akit ismertek mindenhol, az Andi meg nagyon sokat élt Amerikában, tehát nagyon-nagyon, honnan nem, azt tudom, hogy olyan embereket hozott be a műsoromba, amit elképzelni se tőle. Amanda Lear, le vagyok itt végképezve valamelyik.
0: Ne viccelj
1: már! Az Amanda Lear-re ott csókolózok, nem is tudom, melyik könyvemben van. Érted? Tehát olyan, akkor behozott a műsoromba, érted? Hát persze, hogy de nem, hogy hagytam neki, érted? És ettől persze aztán egyre, ugye lögdösték az emberek egymást, hogy vagy nézd már meg szomba, vagy vasárnap a halott. Úgyhogy fölpörgettük oda, hogy azt, na most aztán ebbe a műsorban már nem volt nagy gond a paplacit bevinni, látod, itt van egy csomó fénykép. Volt valami alkalom, mondjuk mit tudom, szilveszter volt, én nagyon szerettem a Lacit, én imádtam őt, tudod. És tudtam az ő nagy szomorúságát, de mindig megpróbáltam neki örömet szerezni. Tehát szilveszteri adás, élőben nyomtunk, érted? Másnap volt a követő, tehát az éjféli, mit tudom, mit csinál. Előtte még én adtam neki egy ajándékot, behívtam a fiát, érted? Kapott tőlem egy serleget, ott könnyezett, érted, élőadásban. Tehát ilyeneket tudtunk így csinálni, tudod? A Puskás öcsi, mikor hazajött, mondtam, Fater, gyere már be egy kicsit, azt mondom, ahova akarod. Tehát nem tudtam olyat mondani neki, tehát az is bejött. Hát nem is tudom, hányszor itt vannak a képek. Hányszor szerepelt nálam, labdát adott a legjobb, odaadta a csukáját, például sosem fogom megbocsátani magamnak, hogy föltettem egy árverezésre, van egy fénykép.
0: És nem rólam, tartottad
1: hogy,
0: meg.
1: Hogy nem tartottam meg, de, hogy van szent nekem itt, van egy sportmúzeumom, láttad már itt a boxtármemben. És ott van egy kis cipőm, amit a Schusterjától kaptam, képzeld el, aki lábra csinálta a Honvéd Kispestbe a csukákat a Puskásnak egészen 56-ig, és ez a bácsi nekem adta a sámfát, aminek alapján az öcsinek csinálta a csukákat,
0: csinálta.
1: És egy ilyen kis, ilyen autóra föllógatható, a tükörre föllógatható kis csuka, itt van, meg tudom majd neked mutatni, ami dedikált nekem az öcsi, és azt adta nekem a kis öreg ide. Úgyhogy van a öcsitől nekem egy melegítőm, egy honvéd melegítőm, meg egy kis foci csukám. Tehát ilyen kapcsolatunk volt nekünk igazából, és hogy ez hogyan indult, azt mondjuk megírom a valamelyik könyvben, azt hiszem talán az első Puskás könyvembe. Úgy indult a kapcsolatunk, hogy én ugye mondtam neked, hogy visszatérünk még a hokira.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a box nagyon jó ment nekem, de valahogy még mindig maradt egy plusz csomó energia, és akkor éjjel, amikor valamikor még egy adással előrébb erről beszéltem, egy éjszaka már unalomban átmásztam a kerítésen a műjégpálya a hátsó oldalán, a Hunyadvár felől, és ott szépen bementem a jégre, ott újítottam egy kocsiját, most már gondolom letelt a büntetési idő, és felvettem a lábamra, és ugye sötét, nem volt kivilágítva semmi, tehát ugye éjszaka volt, kijár a jégen, érted? És én ott addig csúsztam, másztam, hogy meg nem tanultam korizni. És én úgy megtanultam korcsolni, hogy minden este, amikor le volt, tehát megcsettek a jeget, a gép lement, leoltatták a lámpákat, másnap hajnalig, amíg nem jöttek a gyors körítok.
0: Addig te ott voltál.
1: Addig én ott nyomtam, amíg ki nem akadt a tüdőm, érte? Tehát én annyira meg tudtam kocsádni, Angela, egy pár hó, nem is tudom mennyi idő alatt, hogy már azzal szórakoztunk, tudod, hogy ugye már belógtam olyankor is, amikor közönség volt, ugye, mert annyira elpofátlanodtam, ugye jókor isztam, tehát nyugodtan tudtam ott meg. Átugrottam a kerítésen értecskot, átlopakodtam azon a kis befagyott tavon, ami ott volt egy kis tavacska, és már besorodtam a tömegbe. De annyira jó, úgy lettem hokista, hogy annyira jó koriztam, hogy ott minden ilyen vagányságban, ott padokat ugráltunk át, székeket. Én a legjobb voltam mindenbe, érted? Tehát 5 padot kellett átugrani, akkor én 6-ot ugrottam át, érted? És egyszer lekerítettek egy részt, ahol toboroztak hokistákat. De én ezt nem tudtam, érted? Csak azt tudtam, hogy nagy tömeg van, itt van egy rész, ahol meg alig vannak. Én bementem ott, ugráltam, csináltam a különböző kadettokat, érted?
0: Figurákat.
1: Igen. És egyszer csak oda jött egy krapekodám, kis Jan. Akarsz hokizni? Én azt sem tudtam, miről beszél. Igen. De mivel ugye belógós voltam, tehát nem a fő bejárata jöttem, nem mondtam, igen, minden igen mondtam, akkor gyere velem, és akkor bevédj, hát a bugázott korcsi azon 3 számban nagyobb volt körülbelül, mint a lába. Bevitt egy öltözőbe, ott emlékszem, még az öreg Nándinák hívták azért. Nándi bácsi, adjon ennek a gyereknek a lábán egy korcsiját. És akkor lapítottam, érted van, hogy ki ne szúrják, hogy én belógós vagyok. És jött a Nándi bácsi, és ott a 20 ilyen, vagy mit tudom, hány darab ilyen régi használt kori közül egy pont a lábomra passzoló hoki csukát odaadott. Azt én fölvettem, kimentem, és hát gondolod, de olyan érzés, hogy úgy átszülettem volna, érted? De még ez mind nem elég, mert ott koriztam, a krapek mondja, hogy na, csinálj pár hokiféket, pár kanadait, megcsináltam. Bementük az öltözőbe, azt mondja, holnap a kisfiam, és ezt most jó jegyez meg, hozzá 3 fényképet, és ez egy olyan szó volt az én számomra, ami egy varázsszó. Ez nekem azt jelenti, abban a pillanatban, hogy zuglói vagány volt, nem volt, mert hülye gyerek.
0: Mármint, hogy szerződtetnek?
1: 3 fény.
0: Ez így?
1: Hát a 3 fény az azt jelenti, hogy én kapok egy igazolványt, érted? Tehát én, aki a belógós, éjszakai, csavargó, jövök, megyek ott, én majd be fogok tudni menni a főbejáraton, és csak így mutatok egy...
0: Igazolványt.
1: Hát ez nekem azt mondtam, én bármire hajlan, nem, azt mondtam, mi a hoki. És én bizony elmentem a fotográfushoz, otthon adtak egy kis lóvét, érted? Megvártam a kis kivágott 6x6-os képet, másnap elvittem az izébe, ebbe az edzőnek odaadtam, és megkaptam a bérletet a Európa első műjégpályára, és én nekem ott elindult egy olyan karrierem, nem voltam még 15 éves. De hidd el nekem, Angela, hogy én naponta amennyit el tudsz, amennyi, én sehova nem jártam, csak korcsiázni. Én reggel, amikor gyors korizok nyomták a 400 métereket, én középen ottan nyomtam, érted, fékeztem, kanadai sztól, kanyarodtam, hátrajöttem. A lényeg az, hogy én abban az évben, nem voltam még 15 éves, a Bodicek című könyvemben benne van talán a kép, még úgy hívták, hogy Kinizsi, nem is kép, de a Fradi volt ez tulajdonképpen, csak hogy a kommunisták elvették a Ferencváros zöld fehér színét, és adtak helyette piros-fehéret, hallottál erről? Hogy piros-fehér volt a Ferencváros, és az volt a neve, hogy budapesti Kinizsi.
0: Jé!
1: Érted? És én ennek a csapatnak itt van, nézd meg.
0: Látom.
1: Nézd meg azokat a mezzeket?
0: Látom.
1: Piros-fehér, és rajta Kinizsi embléma, érted? Vörös csillaga.
0: Hát ez tényleg a múlt.
1: Érted? És én ezt, de bekerültem a csapatba, és abban az évben a felnőtt magyar bajnokságot nyerő budapesti Kinizsibe, alias Fradiba, én a bal szélsője voltam a csapatnak. És onnantól kezdve megállíthatatlan volt a karrierem, mert a következő évben már játszottam a válogatottba. Utazta, akkor még ugye nem úgy volt, mint most, hogy Berlin. Volt Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin. Mi természetesen Kelet-Berlinbe utaztunk, de mentem. Hát ott az életem első olyan útja, hogy azt mondtam az anyának, hogy anyu, adjál valami rendes ruhát nekem, mert nekem holnap el kell utaznom külföldre. Azt hitték, hogy hazudok, vagy hülye vagyok.
0: Igen.
1: És akkor a fateromnak egy kicsit nagyobb számú ruháját egész ilyen fércelte az én anyukám,
0: fércelte,
1: hogy nekem másnapra legyen valami cuccom, mivel nem akartak elhinni, érted? És akkor egy ilyen vulkán fiberrel, ez volt az első utam. Megálltunk, érted, Prágában vonat megállt, ebéd a magyar válogatottnak, érted? Én nem mertem, én olyan éhesen keltem föl, amilyen egy elegáns hotelba bevittek, érted? Erre ötféle evőeszköz, arra ötféle evőeszköz, előttem ötféle evőeszköz.
0: Azt se tudtad, hát melyiket használni.
1: Azt sem mit, hogy... És a büszke külvárosi strigó voltam, nehogy fogom én lejáratni magam, hogy á, nem vagyok éhes, rossz a gyomrom. Ott haltam éhen, érted, Prágában. És aztán mire Berlinben léptük, addig lát, aztán akármit. Tehát így indult az én karrierem, és ebből lett egy 15 éves magyar válogatott szereplés, játszottam több világbajnokságon, és nyertem. Azt nem tudja pontosan a statisztika, hogy mennyit, én szerintem 6 magyar bajnokságot, de a nemzetközi előre szerint örökös bajnoka vagyok a Ferencvárosnak, és nyertem nem tudom hány magyar kupát, és hát nagyon hosszú időn keresztül játszottam a magyar válogatottban, és erre nagyon büszke vagyok, mert én nagyon-nagyon szeretek magyar lenni, és nagyon-nagyon szeretek magyar dicsőséget szerezni, és ezért vagyok büszke arra, hogy én nem csak mint élsportoló ismerhettem a Puskás Öcsit, amit ugye elfelejtettem elmondani, hogy lett az én igazi barátom. Már akkor ugye az első magyar bajnokságot ünnepeltük a csapatban, amiben én voltam a gyereke, 15 éves gyerek voltam, a többiek mind 20, tehát 10 évvel idősebb galeri. Akik ráadásul azért a mai égkorongodok, hogy tudják meg, hogy az akkori csapat, amiben én bekerültem a válogatottban, meg a Frodiba, azok előtte főiskolai világbajnokok voltak. Tehát nekünk volt olyan hoki éránk, amikor olimpián negyedik volt a magyar jégkorong, és a főiskolai világbajnokságot meg megnyerte. Egy ilyen csapatba kerültem én bele. És akkor ebben a csapattal én jártam a világot, és én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt az életet én így élhettem, és igazából a Puskás Öcsit is ennek köszönhetem, mert egyszer egy ilyen bajnokság után a belvárosba elmentük szórakozni, elvittek a nagyvagányok, az öreg világbajnokok a bulira engem is magukkal, és akkor összetalálkoztak a Puskással, ugye régi sportoló bajnokok találkoztak, ölelkeztek, és akkor bemutattak, hogy na itt van a kis Sinya. És akkor azt mondta nekik a Pus, sose fogom elfelejteni. Azt mondja, na, mondták, hogy vigyázz ebben nagyon poénkot, vigyázz, mert nagyon ez egy utca gyerek, ez nagyon vigyázz, öcsike. Mondták neki a hókisok, és erre mondta az öcse, hogy na, akkor fiam, te leszel mátok, ez az én testőröm. És ez egész életükben sose felejtette ezt, amikor én tévés lettem, amikor kimenekültem időnként hozzá, amikor ő hazajött, én első volt, akivel szóba állt, akinek bármit megcsinált. Újságcikkeket írtam róla, műsorokat csináltam vele tévében, rádióban. Úgyhogy én tudom, hogy amiről az egész beszélgetésnek az alap motivációját érintettük, az rá itt is egészen biztosan, hogy igaz ebben is, hogy őnek a lelke az, ami megsérült, ami a beteg lett, és az megbetegítette a testet. És ugyanúgy, hogy megbetegítette a paplaci testét, utána meg a lelkét is, az, hogy nem engedték profi világbajnoknak lenni, ugyanúgy, hogy a Puskásra nem fizették ki a kéglijet, és nem becsülték, nem engedték most pályára, vagy hogy a Joe Bognernak nem tudtak összedobni egy repülőjét. Ezek az emberek
0: vagy a Farkas Berci.
1: Vagy a Farkas Berci. A Farkas Berci, csak azt tudom mondani, hogy csodálomra, hál' Istennek, mert most már 70 nem tudom akárhány éves, és azért ezerre nyomja. És most már hála Istennek elővették, tehát most már igazából én látom, tehát mi nem Istenünk találkozunk már.
0: Igen. Na, akkor egy utolsó nevet még mondok neked. Azt mondom, hogy Rubik Ernő édesapja, tehát idősebbik Rubik Ernő. Hogy jutott eszedbe, hogy róla könyvet írjál?
1: Hát, látom,
0: mert ugye, hadd mondjam, összesen 32 igen, könyved jelent igen,
1: pont egy ilyen magyar kártya lapja jelent.
0: Igen.
1: Tudunk egy ultipartit játszani. Minden könyvünkre ráérünk.
0: Rubik Ernő hogy jutott eszedbe?
1: Hát, az megint idősebb. Ugyanaz a rendhagyó.
0: Nem a kocka,
1: ugyanaz az rendhagyó, ugyanaz a rendhagyó, mint bármi az én életem. Nem, semmi de normális. Minden rendhagyó. Igazából a Rubik's történet, az hogy mondjam neked? Kerestem mindig ezeket a kalandokat, meg hát ebből is látszik a beszélgetésben.
0: Nem is kellett keresni, mert mindig történt
1: meg. Meg valami, mindig a csavarásokat érte. Csak egyszer olvasom az újságot, ugye nem beszéltünk még a tengere magyarsról se.
0: Hát bizony.
1: Olvasom az újságot, ülök a izébe, a Zserbóba, a Verösmarty téren, nézem az újságot. Akkor elmondom mind a kettőt, hogy lett ez is a semmiből. A Radványi Géza bácsi, aki a Valahol Európában című filmet csinálta, arról is írtam egy könyvet, az a cím, hogy Valahonnan Európából. Senki nem ismeri, szerintem ma se nagyon gyermek.
0: Pedig, micsoda, bizony.
1: Pedig 30-nál több világhírű filmet csinált, ő fedezte fel Louis de Funès-t, a Belmondot, a Alain Delon, tehát hihetetlen ember volt. Na mindegy, azt is úgy ismertem meg, ilyen pofátlanul módon, hogy egyszer hazajött 30 év után, az is ugyanúgy, mint pont a paplaci megmondta. Hazajött hosszú idő után, és nem becsülték semmire, a feleségének a nővérénél lakott egy kis szobába, és azt mondta, hogy nem akar senkivel beszélni, csak egy filmet ő még utoljára az élete fő művének, a Circus Maximust megcsinálta, meg is csinálta, de azt mondja, hogy ő nem akar se nyilatkozni, semmire. Na mindegy, én meg ugye keresem a bajt, meg keresem ezeket, ebből is kiderült a kedves hallgatóknak. Nehogy már én ezt az embert, aki mindenkit visszautasított a vitat, hogy ezt ne kerítsen.
0: Ne jussál be!
1: És akkor én szépen addig mentem a nyakára, amíg egyszer csak azt mondom, hogy Géza, maga ne meneküljön előlem, mert tudom, hogy maga egy világhírű ember, és de higgy el, hogy én nem akarom magát bántani, de én meg egy senki vagyok, mint ahogy ez az igazság ma is, hogy itt nem díjazzák a győzteseket, tudod? És akkor igazából azt mondta neki, így megállt az öreg, hogy Géza, én tudom, magának semmel, maga egy világhírű ember, de én nem tudok bemenni, én szerettek egy műsort csinálni a tévében, de tudom, hogy mindenkit visszautasítok. Engedje meg már, hogy csinálják magáról egy riportfilmet, mert akkor nem fogják tudni azt mondani nekem, hogy nem mehetek be. És erre az öreg egy rám nézett, ó, Isten áldja meg még az emléket, és azt mondta, kisebb, te egy nagyon vagány gyerek vagy, neked megcsinálom.
0: Nagyon
1: és ott mindjárt elkaptam, süty, gyorsan mondani, hogy meggondolja magát. Hozzájárulok ahhoz, hogy Simon Vélától rólam egy portréfilmet csináljuk. És ebben berohantam a televízióba, adattam a vittőnök, ezt mondtam, hogy szeretnék egy portréfilmet, várjak. Mondom, itt egy papír. És ugye mivel eddig mindenkit visszautasított, és a Radványi Géza bácsi nagyon kellett annak a tévének, hogy legyen egy filmről, mindenki tudta, hogy itt van, és akkor miatta egyszerűen, és én meg nem adtam ki a kezemből, tehát én vagyok a szerkesztő, aztán rám tettek rendezőket, a lényeg az, hogy lement a film, de az is megint egy el kell mondjam, hogy egy órás gyönyörű film lett belőle, én miattam, én tudom, nem az öreg miatt, tehát őt egyáltalán nem érdekelte, de összeszedte annyira magát, annyira szeretett engem a Latikán, én miattam. És elmondta egy olyan történetet, ami egy csodálatos történet volt, az volt a címe ennek a műsornak, arról is van nekem újság, fényképen, meg riportom, minden, hogy házigazda Radványi Géza, ültek a Gellértnek a teraszán, és van a képben, a rádió újságban, a különböző újságban, de most ha fölmész az internetre, eltüntették.
0: Hát ez szomorú.
1: Eltüntették.
0: Egyébként azért mondjuk azt, hogy Márai Sándornak a testvére.
1: Arról nem is beszélve, hát Márai Sándornak az öccse.
0: Igen.
1: Akivel egy poét, akkor már hagyd mondjak el, hogyha már földobtad ezt, mert látod még ennyire. sötét vagyok, hogy nem jut eszembe az igazi nagy poénja. Igen, a Máré Sándor, a világhírőnök az öccse, akivel 30 évig nem beszéltek, mert összevesztek valamilyen, egy ilyen szójátékon, hogy valamire azt mondta, hogy ez nem igaz, ez nem így van, hanem tehát egy szóról más volt a véleményük, hogy ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti. És hát úgy összeveszett a két, egyiket se hívták különben se Márénak, se Radványnak, hanem Grosschmidt. Ezek erdélyi szászok voltak, Grosschmidt néven, egy ügyvéd volt a papa, és az egyik mind a kettő elindult az irodalom felé, ugye, hogy világhírűek lesznek, és akkor azt mondta két vagány.
0: Hogy nem egy néven.
1: Hogy azt mondja, nehogy már az én nevemet, hogyha majd jó leszek, akkor te azt vidd, vagy ha én jó leszek, akkor te vidd. Hanem azt mondja, a két anyai nagymama neve. Úgyhogy az egyiknek a nagymamát úgy hívták, hogy Márai Gizella, másikat meg, hogy Radványi, mit tudom, sötét erdőből valaki. És így lett ez a két világhírű magyar ember, akit nem tudunk kellően tisztelni ma sem, mert a Radványi Gézáról, ha én nem írom meg ezt a könyvet, soha nem tudja meg senki. Azt tudják, hogy sőt, épp a héten láttam a Valahol Európában
0: megint.
1: Az egyetlen film a világon, amit több mint 1 milliárdan néztek meg.
0: Igen.
1: Elmész Hollywoodba, le van téve ez. De erről sem beszélnek se. Igazából, tehát a Géza bácsi akkor hazajött, akkor nagyon nagy szám volt minden, de igazából mindenki úgy beszél róla most is, hogy hát ha valahol Európában az a Radványi, de ha valaki elolvassa azt, hogy
0: mi minden mást is letett az asztalra.
1: Hogy, mert ugye mit írtam, ez a könyv is, ugye ez nem is harmadik kiadás, mert elfogyott. Hát az Simon Vilásztó, egy magyar világsztár valahol Európából, ugye? És akkor ez tulajdonképpen a Radványi Gézáról szólt, de nem is kellett kiírom a nevét, mert nem volt semmi értelme, mert senki nem tudta, hogy kicsoda. És a következő könyvben azt írtam már rá, hogy valahol Európában Radványi Gézáról, Márai Sándor öccséről. Igen. Rá kellett írni a borítóra, érte. Jó, az is elfogyott. Tehát igazából azt gondolom, hogy a Puskás öcsi, amikor testőré fogadott, a Paradiszóba, a belvárosba, én attól kezdve az élete alkonyáig, mikor már végére ért, én addig ott voltam, és ahol tudtam, vele voltam, és én hiszem azt, hogy én vagyok az, aki megszentelődött avval, hogy én igazán, hitelesen egy lenyomatot tudok róla. Én tudom, emberként ki volt a Puskás öcsi, és jövőre lesz 100 éves a születésének az évfordulója, április 1-én a Bolondok napján, és egy nagy poén, mert mindig másodikán, meg harmadikán tartotta, mert idegesítette, hogy mindenki ebbezrikán jött, a Bolondok napján születni, meg is látszik rajta.
0: Igen.
1: De különben nagyon érdekes, hogy most is ugye, ebben az évben volt a Paplacinak a születés, 100. születési napja, arra jelentettem meg ezt a könyvet. A Paplaci, ugye Paplaci 100, Paplacival és barátjával, Puskás Pancsőcsivel, utol a legendákkal.
0: Igen.
1: És te ezt most jövőre, ha Isten megsegít, akkor ugyanúgy április 1-ére megfordítjuk ezt a sorrendet. És akkor
0: Puskás lesz előle.
1: Puskás Pancsó öcsiről fog szólni a 100, és a barát, mert nagy barátok voltak, és ugyanúgy az úton a legendákkal. És ebbe, én nem tudom, hogy az időben mi fér bele, mi nem, de egy biztos, hogy azt mindenképpen szeretném a verset elmondani.
0: Igen, azt hagyjuk a legvégére, még egyet elkerültünk. Én Rubik? Már mondtam, hogy a Rubik Menjük. Ernő édesapja.
1: Ja, igen, bizony.
0: Ezt még mondd el, ja, és utána igen, a verset szeretném tőled hallani, de a Rubik Ernő
1: édesapja. De a Rubik Ernő az nagyon érdekes történet, igen, mert hát
0: Esztergom és repülőgépgyár.
1: Tudom, mert jártam Tajföldön, jártam Szingapúrba, jártam a világ, bármilyen. Figyelj, mindenki forgatta ezeket. Két dolog biztos, tudod. Például Szamói szigetén, mondjak egy messzi pontot, ahol voltam, amelyről nem is tudják sokan, hogy létezik ilyen. Egy Tajföldön, a semmi után egy sziget. Bementem egy ilyen kis izébe, kis boltocskába, ilyen kis, mit tudom, lehet kap 10 dek szalámit venni, és rajta volt a Puskás öcsinek a mezze. És akkor kimentem, mert a hátamon volt írva, hogy 10-es puska. Utánam ordított, ha innen 15.000 kilométerről lévő kis bótból egy ember, puskás, puskás! Tehát ilyen szintű ahogy ezeket is, mi ezeket nem becsültük, és egyáltalán úgy, hogy kellett volna is. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy ezeket az emlékeket tudod, pont a mai fiataloknak tud, akiknek egy kicsit most ugye már minden oda van, mert most amiről beszélgettünk, már nyomja a telefonját, és megtudja, hogy hazudtam, vagy sem. Egy pillanatot megtalálja idét a könyvemet, vagy nem találja meg, és akkor nincsen. De ha akarja, akkor megtalálja. De ahhoz, hogy megnézze ezeket a képeket, amik visszaigazolják azt, amik nagyon fontosak szerintem, tudod, Angela? Mert én azért szeretem a fotókat, mert az hitelesít. Már lehet, hogy most már lassan ez sem igaz, de még az én időmben biztos igaz volt. Tehát amikor én megcsókol engem a Puskás öcsi, vagy olyan meglegyint, mint az okos apa a hülye fiát, érted? Abban a képből az derül ki, hogy azért ezt nem a televízióból is ismerem ezt az embert, akkor csak jogosult vagyok róla írni. Vagy a paplacival, amikor éppen egy fényképen látod, hogy kezd nagyba boxolok a ringbe, vagy amikor ölelkezünk egymással, érted, és mosolyog rám, akkor nyilvánvalóan hitelesebbet teszi a könyvemet, nem?
0: Hát így van, de térjünk vissza a Rubik Ernő.
1: A Rubik Ernőnek nem tudom, ja, a Rubik Ernő az egyszerűen milyen érdekes, hogy nem, már fel akarok menni. Pedig nagyon egyszerű volt. A Rubik kockán, ugye, amit mondtam, és egyszer ülök ott a teraszon, a Vörösmarty cukrászdában, olvasom az újságot, megint ugye összejön minden, ugye a Géza bácsi mondta mindig, hogy kérdezte, Géza, honnan van magának ez a sok millió ötlete? Azt mondja, figyelj, nekem nem kell semmi, nekem állandóan fejem, zsibog az ötlet, pillanatokat kitaláltam, tudod, a Valonan Európában, utána kitaláltam, amit a Tamás bátya kúnyáról, tehát egy csomó mindent, olyan félke, tehát 32 gyönyörű mozit csinált, érted? De azt mondja, hogy fogok egy újságot, és akkor olvasok egy cikk, és abból kell kijön egy új film téma. És akkor ott ültem ebben a filmben, amit már nem lehet megtalálni, a Porte film, és a végén ez volt a poén, milyen poén volt, mindjárt sírva fakadok. A Géza már nagyon rosszul látott az öreg ilyen nézni, zseblámpa szemüveg volt rajta, mondom, itt van egy újság. Mondja nekem egy filmötletet, legyen ez a poénnek, egy 60 perces beszélgetés volt ez. És az öreg azt mondja, hát Lacikám, mondom, ennyire nem látott. Egy magyar nemzet volt nála, érted? Na most hát a magyar nem ekkora betűkkel van odaírva. És hát, hogy fogja az újságot, hogy pörgeti, de most... Azt hát annyit látok, hogy itt van ez a magyar nemzet. Hát nem egy nagy téma.
0: Igen.
1: Milyen poén ez?
0: Bizony.
1: Na most ott ülök, mert valamitől ez mindig ez ilyen hely. Látod, három dolog jött itt össze. Aztán másodszor megint ülök, és ezeket tanultam meg, amit most hallottál. Hogy nézek, és mindig minden, mert valamitől mindig jön egy impulzus, érted? Egy ötlet. És azot én állandóan mindig mindent megnézek, érted? Semminek. És megint nézem az újságot, és eszembe jutott, hogy Géza, nézd meg az újságot, nem a
0: magyar nemzet.
1: És benne ott van egy cikk, hogy a Rubik gépeket a szombathelyi AFIT-be generálozzák. Na, erre aztán dobtam egy Rubik gépeket. Szombathelyre generál. Milyen gépeket, érted? És akkor elkezdtem telefonálni, érted?
0: Mert előbb a kockát.
1: Hát a kocka, miért? Kiderült, hogy nem a kockára szól, hanem van egy gép, amit egy Rubik nevű bácsi tervezett, érted? De mondom, az is hogy kerül az egy izébe, egy autójavító műhelybe, érted? És mondom, ez egy nagyon nagy téma lesz a tévében, a hétben, vagy valaminek. Telefon jobbra, telefon balra, följöm ezt a csávot, a szombathelyi vezetőt, mondja, hát igen, itt vannak a Rubik gépek, ezeket itt generálozok, mert én amúgy repülős vagyok, és ezeken repülök én is, és mondom, és miért hívják ezeket Rubik? Azért, mert Rubik tervezte. A kockást?
0: Annak az apukája.
1: Annak az apukája. Tehát a kocka nagyapja az a szárnyas Rubik. És ebből aztán azért lett a könyvemnek a címe, Szárnyas Rubik. És ott van rajta a góbé, és ugye, na náhogy felhívtam az öreget, aki nem volt egy beszédes ember, ugyanúgy, mint a Radványi, nem, ő nem akar erősödni. És igazából, ha én nem nyúlok hozzá, soha az életben nem tudja meg senki, hogy a világ 15 leghíresebb a repülőgép tervezők között van egy magyar, akit úgy hívnak, hogy Idős Rubik Ernő.
0: Én pedig erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon büszke vagyok, mert a keresztapám, a Rubik Ernő egyes számú berepülő pilótája volt. Az Nagy igen. Hugó benne is van a Magyar Repülés Története című könyvbe, és a keresztmamám, a Nagy Katalin, ő pedig műrepülő volt szintén. Úgyhogy én ezért akartam annyira kérdezni.
1: De hát ez nagyon köszönöm, és nagyon fantasztikus ez, mert a Rubik Ernő bácsi az egy nagyon magázba zárkózott, egy csendes ember volt. De olyan repülőket tervezett, éppen nem régen nézegettem a könyveket, készülve erre a beszélgetésre. Hogy ez is például látod, megint ez a magyar szituáció. Szörnyű, hogy nem törődnek itt a zsenikkel, különben már mi lennénk a mennyország ide, hogyha mindenki törődne itt ezek a zsenikkel. Mert a Rubik bácsi például nem csak a Góbi még ma is repül, képzeld el. De ő tervezett a repülőgépet, ami ma is repülhetne, benne van a könyvben, ha a kezdetben van, de ha nem, akkor adok neked ma egyet. Azt is még meg lehet venni, a 6. kiadás már megjelent angolul, németül, csak magyarul nem érdekel senki. De benne van még a képe is, egy pinty, az a neve, hogy pinty. Motoros repülőgép. Ha ránézel a fényképre, mindjárt megmutatom majd neked, az a repülőgép úgy néz ki, hogy ma is egy menő ember megvenné, érted? Olyan jól néz ki, egy személyes, beszállsz, és itt villoghatná itt a budaörsi repülőtér, a házam fölött van a repülési zóna, és ez a pinty körülbelül 1950 körül készült, amikor még olyan repülőket építettek, amiben 3 falut kellett eladni, érted, hogy megvegye egy repülőtér. És akkor írt az akkori újság, hogy a Rubik féle motoros repülőgép, ami ugye akkor a repülőgépek egy kis gép fogyasztott 16 liter benzint egy óra alatt, a Rubiké 8-at felét fogyasztotta, és azt írja az újság, ha ő hazudott, akkor én is hazudok, hogy egy közepes személyautó, mint most venné egy Trabantot vagy egy Skodát, annyiba került a repülője. És nem vették meg a magyarok a licencet, érted? Az öreg egyet-kettőt gyártott, azt eladott, de nem volt arra kapacitása, hogy
0: 25. Indítsa,
1: de az igen. Egész világ vette volna, vitték volna, olyan cikkek jelentek meg róla. Olyan repülőgépei voltak, amilyen világcsúcsokat repültek, például ilyen vitorlázó repülőgép. Csinált 10 darabot, volt egy kis gyára neki Esztergomban. Eladta, de több, tehát nem volt kapacitása, hogy mit tudom én.
0: Hogy sorozatgyártást csinálják.
1: Igen, érted? És akkor, és ezeket a gépeket, te gondolod el, hogy ha a Rubik gépeket megveszik, mennyivel jobb lett volna az országnak is, mennyi pénzt keresett volna. De a kockánál is, ugye azt nem mondtam el, de most hagyd mondjam el, sosem mondtam senkinek el, hogy én ugye akkor jobban lettem nagyon a fiával is, akkor volt egyszer az év embere, benne van a könyvben, együtt vagyunk ki Berlinbe, ott ünnepelték. Egy nagyon halkszó, kedves ember, Isten áldja még sokáig a világba, és ő egy nagyon magának való ember, de igazából, tehát a Rubikból nekünk egyszerűen trilliárdokat lehetett volna a magyaroknak keresnie, csak akkor, ugye a kis fia akkor nekem elmesélte a Berlinbe, hogy nem tudtak 10 millió forintot szerezni az államtól, hogy egy akkora, mint a Tesco, egy akkora kis raktárépületet fölépítese valahol, ahol legyártják a ide.
0: Igen.
1: A Rubik kockát egyszerűen hamisították a világba, érted? Ha azt mi gyártjuk le az első Rubik kockákat, az első 1 milliárdot, akkor ez az országban Mennyország lenne.
0: talpra állt volna.
1: Hát gondolod, ezerszeresen visszajött van a lóvé. De különben még egyet elmondok a kedves hallgatóknak, legyen ez a műsor tényleg olyan, amilyen sehol soha nem lehet. Hogy a Rubik kocka sztória, hogy ez már nagyon régen, tehát ez úgy találta ki a kisfiú, hogy utaztak, az öreg mesélte nekem, tehát hiteles. Volt egy kis házuk, amit maguk építettek a Balatonon, és akkor lefelé úgy mentek a vonattal, és akkor a gyerek áldon ilyen mérnök, ez nagyon tehetséges volt a kis Rubik, és ilyen játékokat, ilyen kockákat kellett neki, ilyen kirakos játékokat kellett neki adni, hogy lekösse.
0: Érted? Persze, csak a
1: ilyen logikai, akkor... igen, meg logikai, tudod, mert, de egy pillanatot mindig mindent kirakott. És akkor meg van egy mondat, hogy hát próbáld meg ezt 3D-be. Ezt már szerintem mérgében mondhatta az öreg.
0: Igen. És tényleg
1: és ebből lett a Rubik kocka. És hogy lett világhírű? Egy angol, az is egy sztori, most, hogy ha nem igazok, ezt nem, én nem láttam, de ezt hallottam, ami szintén nem közkincs, hogy egy bankár valahogy oda került egy ilyen modell, egy ilyen bankár, hogy finanszírozza ezt már valaki, mert itthon a kutyának nem kellett. Hát annak is ott a fiókjával pihent a kocka, és egyszer valamikor a gyereket bevitte magával, mert a feleségének mit tudom én dolga volt, és a gyerek ott maradt egyedül, amíg ő intézte a vállalati ügyeket, és a gyerek kivett a kockát, és soha többet nem lehetett a kezéből kivenni. Soha nem lehetett kivenni többet a kezéből, és akkor az igazgató, aki jó üzletember volt, érted, a bankár, vagy valamilyen nagy üzleti ember, szóval ez ennyire egy kis gyerek, akkor ebben van okosság. És ő elkezdte csinálni a PR-ját, és ebből lett a Rubik kocka világ sikere, ami ugyanolyan sikeres, lehet azt mondani, nem élőben, mint Puskás. Tehát ezt a két szót, hogy Rubik kocka, Puskás, biztos bárhol mész a világon, ezt mindig fogják tudni, hogy amiről beszélsz. Vers.
0: És most szeretném kérni, hogy akkor tényleg az időnk lejártával mondd el a saját versedet. Mi isletett? Azért azt előtte...
1: Nem tudom elmondani, azt...
0: Akkor magát abból, a verset hallgassuk
1: kell,
0: meg.
1: Abból kell azt majd lekövetkeztetni. Az a címe, hogy Harcosok dala. Harcosok, bajnokok, róluk szól a nóta. Jól teszed ember, ha figyelsz a szóra. Szeresd a bajnokot, hisz te érted él, te érted küzd, kínlódik, szenved, mert te vagy a cél. A napjaid szürkék, fényt hoz a játék. A küzdőtér körül sötét az árnyék. Mindenki élvezi, hogy a győzelem a tét, biztos te is, mert ez maga a lét. Az élet maga is küzdelem. Harcos benne minden lélek. A győztes nem ünneplik, csak megy tovább az élet. A bajnok otthon a ring vagy az aréna, küzd benne keményen, veled a szíves, ha kell, szenved és nyel halomra. Te érted teszi, helyetted is győz, ha látod és érzed, belőled is kimegy a gőz. Forró csaták, pofonok ezrei, leharcolt testedben véred vadul kergeti. Szeresd a bajnokot, sokat tett érted. Ha veszít is olykor, mondj róla szépen. Ne rontsd magadra róla a képet. Évek sokasága, kínok tengere, széttépett súlyok, izzadt szenvedés van vele. Ha győz a bajnok, s a himnuszra vár, tudjad ember, hogy az neked is jár. Szeresd a bajnokot, hisz te érted él, a bánat ér és csügged a lelked, tudjad, hogy vannak harcosok, akik te érted is nyernek. Boxolók, focisták, jégen robogó vitézek, szívük minden tüzével a szurkolókért élnek. Amikor nyernek, mondják, hogy vivát, ha este hazaérsz, mondj értük egy imát.
0: Hát ez gyönyörű, csodálatos végszó, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. aki elmondta, és aki csodálatos beszélő partnerem volt, Simó V. László. Kívánok neked emellé a 91 év mellé még sok-sok egészséget, sok-sok boldogságot, sok-sok élményt, és írjál még könyveket. Az a 32 az nem elég, úgyhogy a jó Isten áldjon meg, én csak ezt tudom mondani. Ez volt tehát a Lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.
1: A szeretet mindent felülír.
0: Így van, és bármi lehetsz, csak akarni kell.
1: Amen.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a református egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a református

0: egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül sor. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-áig, pénteken délig. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi program sorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és a bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint a lelki és kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhet a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthelyen, az evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella, Oltalomra vágyunk című kötetének átdolgozását hallják.
1: Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok terhe alatt szinte összeroskadunk. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Tapogatózva botorkálunk a sötét úton, nyomorultul tanástalannak érezve magunkat. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást. Ha az ilyen helyzetből kivezető utat szeretnénk találni, akkor ne a fekete árnyakra nézzünk. Tekintsünk fel az égbolt kéklő, színes óceánjára, mert a bárányfelhős ablak

rajtunkon túl van valaki, aki gyötrő kérdéseinkre válaszolni tud, segítő jobbját nyújtja felénk, és akinél mindig oltalmat találunk, mert oltalomra vágyunk.

0: aki megértő barátunk akar lenni.
1: Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Mózes második könyve 20:3-5. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. János 15:14.
0: Napjainkban nagyon sok ember panaszkodik azért, mert nem áll mellette senki. Nincs, akinek elmondhatná problémáit, és akinek ideje volna őt meghallgatni. A mai ember nem fizikai, hanem inkább lelki értelemben véve érzi magát egyedül. Magányos lehet a legtömöttebb villamoson, emberektől körülvéve a munkahelyen, és a legzsúfoltabb bérházban is. Megértésre, jó szóra, szeretetre vágyunk. Olyan kapcsolatra, amelyet nem fertőz meg a bizalmatlanság, a képmutatás, az önzés, a számítás és a hűtlenség mérge. Reménytelennek tűnő helyzetünkben a Teremtő Isten megszólít minket, és szövetséges társul ajánlja fel önmagát. Ha mi is akarjuk, Jézus Krisztusban megértő barátunká lesz, hogy ne legyünk egyedül, és a legtisztább szeretett kapcsolatot kínálja fel. De arra kéri a vele szövetségre lépő embert.
1: Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Mózes második könyve 20:3-5.
0: Nem Istenem múlik, ha a szövetségkötés nem jött létre, vagy megszakad. Sajnos az ember sokszor hűtlen barátnak bizonyul, mert hajlamos arra, hogy az én Istenemet más Istennel cserélje fel. Olyannal, aki nem elrejtőzködő, hanem mindig látható, és azt tehet vele, amit akar. Aki állandóan kéznél van, beteti a lakás valamelyik sarkába, egy kis aranyláncon odaakaszthatja talizmánként a nyakába. Ez az idegen Isten azért kedvesebb, mert nem kíván engedelmességet. Uralkodni lehet felette, és zsarolható az adok, hogy adj el valapján. A Biblia bálványoknak nevezi az idegen isteneket. Tiltja a bálványimádást, és rámutat annak értelmetlenségére, hiába valóságára.
1: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. Ézsaiás 44:6.
0: Időről időre voltak divatos istenek, hol az egyik, hol a másik került előtérbe az évszázadok során. Az élő Istenről alkotott fogalmat alacsonyították le ezek a hamis istenképek. Ma is vannak, akik idegen isteneknek hódolnak, mert azt imádni kényelmesebbnek tűnik, mint a szövetség megtartásához ragaszkodó Istennek való engedelmesség. Milyen más isteneket választhatunk? Ide sorolhatók a különféle szenvedélyek, amelyek uralkodhatnak rajtunk, és hatásukra elveszítjük az ellenőrzést önmagunk felett. Minden mást alárendelünk azoknak. Az étel, ital, szórakozás, kényelem, vagyon, hatalom, szerelem, kívánság, nyaraló, autó, televízió, mobiltelefon, az önző én. Önmagában véve a megengedett határon belül nem lenne bűn, de azzá válhat, ha Istenné lesz. Mindaz bálvány, ami elembertelenít, ami Isten helyét foglalja el életünkben.
1: Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Máté 6:24.
0: Egyedül Isten jogosult a legnagyobb tiszteletre és imádatra, ezért az első hely őt illeti meg szívünkben. De ő sohasem kíván kényszerített szeretetet és engedelmességet. Teremtményeinek szabad akarati döntését tiszteletben tartva kínálja fel szövetségkötés lehetőségét és az abban rejlő áldásokat. A szövetségkötés mindig kétoldalú szerződést jelent, amelyben a szerződő felek elkötelezik magukat egymás iránt. Nagyon sokszor nem két egyenrangú fél köt szövetséget, hanem egy erősebb veszi védelmébe a gyengébbet. Ilyenkor mindig a szövetség kezdeményezője az erősebb fél, aki pártfogást ígér a gyengének. Isten is, mint hatalmas védelmező kínálja fel oltalmát, megelőlegező szeretetét, amikor a szövetségkötésre hívja az embert. Elkötelezi magát mellettünk, hűséget ígér, és cserébe ugyanezt várja el tőlünk. A szövetségkötés tehát mindig kölcsönösségen alapul, és feltétele van.
1: Amint a földi szövetségkötéseknek is van alapokmánya, amely tartalmazza a feltételeket, ugyanúgy az Isten és az ember közötti szövetségnek is van okmánya, ami nem más, mint a 10 parancsolat. Isten a törvényben, amely uralmának is alapja, kinyilatkoztatja akaratát az ember előtt, és feltárja az egyedül helyes életutat.
0: A Biblia boldognak mondja azt az embert, aki az Úr törvénye szerint él, és az Istennel kötött szövetséget hűségesen megtartja. Aki viszont semmibe veszi a parancsolatokat, annak nem lesz békessége. Nem Istennek teszünk szívességet azzal, ha elfogadjuk az általa felkínált barátságot. Ő nincs ráutalva a mi hűségünkre. Nekünk van szükségünk rá. Nekünk jó az, ha a szövetség alapokmányát megtartjuk, mert a törvény védőkerítésén kívül nincs biztonság és boldogság. A törvény nélküli élet bűn, a bűn pedig tönkreteszi emberségünk leglényegesebb részét, a közösség alkotás képességét. A bűn elidegenít Istentől és embertől, céltalan, kiutat nem látó, reménytelen emberré tesz. Annak ellenére, hogy Isten nincs ráutalva a mi hűségünkre, mégis az a furcsa helyzet ismétlődik minduntalan, hogy Isten hűsége töretlen marad, csak mi leszünk újra és újra hűtlenek ahhoz a szövetséghez, amit kötött velünk.
1: Isten barátsága irányunkban mindig megbocsátó szeretetben nyilvánul meg. Ismételten felkínálja szövetségét, így szól a tőle elidegenedett emberhez. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Ézsaiás 43:25.
0: A kegyelmét megelőlegező Isten szövetséges társunk. Jézusban megértő barátunk szeretne lenni. Mindig úgy van jelen életünkben, mint védelmező hatalom. Hozzá a nap bármely órájában fordulhatunk, és imáink, ha akaratával megegyeznek, meghallgatásra találtatnak.

0: Krisztus számunkra nem csupán történelmi személy, aki több mint 2000 évvel ezelőtt élt, tanított, tevékenykedett, gyógyított és jót tett, hanem ma is élő, velünk együttérző barátunk, akivel megoszthatjuk mindennapi gondjainkat, terheinket. Jézus olyan barát, akire mindig számíthatunk, aki szeretetét azzal nyilvánította ki irántunk, hogy életét feláldozta érettünk.
1: Nincs igazi barátság áldozat nélkül. Mi milyen áldozatot hozunk érette, de egyáltalán áldozatnak mondható az, ha a mi érdekünkben hozott parancsolatokat, a szeretet törvényét megtartjuk?
0: Semmiképpen sem, hiszen ez is a javunkat szolgálja. A Jézussal való barátság nem rabság, nem teher, nem kényszer számunkra, hanem kifejezhetetlenül nagy előny és kiváltság. Szívünknek vannak rejtett zúgai, amelyekbe talán senki sem pillanthat be. Lehetnek olyan nehézségeink, problémáink, amelyen egyetlen földi barátunk sem segíthet vagy könnyíthet. Jézus azonban mindenről tud. Megért, szeret hibáink, gyarlóságaink ellenére, és nem taszít el magától, hanem vár és hív, segít és bátorít. Úgy mehetünk hozzá, hogy vagyunk, megrakodva bűnterhünkkel, betegségünkkel, anyagi gondjainkkal, kilátástalanságtól meggyötörve, és arra kér, tegyük le lábai elé terheinket, mert könnyíteni akar rajta. Így szól mindnyájunkhoz.
1: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Máté 11:28-30.
0: Ő nem tekint egyetlen remegő alattvalójára sem anélkül, hogy fel ne emelné azt. Jézus-e kijelentése sok lélekben összetört embernek jelentett mentővet az élet hullámverésében. Más szavakkal kifejezve, mint ha azt mondaná, jöjjetek, gyertek ide hozzám, mindnyájan, akik kimerültetek, elfáradtatok, akik terheket hordoztok, és terhekkel vagytok megrakva, mert én megnyugvást és felüdülést adok néktek, könnyebbé teszem terheteket. Azt tanácsolja még, hogy vegyük fel az ő igáját, amely gyönyörűséges és könnyű. Az eredeti görög szövegben az iga azt a jármot jelenti, amelyet az állatok nyakára akasztottak a mezei munkáknál.
1: Régen szokás volt, hogy szekér elé, vagy szántáskor igavonó állatokat fogtak be kettesével. A jármot azért akasztották az állatok nyakába, hogy egymástól se jobbra, se balra ne térhessenek el. A járom úgy volt rájuk helyezve és elkészítve, hogy különösebb kellemetlenséget ne okozzon az állatoknak, hiszen akkor nem tudtak volna dolgozni. A járom csak akkor törte fel az állatok nyakát, ha az egyik állat önkényesen, folytonosan, csökönyösen le akar térni az útról. Így a járom mindkét állatot megsebezte. Az iga a két állatot bizonyos fokú rendszabálynak vetette alá, mert a gazda irányítása szerint kellett járniuk. Az iga hordozásánál az állatoknak engedelmességre, egymáshoz és a gazdához való igazodásra volt szükségük.
0: Jézus Krisztus is igát ad nékünk. Néha ez az iga nehéznek bizonyul, de csak akkor, ha nem tudunk szelídek, alázatosak lenni. Ha ki akarunk bújni alóla, ha nem a gazdánk, azaz Istenünk irányítása, hanem a saját elgondolásaink és vágyaink szerint járunk. Mit jelent Jézus igája? Ez olyan eszköz, amellyel övéit az akaratosságtól, a könnyelműségtől megőrzi, és a szolgálatra alkalmassá teszi.
1: A járom ugyanis megkönnyítette a munkát, összekapcsolta az egy igában dolgozókat. A mi igánk hordozása azért könnyű és hasznos, azért jó és gyönyörűséges, mert az igatársunk maga Jézus Krisztus.
0: Az iga a Krisztussal való szoros kapcsolatunknak a képét is jelenti. Segít, hogy lépést tudjunk tartani ő vele. Ugyanakkor azt is világosan kell látnunk, hogy míg a földi értelemben a gazda rákényszeríti az állatot az igavonásra, addig Isten, ami mennyei gazdánk, másképpen tesz velünk, nem kényszerít senkit, csak szelíden, szeretettel kér, menjünk hozzá és vegyük fel az általa kínált terhet. Az ember nem szívesen adja oda szabadságát, féltékenyen örködik felette, de vajon a szabadságát féltő ember hova jut? Mert aki nem akarja Jézus igáját felvenni, arra Sátán az ember ős ellensége egy sokkal súlyosabb, terhesebb, fárasztóbb igát kényszerít. A bűn igáját helyezi áldozataira, amely a világ kívánsága és szokása szerint való járás, és ez sokkal szörnyűbb teher, valóságos iga. Az is igaz, hogy Jézus nélkül azt tehetünk, amit akarunk, és akaratunk látszólag nincsen korlátok közé szorítva, de a bűn igájának hordozása fájdalmas, halált hozó teherré válik, nincs benne béke és felüdülés.
1: Jézus Krisztus igája felvételéhez önkénteseket keres, mert az általa kínált teher megőriz az eleséstől, és célhoz segít. Ma is hívja a megfáradtakat és megterhelteket, felkínálja békességét és nyugalmát. Ha felvesszük az általa kínált igát, hordozni is segíti azt. Ha nem hanyagoljuk el a komoly Biblia tanulmányozást és a személyes áhítat óráit, és megnyitjuk előtte szívünk ajtaját, akkor biztosan találkozni fogunk Krisztussal, megértő és legjobb barátunkkal, akiben sohasem fogunk csalódni. Örökké való szeretettel vár ránk. Kérdezzük meg magunktól, vajon mi mennyire szeretjük őt? Miért várunk még a vele való találkozásra, és miért halogatjuk azt? Hiszen gondviselő jóságát oly sokszor megmutatta már számunkra.
0: Soha ne feledjük, ha a gondterhek miatt fáj a szívünk, és minden rosszra fordul, ő tud róla és segíteni akar. Ha magányosak, fáradtak, bátortalanok és szomorúak vagyunk, azt akarja, hogy bízzunk benne és higgyük el végre, törődik velünk még akkor is, ha látszatok ellene szólnak. Amikor a leggyengébbek vagyunk, és a legmesszebbre kerültünk tőle, akkor is visszavár. Bánkódik, ha elesünk, de soha nem veszít el a tekintete elől. Szemmel tart és vigyáz ránk. Barátsága, törődése, szeretete, irgalma körülvesz, mint egy védőpajzs, és megóv minden rossztól. Ebben a földi életben nem lehet semmi sem fontosabb számunkra, mint a személyes kapcsolat ápolása Jézus Krisztussal, hű barátunkkal.
1: Ígérete szerint már nincs messze az a nap, amikor minden kérdésünkre fény derül, az egész világ mindenség előtt beigazolódik, hogy Isten maga a szeretet. Lucifer, aki annyi bánatot és szenvedést okozott, nem lesz többé. A nagy küzdelem befejeződik.
0: Szerető megváltónk eljön, hogy elvigyen abba a csodálatos otthonba, amit az ő szeretőknek készített. Addig is, míg ez valóra válik, nem kell félnünk, mert oltalmában bízhatunk. Ha ő lesz a szívünk királya, akkor mindennapi gondjainkra megoldást, kérdéseinkre választ kapunk.
1: Miközben felkínálja segítségét, biztosít arról, hogy velünk marad. Cserébe csak azt kéri, hogy figyelmesen hallgassunk szavára, és tartsuk meg a vele kötött szövetséget. Rajtunk múlik. Akarunk-e teremtőnk, megváltunk szövetséges társa, barátja lenni? Ha igennel válaszolunk szívünkben, akkor még ma induljunk el felé, és nyújtsuk oda kezünket, hogy megfoghassa azt.

0: Istenem, milyen üres, reménytelen volt addig életem, míg nem találtam rád. Köszönöm, hogy megkerestél és körülvettél, gondviselő, mindig adni tudó szereteteddel. Uram, nem tudok nélküled élni, nélküled örülni, nélküled szeretni. Szükségem van a te védelmedre és oltalmadra vágyom. Fogjad a kezem, mert az előttem álló út sötét, és oly bizonytalanok lépteim. De ha velem vagy, akkor nincs okom a félelemre. Biztonságban érzem magam. Igéd fényével megvilágított keskeny útamon, rád tekintve, kezed megfogva elindulok. Kérlek, vezess a cél felé, Uram, mert követni akarlak.
1: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Oltalomra vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümegyiné Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekbe figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk. Ezeken keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai tanúságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika és a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott pünköst várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Ruth könyve. Nos, sok-sok adáson keresztül Ruth könyvét tanulmányoztuk műsorunkba, és ma elérkeztünk az utolsó adáshoz ezzel a témával kapcsolatban, amit én nagyon, de nagyon bánok. Bár csak olvashattuk volna tovább ilyen részletességgel a történteket, mint ahogy eddig megosztotta velünk az Úr. Tehát be kell érnünk ezzel, sőt, nagy hálával meg kell köszönjük, hogy ennyi évezred után is tanúi lehettünk ennek a csodaszép történetnek. De miért is tartom én ezt csodaszépnek? Nos, mivel egyházunk idejű fő témája generációk, ezért ennek jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Ez a könyv is tökéletes lenyomata annak az isteni kijelentésnek, melyet Jeremiás könyvének 29. fejezetében találunk. Itt Isten történelme egyik mélypontján így szól népéhez. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Jólétet és nem romlást tervezek. Reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. És ez az ígéret nem csak Izrael népének szólt, hanem minden egyes embernek, aki bármikor is erre a földre született. Hiszen megbeszéltük már, és számtalan élő példával bizonyítottuk, hogy minden ember azért születik a földre, mert vele Istennek, az ő nagy, világot mozgató hatalmában terve van. Mégpedig jó terve. És Ruth könyve azt mutatja be ismét, hogy aki belesimul az Úristen, az alkotó, a tervező szavába, annak az élete jóra fordul. Azt tudja, hogy miért van a világon, annak nem lesz üres a lelke, nem lesz céltalan az élete, nem lesz egyedül földi léte során. Ebben a könyvben két pogány asszonyról is van szó, az egyik Ruth, a másik Orpa. Általában csak Ruthról beszélünk, mert a végeredmény az ő nagy jutalma a hitéért. De nem nagyon ejtünk szót a másikról. Soha nem tudjuk meg, hogy neki milyen sorsot szánt volna Isten, ha nem fordul vissza félúton. Mert ő a korábbi rossz, de szerinte biztonságot adó életet választotta. Ruth azonban végigment az Isten által neki szánt napokon, a szűk ösvényen, amíg sógornője nem Adonájt, hanem pogány isteneit választotta ismét. Mi lett vele? Visszament a szüleihez, és özvegyként élte le az életét? Vagy talán sikerült még egyszer férhez mennie? Nem tudjuk. De egy valamit igen. Ha mást nem is szánt volna neki Isten, de az üdvösséget bizonyára, amit itt kaphatott volna meg. De mindenkinek saját döntése van, és mindenki annak a következményeit élvezi, vagy viseli el. Bár nem ismertem Orpát, de így 3000 év távlatából is őszinte szívvel sajnálom döntését. Főleg, ha arra gondolok, hogy valahogy mégiscsak megtudhatta, hogy volt anyósáról és volt sógornőjéről, milyen fényességesen gondoskodott a zsidók istene. Ebben az utolsó részben már nem akarom ismét elmondani, még vázlatosan se Ruth történetét, inkább mindnyájunk bátorítására és biztatására azokat a főbb pontokat venném elő, melyből egyértelműen kitűnik, hogy Adonáj milyen mélyen, milyen személyre szólóan
és milyen konkrét szeretettel irányította a benne bízók életét. Jó, jó, de azért az alapgondolat nélkül még se indulhatunk el. Nos, az egész történet alapgondolata tehát ez volt. A Teremtő Úr még az Édenkertben, az első emberpár bűnbe esése és lelküknek a gonoszság általi leuralása után megígérte, hogy elküldi majd a szabadítót, mivel az ember nem képes egyedül szembeszállni zsarnokával. Aztán teltek múltak a századok, ezredek. Azúttal megtudtuk, hogy az a gonosz lény, aki erőszakosan a markában tartja az emberi lelkeket, mert tudatlanul, de átadtuk neki a föld és a magunk feletti uralkodás jogát. Nos, ez a valaki nagyon is él. De nem csak él, hanem hatalmas is, hiszen a mennyekből lett kitaszítva, mert első és legfőbb angyalként Isten trónjára tört. Mivel ott már nem tudott uralomra jutni, így a földön az ember csapta be, és szerezte meg álnokul az ember, majd az emberiség feletti uralkodási jogot. Az ember és a hatalmas, gonoszszá vált angyal közötti erőviszonyok egyértelműek. Bárhányszor föllázadna az ember, nincs menekedés a rab bilincsből. Ezért ígért a Teremtő Úr egy szabadítót az emberiségnek. Ez a valaki majd a héber népből fog megszületni, tehát emberi testben érkezik. Ezért, hogy szolgálatát mindenki értse, ki kellett alakítani az atyának a szabadító földi családfáját. Mert csak úgy a semmiből, hát nem érkezhetett. És minden egyes ősnek jelentése volt ebben a családfában. Szerepelt benne Ábrahám, aki tiszta hittel szerette Istent, a barátja volt. Volt benne Ráhel személyében egy pogány prostituált, aki szintén a héberek istenének adta a szívét, egy Pérec nevű férfi, aki a 12 törzs vezetőjének családjából érkezett, egy másik pogánynő most Rút, aki ismét az Úr szárnyai alatt keresett menedéket, és egy tiszta lelkű héber nagyúr Boáz. Ime csak pár személy, és ezt üzenik. A megváltó, a szabadító nem a magukat tökéletesnek tartókhoz érkezett, hanem a legmegvetettebb bűnösökhöz is, mint például a parázna nőkhöz. Nem csak a héberek istene, hanem a pogány népeké is. Hiszen minden népet ő teremtett, és minden nép, minden emberének szüksége van a szabadításra. Nem csak egy korszak emberei a kiválasztotta, hanem több koronát, és a földi élet végéig mindenki. Nos, ilyen és ehhez hasonló nagyon sok üzenete van annak, hogy Isten tudatosan kialakította Jézus őseinek a sorát.

Konkrét intézkedések. Nagyon sokan még mindig azt a butaságot állítják, hogy hát, ha van is Isten, ő nem foglalkozik az egyes ember bajával, bújával, csak a világot igazgatja, elég is az neki bőven. Hát mindez nem így van. Ez csak azoknak az embereknek ad vélt menedéket, akik úgy gondolják, hogy azért nem foglalkoznak Istennel, mert ő sem velünk, de ez nagy hazugság még ma is, és senki se fogja elfogadni védekezésül, ha eljön az idő sora, hogy feleljünk tetteinkért. Isten ugyanis nagy szeretettel vezet minket, mint igazi apa szeretett gyermekét, élete útján, melyről igen sok helyen megemlékezik a Biblia. A 139. Zsoltárban például ezt olvassuk. Te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy, és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálottam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy se volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. És ezek a dávidi sorok Rútra is tökéletesen illettek, és ma ránk is. Akkor vegyük most sorra egészen konkrétan egy-két eseményt, melyben felfénylik Isten csodálatos időzítése és gondoskodó terelgetése. Az éhínség elől pogány földre ment Héber család pontosan oda érkezett, ahol az Úr által már kiszemelt Rút lakott. Miért? Mert nekik kellett majd a leányt hazahozni, pontosan Betlehembe. Naomi, az anyós elvesztette a férjét, és a két menny látta, hogy mennyire másként gyászol az, akinek a héberek istene a vigasztalója. Aztán ők is özvegyek lettek, és mindezt saját magukon is megtapasztalták. Ime Isten bemutatkozott nekik. Pont akkor gondolta Naomi, hogy hazatér Betlehembe, és el is indult, amikor az árpa érés volt a földeken. A legnagyobb hőségben. Na de ez miért volt fontos? Mert mint látni fogjuk, ez a színpad volt alkalmas hely, és ez az idő, hogy a nagy találkozások, amiket Isten tervezett, létrejöjjenek. Hatalmas szegénységbe érkezett a két nő. Egymáshoz való tiszta szeretetük és gondoskodásuk már addigra sok bizonyítékot mutatott fel. Most Naomi tanácsolja a leányt, hogy szedegesse föl a gazdag földesúr földjén az aratásban elhullajtott magokat. Isten ad nekik megélhetést. Ez a szedegetés törvénye már a mózesi könyvekben is benne volt, szociális gondoskodás a szegényekről. Azt jelentette, hogy minden gazda elégedje meg annyival, amennyit be tud gyűjteni, de ami elhullik, az már nem az övé, mert az Úr azt a nincsteleneknek szánta. Vajon gondolta a Teremtő Rútra, amikor ezt a törvényt kinyilatkoztatta? Nos, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy beépítette a tervébe. Rútot a Teremtő igen szépre formálta, hiszen arra volt szükség, hogy jövendőbelije első látásra megszeresse. Rendkívüli volt megjelenése, és az idők során belső tulajdonsága is megnyerőek lettek, melynek kidolgozásában az Úr mindenkor Rút segítségére volt. Kedves, alázatos, szorgalmas, érdek nélkül szerető, hálás és szófogadó természet volt.
nem tartotta magát többre idős anyósánál, sőt, mindenben hallgatott bölcsességére. Aztán ott volt Boáz személye. A héber nagyúr ott Betlehemben még mindig nőtlen volt, ami igencsak szokatlan volt abban a korban. Egyetlen szempár se dobogtatta meg a szívét sose, mert ő Istennek félretett személy volt. Az ő életének az volt a végcélja, hogy elvegye feleségül Rútot, és na, de erről majd később. És vajon hol és hogyan találkoztak? Boáz, a nagyúr, kiment az árpa aratását megnézni, ami egyáltalán nem volt szokás abban a korban, ugyanis fölvettek egy embert, aki az egészet irányította, és rendszeresen beszámolt a gazdának a dolgok állásáról. De Isten itt azt a gondolatot tette a fejébe, hogy menjen már ki a földekre, csak úgy nézzen szét. És szétnézett. De nem csak nézett, hanem látott is. Ott látta meg a szorgosan szedegető Rútot. Meglátta, és mert hallott már a városkában arról, hogy Naomi az ő rokona egy pogány nővel tért vissza, figyelni is kezdte Rútot. És Rút szorgalma, szerénysége, visszafogottsága, viselkedése teljesen elbűvölte őt. Érdekes, hogy a héberek legnagyobb elismerésével nyilatkozott róla, derék asszonynak mondta, ami a legnagyobb elismerés volt azokban a körökben, és ma is a Biblia egyik legszebb leírása, hogy ki lehet ilyen. Aztán Isten úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy mindkettőjük szívét a szerelem édes érzésével ajándékozza meg, és ők ezt alázattal el is fogadták. Ismét a zsidóknak adott törvényeket és szokásokat alkalmazta az Úr az ő esetükben itt a sógor házasság intézményét. Boáz így feleségül vehette Rútot, sőt, talán mondhatjuk is, hogy meg is kellett váltania az asszonyt az özvegységéből. Isten úgy intézte, hogy Rút férje nem hagyott hátra utódot. Tehette az Úr, hiszen az életadás csak és egyedül Isten jogában és lehetőségében áll. Így aztán a rokonnak, itt Boáznak, az a kötelessége volt a sógor házasság intézményében, hogy a meghalt nevében támasszon utódot, hogy Maklon, a volt férj neve ki ne haljon törzséből. Isten ezt is felhasználta érdekükben. És most eljött az életadás ideje. Az Úr úgy tervezte, bár most még a bírák korát éljük csak, hogy lesz majd egy nagy királya Izraelnek, Dávid, aki nagyon fogja őt szeretni, és a szabadító majd az ő utóda lesz. És ezt meg is valósította. Boáz nemzette Dávid király nagypapáját, Obédet, és Jézus Urunk Dávid király leszármazottja lett testi vonalon. Nos, azt látjuk, hogy a szépséges és tiszta lelkű Rút, aki Isten védelmébe helyezte az életét, csodaszép jutalmat kapott, Jézus Urunk ős anyja lehetett. Boáz jutalma sem maradt el, Salamon, az utód, a nagy templom építő, a szentek szentje előtt álló, két hatalmas oszlop egyikét róla, Boázról nevezte, így neve örökre fönnmaradt. Naomi az anyós lehetett a kicsike dajkája, és élete szeretetben és bőségben folyt tovább, megbecsülésben és boldogságban élt. Hát csak kérdezem, immár talán utolszóként, nem megéri úgy élni, hogy belesimulunk az Úr csodás tervébe, abba, amiért megszülettünk? Hiszen, mint láttuk, nem romlást, hanem szép és boldog, beteljesedett életet szánt az Úr minden engedelmes gyermekének. És ez ma is így van.
Senki se gondolja, hogy szerencse, meg véletlen, meg ehhez hasonlók történnek vele. Nem. Mindennek megvan a maga elegendő oka. Ha pedig nincs sínen az életünk, hát érdemes újból és újból elolvasnunk Rót könyvét, és változtatni, amin kell.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Megnyílt a Szent István könyvhét. Megkezdődött a Szent István könyvhét hétfőn Budapesten. A keresztény könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadványjal, köztük 57 újdonsággal és 38 szerző dedikálja műveit. A könyvhéten részt vesznek a szerzetes rendek kiadói, köztük a Jezsuita kiadó, a Pannonhalmi Főapátság Bencés kiadó és a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A protestáns kiadók közül részt vesz a seregszemlén a Dunántúli Református Egyházkerület kiadója, a Baptista

0: Kivették magukat az egyházi sajtó kiadói és magánkiadók is. Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta fel a figyelmet Berec Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A Tajvani Ökumenikus Fórum és a Tajvani Presbiteriánus Egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyház világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Berec Júlia utazott el. A fórum célja az, hogy az ökumenikus testvéri közösségben hívja fel a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkodásra indítson. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon, a Szeretet Híd program keretében. Református istentisztelettel kezdődött meg, május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000-en vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 15-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal egy egyiptológussal fogok beszélgetni az egyiptomi csillagászatról. Először arra kérlek, hogy néhány szót szóljál magadról, illetőleg arról, hogy mi keltette föl az érdeklődésedet Egyiptom iránt.
4: Ja, hát Priskén Gyula vagyok, és hát Egyiptom iránt az érdeklődésem az az 1990-es évek elején alakult ki. Ugye akkor hát 1990-ben volt egy rendszerváltozás, és utána a ezotérikus dolgok iránt megnövekedett az érdeklődés. Ugye ez azelőtt nem volt, illetve nem is lehetett, hiszen abban a rendszerben ugye ez a fajta hát, tudományos vagy tudományhoz hasonlító érdeklődés, mondhatjuk, ez igazából el volt folytva, vagy meg volt tűrve csak. És akkor a 90-es évek elején Békéscsabán éltem akkor is, meg ma is ott élek, ugye volt egy baráti társaságom, és

0: ezekről majd beszélek, hiszen a csillagászat iránti érdeklődés az innen fakad egyébként, de ott ugye mi is elkezdtünk érdeklődni ezek iránt, az ezotérikus dolgok iránt, és hát nyilván az ezotériával kapcsolatban Egyiptom neve is felmerült, meg az egyiptomi dolgok is felmerültek, piramisok, múmiák és így tovább, és hát innen fakadt tulajdonképpen az én érdeklődésem Egyiptom iránt, tehát akkor én is elkezdtem érdeklődni, hát először a misztikus dolgok iránt, aztán pedig egyre inkább utána olvastam a dolgoknak, és aztán komolyabbra fordult az érdeklődésem Egyiptom iránt.
1: Ez mit jelent? Mikor fordult komolyabbra, és hogyan?
0: Mondom, az 1990-es évek közepén, akkor olvastam sok könyvet Egyiptomról, és aztán egyre inkább megtetszett, és egyre inkább hát igyekeztem magam beleásni a témába, és aztán hát inkább a tudományos része felé fordultam, nem pedig a misztikus része iránt. És hát ez persze sajnálatos módon ahhoz is vezetett, hogy azért néhány barátommal ott megszakadt a kapcsolat, hiszen ők tovább vitték ezt a misztikus vonalat, én pedig hát erről leszakadtam, hogy így mondjam.
1: És elvégezted az egyiptológiát, és azóta is ezzel foglalkozol.
0: Hát így van, elvégeztem aztán az egyiptológiát, bár hát ugye hát több évig én dolgoztam angoltanárként ott Békés Csabán, de aztán úgy gondoltam, hogy hát valamilyen hivatalos keretet is adjunk ennek a dolognak, és aztán beiratkoztam az ELTE-re, és akkor elvégeztem az egyiptológia szakot. És hát aztán ugye most már a doktori képzést is elvégeztem.
1: És mivel foglalkozol most? Ugye csillagászat, egyiptológia, hogyan jött össze?
0: Igen, hát erre ugye már céloztam, tehát a 80-as évek végén, még korábban ugye volt egy csillagászakkör Békés Csabán, amatőr csillagászokat fogta össze ez a csillagászakkör ott a helyi ifjúsági ház keretében, és hát ugye jártunk mindenféle csillagásztáborokba, meg érdeklődtünk csillagászat iránt, tehát ez a fajta érdeklődés ez innen származik. És aztán ez a két dolog, hát aztán hát konvergált, ugye egybeesett, tehát Egyiptom és a csillagászat, ez a két fő érdeklődési köröm tulajdonképpen aztán meghatározta azt, hogy mivel foglalkozom mostanában Egyiptommal kapcsolatban.
1: És mivel foglalkozom?
0: Hát legutóbb, vagy hát a mostani projektem, hogy így mondjam, tulajdonképpen ugye a csillagászati diagramok, vagy hát ugye csillagászati mennyezeteknek is nevezik őket. Ezek hát elsősorban ugye vizuális ábrázolások, például sírok mennyezetén, vagy ugye templomok mennyezetén, később aztán koporsókon is előfordulnak ezek a csillagászati diagramok. Ezeken a diagramokon láthatjuk azokat a csillagképeket, amelyeket az egyiptomiak megkülönböztettek az égen. És ezzel foglalkozom én most, tehát többek között, tehát a csillagképeket is látjuk, meg más csillagászati információkat is, ugye a dekánok neveit olvashatjuk, különböző hát istenségeket, akik ugye a csillagokkal kapcsolatban álltak, de fontos elemként a csillagképek rajzolatait is, vagy hát ábráit is, és láthatjuk, nyilván ezek olyan csillagképek, amelyek a Nílus völgyhöz igazodnak, hogy úgy mondjam, tehát krokodilokat látunk, teknősöket, birkát, tehát ilyesmiket kell elképzelni. És hát az egyiptomiak ugye alapvetően úgy tűnik, hogy két nagy csoportra osztották a csillagképeket. Egyrészt voltak hát úgynevezett déli csillagképek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezek azok a csillagképek, amelyeket délfelé nézve láttak az égbolton, meg voltak északi csillagképek, ezeket a csillagképeket meg észak felé nézve látták az égbolton. Tehát ezek a csillagászati diagramok tulajdonképpen két nagy regiszterre vannak osztva, vagy két nagy panelra vannak osztva, és ezek a regiszterek mutatják különböző csillagképeket. És hát én a kutatásom keretében azt állítom, hogy sikerült azonosítani ezeket a csillagképeket az égbolton. Ugye ma tudunk használni modern planetárium programokat, szoftvert, és ezek segítségével rekonstruálni tudjuk az ókori égboltot. Tehát, hogy például hogy nézett ki az égbolt Thébából nézve időszámításunk előtt 1500 körül.
1: És mennyire különbözett ez a Memphisitől?
0: Nyilván ugye a földrajzi elhelyezkedéstől függően egy kicsit különbözik az égbolt, de hát ez csak azt jelenti, hogy minél hát északabbra megyünk, ugye bizonyos csillagokat már nem látunk, mert azok annyira délre vannak, illetve hát tulajdonképpen ez a nagy különbség tulajdonképpen, ugye hogyha délebre megyünk, akkor egyre több csillagot látunk, amit mondjuk északabbról nem. Persze a
1: északabbról kevesebb csillagot látunk? Hát de északon kevesebb csillag van?
0: Más csillagokat látunk, hogy így mondjuk, jó? Tehát igen, lehet, hogy nem jól fejeztek ki magam. Tehát nyilván más csillagokat látunk, jó? Tehát ugye ez a dolog lényege tulajdonképpen. Azért hát említettem én Thébát persze, hiszen ugye az első hát csillagászati diagram Szenenmut sírjában található, és hát ez a sír Théba nyugati partján van, ugye Deir-el-Bahariban, ez a híres sír. Ugye ez a, hát a legkorábbi teljes csillagászati diagram, de ugye tudjuk, hogy már korábban is létezett ez a hát műfaj, hogy úgy mondjam, hiszen egy asziúti koporsó töredéken fennmaradt ennek a csillagászati diagramnak a töredéke, vagy hát a rajzolatai tulajdonképpen. Ez sajnos elveszett mára, de tehát tudjuk, hogy már minden valószínűség szerint ugye a középirodalom idején is ismerték ezt a csillagászati diagramot.
1: Milyen formában, hogyan ismerjük ezt az asziútit?
0: Ez publikáció formájában ismerjük, sajnos ma már ugye elveszett, tehát töredékek voltak.
1: Fényképpel, vagy pedig rajzzal?
0: Rajzzal ismerjük, az én tudomásom szerint. Tehát én rajzot ismerek, tehát csak rajz alapján ismerjük.
1: És ez a rajz, az asszíuti rajz és a Deir-el-Bahari rajz mennyire egyezik?
0: Hát vannak egyezések, de nyilván ugye ez az asszíuti rajz, ez csak bizonyos töredékeket mutat. De azért kivehető néhány csillagkép, tehát biztosak vagyunk benne, vagy legalábbis hát azt mondhatnánk, hogy a tudósok többsége biztos abban, hogy ott volt egy teljes csillagászati diagram, tehát ugyanúgy ezen a koporson. Ugye hát azért tegyük hozzá, hogy nyilván tudjuk, hogy az asziúti koporsókon jelennek meg ezek a diagonális csillagtáblázatok, amelyek ugye a dekánokat ábrázolják, illetve a dekánok neveit foglalják táblázatba, tehát értelemszerűen tudjuk, hogy ott asziútban volt egyfajta érdeklődés a csillagászati tudás iránt, illetve hát meg is volt a hajlandóság arra, hogy ezt a csillagászati tudást adaptálják a funeráris környezetbe, tehát halotti környezetbe.
1: Ez a csillagászati ismeret, ami asziútban volt, asziúti eredmények alapján, tehát az asziútból látott égboltra épít, vagy pedig átvettek valamilyen másmilyent, megállapítható-e?
0: Hát ezt ugye nehéz eldöntenünk, ugye az a baj, hogy nyilván ezek a táblázatok is stilizáltak, tehát hogy nem tudjuk rekonstruálni az igazi csillagászati alapját, hogy milyen megfigyeléseket rögzítenek, tehát a kutatók nagy része azt gondolja, hogy ezek tulajdonképpen stilizált táblázatok, amelyeket hát adaptáltak a halotti funkciónak. Tehát igazából ugye nem tudunk tényleges, tényszerű információkat visszakövetkeztetni ezekből a táblázatokból, mert hogy ugye vannak benne úgymond hibák, vagy tehát következetlenségek, tehát nem tudjuk igazából jól rekonstruálni. A gond az ugye, hogy nem is tudjuk, hogy mik voltak ezek a dekán csillagok, vagy
1: ez
0: csillag.
1: Ez lehet a következő, hogy akkor a dekán.
0: Éppen ezért nem tudjuk, hogy melyek csillagok voltak ezek. Ugye ezek a dekán csillagok voltak azok a csillagok, amelyeket az egyiptomiak megfigyeltek azért, hogy számon tartsák az éjszaka óráit, ugye az éjszaka 12 óráját, de igazából sajnos nem tudjuk, hogy melyek voltak ezek a csillagok, vagy csillagalakzatok.
1: És milyen módon tudták az órákat mérni éjszaka az egyiptomiak? Tehát ugye, vissza lehet erre következtetni?
0: Hát ugye azt gondoljuk, hogy a források alapján ugye kétfajta módszer rekonstruálható, úgymond ugye, hát ugye vagy ugye a keleti horizonton felkelő csillagokat nézték, ugye tehát ugye minden órában egy-egy csillag felkelt, és ugye amikor ez a csillag megjelent a horizont felett, vagy egy bizonyos csillag ugye megjelent a horizont felett, ugye az jelölte mondjuk az éjszaka első óráját, és aztán ugye bizonyos idő elteltével egy másik csillag jelent meg a horizont felett, ugye ez jelölte a második órát, és így tovább, és így tovább. A másik módszer ugye ez a Ramesszida időkből datálható, úgy tűnik ugye, hogy talán ugye ekkor vagy átálltak az egyiptomiak, bár itt megint csak a kutatók persze vitatkoznak, hogy valóban volt-e valami fajta váltás, ott pedig azt nézték, hogy mikor haladnak át a meridiánon a csillagok, tehát ugye ez az éjszakot a déllel összekötő képzeletbeli vonal az égbolt tetején, hogy így mondjam. Jó, tehát ugye ezt figyelték, hogy ugye mikor haladnak át a meridiánon a csillagok. Tehát ez a két elképzelés van, de nem tudjuk igazából. Jó, tehát ez valamelyik valószínűleg.
1: És mi az, amit tudunk?
0: Hát igen, hát azt tudjuk, hogy ugye voltak ezek a dekán csillagok, tehát ezeknek a meghatározása ez még várat magára. Ugye van néhány olyan csillagkép, amiben hát biztosak vagyunk, hogy mik voltak ezek. Az egyik, hát legfontosabb ugye az, hogy a déli égbolton mi általunk Orionnak nevezett csillagkép, amit az egyiptomiak Szahnak hívtak, ez Osiris égi megfelelője volt. Ezt hát bizonyosan tudjuk, hogy ez az azonosság, ez fennállt, tehát a mi Orion csillagképünk volt az egyiptomi Szah csillagkép, ugye, és hát ehhez kapcsolódóan tudjuk, hogy nyilván ugye a Sirius csillag az nagyon fontos szerepet játszott az ókori Egyiptom életében. A Sirius pedig Ízis égi megfelelője volt, ugye, tehát ő a Szobdet, egyiptomiak által Szobdetnek nevezett csillag, vagy csillagkép mondhatjuk, jó, amit ők ugye Ízisszel asszociáltak, vagy társítottak. Északon pedig hát úgy tűnik, hogy az általunk göncölszekérnek nevezett hét csillagot, a nagymedve csillagkép hét legfényesebb csillaga tulajdonképpen, ugye ezt az egyiptomiak egy ökörlábbal azonosították. Jó, de legalábbis úgy tűnik, illetve hát ez biztos, hogy tehát az biztos, hogy ökörlábbal azonosították, bár én ugye abban a cikkemben, amit ezekről a csillagászati diagramokról írtam, ugye ezt meszektiúnak nevezték az egyiptomiak. Ebben a cikkben én ugye amellett érvelek, hogy a csillagászati diagramokban ez a meszektiú csillagkép, ez nem a nagymedve hét csillagával, tehát a göncölszekérrel azonos.
1: Miért gondolod, hogy nem azonos, hogyha általában azonos?
0: Azért gondolom, hogy nem azonos, mert hogy találtam egy másik ábrázolást, ugye van ott egy ábrázolás ezeken a csillagászati diagramokon, tehát ez az ábrázolás egy lándzsát tartó férfit ábrázol, illetve hát egy olyan emberi alakot, amely fentről lefelé döf lándzsával.
1: És hát, szétlez.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy ez a csillagászati diagramokban, illetve a csillagászati ábrázolásokban ez az a csillagkép, amit megfelel a mi göncölszekerünknek tulajdonképpen. De más ábrázolásokban ugye az igaz, hogy a göncölszekér ugye az egyiptomiak azt körlábként ábrázolták, illetve annak felel meg. Tehát ezért is nehéz megfejteni, hogy így mondjam, az egyiptomiak hát csillagászati tudását, mert úgy tűnik, hogy különböző hagyományok voltak, ezek a hagyományok ötvöződtek, meg hát tudjuk, hogy Egyiptomban ugye nem kizárólagos logika alapján gondolkodtak az emberek, tehát ugyanaz a dolog sokszor ugye különböző értelmezéseket kaphat, illetve itt a csillagok esetében is, ugye ugyanazok a csillagok, azok alkothattak különböző csillagképeket. Mi úgy gondolkodunk, mi úgy értelmezzük a csillagképeket, ugye, hogy kijelölünk csillagokat az égbolton, ugye összekötjük őket, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy csillagkép, és az nem lehet másik csillagkép. Az egyiptomiak úgy tűnik különbözőképpen gondolkodtak, vagy ettől eltérően gondolkodtak, tehát ők ugye felnéztek az égboltra egy adott pillanatban, láttak egy alakzatot, azt mondták, hogy mondjuk ez egy hajó, mondjuk felnéztek 3 órával később, akkor mondjuk egy birkát láttak, és akkor azt mondták, hogy birka, függetlenül attól, hogy mondjuk ugyanazok a csillagok is kirajzolták ezeket az alakzatokat. Nem tudom, érthető ez, amit itt most fejtegetek.
1: Próbálom követni.
0: Jó, tehát a lényeg az, hogy ugyanaz a csillag, az különböző csillagképekhez tartozhatott. Ugye nálunk a mi modern gondolkodásunkban ez elképzelhetetlen. Tehát ha mi látunk egy csillagot, az egy meghatározott csillagképhez tartozik. Úgy tűnik, hogy az egyiptomiaknál ez nem volt ilyen kizárólagos dolog, tehát egy adott csillag különböző csillagképekhez is tartozhatott.
1: Tehát idővel, ahogy az éjszaka előre haladt, megváltozott a égnek a képe, a csillagoknak a
0: így
1: helyzete
0: van.
1: Megváltozott,
0: így van.
1: És akkor
0: így van.
1: Tehát annak ugye, a bizonyos már... időszaknak
0: így van. Nyilván ugye a csillagok egymáshoz bizonyított helyzete nem változik, ugye csak mondjuk nézzünk a keleti horizont, vagy a déli horizont fele, akkor idővel nyilván másfajta alakzatokat látunk, tehát máshogy látjuk ugye a csillagokat, vagy a csillagalakzatokat.
1: Ja. Ezeknek van jelentősége, amikor például Denderában a zodiákust rajzolják a mennyezetre, hogy mikor milyent rajzolnak?
0: Hát ugye én a zodiákusokat is alaposan elemezkedtem 2 cikkbe, és hát nyilván ez a zodiákusok hát elemzése vezetett el tulajdonképpen ahhoz, hogy aztán a csillagászati diagramokkal kezdtem el foglalkozni, hiszen ugye ott a zodiákusok elemzésével sikerült nekem azonosítani az egyiptomiak által a hajó közepének nevezett dekánt, azt a mi modern mérleg csillagképünkkel, illetve annak egy csillagával. Ugye, és hát ez az, ugye a zodiákusok ugye azért segíthetnek nekünk abban, hogy megfejtsük az egyiptomi csillagászati ismereteket, mert hogy egy olyan keretrendszert is alkalmaznak, ugye ez az állattövi jegyek, az zodiákusok, amelyeket mi is használunk, meg mi is ismerünk. És ugye ehhez tudjuk viszonyítani azokat az ábrázolásokat, amelyek korábban is megjelennek, például ugye a csillagászati diagramokban. Az állattövi jegyek azok egyértelműen, illetve ugye az állattövi jegyek az tulajdonképpen a nap éves járását osztják 12 területre, az égbolton, ugye, ahol a nap jár, és ez ugye Mezopotámiából származik, Babilonból származik, tehát ezt tudjuk, hogy nem egyiptomi eredetű, de ugye ez aztán ugye a hellén világban is elterjedt, és ugye ennek következtében mi is pontosan tudjuk, mik ezek az állatövi jegyek, és a zodiákusok ugye tartalmazzák az állatövi jegyeket, illetve a hagyományos egyiptomi csillagképek, vagy legalábbis bizonyos hagyományos egyiptomi csillagképek ábrázolását. De ugye a dolog másik része persze az, hogy ahogy ezt a, hát ebben a zodiákusokról szóló cikkemben is állítom, ugye, hogy a zodiákusok azok nem csak egyszerű csillagtérképek, hanem azok eseményeket is rögzítenek, tehát rituális eseményeket, Osiris asztrális mítoszához köthető égi eseményeket. Ugye, és ezek az égi események, ezek kapcsolatosak a hold és a napjárásával is. Tehát ezeket is megtaláljuk a zodiákusokon, tehát a nap és a hold járásának kitüntetett pontjait, tehát ezek is fontosak. Tehát azért is nehéz szintén a zodiákusokat megérteni, mondanám, mert hogy ugye nem olyan értelembe vett csillagtérképek, mint amit mi gondolunk, hogy mi így ábrázoljuk a csillagokat, hanem ezek a zodiákusok, ezek eseményeket is rögzítenek, vagy eseményekre is utalnak, hogy így fejezzem ki magam.
1: Hogyha az egyiptomiaknak a csillagokhoz fűződő elképzeléseit megpróbáljuk megérteni, 3000 évről van
0: így
1: szó.
0: Van.
1: Tehát ez egy iszonyatosan
0: így
1: sok
0: van,
1: idő,
0: és hát
1: nagyon sok változás.
0: Sok változás van, így van. Tehát ugye...
1: Mennyire állandó? Tehát lehet-e azt mondani, hogy volt olyan, ami állandónak?
0: Hát nyilván az egyiptomiaknál ugye megvolt ez a hagyománytisztelet, tehát ugye tudjuk, hogy ugye a zodiákusok, ugye hát a legrégebbi, itt megint csak ugye ez a denderai zodiákus, ami hát az időszámításunk előtti első század közepére datálódik. Az én állításom szerint olyan eseményeket rögzít, amelyek időszámításunk előtti 52. évben következtek be. Tehát tudjuk, ezzel párhuzamosan, ugye a Ptolemaiosz korban, a koporsókon ugyanúgy ábrázolták a csillagászati diagramok csillagképeit. Tehát ugye az ugyanúgy fennmaradt. Még ugye azt látjuk, hogy például hát a zodiákusokban csak nagyon kevés csillagképet látunk, amelyek korábban megjelentek a csillagászati diagramokban. Tehát nyilván volt egyfajta hagyománytisztelet, amit látunk a koporsókon, hiszen ott ugye a korábbi, ugye 1500 vagy 2000 évvel korábbi mintákat rögzítik, mondhatnánk változatlan formában, és hát volt valami fajta innováció, értelem, nyilvánvalóan volt innováció, hiszen megjelent az állatöv. Tehát nyilván ez egy hatalmas innováció, hiszen ezt azt hiszem, hogy minden valamire való tudós elfogadja, hogy az állatöv Mezopotámiából származik. Tehát ezzel nem nagyon lehet. Bár vannak kutatók, akik ezzel vitatkoznak, de azt hiszem, hogy ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Jó, tehát hogy az nyilván kívülről érkezett Egyiptomba.
1: Mikor érkezett?
0: Mikor érkezett? Hát,
1: mert ugye az első század Krisztus előtt az a fáraókornak már nagyon
0: hát a nagyon a vége, van. persze, így van. Ugye, tehát valamikor az időszámításunk előtti első évezred második felében, én azt gondolom, hiszen nyilván tudjuk azt is, tehát, hogy Mezopotámiában sem alakult ki ez az állatövi szisztéma egészen ugye az időszámítás előtti első évezred első feléig. Tehát akkor rögzült ott is, tehát nyilván korábban nem történhetett az átvétel, tehát azt gondolom, hogy hát itt valahol időszámítás előtti első évezred közepén második felében történhetett ez az átvétel. De hát ugye a legkorábbi bizonyítékunk erre ez a denderai zodiákus, bár hát ugye megint csak hát ugye voltak kutatók, akik az egyik esznai zodiákust, ugye azt nagyjából az időszámítás előtti harmadik századot datálták, de ugye ezt az én megint csak az egyik cikkemben ezt vitatom, hogy ez a datálás ez helyes lenne. Tehát ha ezt elfogadjuk, ugye akkor azt mondhatnánk, hogy van bizonyítékunk az időszámításuk előtti harmadik évszázadból arra, hogy már átvették az állatövi jegyeket. Én ennél óvatosabb vagyok. Az biztos, hogy az időszámításuk előtti első évszázadban az bizonyos, hogy ott van bizonyítékunk erre, hogy átvették.
1: És ezek szerint tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az egyiptomi fáraókornak a végéig a diagramok voltak azok, amik az uralkodók voltak, ami szerint vizsgálták az égboltot.
0: Megint ugye ez, a diagramok uralkodók voltak a halotti környezetben, ugye? Tehát,
1: és az élők a templomi kultuszban,
0: igen,
1: mi a helyzet?
0: Hát ezt ugye nem tudjuk, persze, ahogy említettem, hogy a csillagászati diagramok ugye megjelennek templomokban is, bár itt megint csak ugye, hát úgynevezett halotti templomokról beszélünk, ugye emléktemplomokról beszélünk, tehát ott is megvan ez a halotti környezet, hogy úgy mondjuk. Jó, persze ez ugye érthető, hiszen tudjuk, hogy Egyiptomban az elhunyt alapvető törekvése az, hogy bejutást nyerjen az égi szférákba.
1: Ugye, az istenek közé, és az Isten,
0: Istenhez. Így van, természetesen. Úgyhogy ugye persze ez érthető, hogy ott megjelennek ezek a csillagászati ábrázolások. Ugye az a baj, hogy szimbolikus környezetben jelennek mindig meg ezek a csillagászati ábrázolások is. Tehát értelemszerűen van nekik valami fajta tudományos hátterük, hogy így mondjuk, tehát tapasztalati hátterük, megfigyelési hátterük, tehát tudjuk nyilvánvaló, hogy az egyiptomiak megfigyelték a csillagokat, ugye ez egyértelmű, viszont ugye nem maradtak fenn hát ilyen technikai feljegyzések, mint amik például Mezopotámiából, tehát Egyiptomból, ugye a forrásaink zöme az ilyen szimbolikus környezetből került elő, tehát a csillagászatra vonatkozó tudásunk, vagy a csillagászatra vonatkozó források, azok elsősorban szimbolikus környezetben jönnek, nem pedig egyfajta technikai környezetben. Tehát mondjuk nem papíruszokat találunk, ahol leírják, hogy nem tudom én, ezen a napon ekkor kelt fel a hold, következő napon ekkor, és így tovább. Tehát ilyenfajta feljegyzésünk nincsen. Ugye megemlíthetjük, hogy a görög hagyomány szerint ugye az egyiptomiak azok hát megfigyelték a holdfogyatkozásokat, meg a napfogyatkozásokat is. Nem csak, hogy megfigyelték, hanem előre is tudták jósolni, meg tudták jósolni, ugye, hogy mikor lesznek a hold és napfogyatkozások. Nem látjuk ennek semmi nyomát, már hogy ugye lennének ilyenfajta feljegyzések, amik alátámasztanák ezt. Lehet, hogy igazuk van a görögöknek, tehát lehet, hogy valóban hát, képesek voltak megjósolni a nap és hold fogyatkozásokat az egyiptomiak, de ennek a nyoma nem igazán maradt meg az írásos forrásokban.
1: Ezek szerint a csillagászatra vonatkozó dolgok gyakorlatilag a halotti kultuszhoz kapcsolódóan maradtak csak fönn.
0: Hát igen, jellemzően így van, így van.
1: Jellemzően, vagy?
0: Jelen, hát ugye aztán a késő időkből, ugye tehát itt a Ptolemaiosz korból ugye már vannak például nap és hold fogyatkozásokra, vagy nap és hold fogyatkozásokra vonatkozó forrásaink is. Ugye amit a kutatók azt gondolnak, hogy az talán az is ugye perzsa közvetítéssel került Egyiptomba. Jó, tehát ugye tehát megint csak nem tudjuk, hogy az egyiptomiak maguk, amikor még nem találkoztak a mezopotámiai tudásanyaggal, ők hogy gondolkodtak a nap és hold fogyatkozásokról. Nagyon késői korból ugye vannak már nem annyira szimbolikus környezetben megjelenő források, de ezek a kutatók azt vélik, hogy ezek pedig nem Egyiptomból származnak eredetileg, hanem Mezopotámiából kerültek Egyiptomba.
1: Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Priskin Gyulával beszélgetek az egyiptomi csillagászatról. Azt szoktuk ugye mondani, hogy az egyiptomiaknak nagyon komoly csillagászati tudása volt, ki tudtak mérni nagyon pontosan irányokat.
1: Így van, így van.
0: Az időt a csillagokhoz irányították, annak alapján osztották be az éjszaka 12 óráját, a nappal 12 óráját, hogy a Heliopoliszi főpapa nagy látó volt, aki a csillagok vizsgálásával foglalkozott. Konkrétan mi az, amit ki tudunk mutatni?
1: Tehát konkrétan ugye ezeket tudjuk kimutatni, a csillagászati diagramokat, tehát tudjuk, hogy vizuális formában megjelenítették a csillagos égboltot, ezt tudjuk, listaszerűen megjelenítették a dekánokat, aztán a templomokban is, illetve koporsókon is szintén ugye ezek a dekánlisták, amelyek vagy a nevek felsorolása, vagy pedig a dekánokat különböző figurákkal ábrázolták, tehát vagy emberi figurákkal, vagy pedig különböző állatalakokban, jellemzően ugye kígyó, vagy hibrid formában kígyó és mondjuk emberi jellemzőket ötvöző alakban. Ezt tudjuk, különböző listák maradtak fent, a dekánokkal kapcsolatban is, ahogy mondtam, igen, limitált a tudásunk, hiszen tudjuk a neveket, a nevek változnak, tehát ezeken a listákon, ezek nem egységesek ezek a listák, tehát úgy tűnik, hogy nincs egy olyan egységes hagyomány, amit teljes bizonyossággal tudunk rekonstruálni, vagy idővel változott, vagy nem igazán értjük még, hogy hogyan működtek ezek a dekánok.
0: Mennyi dekánlistánk van, és időben hogyan oszlanak?
1: Sok dekánlista van, hogy most hirtelen így fejből nem...
0: Tehát Parker 3 könyvet írta.
1: Igen, tehát most így hirtelen. Nyilván azóta ugye kerültek elő újabb koporsók. Először, ahogy említettem, ugye az asszjúti koporsó fedeleken jelennek meg ezek a dekánok, illetve hát persze azt gondoljuk, hogy már a piramis szövegekben is megemlítenek néhány dekánt, vagy legalábbis elképzelhető, hogy néhány szöveg ott utal a dekánokra. Aztán egészen a görög-római korig aztán vannak különböző dekánlisták templomokban, szintén koporsókon. Sok van, nagyon sok van, ezt tudjuk.
0: Ja. Lehet őket csoportosítani?
1: Hát persze, nyilván,
0: ez helyhez, ugye, időhez köthető.
1: Igen, ugye a két nagy neve az egyiptomi csillagászat kutatásának az Neugebauer és Parker, akik annak idején hát egy ilyen nagy háromkötetes művet írtak az egyiptomi csillagászati szövegekről, és hát ők csoportosították ezeket a dekánlistákat. Ma persze a kutatók azért természetesen ezt a fajta csoportosítást is megkérdőjelezik, tehát hogy vannak kutatók, akik szerint igazából nem nagyon van értelme annak a csoportosításnak, amit ők megalkottak, mert más szempontok alapján is lehetne csoportosítani, meg igazából más kritériumokat is figyelembe lehet venni, mint amit Neugebauer és Parker figyelembe vett.
0: Szerinted milyen kritériumok azok, amik alapján érdemes lenne kutatni ezt?
1: Igazából én ugye nem vagyok egy ilyen csoportosítós.
0: Kutatni.
1: Ja, kutatni. Én azt mondom, hogy megint csak ugye a zodiákusok azok, amik tulajdonképpen fogodzót jelenthetnek a dekánok megértéséhez valamilyen szinten, hiszen ahogy mondtam, ott megvan az a keretrendszer, amit mi teljes bizonyossággal ismerünk, ugye ezek az állattövi jegyek, és aztán a zodiákusokon azt látjuk, hogy ekkorra már minden egyes állattövi jegyet 3 dekánnal társítottak, hiszen egy-egy dekán 10 napig jelölte az éjszaka egy adott óráját. Aztán egy másik órát kezdett el jelölni, tehát tulajdonképpen minden egyes állattövi jegyet, ugye az nagyjából egy hónapig felel meg, akkor 3 dekánnal tudunk társítani. És hát például ugye ez a denderai kör alakú zodiákusban is rekonstruálható az, hogy mely 3 dekánt társították egy-egy állattövi jeggyel. És hát ez lehet talán kiinduló pont ahhoz, hogy közelebb jussunk annak megértéséhez, hogy a valóságban mik voltak ezek a dekánok. Persze én azt is mondom, hogy ezek az ábrázolások megint csak sokszor szimbolikusak. Tehát mondjuk van egy dekán, ami a denderai kör alakú zodiákusban disznó formájában jelenik meg.
0: És ugye, ez a csónakon levő disznó?
1: Ez nem a csónakon levő disznó, ez egy
0: önmagában
1: egy disznó, és én azt állítom, hogy ez a dekán azért jelenik meg disznó formájában, mert tulajdonképpen az éves nagy holdünnepre utal, tehát ez a dekán a bika csillagképhez tartozik az zodiákusban, és ebben az időben, tehát az időszámításunk előtti első század közepén, akkor a nap a bika csillagképben tartózkodott, arra az időre esett az éves nagy holdünnep Egyiptomban, a civil naptár szerinti Pachons hónapban, ekkor volt a nagy holdünnep, amikor is a leírások szerint az egyiptomiak disznóhúst fogyasztottak.
0: Ez volt a Osiris tiszteletére.
1: Ez egy másik, igen. Tehát ez nyilván összefüggnek itt a dolgok, persze, hiszen tudjuk, hogy itt a késő kortól kezdve, meg hát a Ptolemaiosz korban, a görög-római korban, hogy Osiris tulajdonképpen egyenlő a holddal, teljes mértékben azonosítják Osiriszt a holddal, de korábbról is vannak forrásunk erre az éves nagy holdünnepre, tehát ugye ez a Pakhonsz hónapban bekövetkező teli hold tulajdonképpen, ez az éves nagy holdünnep, és hát ez volt az egyetlen alkalom, amikor az egyiptomiak disznóhúst fogyasztottak, ami persze biztos, hogy nem igaz, tegyük hozzá, hiszen...
0: Ez egyértelmű, terve a barnától kezdve.
1: Tudjuk ugye, hogy a disznóhúst fogyasztottak az egyiptomiak, lehet, hogy ez a papokra vonatkozik, vagy nem tudjuk, hogy mit értenek ez a tulajdonképpen az
0: hát, a... Nyilván, amikor a papi szolgálatban voltak, akkor nem ehettek disznóhúst.
1: Hát így van. Meg hát nyilván volt itt egy nagy ünnep, ami abszolút kapcsolódott a disznóhús fogyasztás.
0: Nem, és ugye Plutárhoznában a disznóhús helyett lehetett disznó alakú kenyeret
1: csinálni. Igen. De biztos, hogy volt ez a nagy holdünnep, ami összefüggött a disznóhús fogyasztásával. Tehát itt a zodiákusban is ez a dekán nem a, hogy tudom én, a csillagok alakzatára utal, tehát nem egy csillag mintára utal, hanem erre az eseményre, erre a nagy holdünnepre utal tulajdonképpen. Tehát, hogy amikor ez a dekán felkelt a horizonton, vagy áthaladt ugye a meridiánon, nem tudjuk pontosan, akkor történt a teli hold Pakhonsz hónapban, és akkor ünnepelték meg ezt a nagy Honszú ünnepet tulajdonképpen, holdünnepet.
0: Mi kapcsolódott ehhez az ünnephez? Milyen mitológiai vonatkozása van, vagy milyent ismerünk?
1: Tulajdonképpen ezt ismerjük. A disznóval kapcsolatos, igen. Hát a másik nagy kutatási területen persze az a hold szerepe az ókori Egyiptomban. Tehát úgy tűnik, ugye, hogy volt egy ilyen nagy kitüntetett éves holdünnep, egy civil hónapnak is a nevét adta, Honszú istenhez köthetően.
0: Ezért érdekes, hogy Honszú hónapjában a legnagyobb ünnep nem Honszú holdistenhez kapcsolódik, hanem Osirishez.
1: Ez összefügg azzal, hogy itt aztán Osirisz egyértelműen a hold, ugye tehát Plutarkosznál is ugye tudjuk, hogy egyértelműen társítja Osiriszt a holddal. Eredetileg ez egy Honszóhoz kapcsolódó ünnep volt értelemszerűen. Nyilvánvalóan, tehát én azt gondolom.
0: Mikortól ünnepelték ezt? Mikortól van nyoma pontosan?
1: Hát megint ugye azt tudjuk, hogy maga ez a hónapnév, ugye ez a Pakhonsz hónapnév, új birodalom folyamán.
0: Ez a nevéből is adódik, hogy úgy egyiptomi név.
1: Igen, tehát ez az új birodalom idején jelenik meg, tehát nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy ezt már ott a időszámításunk előtti második évezred közepe táján ezt az ünnepet már megülték. Megint azért sejthetjük, hogy lehettek ennek előzményei korábban is, de igazából bizonyítékunk nincsen rá.
0: És az új birodalomban nagyon sok minden megváltozott.
1: Hát azt tudjuk, hogy az új birodalom elején is úgy tűnik, ugye, hogy volt valami nagy felfutása a hold kultuszának, hiszen ezt mutatják királyi család nevei.
0: Én akartam a Jahmesz-nél
1: is, a Jahmesz, Jahotep, meg hát nyilván a Csehutimesz név, vagy hát a Totmesz név is természetesen utalhat erre. Azt tudjuk, hogy ott volt valami nagy felfutása, vagy hát legalábbis azt gondoljuk, hogy ez összefüggett azért, hogy ennyi ember királyi családban is tulajdonképpen olyan nevet vett fel, ami utalt a holdra. Ez mutathatja azt, ugye, hogy a hold kultusza ott nagyon fontos szerepet játszott, de ennek más nyomait persze nem nagyon látjuk. Nem maradt fenn, nem tudom én, templom.
0: Hát ez a nagyon furcsa, hogy Jahmesz, tehát a hold szülötte, és a holdról, mint Jahról, gyakorlatilag nem hallunk.
1: Lehet, hogy ja, csak egyszerűen hát az a holdnak valami fajta hát isteni jellegű megnevezése, igaz? De hát azt gondoljuk, hogy Jahnak nem volt önálló kultusza, tehát nem volt valami lokális kultusza, legalábbis ezt gondolják a kutatók, hát és ennek megfelelően ugye nem is volt temploma se. A források alapján tudjuk, hogy volt Heliopolisban a holdhoz köthető templom is, vagy szentély is. Nyilvánvalóan furcsálhatjuk akár, hogy miért Heliopolisban van, hiszen Heliopolis természetesen a nappal asszociáljuk elsősorban, de azért azt látnunk kell, hogy az egyiptomi forrásokból is kirajzolódik az, hogy az egyiptomiak a nap és a hold járását azt sokszor egymással összefüggésben vizsgálták, illetve egymással összefüggésben próbálták hát megörökíteni, hogy így mondjuk, hiszen ugye például az Edfui templomból tudjuk, hogy volt egy ilyen, az Edfui templom könyvtárának felirataiból tudjuk, hogy volt egy ilyen kompozíció, ami a nap és a hold járásáról szólt. Tehát ugye értelemszerűen ugye, ha feltételezzük, hogy például nyomon tudták követni a hold és a napfogyatkozást, akkor nyilvánvalóan tisztában voltak azzal, hogy ez a két égitest ez azért hát egymással kölcsönhatásban mozog, tehát ugye akkor következik be napfogyatkozás, amikor a hold a nap és a föld közé kerül, illetve ugye akkor következik be ugye holdfogyatkozás, ha a föld a nap és a hold közé kerül. Ilyen szempontból nyilvánvaló szerintem, hogy a nap és a hold azért összefügg mindenképpen. Tehát is ezzel az egyiptomiak is tisztában voltak. Tudjuk, hogy azért volt egy dominanciája a napkultusznak, tudjuk, hogy a fáraónak is Ré fia neve van, és nem Jah fia, hogy ezt mondjuk, tehát értelemszerűen a napkultusz dominált, de az én kutatásom célja is tulajdonképpen az, hogy rávilágítsak arra, és hát nyilván nem én vagyok az egyedül, aki ezzel foglalkozik, hiszen vannak más kutatók is, tehát mi arra szeretnénk rávilágítani, hogy azért a hold is nagyon fontos szerepet játszott az egyiptomiak gondolkodásában, és hát sokszor, ugye megvannak erre a forrásaink is, csak hát sokszor értelemszerűen ez a holdra vonatkozó tudás, történetek, ezek a napkultusz keretében jelennek meg, vagy a napkultusz által kicsit átírva, vagy áthatva jelenik meg a holddal kapcsolatos tudás.
0: Mit tudtak a holdról, vagy mit tudunk arról, hogy mit tudtak a holdról a különböző korszakokban?
1: Hát biztos ugye, hogy a holdat már a legkorábbi időktől fogva megfigyelték, hiszen tudjuk, hogy valamikor az időszámítás előtti harmadik évezredben, az óbirodalom idején, vagy hát kezdetekkor bevezették ezt a bizonyos civil naptárt. Ez a civil naptár bár teljesen független a holdjárásától, tehát ugye nem veszik figyelembe a holdjárását, de egy évet 12 hónapra osztottak, tehát ami értelemszerűen mutatja, hogy tisztában voltak, hogy nagy általánosságba véve egy év alatt 12 hónap történik, vagy 12 lunáció történik, tehát nyilvánvaló, hogy már a legkorábbi időktől kezdve megfigyelték a holdat. Az óbirodalomban elsősorban különböző ünnepek, a hold hónap ünnepeire maradtak fenn forrásaink, sírokban, vagy a piramis szövegekben ugye felsorolásai annak, hogy a hold hónap melyik napján ünnepeltek. Ugye,
0: vagy teli holdat, félholdat. Teli
1: holdat, félholdat, hónap 5. napját, 6. napját, és így tovább. Ilyen jellegű forrásaink maradtak fenn az óbirodalomból. Aztán az új birodalom az, amikor úgy tűnik, hogy először talán vizuális formában megjelenik a hold. Persze lehet, hogy korábban is voltak ábrázolások, meg mondjuk Tot Isten ikonográfiában természetesen megjelenik mondjuk a hold, de ugye igazából az új birodalom az, amikor először úgy tűnik, hogy vizuális formában is ábrázolják a holdat, akár papiruszokon is, tehát a Halottak könyve papiruszain is bizonyos papiruszokon megjelenik a hold, illetve sírokban, sírábrázolásokon. És hát aztán a nagy felfutás a görög-római kor, görög-római kori templomokban, hiszen úgy tűnik, hogy ekkor az egyiptomiak azt a tudást, amit korábban ugye papiruszokon őriztek, vagy börtekercseken őriztek, most a templomok felületeire is felvésték, és jellemző a görög-római templomok mennyezetén találjuk értelemszerűen a csillagászati ábrázolásokat, hiszen a templom építészet szimbolikája szerint a mennyezet volt az, ami megjelenítette az égboltot. Rengeteg, vagy hát sok holdábrázolást látunk, Edfuba is már, Denderába, Esznába, hogy csak a legismertebbeket említsem. Ezzel párhuzamosan tudjuk, hogy nyilván már a Halottak könyvében is megjelenik az, hogy Osiris valamilyen formában szoros kapcsolatban áll a holddal, és hát ennek nyilván az a magyarázata, hogy a hold havonta megújul, újjászületik.
0: Igen, van egy folyamatos változás.
1: Értelemszerűen nagyon jól kifejezi az újjászületés gondolatát, és hát ezért nyilván nagyon könnyen asszociálható Osirisszel természetesen. És hát azt látjuk, hogy tehát ez a kapcsolat, ez már az újbirodalom idején megjelenik, de hát úgy tűnik, hogy ahogy haladunk előre a korban, ez a kapcsolat ez egyre mélyül, és aztán hát itt már a görög-római korra tulajdonképpen Osirisz szinte azonossá válik a holddal. Plutarkosznál is már ezt a késői elképzeléseket olvashatjuk, azt hiszem, tehát, hogy Osiris az tulajdonképpen azonos a holddal.
0: Hogyha az egyiptomi naptárrendszerre gondolunk, az ugye 365 napból állt, a hold az 360 napot kitesz. Az egyiptomiak is érezték, hogy ez az 5 nap, az valahogy nem illik ebbe a rendszerbe.
1: Hát ugye pontosan mondjuk 12 holdhónap nagyjából 356 napot tesz ki, igaz? De aztán stilizált formában 12-30 napos hónap az 360 napot ad, és volt az 5 epagomenális nap, ez az éven felüli nap. Ezeken a napokon születtek az istenek, az egyiptomiak elképzelése.
0: Ez csillagászatilag hogyan illik ebbe a rendszerbe, vagy hogyan kerülhetett be, mert hogy ez egy teljesen más szemléletet tükröz.
1: Hát igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a civil naptár csillagászati ciklusokon alapszik, de igazából teljesen elszakad ezektől, tehát úgy mondjuk kvázi figyelmen kívül.
0: És mégis csillagászatilag helyre rakja a dolgokat.
1: Hát igen, ugye, tehát azért is nevezik vándorló naptárnak is, hiszen ez az évszakokhoz képest, ugye a csillagászati ciklusokhoz képest idővel elvándorolt. Tehát ugye amíg mondjuk egy adott évben az év első napja az mondjuk ugye egybeesett a Sirius csillag Heliakus felkelésével, ami a legfontosabb csillagászati esemény volt az ókori Egyiptomban, ami előre jelezte, vagy hát egybeesett az egyiptomiak elképzelése szerint persze előre jelezte a Nílus áradását. Mondjuk egy adott évben az év első napja egybeesett a Sziriakusz-Heliakusz felkelésével. Azt látjuk, hogy ez aztán eltolódik, tehát ugyanez a nap 4 év múlva már az év második napja lesz. Megint 4 év múlva már a harmadik napja, és így tovább, és így tovább. Tulajdonképpen elveszíti a kapcsolatát a csillagászati eseményekkel. Mégis az egyiptomiak jól el voltak ezzel a naptárral, hiszen adminisztratív célokra ez nagyon is megfelelt ez a naptár.
0: De ez a naptár másrésztről azt mondja nekem, hogy rájöttek, hogy nem stimmel az, hogy 12 holt hónap van csak. Hát tehát valamivel ki kell egészíteni,
1: hát
0: hogy,
1: is lehet,
0: hogy
1: igen,
0: a valósághoz jobban
1: hát
0: hozzáidomítsuk.
1: Igen, hát ez
0: tehát
1: is.
0: Egy új rendszernek a bevezetését mondja nekem, egy új szemlélet, új fuvallat.
1: Hát ez is lehet, igen, tehát nyilván ez abból fakad, hogy a hold ciklusai, meg az év ciklusa nem illeszthető teljesen jól egymásba, tehát ugye mindig lesz néhány nap, tehát ugye a 12 hold hónap eltelik, akkor mindig lesz még néhány nap, míg a Föld egyszer megkerüli a napot a pályáján. Jó? Ezen is vitatkoznak a kutatók, hogy hát hogy is sikerült ezt a civil naptárat az egyiptomiaknak kitalálni, meg miért is vezették be, meg hogy vezették be, tehát ezen is vitatkoznak a kutatók. Minden esetre bevezették valamikor, nyilvánvalóan ott az óbirodalomban már, és aztán nagyon jól el voltak vele, annak ellenére, ugye, hogy elvándorolt az évszakokhoz képest, és ugye mindig csak nagyjából 1450 év elteltével került vissza ugyanabba a helyzetbe a naptár. És hát tudjuk, hogy a Ptolemaiosz korban is, a 3. század második felében igyekeztek megreformálni ezt a naptárt, hogy szökő napot beiktatnak, vagy szökő évet beiktatnak, de hát úgy tűnik, hogy a hagyomány annyira erős volt, hogy ez a naptárreform is elbukott. Érdekes, igen. Nem tudom, hogy miért ragaszkodtak. Valószínűleg azért, mert hogy adminisztratív szempontból ez egy nagyon jól használható naptár volt.
0: Akkor most a Holdra térjünk vissza. PhD dolgozatodat a Holdról írtad. Hogy esett a választásod erre a témára?
1: A témára, ahogy mondtam, a csillagászat.
0: De hogy azon belül pont
1: az
0: a
1: mindig,
0: Hold.
1: Mindig is érdeklődtem. És hát a téma, ugye korábban is mondtam, a Hold egy kicsit elhanyagolt kutatási terület az egyiptológiában, talán mondhatjuk ezt. Tehát nyilván a napkultusz nyilván annyira szembeötlő, szembetűnő, hogy azt mindenki észreveszi. A Holdra való utalások, Holdról a leírások, vagy a Hold leírásai, azok nem ennyire egyértelműek. Tehát ott azt hiszem, hogy jobban kell az embernek az intuíciójára hagyatkoznia, vagy mélyebben kell, vagy alaposabban kell elemezni a szövegeket ahhoz, hogy a lunáris utalásokat, konnotációkat megfejtse. Tehát tulajdonképpen ez vezetett ahhoz, hogy a Holddal kapcsolatos koposszövegeknek azon fejezetét kezdtem el hát alaposabban vizsgálni, amelyekről úgy gondoltam, hogy a Holdról szólnak tulajdonképpen.
0: Hogyha röviden össze akarod foglalni a disszertációdnak az eredményeit, mit emelnél ki, mint ami nemzetközi szempontból is fontos? Hát és leginkább.
1: Hát ugye kiemelhetem, hogy ezek a koporsószövegek az időszámításunk előtti második évezred elején keletkeztek, tehát ugye nagyjából időszámítás előtt 2000 körül valamikor. Én azt állítom, hogy van ott egy 7 szövegből álló kompozíció, tehát a koporsószövegek 154-től 160. fejezete, és ez a 7 mondás, ez tulajdonképpen egy egységes kompozíciót alkot, és ez az egységes kompozíció, ez tulajdonképpen leírja a hold hónap eseményeit. Tehát ez az én fő állításom, és mint ilyen, mivel hogy ez időszámítás előtt 2000 körül keletkezett, tulajdonképpen ez a legősibb kompozíció, hosszabb írásos kompozíció a Holdról, Egyiptomban, meg hát úgy a világban is. ezt tudnám kiemelni, mint egy nagyon fontos, vagy lényeges információ ezekről a koporsó szövegekről, vagy a dolgozatomról is akár.
0: És azért nevezted el holdkönyvének ezt a hét.
1: Így van, tehát azért neveztem el holdkönyvének, mert hogy hát az én értelmezésemben ez a hét szöveg, ez a hét mondás, ez tulajdonképpen a holdról szól, tehát egy hold hónaphoz tartozó eseményeket írja le, természetesen mitológiai köntösben, tehát ez nem egy technikai leírása annak, hogy mi történik a hold hónap során, hanem különböző mitológiai történetekre utalva, különböző holddal szorosan asszociált istenekre utalva leírja a hold hónap eseményeit, tehát úgy kezdődött a hold hónap, hogy a hold az láthatatlan volt, ugye ez is teljesen eltér a mi gondolkodásunktól, meg hát sok más kultúra gondolkodásától, hiszen nekünk a hold hónap akkor kezdődik, amikor meglátjuk az első holdsarlót a nyugati horizonton, napnyugtakor, tehát ugye miután lenyugszik a nap, míg ugye Egyiptomban a hold hónap akkor kezdődött, amikor a fogyó holdsarló az eltűnt reggel, ugye amikor a nap felkelt, tehát ott kelet fele nézünk, nem látjuk már a holdat a nap felkelte előtt, ez jelezte az egyiptomiaknak a hold hónap kezdetét. Ez teljesen eltér a mi gondolkodásunktól. Ez annyira eltér, hogy még mindig vannak olyan kutatók, akik azt gondolják, hogy hát nem, az egyiptomiak biztos, hogy nem így gondolkodtak, pedig hát én megint csak azt mondom, hogy ez azt hiszem megint csak cáfolhatatlan, hogy Egyiptomban a hold láthatatlanságával kezdődött a hold hónap. Ezek a koporsó szövegek leírják, először a hold láthatatlan, aztán növekszik, bekövetkezik a teli hold, aztán pedig elfogy a hold, és aztán újra tulajdonképpen láthatatlanná válik a hold, és amikor láthatatlanná válik a hold, tehát amikor a nap előtt van, és pont a holdpálya, meg a földpálya síke is egybeesik, ez az, amikor bekövetkezett egy napfogyatkozás, és hát a 160. fejezetről én azt állítom, hogy napfogyatkozást ír le, tehát megint csak azt állítottam, hogyha megint ki kell emelni valamit, akkor azt mondhatjuk, hogy hát tulajdonképpen a koporsó szövegek 160. fejezete a napfogyatkozásnak a legrégebbi leírása.
0: Akkor most már csak a terveidről szeretnélek röviden kérdezni, hogy hogyan tovább, merre?
1: Ahogy említettem, a csillagászati diagramokat vizsgálom most, de ez mindig egy ilyen oda-vissza folyamat, tehát vizsgáltam a zodiákusokat, a zodiákusokkal kapcsolatos megállapításaim, felfedezéseim, hogy így mondjuk, azok elvezettek ahhoz, hogy visszatérjek a csillagászati diagramokhoz, hogy jobban megértsem a csillagászati diagramokat. Ezeket elemeztem. A csillagászati diagramok elemzése meg ahhoz vezet, hogy most már a zodiákosokat is jobban megértem. És most a következő célom az az, hogy újabb elemzést fogok írni a zodiákosokról, hiszen most már tényleg a csillagászati diagramok ábrázolásainak jobb ismerete alapján jobban tudom a zodiákosokon ábrázolt elemeket is értelmezni. Tehát a lényeg az, hogy hát itt említettük, hogy úgy tűnik, hogy a csillagképek azok nem voltak állandóak az ókori Egyiptomban, hanem hát idővel változtak, most már úgy tűnik, hogy ezt a változást is talán sikerül nyomon követnem, vagy dokumentálnom, vagy legalábbis érvelnem amellett, hogy milyen változások történtek.
0: Az, hogy 3000 év alatt mennyit változott, az érzékelhető az egyiptomi szövegeken, képeken?
1: Igen, úgy tűnik. Vagy pedig voltak külön lokális hagyományok. Nyilván ezek a csillagászati diagramok Assziútban jelennek meg először, úgy tűnik, valahol ugye,
0: éppen hogy közé... Assziútban.
1: Hát igen, hát valahol Közép-Egyiptomban, miért pont ott, nem tudjuk. Persze Dendera sincs annyira messze, ugye?
0: De hát mégiscsak odébb van. Hát és mégiscsak... az ember mégiscsak igen, azt még... várná, hogy Héliopolis van, ahol a napot is úgy figyelik,
1: hát, igen.
0: Többi
1: ja, tehát azért mondom, nyilván hát nem látom tisztán én se azért a szituációt, vagy az volt, hogy idővel változott az egyiptomiak elképzelése, hogy mely csillagképeket különböztették meg, vagy pedig voltak helyi hagyományok, tehát egymástól eltérő helyi hagyományok, ami szintén elképzelhető.
0: Hát akkorák a távolságok.
1: Persze, nyilván
0: nagy különbség volt.
1: Így van, úgyhogy ez is elképzelhető.
0: Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A méhek világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 3 évig vizsgálta a méhek világnapjának kijelölését kezdeményező szlovéniai beadványt, míg végül 2016. decemberi közgyűlésükön elfogadták. A méhek világnapja első ízben 2018. május 20-án került a naptárakba. Azért esett erre a napra a választás, mert Anton Jansza, aki festő és méhész volt, úttörő munkát végzett a méhészet területén. Az első császári királyi méhész volt Bécsben. 2 könyvet írt a méhek ismeretéről és a méhészetről. Halála után Mária Terézia rendeletben kötelezte a méhészeti oktatókat, hogy Anton Jansza könyveit használják. Ezek a könyvek később elterjedtek szerte a világban. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben. Június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma

0: összetartsa, ápolja, erősítse. Ennek megfelelően az egyes területek képviselői minden évben találkoznak valahol, hogy mélyebb betekintést adjanak életükbe, szolgálataikba, örömeikbe és kihívásaikba. Idén Kárpátaljára remélték ezt a találkozót összehívni, abban a reményben, hogy a háború lezárul addigra, de végül módosítani kellett a terveiket, és Zsámbékon találkoztak. A találkozó fontos része volt, hogy megismertették a képviselőkkel azt az állásfoglalást, amit az európai baptizmus egészsége és jövője érdekében az Európai Baptista Szövetség elé terjesztettek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek ezekről. A jelenlévők egyhangúlag támogatták ezt a folyamatot és a benne képviselteket. Az időjárásról elindult ismét a melegedés. Ma szerdán a felhők mellett sok a napsütés, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 21-25 fokunk van. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt vagyunk újra, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni? Na ez az első kérdés, ez egy általános ilyen hétköznapi világi kérdés.
2: Annyira nem
1: szerintem.
2: Is hétköznapi nem? Ez a kérdés, mert vannak azok a hitetlenek, akik kérdéseket tesznek fel Istennel kapcsolatban, akkor az első dolog az pontosan ez az, hogy vajon miért?
1: Szerintem a hívő emberek is sokszor azt mondják, hogy ezt miért engedte Isten?
2: Hú,
1: hogy...
2: de jól mondod, hát, de igaz. Nem tehát nem csak a hitetlenek, hanem a hívők is felteszik ezt a kérdést, hogy hát vajon hogy engedte meg az Úr, hogy ez a tragédia létrejöjjön, hogy ez megtörténjen.
1: Szerintem sokan pont ezért fordulnak el a jó Istentől, hogy ha ezt megengedte, akkor nincs is Isten, mert ilyet nem lehet, hogy mondjuk egy 2 éves gyermekkel ez történjen, vagy és akkor lehetne sorolni még
2: egy lehetne példát. Sorolni, és az az érdekes, hogy van is az emlékemben sajnos olyan, amikor tudom, hogy elfordultak az Úrtól
1: igen.
2: bizonyos tragédia.
1: Én is tudok során. Persze. Igen.
2: Akkor az a kérdés, hogy most beavatkozik az Úr, vagy nem avatkozik be?
1: Hogy beavatkozik, hát a Jóisten mindig jelen van. Mindenhol ott van a Jóisten maga, a szeretet. Bennem egyszer pont ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy egy életre megmaradt egy prédikáció, ami Lukács 13 kapcsán indult el, és akkor én azt nagyon megjegyeztem, hogy tehát ez a kérdés, hogy miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni. Lukács 13-ban ott van egy torony, ami ledől. Rádől, az emberekre meghalnak sokan ilyenek is, olyanok is, mindenféle emberek, és akkor kérdezgetik egymást ott az emberek, ha jól emlékszem a történetben, hogy miért történt ez? Miért dőlt rá? Biztos bűnös volt? Vagy az apja volt bűnös? És akkor igazából én itt előkerestem Lukács 13-ból egy részt, amit Jézus mond. Jézus ezt mondja, Lukács 13-ból idézem. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Tehát bennem akkor ez nagyon megmaradt, amikor erről hallottam először egy prédikációt, hogy tulajdonképpen se nem voltak vétkesebbek, se semmi, nem voltak mások azok az emberek, akikre rádölt a torony, mint mi. Tehát én is lehettem volna, és akkor ez olyan, mint egy figyelmeztetés, hogy Szabolcs, viszont jó lenne, hogyha most már végre a jó úton járnál, sőt,
2: de ha jó úton jársz, akkor

0: akkor is rándőlhet, így van.
1: Lehet pontosan. Alatta.
0: Így van.
1: És akkor ez mi a tanulság ebből, vagy mi a következtetés? Milyen következtetést vontál le ebből?
0: Hát engem valahogy
1: hogy
0: megnyugtatott.
1: Most miért hagyta, hogy azok, akik
0: mondott,
1: közel álltak hozzá.
0: A jó Isten, ő, ha kérjük, segít. Azt mondod, miért hagyja, és ráadásul nem
1: de
0: tudjuk.
1: De segít mindig,
0: persze.
1: Amikor kéred?
0: Nem tudjuk, egy csomó
1: lehetséges,
0: mindent.
1: Lehetséges, hogy kéred, és aztán csak valamilyen fajta tragédia történik
0: hát
1: veled az úton,
0: igen.
1: Amikor azt mondod,
0: igen.
1: Úgy indulsz el, hogy Istenem segíts utamon, és úgy. Mégis valami mégis. Történik. Akkor hogy van ez, hogy ő segít, vagy nem segít? Vagy mik azok a feltételek, amik
0: nem
1: alapján
0: tudjuk.
1: Segíthet?
0: Szerintem nem
1: vagy
0: így
1: nem
0: van.
1: Segíthet? Vannak ilyen feltételek? Vannak ilyen szabályok?
0: Nincs.
1: Van, amire mi fel tudjuk tenni az életünket, hogy akkor most ez így fog történni? Nem, mert nem fog beavatkozni, vagy be fog avatkozni. Ez itt az érdekes, hogy beavatkozik, és mégsem. Bizonyos esetekben beavatkozik.
0: Érdekes, amit mondasz, hogy néha viszont beavatkozik tényleg, talán tudjuk úgy érezni néha, hogy... Tehát egyrészt szerintem nem tudunk
1: hogy
0: semmit.
1: Mondjuk, hogy ez egy isteni áldás volt, vagy egy isteni csoda volt.
0: Tehát nem tudhatjuk sokszor, hogy miért történt ez, miért hagyta, nem tudjuk. Szerintem egyszerűen nem tudjuk sokszor, hogy miért, de megtörtént. Valamiért a jó Isten engedte. És emellett pedig szerintem van olyan, hogy néha egészen elképesztő helyzetben a jó Isten oda küld angyalokat, vagy nem tudom, és szinte így két kézzel így kihúz, odébb ránt téged, hogy valami miatt te életben maradj.
1: És gondolod, hogy ez valamilyen jutalom lehet?
0: Szerintem ez egy
1: mi lehet?
0: Valami, ami miatt fontos, hogy ez úgy legyen.
1: De mi az, ami
0: hát
1: fontos?
0: Mi nem fogjuk tudni, meg szerintem
1: nem fogjuk tudni, mert hogy ő dönt. Ugye, tehát akkor mindig nem fog beavatkozni, mert akkor egy automata lenne,
0: van.
1: Hogyha valamilyen tragédiát
0: ja,
1: lát, uh-huh. És akkor azt mondja, hogy most eljutottunk odáig, hogy na ezt már nem, akkor ott most beavatkozok, de akkor egy ilyen teljes automatizmus lépne fel a világban, amikor minden menne a rendjén, mert hogy tudjuk, hogy az Úr majd beavatkozik, és nem hagyja.
0: Hát az Úr
1: de
0: jelen
1: ilyen
0: van,
1: nincsen.
0: Minden hajunk száláról tud.
1: Minden hajunk száláról.
0: Hát a Biblia írja.
1: Igen.
0: Na, hallgassuk meg Lászlót, szerintem olyan szépen meghallgatott ő is minket.
2: Szerintem először mindig az indulást kell átnéznie mindenkinek, nem? Hogy az első teremtett ember, Ádám és Éva. Őket miért nem mentette meg Isten?
0: Na tessék.
2: Miért nem ült le velük, hogy megmagyarázza, megbeszélje velük, hogy most mi van? Szóval, hogy miért nem? Mert én azt gondolom, hogy Isten olyan világot akar teremteni, ahol mindenki szabad.

0: több olyan történet van, hát mondjuk például Jeremiás proféta. Ő neki gyerekkorában mondta az Úr, hogy akkor téged most profétának rendellek, a népek, országok fölé helyezlek, és téged megvédelek, és hát már akkor elkezdett vitatkozni vele Jeremiás, hogy hát de Uram, hát én csak ifjú vagyok, hát én hogy beszélhetnék most a néphez, mert ő se gondolta át, hogy jó, most mondta, de majd 20 évet kell neki, vagy 30 éve, nem tudom.
1: Várnia, hogy beteljesüljön.
0: Így van. Na, de ő nála is le van írva szépen a történelmében, hogy igen, Isten azt ígérte, hogy megvédi őt, de börtönbe verték, kínozták, szenvedett minden, de végül mégis megmaradt.

0: Én ezt így fogalmaznám meg, hogy Isten nem akarja, hogy azok is, akik vele szerződést kötöttek, illetve akik szeretik őt, és együtt kívánnak működni vele, nem akarja, hogy egy bűnös és gonosz világban jól érezzük magunkat.
1: Nem ez egy nagyon erős mondat.
0: Ilyen a világ, hanem tanuljuk meg, hogy kell a szenvedést

0: Földön csak földi állapotot tudunk most így elképzelni, vagy nem megélni.
1: Biztos. Nem biztos, hogy csak az van. Tehát lehet, hogyha tényleg az ember tudna folyamatosan kapcsolódni a Jóistennel, akkor semmit sem tekintene tragédiának, ezt szörnyűségnek. De én meg igen. Tehát ha az ember folyamatosan a Jóistennel, mondjuk egy folyamatos imádságos állapotban van, akkor bármi történik, az nem szörnyűség. Nem?
0: Hát legfeljebb nem így hívna, nem így nem úgy tudatosulna, meg. Nem pontosan. Úgy élné meg, de
1: így van. Neki attól nem még az.
0: Bizonyos dolgok megtörténnének.
1: De neki nem az. Gyönyörködés van, szemlélődés van. Ott például lehet, hogy halálfélelem sincs egy olyan elcsendesedett, Istenre figyelő állapotban.
0: Nincs, persze, hogy nincs, mondom. Mert hogy nincsen félelem, és akkor nincsen halálfélelem sem.
1: Tehát tulajdonképpen megint csak oda lyukadunk ki, amit te szoktál emlegetni, András, hogy ha a Jóistenre figyel az ember, akkor minden rendben van.
2: Jó, de hát a halálról is beszéltünk már, hogy teljesen mást jelent, mint amit a világ gondol róla. De a halál az azt jelenti, hogy Isten magához veszi, vagyis rögtön feltámad bárki. Ezért azt kéne gondolni, hogy pontosan éppen ezért az Úr kiveszi az embert ebből a világból, hogy ne szenvedjen itt, ne csinálja a rosszat, ne kövesse a világot, hanem kihúzza Isten.
0: Mert tehát felszabadítja.
2: És felszabadítja, szerintem a halál ez is, ezt is jelenti.
1: Az élet meg egy büntetés?
2: Hát, attól függ, igen.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Na hát akkor zárásként ehhez a kérdéshez mi a rövid egyszerű válaszunk? Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni?
2: Mert mi azt akarjuk. Ezért hagy bennünket szabadon, nem? Hát mit csináljuk a rosszakat, nem? Mi harcolunk egymással, mi csináljuk a másik emberrel a rosszakat.
1: Magunkat megbetegítjük.
2: Így van, magunkat is.
1: Akarva akarjuk azt, amit akarunk, és a jó Isten pedig hagyja.
3: Én pedig len azt mondom, hogy hagyja is, és nem is. Vagyis beavatkozik bizonyos helyzetekben, és van, amikor hagyja.
1: De néha tényleg van olyan, mintha tényleg egy seregnyi angyal valakit megmentene, ugye?
3: Ugye, akkor, amikor azt mondjuk, hogy isteni csoda, akkor feltételezhetően azt látjuk, hogy egy isteni beavatkozásnak az eredményét látjuk.
1: Igen, igen. Pont a múlt adásban emlegettünk egy ilyet, hogy a fiatalember bibliai történet szerint a harmadik emeleten ült, a fiatalember elaludt, emlékeztek rá? Múlt adásban emlegettük, kiesett az ablakon, leesett, meghalt, mondták a többiek meghalt, és oda ment hozzá Pál, és akkor végül nem halt meg, mondta, csak alszik, vagy nem is tudom pontosan most idézni. Ugyanígy régebben is voltak ilyen történetek, most is, hogy valami miatt annak az embernek mégis maradnia kellett életben. Tehát néha, azt mondod, van András közbeavatkozás?
3: Igen, mindenféleképpen van közbeavatkozás, nincsen automatizmus, hanem egy szuverén Istent látunk, aki ebben a bűnös helyzetben, ahogy László is mondta, bűnös világban néhol beavatkozik, és néha nem.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Hozok egy újabb gondolatot, ez lehet, hogy egy rövid felvetés lesz, hogy helyesen cselekszünk-e. Ez egy kérdésem most mindannyiunkhoz, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e.
1: Az, hogyha a Biblia szerint élünk-e, valami hasonlóra gondolsz?
0: Hát így is lehet mondani, de hogy a hétköznapokban belegondolunk-e egy-egy döntés helyzetben, hogy ez bibliai alapon helyes dolog így cselekedni?
1: Én nem szoktam meggondolni bibliai alapon, hogy helyesen...
0: Automatikusan teszed?
1: Automatikusan.
0: De automatikusan bibliai alapon teszed, vagy pedig meg sem gondolod? Nem viccből kérdezed.
1: Automatikusan jelenlét alapján teszem, hogyha...
0: És az bibliai?
1: Igen.
0: Hát akkor ez a legjobb. És hogyha embereknek a parancsait kell végrehajtani, mert mindenki közösségben is mozog, vagy munkahelyen például, szerintem a legtöbb embernek van olyan, hogy valamit mondanak, hogy jó, kedves Frici, ezt kell tenni, menjen, csinálja.
1: És hú, akkor, az igen, és ténylegesen akkor, vannak na, hasonló parancsok.
0: És akkor Frici azt érzi, hogy hát ezt egyszerűen ezt nem lehet csinálni. Hát.
1: Miért ne lehetne?
0: Vagy mi bibliai az, alapon.
1: Hogy bibliai alapon nem lehet.
0: Nem lehet, mondjuk igen, vagy nem fair, vagy ilyet
1: akkor
0: nem csinálunk.
1: Akkor vissza tud szólni a főnöknek,
0: hát nem
1: hogy
0: is visszacsinálni, hanem
1: elnézést, János, de én ezt most nem tudom megtenni, mert...
0: Bibliai alapon.
1: Bibliai alapon a lelkiismeretem nem engedi.
0: Így van, és akkor János, a cégvezető valószínűleg kineveti Fricit. És
1: azt, vagy kirúgja.
0: Na, hát ezért kérdezem én ezt. Mert szerintem nagyon sok esetben hozhatunk olyan döntést, ami nem helyes döntés, és az ember utólag azt gondolja, hogy de nem így kellett volna. És akkor még ott van egy olyan szempont is, amikor mondjuk egy nagy tömegember egyszerre mindenki ugyanazt mondja, ami hülyeség.
1: Te döntöd el, hogy az hülyeség?
0: Ha például bibliai alapon az nyilvánvalónak látszik, hogy mindenki téved.
1: De nincsen ilyen, hogy nyilvánvaló.
0: Nincs ilyen? Na akkor világosítsatok fel. Figyelek.
2: Ezt kicsit nekünk azért másképp kell értelmezni.
0: Na.
2: Mert mi a világ ahhoz van hosszú, hogy a törvény szerint cselekszünk.
0: A világi törvény.
2: A világi törvény, amit minden
0: és az is más néha.
2: Minden nap újítanak szinte, mindig megy, és meg mindenféle parancs, de Isten azt mondta, hogy igen, rögzítve van a Bibliában, de a szívünkbe helyezi.

0: Pál apostol megfogalmazta, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem elég ennyit tudni? Ennyit kell cselekednünk. Illetve olyat nem, ami ezekkel ellentétes.
1: Hallod?
0: Ne csináljuk. És akkor ez
1: szerint... Tehát ennyire egyszerű, nem is kell különösebb fellapozni a Bibliát, és kontrollálni azt, hogy most mit is tettünk, vagy hogyan tettük.
2: Na jó, hát ez így szépen hangzik, de tényleg így cselekszünk? És amikor mondjuk egyszerre tényleg egy ember tömeg másképp cselekszik, nem így. És megy a nagy sodrás, és szinte hömpölyög a tömeg, és minket is vinne arra, és mindenki néz ránk, hogy hát Szabolcs, te mit állsz ott, te gyere már, hát erre kell menni. És akkor én mondanám, hogy de hát nem, hát mi csináltok, hát nem ezt kell. Mert mondjuk azt érzem, ezek alapján, amiket mondtál László, hogy ez egy helytelen út, egy bűnös úton megy mindenki mondjuk, akkor mit csinálunk? Merünk ott maradni egyedül? De én biztatom magunkat, hogy igen, maradjunk ott egyedül.
1: De jó a példa, Szabolcs, mert el tudjuk mi dönteni azt, hogy az a hömpölygő tömeg az nem igen, megfelelő irányba megy. El tudjuk dönteni, de attól még nem biztos, hogy helyesen döntöttünk.
2: Hát de
1: vagy egyáltalán, hogy helyes, az mi is az a szó, hogy helyes.
2: Szerintem nagyon sokszor van olyan, hogy hömpölygő embertömegek mindannyian, hogy mindenki téved, szinte kivéve néhány embert. Hogy
1: és azt saját magunk így eldöntjük, és meghatározzuk, hogy ez nekünk...
2: Szerintem pont ezt kell csinálni, mert pont a világ tele van őrültségekkel, és ha azt követné az ember, akkor pillanatok alatt bekebelez.
1: Érdekes az, amit mondasz. Hogy te most itt kijelented, hogy a világ tele van, ez így van, feltételezhetően tele van. És tele van szépséggel is, és jóval is. De az, biztos. Hogy most én hogyan fogom ezt meghatározni, hogy mi az az őrültség, és mi az a kevésbé őrültség, az nagy bátorságra vallana.
2: Te nem vagy ilyen bátor?
1: Nem. Nem, mert ez egyfajta véleményezés, és megint az, amit
2: hanem helyette mit csinálsz, inkább mész nyugodt szívvel a tömeggel?
1: Nem, most ez nem vagy tudom, hogy az a tömeg, tehát nem tudom eldönteni. Érzi, tehát nincsen, nem tudom átlátni ezt a szituációt, hogy megy nem. Egy és hömpölyög egy tömeg, és hogy én megyek vele, vagy nem
2: hát
1: megyek.
2: Hát nézd, de vegyünk egy egyszerű példát, hogy megfeszítettük Jézust például. Mi voltunk a tömeg. Hömpölyögött a tömeg, és mindenki azt mondta, együtt mondta a tömeg, hogy feszítsd meg, és megfeszítették. Igen. Ezt mondta a tömeg. És belül egy ember biztos volt, aki azt mondta, hogy de ne, hát mi csináltok? Hát nézzetek már magatok elé, hogy most mit csinálunk? Megfeszítjük pont Jézust? Hát normálisak vagyunk mi? De a hömpölygő tömeg mégis ment, és Jézust meg kell feszíteni, és megfeszítették, ez lett belőle. Meg hát Pilátus is ott volt egyszer magában, mit csinált? Hát ő meg ezt mondja, hát igen, akkor rendben, igen, nem mert ellent mondani, és akkor megfeszítette.
1: Mi a kérdés, Szabolcs?
2: Hát nincs kérdés, inkább azt mondom, hogy ha te vagy Pilátus, akkor mit csinálsz, hogy azt mondod, hogy hát igen, ezt mondja a tömeg, mindenki ezt mondja, akkor biztos úgy van.
1: Hát mivel nem tudom beleélni magam egy olyan szituációban, mint abban a korban és abban a helyzetben Pilátus helyébe
2: Laci
1: azt
2: esetlen?
1: A tudást.
2: Te el tudod képzelni egy pillanatra, hogy te vagy Pilátus? A nép zúg.
0: Hát én biztos, hogy nem úgy cselekedtem volna most. Nem tudom, hogy akkor...
1: Na ez az, hogy a mostani éneddel ott lenni, most nagyon érdekes a dolog.
2: Jó, hát itt mondjuk bele számít az is, hogy bevégeztetett az írás, tehát hogy ott ennek meg kellett történnie.
1: Egy picit felmentjük Pilátust, hogy nem tudta, hogy most mi le van, és hogy van, és...
0: Igen.
1: Hát ő se nagyon tudta, és nem tud, honnan tudhatta volna, hogy ténylegesen a megváltót küldi keresztfára? Nem tudhatta.
0: De igen, és hát azt mondja, nem, ő... Nem ő döntött, bár ő döntött, nem ő döntött, hanem a zsidók, ő csak engedélyezte, na jó, akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok, de aztán Jenő nekünk elmondta, Szigeti Jenő, hogy van erről történelmi írások, hogy utána, később, már amikor ki is lépett, már nem helytartó volt Pilátus, akkor állítólag nagyon szinte megtért, illetve nagyon
1: megbánta.

0: mert az volt a kiinduló kérdés, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e? Belegondolunk? Kitartóak
1: vagyunk?
0: Próbálok, törekszem. Kitartóak vagyunk-e
1: hogyan,
0: a helyes irány
1: hogyan
0: mellett?
1: Hogyan teszed mindezt? Hogyan kontrollálod ezt a
0: azt tudom tenni,
1: biblia szerinti cselekedeteket?
0: Hogy olvasom rendszeresen, tanulmányozom, egyre jobban próbálom megismerni, és akkor az alapján talán úgy beépül. De egyébként meg hallottam már olyan embert, akinek az a módszere, hogy ja, lehet, hogy te voltál az, Laci, hogy ha valami kérdés van, akkor meg kell nézni a Bibliában, hogy mit mond erről a Biblia. Te mondtad ezt egyszer, úgy emlékszem.
2: Hát, illetve egy ideig nagyon komolyan át kell gondolni, elmélkedni, mert megkapjuk a választ mindig, és utána én mindig szoktam ellenőrizni, amit gondolatok megjönnek, és akkor megkeresem a Bibliába, és megtalálom, hogy igen, úgy van. De megjönnek a gondolatok,
1: de még most is
2: ígérte Isten, illetve Jézus, hogy Szentlélek betölti szívünkbe mindent olyat, okay, amire szükségünk van.
3: Bibliáról másképpen.

0: hozom a következő gondolatot, amit önszeretetnek neveztünk el. Máté 22, szerest fele barátodat, mint magadat. Kérdezem, hogy kell külön magunkat is szeretni, vagy ez egy természetes szeretetben levés állapot? Most ez a kérdésem, mert azért a világ tele van olyan gondolatokkal, hogy igen, szeresd magad, megérdemled, tapsoljuk meg magunkat, jól csináltuk, ez az, fiúk, munkahelyeken is, nem? Termékeknek is a szlogenje sokszor az, hogy mert megérdemled, add meg magadnak az én időt, mert az is jár neked, és szeresd magad, mindenféle kurzusok vannak erre is, nem, hogy szeresd magad, kell külön magunkat is szeretni?
1: Nem.
0: Tessék?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, és mégis igen. Tudod, beszéltük azt, hogy oda kell figyeljünk egymásra, oda kell figyeljünk magunkra elsősorban, ugye a körülöttünk lévőkre, családtagjainkra, és ilyen formán, hogyha nem figyelünk saját magunkra, akkor olyan energiákat bocsátunk ki, amelyek számukra sem jók, vagy egyáltalán annak a közösségnek, amiben élünk.
0: Illetve, ha az ember nincs feltöltekezve, akkor nem tud adni, szokták mondani sokszor. Egyébként ez tényleg tud.
1: Hát, hogyha te nem vagy rendben, akkor nem tud
0: segíteni. De mégiscsak közben mitől leszel te jobban, ha elkezdesz segíteni? Tehát ez egy ilyen körbe-körbe érdekes dolog, nem? Mert attól tud az ember jobban lenni.
1: Ne oda jussunk, hogy segíteni másokon.
0: Pedig mégiscsak oda kell jutni. Attól lesz az ember
1: jobban.
0: Tehát
1: egy olyan fajta egoista magatartást kell képviselni, ami azt eredményezi, hogy elsőnek én vagyok,
0: nem.
1: Én legyek rendben, és nem. Akkor fogok tudni adni.
0: Vagyis... Nem, ez pont ez a tévedés szerintem, hanem először is azt kell tudni megtenni, hogy tudni kell adni, hogy valakiért valamit tenni. És hogyha valami jót tud tenni.
1: De a kettőt nem kell teljes mértékben szét lehet választani. Nem hiszem, hogy a kettő ilyen formán összefüggne.
0: Ha az ember tud valamit adni szeretettel, tenni, amikor nyomorult.
1: De most
0: vagyok.
1: Nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy szeresd önmagad.
0: Na, de azért mondom, a világ szerintem pont azt mondja, hogy nem, először te legyél jól, és utána tudsz majd adni. Nem úgy van szerintem, hanem pontosan, hogy először kell menni, és nyomorultul, vagy akkor kezdj el segíteni, látogass meg
1: nem
0: egy
1: tudsz,
0: beteget.
1: Nem tudsz segíteni abban a pillanatban, amikor...
0: Egy tőled még nyomorultabb
1: nem
0: ember.
1: Tudsz, hát, hogy nem tudsz. Te, hogy nem. Most nem kell ezt fokozni, hogy még nyomorultabb, vagy kevés nyomorultat, hanem egyszerűen azok a feltételek nem fognak fennállni, hogy nem lesznek meg azok a lehetőségeid, hogy valamit adjál abban a pillanatban, amikor te rosszul vagy.
0: Még ha már mozdulni se tudok.
1: Nem, Szabolcs. Nem erről beszélek én. Jelenleg arról, hogy te légy rendben. Tehát akkor kezdjél szétnézni, amikor te rendben vagy, mert ha te nem vagy rendben, akkor el vagy foglalva azzal, hogy te saját magadat rendbe tedd. Nem beszélve arról, hogy ennek fizikai, mentális, lelki és mindenféle tünetei is lehetnek, hogyha te nem vagy rendben.
0: Laci?
2: Hát érdekes, hogy már most milyen sokat mondtatok erről, viszont egy szó még mindig nem hangzott el,
0: na?
2: Az önzés. Mert én azt olvasom, hogy Isten egyetlen önző szálat sem fogad el. Vagyis majd az új világon, az új mennybe csak olyan embereket visz oda, akik nem a saját érdekeiket próbálják ott képviselni. De ezt megmutatta nekünk Jézus. Ez egy olyan minta Istentől. Azért küldte Jézust, hogy ő megmutassa nekünk, hogy milyen világot szeretne, hogy önzés nélkül hogy viselkedjünk egymással, és tényleg nekünk mindig csak azok a minták nekünk, hogy ő hogy viselkedett emberekkel, olyanokkal, akik ellene gúnyolták, szenvedett miattuk, stb.
0: Tehát ne legyünk önzőek.
2: Igen. Soha egymás ellen ne tegyünk semmit, illetve saját érdekünkben sem. Így fogalmaz Ellen White is, hogy soha nem lehet majd a mennyben saját magunknak ennivalót készíteni. mindig csak másiknak, és utána nekünk is adnak, mint soha ne saját magunknak, ezt mondja, hanem sokkal szebb, hogyha mindig csak másoknak, és akkor mi, persze, akkor mi, nekünk is kell, mindenki ad.
0: Jó, hát akkor szerintem ez így rendben van, a szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor először mondtuk, még egy kicsit lehet, hogy másképp csengett, de most is másképp cseng már, szerintem így a megbeszéltek után. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliumából.
2: Igen, akkor... de bocsánat, de nem. Ehhez is mindenki tegye hozzá azt a gondolatot, hogy azért, mert a fele barátomat is Isten teremtette, vagyis testvérem, minden ember.

0: folytatjuk. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs és az Isten félelem, amiről már egyébként egy-két adással ezelőtt beszéltünk már, és félelem szó emelkedik a szemöldököd, András, ahogy kimondom, hogy félelem.
1: Igen.
0: De nem a félelem vezet minket, erről beszéltünk már, viszont ez a szó szerepel a Bibliában, hogy félelem. Timóteustól is, ha idézek, hogy törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. De most egyébként eszembe jut József példája a bibliai történetből, ahol József el akarta bocsátani Máriát, mert hogy Mária megfogant, és akkor el is döntötte magában József, hogy elbocsátja. És akkor álmot látott József, és úgy kezdődik az álom, hogy ne félj, József, és folytatódik az álom. És akkor felkelt József, és végül nem bocsátotta el Máriát. Így kezdődik ott is, hogy ne félj. És végül is ott
2: de
0: meglátta József.
2: Nem arról van szó,
0: hát
2: hogy...
0: szerintem ez pont ez a példa, mindjárt lezárom, és akkor átadom a szót, hogy szerintem ő pont, hogy félt volna ebben a helyzetben, hogy most megfogant az, hogy mit csináljak vele, el kellene gyorsan, csendesen elbocsátom, és akkor nem lesz semmi gond. Se ő nem keveredik bajba annyira, meg annyira én se, és akkor meglátta az álmot, és akkor már nem tud mit csinálni az ember, ha már egyszer megkapja az üzenetet, ha már egyszer tudja, hogy mit kell tennie, akkor ott már nem lehet ellenkezni. Számomra valami ilyesmi dolog az Isten félelem, hogy nem félek, rettegek az Istentől, hanem amikor tudom, hogy valamit tennem kell. A jó Isten szinte tálcán mutatja, hogy Szabolcs, így kell csinálni. Hát akkor egyszerűen nem tehetem meg, hogy mást cselekszem.
3: Isten félelem az azt jelenti, hogy az ő dicsőségét elfogadjuk, és ez nem a félelem, ez a szó, nem tudom, egyébként több ilyen szó van, amit át kell gondolni.
2: A félelem az egy negatív valamit hordoz magában, így aztán nem tudom, hogy miért kellene így összekapcsolni az Istennel, és így együtt használni.
0: Megpróbálom elmondani, hogy valahogy én úgy tudom ezt érezni, hogyha tudom, mondjuk, mint amikor az ember az atyával, vagy egy kisgyermek az apjával van, hogy a papa elmondta, hogy gyermekem, mondjuk 3 éves vagyok, menj végig itt ezen a járdán, és eljutsz a kert hátsó részéig. És akkor elindulok a járdán, és mondta a papa, mondjuk, hogy mindenképpen a járdán menjél, csak a járdán szabad menni. És akkor megyek a járdán. Félek lelépni a járdáról, mert a papa azt mondta, hogy csak a járdán szabad menni. Nem merek lelépni a járdáról, mert félek attól, hogy mi lesz, és ott tart a keretek között, jó helyen tart engem ez, annak idején a paradicsomban is, hogyha betartottam volna, hogy arról a fáról ne egyetek. De jó lett volna, ha betartottuk volna, de mi ettünk, mert ott is nem félünk, ó, mi bajunk lehet, együnk róla, gyere! Ettünk, és tessék, mi lett belőle, nem féltünk. Na, én valahogy így gondolom, de akkor egy picit, ha tovább kanyarodhatok a hétköznapi félelmek felé, mert azok kapcsán is ír a Biblia, hogy ne félj, itt ne félj, ne félj, ott ne félj. Rengetegszer írja a Biblia, hogy ne féljetek, ne félj, ne félj, több százszor szerepel a Bibliában a ne félj. Egy kérdés. Döntés az, hogy nem félünk.
2: Nem.
0: Tehát döntés. Szerinted nem döntés. Laci, te mit mondasz, hogy el lehet dönteni azt, hogy nem félsz?
3: Hát szerintem az a hasznos döntés, mert a félelem az azt jelenti, hogy akkor viszont...
2: De el lehet?
3: Hát nem, hogyha én elkezdek valamitől félni, akkor lehet...
2: De az nem a döntésnek a következménye, hanem egyszerűen elkezdtem félni.
3: Igen, de akkor
2: de el tudod dönteni, hogy
3: annak,
2: nem fogsz
3: annak
2: félni?
3: Nagyon rossz hatása lehet, mert
2: az
3: lehet, hogy semmi értelme. Ezért ne féljünk, hanem inkább mindig nézzük át, amin gondolkodunk, gondoljuk át, ide, de ha félek, az azt jelenti, hogy leállok.
0: Hát azért,
2: és nem, a félelem az az egyik legnegatívabb és legdestruktívabb
0: de lehet dönteni,
2: szó.
0: Nem? Én egyszer életemben egyszer, amikor nagyon rám tört egy nagy félés, talán már pont ebben a műsorban egyszer meséltem, eszembe jutott egy ember, azt mondta, hogy imádkozni kell, és elkezdtem imádkozni.
2: És akkor te nem döntöttél, hanem egy megfelelő, nagyon jó dolgot csináltál, egyszerűen jelen lettél, és kapcsolódtál az Istenhez, és az nem azt jelenti, hogy döntöttél.
0: Nem egy döntés.
2: Hanem nem félsz, hanem lecsendesedtél.
0: Eldöntöttem valamit, imádkoztam, és az egy döntés volt, hogy eldöntöttem, hogy imádkozom, és nem fogok félni. És az is egy döntés szerintem, hogy mondjuk Laci elindul gyalog mondjuk egy sikátoros utcán, ahol sötét alakok hörögve jönnek szembe mondjuk, és éjfél van éppen, és akkor Laci eldönti, hogy én most hazamegyek. Imádkozni fog mondjuk Laci közben, vagy éppen a holnapi adáson fog gondolkozni Laci közben, és eltereli teljesen máshova a gondolatait, és végig fog menni, és a hörgő, sikátoros emberek észre se fogják venni Lacit. Ott a döntés, hogy belül eldöntöttem, hogy nem hagyom, hogy a félelem úrrá legyen rajtam, hanem én leszek úrrá a félelmem.
2: De ez nem fogalmazódik meg Andrásban, hogyha ugyanilyen sikátorban megy,
0: nem
2: fog ilyen
0: megtörténni,
2: hanem egyszerűen jelen lesz, és lecsendesedik.
0: Ezt nem előzi meg egy döntés?
2: Nem, mert jó esetben ez magától kell, hogy működjön bizonyos szituációk, tehát nem az történik, hogy eldöntöm azt, hogy én most imádkozok, hanem egy folyamatos ima legyen, egy folyamatos meditáció, egy folyamatos kapcsolódás legyen. Persze ezt nem
0: tudjuk megcsinálni.
2: Tudjuk folyamatosan megcsinálni,
0: de... A megijedést nem lehet szabályozni szerintem, nem? Hogy akármi is van, megijedni, így is úgy is néha megijedek.
2: Feltételezhetően ez ember és ember válogatja, az egyik eldönti, a másik nem dönti el.
0: Ez se biztos, mert ha valaki nagyon jó, nagyon Istenre hangolt állapotban van tényleg, és szembe jön egy medve mondjuk, vagy kettő hörgő medvék, és ott ülök egyedül, lehet, hogy akkor is tudva tudom, hogy most eldöntöttem, hogy ja, most csendben kell lenni. Nem mozdulok, csendben vagyok.
2: A döntés az eldönt, valami eldől. Az nem egy pozitív szó. Az egy nagyon erőszakos, iránymutató
0: valami. Út.
2: Igen.
0: Papa azt mondta, hogy megyek végig a járdán, és eldöntöm, hogy szót fogadok az előző példát folytatva, és nem térek le a járdáról, eldöntöm, bár
2: és kísértés. És honnan tudjuk, hogy az apuka jót mondott-e, vagy
0: mert
2: nem jót mondott?
0: Benne, mert miért? Ő a papa. Hát megkérdőjelezni, de... nem kérdőjelezem meg a papának a...
2: Na, ez
0: és ez
2: a
0: az
2: baj.
0: Isten. Miért baj? Hát dehogy is, hát pontosan, baj. Hogy...
2: Hát nem biztos, gyermek... hogy az apa az egy jó indulatú.
0: Hát de hát,
2: lehet,
0: na.
2: Hogy egy részeges
0: disznó
2: is. Hát elnézést kérek, de nem lehet így általánosítani, hogy hát a papa mindig, az mindig jó, és a papa mindig jót mond.
0: Viseli.
2: Sőt...

0: Isten félelemtől indultunk el. Az életben mi az, amitől mi félünk? Ez egy kérdés most így magunkhoz. Mitől félünk?
1: Általában az alapfélelem az a halálfélelemre vezethető vissza. Minden oda összpontosul. És akkor is, amikor a medvével szemben, még akkor is az a halálfélelem tükröződik, mert hogy meghalhatók.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy mikor nem a halálfélelem? Tehát lehet, hogy tényleg csak a halálfélelem van mindig? Könnyen lehet, hogy mindig csak a haláltól félünk.
1: Félek attól, hogy csökken a bérem a cégnél.
0: És meghalsz, mert éhen halasz. Nem tudod, mi lesz?
1: Jó, hát igen, a társadalom kinevelt bennünk olyan félelmeket, amelyek...
0: De az is a halálra vezethető vissza, nem picit, sikátor, mindenhol.
1: Egy picit, igen.
0: Halál, nincs pénzed, halál, mindenhol végül is a halál, de Istentől nem félünk. Na de csend lett.

0: ha azt olvastuk, hogy ne félj, akkor ez egy ilyen alap, hogy ne félj, akkor miért kellene féljünk?
1: Nem lenne ott ennyiszer, hogy ne félj, hogyha nem félnénk. Tehát alapvalószínűleg az is, hogy félünk. Ezért figyelmeztet ilyen sokszor minket a Biblia, hogy de drága Szabolcs, látom, már megint félsz, ne félj. És aztán tudom, hogy nem kellene félni, de másnap megint figyelmeztet a Biblia, hogy Szabókám, ne félj, tudod, ne félj, minden rendben lesz. Lesz ruhád, eleséged. Igen?
2: Hát pedig arról beszéltünk az elején, hogy miért hagyja Isten a tragédiát. És mégis azt mondod, hogy ne féljünk ettől.
1: A tragédiától?
2: Hát...
1: attól is félünk, de az is a halál, nem? Hogy rám dől a torony, vagy a szeretteimre rám
2: hát
1: dől.
2: Nem csak az. Hát figyelj, nagyon sok ember attól fél, hogy őt legyőzik más emberek. Tehát annyiféle ilyen van a világon, nem? Küzdelem, harc, ahogy mondtad, a pénz, nincs elég pénzem, ezért félek tőle, stb. Ezért nagyon sok ilyen van. De akkor sem kell félni, mondom, amikor számítunk arra, hogy tragédia. De beszéltünk már erről Józsefről, aki megfejtette a fáraó álmát, hogy akkor lesz 7 bő esztendő, utána 7 ínséges év. És erre a fáraó megőrült, mert azt mondta, hogy ha helyesen olvastad ki üzenetét Isten, akkor semmit nem tehetünk-e katasztrófa ellen, és halálosan félt. Erre mondja neki József, hogy de igen, uram, tehetünk.
1: Raktározni kell.
2: Így van, és elmondta, de ez is egy olyan, nem? Hogy tényleg egy fáraó is félt, és mondta, hogy nem tehetünk. Miközben ez nem így van, ezért jobb, ha nem félünk mi is, hanem mindig átgondoljuk azt, hogy mit tegyünk a tragédia ellen, vagy a katasztrófa ellen, mert lehet mindig tenni.
1: És lehet döntés akkor a nem félés.
2: Így van.
1: Na, jó, szerintem is lehet. Ketten már vagyunk, András.
0: Nem kimondottan
1: döntés.
0: Én azt hiszem, hogyha kapcsolódva vagy, akkor nem fogsz félni, és ez nem döntés kérdése.

0: van még pár percünk beszélgetni. Kiválasztottakról. Egy picit, ha van kedvetek, kiválasztottakról beszélgetni. Nekem rögtön az első felvetésem, hogy nem véletlenül minden ember kiválasztott valamire az életben. Laci bólogat, hogy nem.
1: Induljunk el a teremtést mindig. Okay. Ádám és Éva.
0: Kiválasztottak?
1: Hát kiválasztottak okay. voltak. Ketten ő teremtette voltak, Isten. Volt.
0: Bárki lehet kiválasztott? Vagy pedig az lehet kiválasztott, aki kiválasztható? De egyébként, ha most tovább gondolkozunk, akkor Pál például egyáltalán nem úgy viselkedett, mint aki kiválasztható, de hát fejbe kólintotta, most ezt én mondom, hát így a jóisten,
1: igen.
0: És kiválasztotta.
1: Hát ő megkapta ezt, de annak idején, ahogy Jeremiás is már gyerekkorában, ő álomba hallotta ezt, hogy akkor innentől kezdve prófétán, sőt, hogy már a születésed előtt már meg volt tervezve. De ezek mind, mondom, azt jelenti, hogy egy-egy ember, vagyis, hogy nem mindenki kiválasztott, de attól függ, hogy miről beszélünk. Kiválasztott vagy, hogy ember legyél. Szép ember, akit Isten teremtett.
2: Igen, lehetséges, hogy Szabolcs is erre gondol.
1: És mutassuk a világnak, hogy Isten milyen világot akart teremteni, mutassuk be. Erre mindenki kiválasztott, de nem biztos, hogy megtartja.
0: Efezus 1:4, amit most így ide tettetek elém, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kiválasztottak ez vagyunk így, tehát mindannyian.
1: Mondtam, hogy mindenki kiválasztott arra, hogy mutassuk be a világnak, amit ő akart teremteni.
0: Ja, hát akkor ő mindenki kiválasztott, de András valami másfajta kiválasztottságra gondol szerintem, mint például, hogy Pál kiválasztott, meg hogy mondtad Máriát, András, ugye, hogy ő is egy kiválasztott?
2: Igen.
0: Jobban kiválasztottak
2: úgymond,
0: ők?
2: Kiválasztott a négyzeten embereket re gondoltam, ilyen mondjuk Ábrahám, Mózes.
0: Vezetők.
2: Hát ilyen vezetők, akiknek valamilyen feladatuk volt.
0: De azt valami... se lehet mindig tudni szerintem, már bocsánat, megint beledomálok, mert sokszor meg egy picike ember lesz hatalmas nagyjá, nem? És egy picike cselekedett. És végül utána évezredekkel később a Bibliában is hány ilyen példa van, hogy akár nem tudom, ott ült valahol egy koldus ember, és mi meg 2000 évvel később azt az egy embert emlegetjük őt, hát ő is egy kiválasztott volt akkor ott, nem, hogy amúgy egy éhező, koldus, koszos ember volt ott, most meg mi róla olvasunk, kiválasztott.
1: De amiket én is mondtam, hogy érdekesek az ilyen kiválasztások. Pál apostol is teljesen meg volt lepődve, de előtte Jeremiás is. Hogy, Uram, én csak egy ifjú vagyok, így mondja.
2: És Mózes is.
1: Igen, Mózes is mondta, hogy Uram, hát ki vagyok én, hogy engem küldesz el a fáraóhoz. De Jézus azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, vagy mi.
2: És mire vagyunk képesek.
1: Képesek, így van. És ezért át kell gondolni, és nem kell félni a kiválasztásról, igaz?
0: Hát akkor legyen ez az a pont, ahonnan, vagy valahonnan hasonló helyről legközelebb folytatjuk? Oké, milyen jó csendesek lettünk így a végére. Jó, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és csendesen akkor így integetünk, búcsúzunk. Örülünk, és köszönjük a figyelmet. Folytatjuk.
1: Oké.
0: Minden jót.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne merjünk kételkedni. A mai ige: Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Gondolatok az ígéről. Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden lelki szolgájának. Csak menjünk előre hittel, és az Úr megtisztítja előttünk az utat. Az emberi és a sátáni csalárdság tekervényei kiegyenesednek előttünk. Nem kell követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, vaszáraik lehullanak. Nem lesz szükségünk sem faltörőkosra, sem feszítő vasra. Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk. Ezért ne üldögéljünk gyáván és remegve, menjünk előre kötelességünk útján, hiszen az Úr megígérte: én megyek előtted. Ne kérdezzük, miért, a mi feladatunk az előretörés. Az Úr ügyéről van szó, és ő alkalmassá tesz majd bennünket a szolgálatra, minden akadály elhárul. Hát nem megmondta: az ércajtókat betöröm? Ugyan mi állhatna útjába, és mi gátolhatná akarata végrehajtásában? Isten szolgáinak kimeríthetetlen erőforrásuk van. A hit előtt szabad az út,

0: vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. A téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható. Pénteken is lesz mindenünk: napsütés, felhők, esők, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Rész Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Amikor a címet bejelentem, előre figyelmeztetek mindenkit, hogy itt egy olyan fogalmat fogok használni, amelynek a hold udvara nagyon széles ölelésű. Mert hogy a címünk most így szól, az inspiráció csodája. És amikor erre a címre próbálok rácsatlakozni gondolataimmal, akkor először is arra hívom fel a figyelmet, hogy nem véletlen, hogy ez a szó, mármint hogy inspiráció, olyan széles ölelésű, olyan sok területén az életünknek megjelenik. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy életünknek minden területén újból és újból találkozunk ezzel a kifejezéssel, vagy inkább úgy fogalmazhatnám meg, hogy jelenséggel. Ez az az úgynevezett aha élmény, vagy másoknál megvilágosodásként jelzett különleges élmény. Aztán van, amikor azt a szót használjuk, hogy flow élmény, Csíkszentmihályi Mihály megfogalmazása, világszerte ismert kutatásai alapján, de ott is tulajdonképpen ugyanerről van szó, erről a különleges megérintettségről, amikor az idő és a tér, az anyagi világnak ez az alapvető meghatározottsága, mint hogyha megszűnne létezni, és ezek a békjók közép vagy rövid távon, de leoldódnának az emberről, és olyan alkotásokra, olyan új dolgokra lenne képes, amelyeket egyébként a hétköznapi életében nem tud

0: megvalósítani. Persze ezeket az inspirációkat lehet különböző módon értelmezni. Van, aki egyszerűen azt mondja, hogy a hormonok játéka az egész. Mert hogy amikor az adrenalin szint növekszik az emberben, különböző külső hatások nyomán feltételes reflexként úgymond szinte, lásd például fenyegetettség érzése, akkor az ember egyszerűen a szervezetében lévő erőtartalékokat mobilizálja, és akkor képes rendkívüli teljesítményekre. Hát ezek a rendkívüli teljesítmények persze ilyenkor megvalósulnak, de föl szeretném arra hívni a figyelmet, hogy ezeket nem lehet inspirációknak nevezni, mert ezek a rendkívüli teljesítmények, ezek elsősorban fizikai teljesítmények, mérhetőek, de különböző akár sportokban, akár fenyegetettséget sugalló élethelyzetekben, vagy akár visszautalva sportra, nagy jelentőségű külső biztatásokat, támogatásokat, a szurkolók lelkesítő erejét bekapcsoló hatások ezek, amelyeknek kapcsán aztán természetesen az ember utána visszazökken a normális, úgymond hétköznapi állapotba. Sokan azt mondják, hogy a magyar foci válogatott is valami hasonlót él most meg. Az Európa-bajnokság után visszazökkent a normál üzemmódba. Na de amikor ezt a folyamatot, az inspirációnak, ezt a csodáját akarjuk megérteni, akkor éppen ezért most érdemes egy kicsit nagyobb, szélesebb kitekintéssel hozzányúlni ehhez a fogalomhoz, annál is inkább, mert valóban egy olyan csodáról van szó, amelyet bátran állíthatunk, hogy életünk első pillanatától az utolsóig végigkísér bennünket. Ennek a csodának az összefüggése, azt is lehetne mondani, hogy értelmezési kerete abban a gondolkodásmódban, amelyet én autokerikusnak nevezek, és az érzelmi erőforrásaink újbóli felfedezésére szeretne szolgálatot tenni. Nos, ebben a gondolkodási keretben az inspiráció csodájára a kríziseink nyomán bukkanunk rá. Ezekről a krízisekről beszéltem már az elmúlt héten, amikor arra igyekeztem bátorítást, ösztönzést adni, hogy ezek a krízisek nem elkerülendő gonosz dolgok, hanem építő erejű energiák szabadulnak fel bennük. Legalábbis akkor, ha ezekhez az építő erejű forrásokhoz, energiaforrásokhoz nyúlunk vissza, ha ezeket fedezzük fel, majd hogy nem azt mondhatnám, hogy csomagoljuk ki a kríziseink során. De hogyan lehetséges ez? Ugye akkor is, a múlt héten is említettem már, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy próbáljunk pozitívan gondolkodni, hanem sokkal inkább egy út elágazásként értelmezzük a kríziseinket. Belső hangsúlyok azok, amelyek ilyenkor alapvetően megváltoznak, ha kihasználjuk ezeket a pillanatokat, ezeket az életszakaszokat. A krízisek mindig egyszer csak leoldják rólunk a megszokott dolgokat, valahogy úgy, mint amikor egy-egy vulkán kitör és félretolja útjában álló földkéreg lemezeket, és felszínre hozza a föld mélyéről a magmát, ami lávává válva, megkövül, és aztán újra termőföldé változik a föld felszínén. Valahogy így történik egy-egy krízis esetén is, az életünk mély rétegeiből tölnek föl olyan ősi energiák, amelyek új termékeny hatást akarnak az életünkben kiváltani akkor, hogyha észrevesszük, ha engedünk nekik, és ha formáljuk őket, ha kihasználjuk őket, és nem újból és újból megpróbálkozunk azzal a hasztalan erőködéssel, hogy ezeket úgymond a szőnyeg alá söpörjük, vagy úgy is mondhatnám, hogy egyszerűen észre se vesszük, vagy talán még durvábban fogalmazva letagadjuk. Na de éppen ezeknek az út elágazásoknak a belső üzenete az, hogy a helyes, a jó irányt mindig egy inspirált döntés révén fogjuk megtalálni. Hiszen amikor az ember sorsának ilyen út elágazásaihoz ér, akkor nem tudja, hogy ezek az utak igazán milyen belső tartalommal bírnak. Csak ráérezni tud arra, hogy mi a jó, mi az, ami előre viszi őt. És ez a ráérzés igazán akkor tud működni, hogyha az ember tudatosan használja az inspiráció eszközét, ha engedi, hogy az inspiráció hasson rá, és azon keresztül valóban rájöjjön olyan dolgokra, amelyek az életében sorsdöntő jelentőségűek. Mert hogy az életünknek a tulajdonképpen egy kihívása az, hogy mindaz, ami bennünket körülvesz, az egyetlen egy alapvető hatásra vezethető vissza. Az általunk létrehozott világ, úgy is mondhatnám a természet ellenes világ, a teremtettség harmonikus rendjétől elszakadt világ, a maga üvöltésével, dörömbölésével, zűrzavarával valójában egyetlen egy dolgot akar elérni, hogy elszakítson bennünket az inspirációtól, hogy alkalmatlanná tegyen bennünket az inspirált energiatartalékok felfedezésére. Hogy az ehelyett az emberi együttélésünk síkján az erőtlen, energia elnyelő rendszerekben vergődjünk. Olyan rendszerekben, akár kapcsolatrendszerekben, akár tudás rendszerekben, lásd a modern digitális kultúrát, amelyek tulajdonképpen folyamatosan csak ingerelnek bennünket. Elvárásokat, információkat, újabb és újabb lehetőségeket felvillantva előttünk, de ezek soha nem tudnak bennünket beteljesíteni, soha nem jutnak nyugvópontra, soha nem sugároznak valamiféle megbékélést, békességet, hanem éppen ellenkezőleg ezeknek a hatásoknak az összességében a kimerülés, a teljes belső békétlenség végül pedig a csüggedés áll. Nagyon szemléletes volt számomra, amikor olvastam, hogy Kínában a központi kormányzat időzárat tétett a különböző játékokra, digitális komputer játékokról van itt szó, mert hogy a fiatalok között annyira elharapódzott az ilyen játékfüggőség, hogy tömegjelenségé vált az internet kávézókban ájulásig játszó fiataloknak a látványa. Nos, valóban ez egy figyelemfelkeltő, egy vészcsengőként megjelenő jelenség. Nagyon dicséretes, hogy erre a kormányzat Kínában felfigyel, de sajnos nem lehet ezt külső erőszakkal átformálni, mert hogy itt egy hiányjelenségről van szó. Egy olyan hiányjelenségről, aminek kapcsán nagyon sokszor szoktunk beszélni, a kiégésről. Egy olyan hiányjelenségről, ami valójában arról szól, hogy nem fedeztük fel, pontosabban nem vesszük komolyan, vagy nem becsüljük meg azokat a forrásokat, amelyekből energiát nyer az életünk. És ehhez energia elnyerő rendszerekben oldódik fel, inkább úgy is mondhatnám, hogy töredezik szét az életünk. Az inspiráció csodája ugyanis újból és újból arra akar bennünket ösztönözni, hogy az életünk erővel teljék meg. Olyan erővel, amely nem a modernizációból forrásozik, nem az újabb és újabb élményekből, nem az újabb és újabb technológiai csodákból, laptopokból és iPodokból és mindenféle kütyükből, hanem olyan motiváló hatásokból ered, amely nekünk segít abban, hogy lépésről lépésre előrébb jussunk, hogy a fejlődés örömében részesüljünk és részesítsünk másokat. Ez a fejlődés, ez mindig egy csoda, mert az, amikor megérinti a szívünket ez a belső kinyílás, ez a belső elhatárolódás a múlttól és kinyílás a jövő titkai előtt, akkor ez a küszöbb átlépés, ez mindig egy inspirált csoda lesz. A személyiségünknek az átfordulása, a kinyílása a számunkra eddig új felé, amitől eddig féltünk, amitől viszonyogtunk, amit el sem tudtunk volna képzelni. És most egyszer csak átlépjük, mint egy demarkációs vonalat, mint egy olyan határvonalat, amit eddig valamiféle veszélyes zónaként tekintettünk. És odalépünk a másikhoz, és fölvállalunk egy olyan utat, amely eddig számunkra ellenszembes volt, és ezekben az élményekben, ezekben a kikutathatatlan eredetű döntésekben, ha visszatekintünk rájuk, azt mondjuk, hogy az inspiráció csodája volt az, amely megerősített bennünket, ami rávet bennünket. Vagy ahogy Jeremiás proféta mondja, Isten felé fordulva, rászedtél engem. Arra erősítettél, arra bátorítottál, hogy a gyávaságomon, a befelé fordulásomon, az önmagammal való hadakozásomon túllépjek, és végre elfogadjam azokat az utakat, amelyeknek egyetlen egy magyarázata van, az inspiráció csodája. Rengeteg ilyen döntésről hangos az emberiség történelme. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy mindazok az utak, amelyek az emberiség történetében maradandó nyomot hagytak, amelyek a fejlődés, az előrehaladás felé, nem a rombolás és a pusztulás felé rángatták az emberi történelem szekerét, azok mind-mind ilyen inspirált csodák voltak. Amikor emberek rájöttek valamilyen szépre és jóra, és ez az úgymond megértés, vagy megérzése ennek a jónak, ez egy olyan erőt, egy olyan energiát szabadított fel bennük, hogy ezáltal sokakat tudtak ők maguk is előre mozdítani. És az élet minőségének alapvető javulását tudták elérni. Nos, ennek a fajta összefüggésnek, ennek a csodálatos lehetőségnek a szemléltetésére szeretnék most egy bibliai őstörténetet befejezésül elmondani. Pontosabban alkalmazni azokra az élethelyzetekre, amelyekben mi is ma nagyon sokszor vagyunk. Ez a bibliai őstörténet Illés prófétáról szól, egy hatalmas, kisugárzású, karizmatikus személyről, aki hatalmas erővel képviselte szuggesztív, másokat lenyűgöző kisugárzásával azt, amit helyesnek tartott. És mindenáron vissza akarta téríteni, úgy sem lehetne mondani, rángatni Izraelt az általa elhagyott Istenhez, hogy végre rádöbbenjenek, hogy minden bajnak, minden nyomorúságnak az oka éppen az, hogy olyan bálványokat, olyan isteneket követnek, akikkel nem tudnak párbeszédet folytatni, akik, ahogyan Illés megfogalmazza, némák, vagyis más szóval energiaelnyelő rendszereket képviselnek. Lehet hozzájuk könyörögni, lehet tőlük segítséget kérni, lehet újból és újból mindenféle dolgot föláldozni egészen a kor legszörnyűbb szokásáig, a gyermek áldozatig, de ez mind nem hagyja meg őket. Ők akkor is következetesen, konok módon némák maradnak. És ebből az energiaelnyelő párbeszédből akarja kirángatni őket, és egy hatalmas nagy Isten ítéletre hívja őket, és ezen a hatalmas nagy Isten ítéleten egyértelművé teszi számukra, mindenki belátja, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, ahogy mondják, egy emberként leborulva Izrael istene előtt, akit Illés képvisel, és Illés most azt gondolja, hogy végre megnyerte a csatát. Végre sikerült az embereket a helyes útra téríteni, megmutatni nekik, hogy az útelágazáskor, ahova eljutottak, ki mellett kell dönteni. De aztán keserűen csalódik. A nép, amely korábban egy öntetűen Isten mellett foglalt állást, úgy, ahogy a Jeruzsálembe való bemenetelkor, bevonuláskor mindenki Jézus Krisztus dicsőítette, késő pár nap múlva, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus esetében, elfordul megint csak. Ettől az Istentől feszítsd meget kiállt, nagy csütörtökkor itt pedig halára keresik Illést, és ő neki most már elege van, meg akar halni. Nyilvánvalóvá válik számára, hogy nem lehet senkit se semmilyen úton, módon, még egy Isten ítélet segítségével sem a jó útra téríteni. Ha nincs inspiráció, ha nincs belátás, ha nincs ez a belső megérintettség, akkor egyszerűen nincs változás. És ennek a belső megérintettségnek a hiányán Illés úgy dönt, hogy nincs már küldetése, nincs már mondani valója. Ő mindent megtett, amit akart, amit tudott, amit fontosnak látott, de egyszerűen ezek az emberek, ahogy megfogalmazza az ő keserű monológiában, ezek az emberek nem hajlanak a jóra, nem akarják a jót, ő is egyedül maradt. És amikor így gondolkozva a barlangban, amiben behúzódott, az ő sajátos magányában, keserűségében, vár valami csodára, vár valami újra, vagy lehet, hogy nem is várja, csak egyszerűen sejti, hogy talán mégis valami történni fog, hiszen erőt kapott arra, hogy még egy utolsó találkozásra felkészüljön, egy utolsó nagy élményre, egy utolsó inspirációra. Akkor valami különös dolog történik, és ez a különös dolog, ez egy alapvető tanítás mindannyiunk számára. Mert a barlang szája előtt hatalmas dolgok játszódnak le. Olyan földrengés, hogy minden szikla, mint hogyha a kis hólabda lenne, a hely tetejéről elkezd legurulni. De érzi Illés, hogy ez a csoda, ez nem az inspiráció csodája. Aztán hatalmas vihar keveredik. Ez a vihar hatalmas mennydörgéssel, villámlással, égzengéssel jár, de érzi Illés, hogy ebben a hatalmas égzengésben, viharban, villámlásban, ezekben a hatalmas nagy kisülésekben sincsen az inspiráció energiája. És aztán egy szelíd szellő suhogását hallja, és akkor kilép a barlang szájába, betakarja az arcát, mert tudja, hogy most az élő Istennel van dolga, aki nem kényszerít, aki nem akar senkit sem ledózerolni, aki senkit nem akar a túl erejével úgymond legyalulni, hanem megkérdezi, mint ahogy Illéstől is megkérdezte, hogy mit csinálsz itt, Illés? És ez a történet éppen arra utal, hogy az inspiráció csodájának mi a lényege. Az inspiráció az nem a nagy égzengésben, földindulásban jön. Az inspiráció nem valamiféle látványos, mindenkit lehengerlő csoda. Az inspiráció egy sokkal nagyobb csoda, mert az inspiráció csendesen, halkan szólít meg, mint ahogy az a csendes, lágy szellő suhogása illést megérintette ott a szíve mélyén ezt a hatalmas nagy prófétát, aki minden csodában járatos volt, és minden csodát átélt, és minden csodát közvetíteni tudott, és mégis a szíve üres maradt, és mégis a szívének legfontosabb érzékszerve hiányzott, legalábbis eddig nem értette meg az inspiráció csodáját, most megértette. Most megértette, hogy az inspiráció nem kényszerít senkit. Ahogyan az Új Szövetségben is, aztán később, körülbelül 800 évvel később olvassuk majd, illetve alkalmazhatjuk Jézus Krisztusra, ő maga teszi ezt, amikor azt mondja, nem kiabálok, nem lármázok, nem hallatom hangomat az utcán, a megtört nádat nem töröm el, a pislákolom így, és nem oltom ki. Nem így járok kelek, hanem egyszerűen csendesen, szelíden hallatom szavamat, és hirdetem azt, hogy ma jött el a ti fületek hallatára, ma teljesedtek be ezek az írások. És így szólít meg az inspiráció csodája most bennünket is, ezen az erőtlen kis gyenge rádió műsoron keresztül, ahol egy sok tekintetben megtépázott ember ül a mikrofon előtt, és próbálja átadni azt, amit ő maga is élete legnagyobb csodájaként átélt. Nincsenek nagy szavak, nincsenek nagy érvek, nincsenek semmilyen látványos dolgok, és nincsen semmilyen siker, hanem egyszerűen az a fajta megtapasztalás szólal meg ebben az erőtlen emberi szóban, amelyet az inspiráció csodájaként tudunk megfogalmazni. És aminek kapcsán egyetlen egy kérdés fogalmazódik meg. Kinyíltál-e már erre a csendes, szelíd szóra, amely a szíved legmélyén szólít meg, téged is inspirálni akar, a te életedben is valami egészen új életminőséget akar előhozni. A csöndnek, a visszavonultságnak, a belső elcsendesedésnek, alázatnak hangján, megkérdezve tőled is, mit keresel itt? És én kívánom mindannyiunknak, hogy erre a kérdésre egy csendes, szelíd hang szólaljon meg bennünk is, amely egyszerűen ezt a választ adja. Téged, Uram! Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!
2: És most, szakértünk válaszol! Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Szia Feri, köszöntelek itt a stúdióban.
4: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, szervusz Andrea.
3: Egy vadonatúj szakértői rovatot indítunk, 25 éve tartasz előadásokat gyermekek, fiatalok felé. Alapvetően ez lesz a témánk. Tinédzser országban fogunk barangolni a következő hetekben, hónapokban, legalább hetente egyszer veled. Hadd kezdjem azzal a kérdéssel, mert hogy 25 éve járod az országot is. Mi az az alapvető probléma, vagy alapprobléma, amivel mindenhol találkozol, vagy a legtöbbször találkozol a fiatalok és a gyermekek kapcsán?
4: A kedves rádióhallgatók nem látnak engem, de beismerem, hogy nem vagyok már tinédzser, de mégis gyakorta járom Tinédzser országot. Az a gyökér probléma, amivel találkozok, az az önbecsülésnek a hiánya, az önértékelésnek a hiánya, és a önmagamban való bizalomnak a hiánya, ami egyben összekapcsolódik egy általános bizalmatlansággal a társadalom felé is, mert az, aki önmagát sem becsüli, az nem fog másokat sem becsülni.
3: De az önértékelést hiányát hogyan látod a gyerekeknél? Főleg, amikor mondjuk előadást tartasz, és te beszélsz, mert próbálsz velük kommunikálni?
4: Én próbálok velük kommunikálni, akár ilyen drámai eszközökön keresztül is, hogy bemutatok bizonyos karaktertípusokat, vagy bemutatok önértékelési problémákat. Az önértékelésben, ha nem találom magamat értékesnek, akkor Buda Béla azt mondta, hogy akkor identitás protéziseket fogok használni. Valami olyat, ami úgy néz ki, mintha.
3: Tehát és mint egy mankó.
4: Mind egy mankó, vagy mind egy protézis, ami egy valami diszfunkciót próbál helyrehozni, és ilyen beépített protézis lehet a hatalomvágy. Tehát aki nem tud a hatalommal mit kezdeni, az nagyon sokszor önértékelési problémából fakad, ezt láthatjuk akár a történelem során is. A másik dolog, amit láthatunk, az a teljesítménykényszer. Hogy azzal akarom megmutatni, hogy értékes vagyok, hogy mit tudok letenni az asztalra, mi a teljesítményem. A harmadik pozíció az meg a pozíció. Hogy mennyire vagyok fontos egy társaságban, mennyire adnak a véleményemre. És hogyha ezek a hamis protézisek, ezek nagyon hamar megjelennek abba, hogy mindig nekem kell, hogy igazam legyen. Mindig nekem kell, hogy a csapatvezető legyek. Mindig nekem kell, hogy a többiek behódoljanak. Nem vagyok alkuképes, nem vagyok kompromisszumra képes, hanem azért vagyok, hogy a többiek engem kiszolgáljanak. És azt szoktam mondani, hogy az önértékelésnél az olyan, mint a mennyit érek, kihatározza meg, hogy mennyit érsz. És írtam egy cikket is, Kamasz Panaszon is lehet ezt olvasni, hogy valaki mondja meg, hogy mennyit érek. És mit mond erre egy edző? Azt mondja, hogy fiam, addig vagy értékes, míg hozod a teljesítményt. Tanár azt mondja, fiam, addig vagy értékes, ameddig te vagy az osztály legjobb tanulója, és küldhetlek a versenyekre. Média szakember azt mondja, hogy akkor vagy értékes, ha hozod a lájkokat, hozod a hirdetőket, és hozod az arcoddal el lehet adni a terméket. Kémikus, a vegyész az azt mondja, hogy hát az ember értéke a benne lévő szénvegyület és mindenféle dolog, és kijön, hogy 20 000 forintot érünk, mert a bennünk lévő szénmennyiség, meg foszfor, meg egyéb, az, hogy mennyit ér az ember. Szóval Isten egészen másképp gondolkodik. Ezt szoktam mondani a 10 éveseknek, hogy te annyit érsz, amennyit fizetnek érted. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy ti nem aranyon és ezüstön lettetek megváltva az atyátoktól örökölt hiába való életviteletekből, hanem a hibátlan báránynak a vérét. Azt szoktam elmondani a 10 éveseknek, te Isten számára mindent érsz.
3: De bármilyen iskolába is mész, ezt elmondod? Mit szólnak ehhez a fiatalok?
4: Nem biztos, hogy minden iskolában van olyan fogadóközeg, de általában vannak olyan helyzetek, ahol már évek óta visszajárok, és én nem szoktam azt titkolni, hogy én amúgy lelkész vagyok. A szakértői rovatban, amikor a családi neten vagy bárhol nyilatkozok, oda van írva, hogy lelkész, illetve egy pásztorálpszichológiai szemléletmódot képviselek, hogy nekem ez hozzátartozik a kelléktáramhoz, hogy nem csak pszichológiai dolgokra, vagy megfigyelésekre, vagy egyébre támaszkodok, hanem az Isten igényére. És olyan helyzetekben, ahol meg egyházi iskola, ahol amúgy is erősítik a gyerekeknek a hitrendszerét, ott el szoktam mondani, hogy azt, amiről az iskola lelkészet beszélt az áhítaton, azt, amit a hittan tanárod mond, arról ezt mondja a Biblia, és te ezért vagy értékes, különleges.
3: Ennek a rovatunknak az is lesz a célja, hogy hogyan tudunk hidat építeni, és hogyan tudsz te utat mutatni a fiatalokhoz, tinédzser országba, a szülőknek és a pedagógusoknak. Tehát amikor van egy önismereti problémával küzdő gyerek, hát lassan ott tartunk, hogy melyik gyerek nem küzd önismereti problémával, mit javasolsz a szülőknek és a pedagógusoknak? Mi az első lépés feléjük?
4: Tisztázz, hogy ki vagy. Tehát szoktam azt mondani, hogy írd fel egy lapra, hogy ki vagyok én, és minél több meghatározást próbálj, legalább 20-at összeírni. Kedves rádióhallgató, vegyen elő egy papírt, és írja le, hogy ki vagyok én, és a szerepünket, a főbb szerepeinket írjuk össze. Más vagyok a családomban, más vagyok a szakemberként, más vagyok a baráti körömben, de írjuk össze, hogy kik vagyunk. Írjuk össze azt is egy másik lapra, hogy ki szeretnék lenni.
3: Ezt a gyerek írja össze?
4: Gyerekeknek szoktam azt, hogy írd össze. Írd össze. vagy gyerekeket egyszerűen csak azt kérem, hogy írj össze 10 jó tulajdonságot magadról. És azt mondja, nekem nincsen. Nem tud 10 jó tulajdonságot mondani magáról, mert nem hallja a felnőttektől, hogy őt megerősítenék, hogy te annyira jó vagy, te annyira szépen rajzolsz. Volt olyan gyerek, akivel találkoztam, és mondta, hogy szépen rajzol, és kérdeztem, hogy beadtad már egy pályázaton a rajzodat? Azt mondja, nem mertem, mert hát mi van, ha nem sikerül? Mi van, ha nem leszek elég jó? És ez a mi van, ha nem leszek elég jó, ez abból a pedálos szeretetből táplálkozik, hogy ha szereted, hogy addig szeretlek, hogyha te megfelelsz nekem, ha csinálsz valamit, ami nekem kell, és ez a feltételes szeretet, ez előhozza az önértékelési problémákat, és előhozza a média azt, hogy állandóan összehasonlítgat, és azt mondja, hogy nem vagy elég jó. Másik szeretet, az a mert szeretet, szeretlek mert, ez az érdek szeretet, van valamid, amire nekem szükségem van, és míg ezt te adod, addig én szeretlek. A vállaló munkáltató, amíg te hozod azt a potenciált, ami benned van, addig én alkalmazlak. Ha nem, akkor eldoblak. És a harmadik szeretet az pedig, amiről a Biblia is beszél, ez a feltétel nélküli csak pont szeretet. Szeretlek csak pont. És nem azért, mert megváltoztál, nem a teljesítményed miatt, hanem azért, aki vagy. És hogyha minél több helyen ezt a szeretetet kapnák a gyerekeink, ezt a feltétel nélküli elfogadást, akkor elindulna az önértékelésükbe egy változás.
3: Akkor tulajdonképpen, amikor egy gyermeknél, egy fiatalnál az önbecsülését helyre szeretnénk tenni, akkor nekünk is lehet, hogy változnunk kell, és nekünk is el kell kezdeni ezt a dolgot magunkban. Egyébként önértékelés és önbecsülés, mi a kettő között a különbség szerinted?
4: Az önértékelés, azt látom, hogy ahogy én értékelem magamat, és az önértékelésembe belekapcsolódik az, hogy engem hogyan látnak mások, tehát ez két szemüveggel jön, hogy nekem van egy belső képem magamról, ez az én képem, és van a környezettől egy szociális tükör, amit kapok, hogy valamit megerősítenek bennem. Az önbecsülés, az meg egyben már abban benne van, hogy az értékeléstől tisztelem magamat, nem engedem meg magamnak azt, hogy jogom van kifejezni az érzelmeimet. De ez mind abból indul ki, hogy van-e önismeretem. Tehát mennyire ismerem meg magamat, és szoktunk használni egy Johari ablak nevű eszközt, ami bemutatja azt, hogy ez, amit mindenki tud rólam, ez, amit én tudok magamról, de másoknak nem akarom megmutatni, az azért rejtett énem. Van olyan, amit mások ismernek, de én nem ismerem. Itt kapom a szociális tükörből a segítséget, hogy néha elveszíted a türelmedet, ideges leszel, csapkodsz és egyéb. És van egy olyan rész, amit még én sem ismerek, és mások sem ismernek, ami a jövőben, vagy azt tudom mondani, hogy ami az Isten területe, amit még a jövőben az Isten kibont bennem.
3: És milyen érdekes lehet, hogy az, amit mondjuk a gyerek gondol magáról, illetve tudja, hogy mások mit gondolnak róla, a kettőnek vajon van-e közös halmaza. Igen. Nagyon-nagyon köszönöm a mai gondolatokat, izgalmas lesz ez az új rovatunk, hétről hétre fogunk találkozni és beszélgetni, minden héten más-más témával fogunk érkezni. Köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm, és ne felejtjük el, hogy annyit érünk, amennyit fizettek értünk.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a legnagyobb ellenállást az emberekben Ádám és Éva bűne, s annak kihatása váltja ki. Vagyis, miért vagyok én bűnben született ember az Édenkertben történtek miatt? Teremtéstörténeti sorozatunk mai részében erre keresi a magyarázatot Alföldi Boruss Dezső lelkipásztor. Az emberiség tragédiájához vezető úton a kételkedés volt az első lépés. A sátán kérdése, csak ugyanezt mondta az Isten, megkérdőjelezte Isten szavát.
2: Mózes első könyvének 3. részéből a 6. versből olvasom az igét. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Láttunk el a kísértés apropóját, a kapcsoló pontot. Láttuk azt eddig, hogy két titokzatos dolog volt az ember számára, az életfája mellett levő jó és rossz tudás fája, a másik pedig Isten figyelmeztetése, melyben azt bízta Ádámra, hogy őrizze az Édenkertet, és ő nem tudta miért és kitől. Az életfája tudjuk mit jelent, ha Isten iránti tökéletes engedelmességben marad, akkor nem ismeri meg a halált. Ez talán nyilvánvaló lehetett számára, de a jó és rossz tudás fája megmagyarázhatatlan maradt előtte. Az idők folyamán elterjedt a köztudatban, hogy az almafa volt. Most nem volt almafa. Hogy milyen volt a gyümölcse, nem tudjuk, de kóstolása azt eredményezte, hogy az ember megtudta azt, amit eddig irgalmasan elrejtett előle Isten. Megtudta, mi a rossz, mi a bűn, annak következménye, és mi az, ami elválaszt Istentől, és oda köt sátánhoz. Az őrködésre való megbízatás Isten kegyelmes segítsége volt, amit azért mondott meg előre, hogy ne érje váratlanul a kísértés. Amikor meghallotta Éva az idegen hangot, azonnal ellen kellett volna állnia. Az, hogy kísértés érte, még nem volt bűne, de az, hogy belebocsátkozott, az már igen. Luther azt mondta, hogy arról nem tehetsz, ha egy galamb elröpül a fejed fölött, de arról már igen, ha megengeded, hogy fészket rakjon rajtad. A kísértésben levő embernek pedig ezt mondja Isten, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab 4:7. Gyakran felvetődik kétkedő módon a kérdés, hogyan jött be a bűn a világba. De a puszta okoskodás vagy vitatkozó szellem rejlik a kérdés mögött, bármilyen választ is adunk, úgysem elégíti ki a kérdezőt. Azért ilyenkor visszakérdezhetünk, mint a híres angol igehirdető Spurgeon tette. Ha bemegy egy tehén a virágos kertetbe, mit kérdezel előbb? Hogyan jött be, vagy hogyan megy ki? Valóban először a bűntől és annak következményétől kell megszabadulnunk. Utána kérdezhetjük azt is, miként jött be a bűn a világba. És ha már bűneinkre bocsánatot nyertünk, és a megtérés újjászületésben Isten gyermekei lettünk, akkor már elfogadjuk a bibliai beszámolót, és nem kételkedünk Isten szavában. Az emberiség tragédiájához vezető úton a kételkedés volt az első lépés. Ezt a kérdést lopta be a sátán az asszony szívébe. Csak ugyanazt mondta az Isten? Megkérdőjelezte Istent, és megbizonytalanította az asszony hitét. Ezt a megbizonytalanodást mutatja Éva felelete, mely már nem egyedik Isten szavával. Egyrészt hozzátesz Isten beszédéhez. Azt mondta Isten, hogy meg se illessétek, noha ez nem hangzott el. Másrészt, míg Isten kijelentősült, figyelmeztető módon mondta, hogy amely napon eszel, meghalsz, ezt Éva kételkedő formába feltételesen adta vissza, hogy meg ne halljatok, amit a héber szöveg jobban kihoz, talán még meghalnátok. Ezután a sátán meghazudtolta az Istent. Bizony nem haltok meg. Ha előbb nem, itt már kellett volna tudni Évának, hogy ellenséggel áll szemben. Most meg kellett volna értenie, hogy miért mondta Isten, hogy őrizzék a kertet. Itt az alkalom, hogy engedelmeskedjék. Őrizze az Édent, az Istene való szövetséget és boldogságot. De már fogva volt, mert kételj volt a szívében. A sátán hazugsága, mint valami méreg csepegett elméjébe, és a sátán rögtön valami nagy ajánlatot is tett. A sátán mindig kínál valamit, ami ragyog, csillog és kívánatos. De ne felejtsük el, a sátán sokat kínál, keveset ad, és végül mindent elvesz. És bárhogy csillog is, az ő ajánlata bűn az. Ez volt az emberiség ős bűne. Ha esztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Ezért vetette ki Isten a mennyből a sátánt is, mert azt mondta, az égbe megyek fel, és Isten csillagai fölé helyezem a ülőszékemet. Ézsaiás 14:13. A sátán olyan akart lenni, mint Isten, és most ezt kínálja az embernek is. És ezt sugalta a Bábel torony építőinek is a fülébe. Építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet. 1 Mózes 11:4. A sátán ezzel a bűnnel kísért mindvégig az emberiség történelme folyamán, és az emberiség utolsó napjaiban is, amikor majd beül Isten templomába az Antikrisztus, és Isten gyanát mutogatja magát, 2 Tesszalonika 2:4, Dániel 11:36, és ezt kínálja az embereknek is, az apoteózist, a megistenülést. Friedrich Malessa szerint az Antikrisztus ezt a lentről fölfele vezető hamis utat kínálja majd az utolsó napokban így, a ti istenetek emberré lett. Milyen szegény. Az én emberem Isten lesz. Elfogadod? És ezt az ajánlatot tette magáévá Éva. A bűnbeesés és a bukás egyfelől látható dolgokkal megmagyarázható, olyan tényekkel, melyek földiek, és az ember immanens tulajdonságaihoz kapcsolódnak. Észlelhető valóság volt a jó és rossz tudás fája a kert közepén, akusztikusan észlelhető volt a kísértő hangja, és látta az asszony, hogy jó a fa eledelre. Közben a szíve elcsábult, látta, hogy kedves a szemnek és kívánatos, közben intellektusát is kísérti a sátán, mert bölcsességért volt kívánatos a gyümölcs. Sokszor értelmi síkon kísért a sátán, ezért mondja az ige, lerontván okoskodásukat és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. 2 Korintus 10:5. Másfelől a kísértés pneumatikus, szellemi természetű. Az ember a benne levő lélek által érzékeny a láthatatlan dimenzió adásaira, és képes kitárulkozni az Isten előtt és segítségül hívni őt imádkozni. De ugyanazon a csatornán beáramlanak a sötétség erői is, ha az ember elfordul Istentől. Az, hogy az ember varázslókhoz megy, spiritizmussal és asztrológiával foglalkozik, jósoltat magának, azzal magyarázható, hogy a lelkét nem az Isten lelke hatja át, hanem a démoni lelkek. És ez a belső támadás. Külső és belső kísértés mindig együtt van, az ember észleli a külvilágból érkező ingereket, és közben lelkét is érik támadások. Például valaki Ingmar Bergman spiritista filmeit nézi, és szövegét hallja, közben a lelkét, a pneumáját, sötét, pneumatikus, szellemi hatás árnyékolja be, és nem tudja, hogy miért fél hazafele menet a sötétben. Valaki ráteszi a kezét az asztalra egy spiritista szeánszon, és közben lelkét beárnyékolja a sötétség hatalma. A kísértés mindig kettős, külső és belső, és a lelkünknek a látható és láthatatlan világ felé való nyitottsága mindkettőt észleli, és e szerint cselekszik, és ennek megfelelően kell cselekednie, ha nincs Isten iránti hűség a szívében. Éva látta, megkívánta, végig gondolta, és közben a sátán beárnyékolta a lelkét, megmozdult a keze, kinyúlt a gyümölcs után, szájához vette és megette. Elszakadt Istentől, és lelkileg meghalt. Azóta az ember lelkileg halott. Efézus 2, 1. és 5. vers. Jakab pedig ennek a mechanizmusát, menetét így írja le. A kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn teljességre jutva halált nemz. Jakab 1:15. Azóta az ember Isten haragja alatt él, és ha nincs megváltója, kezese, Jézusa, akkor Isten haragja alatt is marad. János 3:36. Ezt az ember nem észlelte azonnal. Először csak azt tudta, valami nincs rendben, valami rettenetes dolog történt. Akkor döbbentek rá elveszett állapotukra, amikor meghallották Isten hangját. És meghallották az Úr Isten hangját, amint a hűvös alkonyatkor a kertben sétált. 1 Mózes 3:8. Régi írásmagyarázók szerint ez nem olyan emberi értelemmel felfogható beszédet jelent, mint a 9. vers szavai, hanem az itt olvasható héber kifejezés a kol mithallék, Istennek kertben járó zengedező hangját fejezi ki, Isten rettenetes haragjának írtózatos zengését, rettenetes mennydörgések és villámlások kíséretében, mint ahogyan ez a törvényadáskor a Sínai hegyen volt. 2 Mózes 19. És ezt halvá rejtették-e magukat a fák sűrűjében, mint ahogyan elrejtőznek majd az emberek Isten elől az utolsó napokban, a barlangokba és a kősziklákba, kiáltozván, hegyek, essetek ránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Jelenések 6.15. Az Efézus 4.26-ban pedig ezt mondja az Isten. A nap ne menjen le a ti haragotokon. Isten tartotta magát a szavához, és még aznapon felvette az emberrel a kapcsolatot. De az Úr Isten kiáltott az emberhez, és mondta, hol vagy? 1 Mózes 3.10.
1: Hallottuk, hogy a külső és belső kísértés mindig együtt van. Micsoda kegyelem számunkra, hogy megtapasztalhattuk Isten ígéretét, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Forduljunk hát hozzá bizalommal. Mindenható Istenünk megtartó kegyelmét kívánjuk kedves hallgatóinknak, és sok szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont

0: egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne merjünk kételkedni. A mai ige: Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Gondolatok az igéről. Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden lelki szolgájának. Csak menjünk előre hittel, és az Úr megtisztítja előttünk az utat. Az emberi és a sátáni családság tekervényei kiegyenesednek előttünk. Nem kell követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, vaszáraik lehullanak. Nem lesz szükségünk sem faltörőkosra, sem feszítő vasra. Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk. Ezért ne üldögéljünk gyáván és remegve, menjünk előre kötelességünk útján, hiszen az Úr megígérte: én megyek előtted. Ne kérdezzük, miért. A mi feladatunk az előretörés. Az Úr ügyéről van szó, és ő alkalmassá tesz majd bennünket a szolgálatra, minden akadály elhárul. Hát nem megmondta: az ércajtókat betöröm? Ugyan mi állhatna útjába, és mi gátolhatná akarata végrehajtásában? Isten szolgáinak kimeríthetetlen erőforrásuk van. A hit előtt szabad az út, akármilyen emberi erő torlaszolja is el azt. Ha az Úr azt mondja: betöröm, leverem, akkor ne kételkedjünk ígéretében. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva,

0: 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül sor. A megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-áig, pénteken délig. Megtörtént a Magyar Baptisták Világszövetsége 2026-os tanácsülése. A Magyar Baptisták Világszövetsége azért jött létre, hogy a határon túli és szorványban élő magyar baptista közösségek közötti kapcsolatokat összetartsa, ápolja, erősítse. Ennek megfelelően az egyes területek képviselői minden évben találkoznak valahol, hogy mélyebb betekintést adjanak életükbe, szolgálataikba, örömeikbe és kihívásaikba. Idén Kárpátaljára remélték ezt a találkozót összehívni, abban a reményben, hogy a háború lezárul addigra, de végül módosítani kellett a terveiket, és Zsámbékon találkoztak. A találkozó fontos része volt, hogy megismertették a képviselőkkel azt az állásfoglalást, amit az európai baptizmus egészsége és jövője érdekében az Európai Baptista Szövetség elé terjesztettek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek ezekről. A jelenlévők egyhangúlag támogatták ezt a folyamatot és a benne képviselteket.
1: Kulturális programajánló.
0: Megnyílt a Szent István könyvhét. Megkezdődött a Szent István könyvhét hétfőn Budapesten. A keresztény könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadvánnyal, köztük 57 újdonsággal és 38 szerző dedikálja műveit. A könyvhéten részt vesznek a szerzetes rendek kiadói, köztük a jezsuita kiadó, a Pannonhalmi Főapátság Bencés kiadó és a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A protestáns kiadók közül részt vesz a seregszemlén a Dunántúli Református Egyházkerület kiadója, a Baptista Harmat kiadó, a Református Kálvin János kiadó, az Evangélikus Luther kiadó és a Magyar Bibliatársulat Alapítvány. A katolikus egyházi kiadók között említették a görög-katolikus metropólia kiadóját, a Szent Gellért kiadó és nyomdát, és a Szent István társulat

0: A könyvhéten továbbá képviseltetik magukat az egyházi sajtó kiadói és magánkiadók is. Az örökség kötelez. Május 24-én az országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. A téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel!
1: Egészséget mindenkinek!
0: Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. A jelentkezési határidő június 14-e. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon, a Szeretet Híd program keretében. Református istentisztelettel kezdődött meg május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretet Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000-en vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az imahetet május 15-én istentisztelettel nyitották meg az egyházközség templomában. Igét hirdetett Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs, csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az imaközösség és a lelkigondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Napos, felhős a hét, csak helyenként esőkkel. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható. Pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk. A hét további részében szombatig bezárólag sokat süt majd a nap. A nappali felhőképződésből helyenként alakulnak ki záporok, egy-egy helyen zivatarok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Honnan vagy? Nézd meg magadat. Honnan vagy? Nem csoda az, hogy vagy? Honnan vagy? És honnan van minden, amit nem emberkéz alkotott? A porszem, a felhő, a csillag, az árnyék, a víz, s minden, minden. De legkivált, te magad honnan vagy? Neked ez nem csoda? Gárdonyi Géza.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ha valaki emlékszik, hogy hol is hagytuk abba az apostolok cselekedetei tanulmányozását, hát kis hián tragikus vége volt az elmúlt heti beszélgetésnek, nem miattunk, hanem amiatt, mert hát Pál apostollal mi is történik Lisztrában? A tömeg, amelyik először isteníti Barnabást és Pált, megfordul az Ikóniumból érkezetteknek a hatására, és olyan szinten ellenségessé válik, hogy még meg is kövezik Pált, és de hogy pontosan idézzük a szöveget, tessék csak nézni, mit ír az Apostolok Cselekedetei 14. fejezet 19. versétől. Antiochiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Az elmúlt alkalomnak a legvégén már alig volt lehetőség erről a két versről mondani valamit, most muszáj, hogy ezzel kezdjük. Mert ezzel az elment Derbébe Lukácsi közléssel, hát úgy túl is vagyunk a dolgokon. Akkor ezért egy néhány dolgot szeretnék tisztázni. A megkövezés nem azt jelentette, hogy Pál apostolt néhány kővel megdobták. Mert akkor ezt írta volna Lukács. A megkövezés az egy halálbüntetés volt, és sajnos a kortársak ebben a dologban nagyon profik voltak. Ez azt jelentette, hogy olyan kőzuhatagot zúdítottak valakire, hogy nagyon sokszor azok a kövek nem csak agyon zúzták, mindenütt súlyos sérüléseket, tehát töréseket, egészen agyalapi törésekig tudtak ezzel a megkövezéssel elérni, sőt, nagyon sokszor súlyos csonttörések is történtek ilyenkor, hanem nagyon sokszor addig dobálták, míg fölötte egy kupac kő állt. Ezt jelentette a megkövezés. És hogyha ez nem lett volna elég, azt írja itt a Szentírás, hogy kivonszolták a városon kívülre. És szeretném mondani, hogy ez nem azt jelentette, hogy négy ember kedvesen hordágyra rakta, és mint a tojást kivitték a városon kívülre. Ez a kivonszolás, ez a lehető legszörnyűségesebb módon történt általában, ami önmagában is elégséges lett volna ahhoz, hogy valaki belehaljon. Nem kellett hozzá a megkövezés. És ez a városon kívülre való kihurcolás, ez ráadásul azt jelentette a kor szabályai szerint, hogy nem érdemel temetést, tehát nem lesz temetése. Tehát kihúzták valahova, és ez általában borzasztó még kimondani is, de legtöbbször úgy történt, hogy ahova egyébként a szemetet szokták kihordani, és ott hagyták. És akkor körülvették a tanítványok. És egyszer csak azt látták, hogy Pál életjeleket ad. Aztán azt látták, hogy Pál föláll a lábaira, és aztán azt látták, hogy Pál nem csak föláll a lábaira, hanem bemegy velük együtt vissza a városba. Nem szerettem volna senkit semmiféle gyomorforgató dologgal terhelni, amikor az előbb a megkövezésről beszéltem. Csak azt szerettem volna, hogy mindenki érzékelje, hogy alapvetően az, hogy Pál él, az isteni csoda. Ez akkor is isteni csoda lett volna, hogyha Pált úgy viszik be négyen, és hordágyon, és azt olvastuk volna, hogy néhány hónap gondos kezelés után a testvére kicsempészték a városból, de még akkor is nyomorék maradt, mert ennek a következményeképpen mindenképpen teljes fizikai sérülések után nyomoréknak kellett volna maradni. Eljött Pál a saját lábán megy be, és utána másnap a saját lábán távozik a következő városba, Derbébe. Ez elmagyarázhatatlan. Én nem is próbálom elmagyarázni, Isten csodái nem szorulnak magyarázatra. Tehát amikor az Úr Jézus azt mondta Lázár sírjánál, hogy Lázár jöjj ki, akkor kijött a halott úgy, ahogy bepójálva volt, halotti leplekbe bugyolálva, ez már önmagában érthetetlen, hogy hogy tudott kijönni, de a Szentírás nem azt akarja, hogy elmagyarázzuk, hanem hogy higgyünk az Istennek, és higgyünk Istenben. És Pál átélte, hogy ebben a helyzetben Isten visszaadta az életét. Azt mondta Isten, hogy meg fogja őket őrizni. Úgy tűnik, hogy a megőrzésről nekünk a saját véleményünk néha fontosabb, mint az Istené, hiszen a számunkra a megőrzés az semmi másban nem merülhet ki, mint hogy soha ilyesmi nem történhet. Pedig, amikor Isten valakinek akár egy súlyos műtét után adja vissza az életét, az nem kisebb csoda, mint hogyha nem is kerül sor a műtétre. Ellenben, és ezt nagyon nehéz szívvel és óvatosan merem csak elmondani, nehogy azt higgye bárki is, hogy könnyen dobálózok én itt a szavakkal, ellenben Isten sokszor pontosan ezáltal nyit kaput olyanokhoz, akik szenvednek, nyomorúságban vannak, mert aki ebben benne volt, annak a szava hitelesebb, hiszen tudja, miről beszél. Aki még soha nem élt át fájdalmat, az körülbelül olyan, mint a gyermekneveléshez általában azok szoktak a legjobban érteni, akiknek még sose volt gyerekük. Mihelyt megérkezik az első jelentés, problémák szoktak támadni, addig minden tökéletes és minden nagyszerű, utána vannak gondok. Na most az a helyzet, hogy a hívő életben is ezek a megpróbáltatások, pár később azt fogja róla írni, hogy kimunkálják a kipróbáltságot, a kipróbáltság az álhatatosságot, az álhatatosság a reménységet, és ez a reménység nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Minden esetre Pál nem vesz ki betegszabadságot. Azt mondta egyszer az Úr Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mehettek be az Isten országába. Hát ez az ige meg hogy jön ide? Tessenek megnézni egy kisgyermeket. Esik hatalmasat, odaveri az orrát, fejét, könyökét, lábát, bokáját, bármit, és amikor ez megtörténik, akkor a gyerek sír és mondja, hogy fáj, de 5 perc múlva már lehet, hogy nevet és vidáman játszik, hiszen megkapta maga 2 pusziát, és ezek szerint nem történt valami nagyon súlyos dolog, és a gyermek nem fog színészkedni, nem fog rátenni még 2 lapáttal, nem fogja magát sajnálni, meg sajnáltatni a legtöbb esetben, hanem annak rendje módja szerint megy tovább. Hát úgy tűnik, hogy Pál apostol nem színészkedik, nem sajnáltatja magát, hanem hogyha Isten felemelte ebből a helyzetből, akkor indul tovább. Ez egy nagyon különös állapot, de azért akartam mindenképpen hangsúlyozni, hogy tessenek megnézni, hogy Isten ilyen munkát is el tud valakiben végezni, hogy ne érezze a saját állapotát valami rendkívülinek és különlegesnek, és ne tegyen úgy, minthogyha nem tudna valamit megtenni, amit éppen meg tud. Tovább tud menni Pál Derbébe? Úgy érzi, igen? Tovább fog menni? Igen. Miért? Mert erre hívta az Úr. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, folytatja Lukács a beszámolót, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Hát egy kicsit többet szeretnék tudni Derbéről én is, és még mielőtt valaki megkérdezi, hogy de miért nem írt többet? Hát az eddigiekről sokkal többet írt Lukács. Hát ezt majd Lukástól kell megkérdezni, ha egyszer az örökké valóságban leszünk, hogy erről miért nem írt többet. De azért egy nagyon fontos dolgot leírt, hogy sokakat tanítványát tettek. Tehát Derbe nem az a hely volt, ahova elvonultak a világ szeme elől, és még egyszer elő ne forduljon, hogy a bizonyságtétel miatt nehéz helyzetbe kerülünk, inkább hallgatunk, most eltűntünk a lisztrai, ikoniumi, antiochiai szemek elől, és illaberek, náda, kerek, mögöttünk a köd. Ők végezték azt a munkát, amit Krisztus rájuk bízott. Talán ennél is csodálatosabb az, hogy amikor úgy érzik, hogy Derbében elvégezték a munkát, elindult a Krisztus evangéliumának a gyümölcseként a gyülekezet, hova is térnek vissza? Hát, Lisztrába, meg Ikoniumba, meg Antiochiába. Na de hát mindegyik helyen nagyon súlyos dolgok történtek, egyre súlyosabbak. Hát nem kellett volna azt mondani, hogy Derbéből más úton tértek vissza, és hát annyi út volt, amiben el lehetett volna érni a tengerpartot, aztán hajóra szállni. Ott volt a szívükben egy nagyon nagy felelősség. Tessék csak nézni! Visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Ez nem így van a Szentírásban, de én most tételeket fogok mondani, jó? 1. erősítették a tanítványok lelkét. Miért? Hát először is, mert a tanítványokban ezek friss, megtértek, még akkor is, hogyha nagyon sokan közülük gyermekkoruktól ismerték az írásokat, hiszen zsidó származásúak lévén szombatról szombatra a zsinagógában tanították nekik az írásokat, de mégis a Krisztusban való élet szempontjából újak. És kellett, hogy erősítsék a tanítványok lelkét, hiszen ezek kimozdultak egy sok éves, évtizedes állapotból, magyarul a hazai pályát elhagyva most, mint egy idegenek éltek a saját korábbi életterükben is, hiszen ők keresztjének kélettek. Ilyenek nem voltak korábban se Ikóniumban, se Antiókiában, se Lisztrában, és ez nyilván ez az új életfelfogás, ez az új életvitel sok kérdést vetett föl. Ráadásul bennük is. Jól csináljuk? Helyén való, amit teszünk? Ami korábbi gyakorlatunkhoz képest a kereszténységet így kell megélni? Nagyon nagy szükségük van a tanácsadásra. Aztán a következő, ez a kettes tétel, bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Ez nagyon fontos. Pál tudta, és Barnabás is tudta, hogy a hitre eljutni az egy csodálatos ajándék. A hitben megmaradni az egy még csodálatosabb kegyelem. És abban a pillanatban, hogy valaki hitre jutott, nem egy megnyugvó pontra jutott az élete, hanem egy harcmezőre. És ezt azért akarom hangsúlyozni, mert nem szeretném, ha bárki azt mondhatná, hogy még ebben a Biblia tanulmányban se arról hallott, hogy sok harc következik a kereszténységben, hanem valamiféle rózsaszínű köd. Mert nincs ez a rózsaszínű köd, amit nagyon-nagyon sokan hirdetnek. Nem úgy van, hogyha Krisztushoz jövök, akkor onnantól kezdve minden szép lesz, jó lesz, kedves, és nem fog kísértés jönni, nem lesznek támadások, nem rágalmazhatnak meg, nem jönnek, akik üldöznek, lehet, hogy még a elvileg saját félről is, hiszen akik vallásos begyöpösödöttséggel gondolnak a keresztény életükre, semmivel nem különbek, mint azok, akik a zsidó gyakorlatot féltve támadtak rá a keresztényekre. És azt mondja Isten igéje, hogy szükség volt, hogy bátorítsák őket, hogy erősítsék őket a hitben, és hogy elmondják neki, és most szó szerint idézzük, ami a Szentírásban van, tessenek csak nézni. Mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Pál apostol nem árult zsákba macskát, Barnabás sem árult zsákba macskát, teljesen világossá tette, hogy innentől nem rózsákkal lesz szegélyezve az út, és nem arannyal lesz kikövezve a keskeny út. Azt mondta egyszer egy lelkipásztornak a felesége, hogy ha ilyeneket fogsz prédikálni, akkor ne számíts arra, hogy sokan jönnek majd a gyülekezetbe. A lelkipásztor azt mondta, hogy igazad van, de ha ezeket nem mondjuk el, akkor nem számíthatunk arra, hogy többen célba is fognak érni. Ez nagyon fontos, mert ha valaki úgy kap meghívást a Krisztus követésre, hogy később úgy érzi, hogy őt becsapták, hitegették, félrevezették, én most konkrét településeket tudnék mondani, ahol azért ellenségesek az evangélium hirdetésével, mert korábban voltak olyanok, akik oda mentek, és valami nagy, csodálatos, rózsaszín dolgokat mondtak a Krisztus követésről, aztán amikor valakik eljutottak a döntésre, csatlakoztak a közösséghez, akkor meg elkezdték nekik magyarázni, hogy ja, hát ez mostantól nem így lesz, mostantól ezt kell tenni, azt kell tenni, amazt kell tenni, és azok az emberek úgy érezték, hogy lépre mentek. Na hát a hívő életben nincsen lép. Nem lehet olyan mézes madzag, amit húzgálunk egymás óra előtt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. A keresztény ember nem azért követi Krisztust, mert szenvedni jó, és a mazoizmus azt követeli tőlünk, hogy élvezzük a szenvedést, hanem a keresztény ember azért követi Krisztust, mert ez az út vezet az örökké valóságba. Krisztus az életét adta értünk, azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és a szeretetünk, a Krisztus iránti szeretetünk arra víz bennünket, hogy a körülményektől függetlenül kövessük Krisztust. Egyébként nem mindig ilyen szörnyű nehéz az út. Pál apostol később nem azt fogja mondani, hogy megtanulta azt, hogy nyomorúságra még nagyobb szenvedés jön, hanem azt mondta, hogy megtanultam, hogy minden körülmény között elégedett legyek, tudok bővölködni, és tudok szűkölködni, tudok élvezni a Krisztustól nyert szabadságot és az evangélium szabad hirdetését, és azt is tudom, hogy milyen, amikor veszedelemben népem közt, veszedelemben idegen között, veszedelemben rablók közt, veszedelemben szárazföldön, veszedelemben tengeren. Ez egy másfajta élet. De mindig az a kérdés, hogy ott van-e közben Krisztus. Tehát ez volt a következő, hogy igazat mondtak. És utána még egy nagyon fontos jött. Tessék csak hallgatni. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Itt most megint kénytelen vagyok megállni. Mert hogy a gyülekezetek abban a pillanatban, ahogy megalakultak, valamiféle struktúrát kellett, hogy kapjanak. Nagyon sokszor szokták mondani, hogy a királyi papság elve kizárja azt, hogy legyenek bárkik, akik a gyülekezetben bármilyen szempontból is többek a többieknél. Hát nyilván az üdvösség szempontjából senki nem lehet több a többinél. De az előjárás az egy óriási felelősség, és a jeruzsálemi gyülekezetben az apostolok nagyon hamar jutottak el arra, hogy de szükség lesz diakónusokra, később presbiteroszokra, presbiterekre, és ez a presbiter nem feltétlenül életkora szerint volt vén, mint amit maga a kifejezés jelent, hanem a Krisztus tapasztalata, vagy a hívő életben járás tapasztalata volt nagyobb. Azon gondolkoztam, hogy milyen alapon választhattak Pálék presbitereket, elöljárókat. Hiszen épp az előbb mondtam el, hogy itt azért a legtöbben újak voltak a hitben. Igen, ám, de az nagyon hamar kiderült, hogy akik a gyülekezethez csatlakoztak, mekkora szentírás ismerettel rendelkeznek. Nyilván nagyon fontos szempont volt a lelki ajándék, hogy képesek-e a szentírás ismeretét, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy ekkor még, amikor ez történik, a Márk evangéliuma Péter szájában élőben volt hallható, hiszen Márka szerint jegyezte le. Ekkor még Máté is valószínűleg csak törte a fejét azon, hogy egyszer le kéne írni a dolgokat, hiszen ekkor még az apostolok nagy része életben volt. Jánosnak még eszébe sem volt, hogy evangéliumot fog írni, az jó pár évtizeddel később fog történni. Tehát az új szövetségi szentírás akkor élő szóban létezett csak. Tehát az ószövetségről beszélünk. Az pedig a zsinagógai háttérből jött, és ez nem azt jelentette, hogy kizárólag héber származásúak lehettek a presbiterek között, mint ahogy máshogy tudjuk, hogy nem is így volt, de olyanok, akik jóval korábban prozelitákká lettek, és az írás tanulmányozásában előjártak már korábban is. Egyszer úgy fogja fogalmazni majd Isten igéje, hogy ráépültetek az apostolok és a proféták alapkövére. Tehát visszanyúlik ez az építkezés egészen, ha tetszik, a teremtésig, és egészen Mózesig és a későbbi profétákig. Tessék arra gondolni, hogy Isten bölcsessége nem hagyta a gyülekezeteket alkalmas emberek nélkül. Ha megfigyelték, én elkerültem azt a szót, hogy vezetőséget választottak a gyülekezetnek. Azért, mert a kereszténység, bár mostanában a legtöbb helyen ezt a szót használják, de nem jól tűri ezt a szót. Ugyanis itt elöljárásról kell, hogy legyen szó. Ami azt jelenti, hogy miközben tanítom a többieket, most engedhessék meg, hogy a presbiter szempontjából beszéljek, én magam is tanulok, és amiközben valakiknek elmondom, hogy e szerint kell járni, én magam is a szerint járok, és Pál apostol ezt az előjáróságot annyira vette komolyan, hogy azt találta mondani egyszer a korintusiaknak, legyetek az én követőim, amint én is a Krisztusé. És jóval később majd azt fogja írni Timóteusnak a síralomházból, hogy amiket tőlem hallottál sok tanúbizonyság mellett, add át másoknak, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Magyarul itt a generációk is egymásra fognak épülni. Hogyan? Úgy,
3: hogy elől járnak a hitben, megalapozzák a következő generáció hitét is azok, akik Krisztus tanítványai lettek. Aztán Pizidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, hirdették az igét Pergében, lementek Atáliába, innen Antiochiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. Nem véletlen, hogy nem szerettem volna, hogy ne kerüljön a mondat végére pont. Azaz, ne lássuk, hogy ha elindultak Antiochiából, akkor rendkívül fontosnak tartja Barnabás és Pál, hogy visszatérve ne húzzák és halogassák az időt, hanem beszámoljanak tételesen, pontról pontra. Ne tessenek elfelejteni, hogy Lukács, hiszen itt még nincs együtt Barnabással és Pállal, ekkor még nem kapcsolódik a misszióút munkatársaihoz, az majd csak a második misszióút során fog megtörténni. Tehát Lukács hallomásból tudja, mások elbeszéléséből tudja ezeket a dolgokat. Így jegyzi föl. Természetesen, mivel személyesen ismerte Barnabást, volt lehetősége kikérdezni. Mivel személyesen ismerte Pált, volt lehetősége kikérdezni. És mivel személyesen járt Antiochiában, az antiochiai testvéreket is volt bőven lehetősége kikérdezni. Tehát ebből adódik, hogy amikor ő ilyen összefoglalóan ír, akkor azt akarja értésünkre adni, hogy Pálnak és Barnabásnak részben természetes belső indítása volt, hogy tudjon róla a gyülekezet, nem csak, hogy visszatértünk, hanem, hogy mit végeztünk. Mert hogy a gyülekezet végig imádkozott. Miért nem halt meg Pál a kövek alatt? Mert Isten kegyelme volt vele. De azért lehet, hogy az Isten kegyelme azért is volt vele, mert odafigyelt Isten arra is, hogy Antiochiában sokan imádkoznak. Néhány órával ezelőtt beszélgettem valakivel, aki kórházban van, nehéz állapotban, és amikor annyit mondtam neki, hogy imádkozunk érted, azt mondta, hogy ó, hát én azt tudom. Tegnap is a leghatározottabban éreztem, még az órát is mondta, hogy most imádkozik értem a gyülekezet. Az az igazság, hogy én magam is átéltem annak a csodáját, hogy mit jelent, ha imádkoznak. És én azt gondolom, hogy minden hívő ember, aki pláne az Úr munkájában fáradozik, átéli azt, hogy egyszer csak szinte érthetetlen fordulatok következnek be, aztán később kiderül, hogy abban az órában érte imádkoztak. Nem az imádság, a mindenható Isten reakciója a lényeg, de valamiért Isten azt akarta, hogy ezt ne felejtsük el. Pálék pedig nyíltan, világosan és egyértelműen mindenről beszélnek. Ami azt jelenti, hogy nem azt mondják el, hogy testvérek, akárhova mentünk, mindenütt gyülekezet van, nagyon sokan megtértek, és egyszerűen emberek ezrei jutottak a Krisztus megismerésére. Egyrészt, mert nem is gondolom, hogy ezrek voltak, másrészt nem gondolom, hogy Pálék ezzel a mai misszionárius tempóval próbálták volna meghódítani az antiochiaiak szívét, mert nem az ezrek a kérdés, hanem hogy mindenütt gyülekezetek alakultak, amihez hozzátartozik, hogy innen elkergettek minket, amoda is menekültünk, ott még meg is köveztek, de aztán, testvérek, visszamentünk, erősítettük a testvéreket, előjárók állnak a gyülekezetek élén, és mindenütt, ahova vezetett minket az Úr, elindult a munka, amit az Úrért kellett végezni. Hát csodálatos lenne, ha ma is így számolhatnánk be a munkánk eredményéről, ugye? Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 20-a. Kolumbusz Kristóf itáliai származású, a portugál majd a spanyol korona szolgálatában állott utazó. A négy nagy hajóutat megjárt tengerésztiszt 1506-nak e napján hunyt el. Hiteles aforizmája: a tenger végén nem feneketlen szakadék van, hanem egy másik kontinens. A híres 1492-es fölfedezése vezetett a világtérkép kitágulásához és az amerikai kontinens föltérképezéséhez és kolonializálásához.
2: Rádai Pált 1733. május 20-án érte a halál. A jómódú nemes író, költő, a hazai kulturális élet pártfogója. 1703-ban hűségesküdt tett II. Rákóczi Ferencnek, akinek belső titkára, majd a kancelláriájának vezetője lett. Ő felelt a diplomáciai élet irányításáért, ő fogalmazta meg a külföldi tájékoztatásra készült kiadványokat, részt vett a selmeci és nagyszombati béketárgyalásokon. A szatmári béke után a protestáns egyház ügyeiért vállalt tetteket, közszereplést. Így lett a református egyház első egyetemes főgondnoka. Mély hitéről tanúskodik a 16 kiadást megélt Lelki hódolás című énekes és imádságos könyve, de több vallásos tárgyú munkát is írt. Támogatta Mányoki Ádám festőt, pápai Párizs Ferenc latin-magyar szótárának kinyomtatását és Bél Mátyás tudományos tevékenységét is. Ő a híres péceli Rádai könyvtár alapítója, az állományt a család és saját könyvgyűjteménye darabjai alkották. Egy szép imájából idézünk: ó, kegyelmes Isten, taníts jól és igazán könyörögni, hogy az én szívemet elődbe kiöntsem, és az én fohászkodásaimat a te kegyelmed kebelében letegyem.
1: Honoré de Balzac 1799-től 1850-ig élt francia realista regényíró. Az Emberi színjáték gyűjtő című 95 regényt és elbeszélést tartalmazó epikai folyama az emberi szenvedélyek szinte tudományos igényű, pontos ábrázolása jobbító szándékkal, ahogy maga fogalmazta. Az írónak azt a célt kell maga elé tűznie, hogy erkölcsileg megjavítsa a maga korát, máskülönben csak hiú mulattatója az embereknek. Máig olvasottak hatásosak művei közül a Goriot apó, az Eugène Grandet, a Nüssingen ház, a Szamárbőr és az Elveszett illúziók.
2: A Méter egyezmény az 1875. május 20-án Párizsban aláírt nemzetközi okmány, melynek célja egy nemzetközi méréstudományi intézet fölállítása a mérési egységek azonossága érdekében. A 17 ország által aláírt egyezményt 1921-ben jelentősen felülvizsgálták. A rendszert 1960 óta SI mértékegységrendszernek, Système International de Unité nevezik.
1: Kovács Sándor 1869-ben született. Pozsonyi és hallei tanulóévek után tanár a Pozsonyi Teológiai Akadémián, melynek 1917-től igazgatói tisztét is vitte. Majd a Pécsi Egyetem Soproni Hittudományi Karán tanított. A Dunáninneni Egyházkerület főjegyzői tisztét is betöltötte, és 1935-ben püspökké választották. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak tagja, a Luther Társaságnak pedig főtitkára és elnöke is volt. Szerkesztésében jelentek meg az Evangélikus Őrálló, az Ösvény, a Protestáns esték és a Jó pásztor című orgánumok, valamint a Keresztény imádságos könyv, a Kisénekes könyv és a Magyar Protestáns Történelmi Emlékek című kiadványok. Számos cikkén kívül önálló munkái például a protestáns nemzeti költészet, a hit pajzsa és a haladás törvénye a kereszténység történetében.
2: 1910-es születésű Gáldi László nyelvész, irodalomtörténész, műfordító, szótárszerkesztő. Barta János szerint káprázatos nyelvtudással és példátlan filológusi erudícióval párosult terjedelmes életművéből a felvilágosodáskori román-magyar művelődési kapcsolatokra vonatkozó kutatása és verstani, illetve stilisztikai munkássága jelenti a legnagyobb nyereséget. Legismertebb műve az Ismerjük meg a versformákat.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint a Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem az embereknek, tudván, hogy ki, ami jót cselekszik, azt vendi az Úrtól. Efézus 6:8.
1: Szolgálni az Úrnak azt jelenti, hogy kitüntető, fölemelő megbízatásnak veszem, amikor kér tőlem valamit. Szolgálni az Úrnak azt jelenti, tekintsük úgy az élet sokféle alkalmát, hogy abban az Úr kéri az erőnket, hogy segítsen vinni vele valakit másnak a terhét, aki már nem bírja. Az Úr kéri a mosolyunkat, hogy földerítsen vele egy szenvedő embertársunkat. Az Úr kéri a szavunkat, mert üzenni akar vele valakinek egy komoly figyelmeztetést. Az Úr kéri az akaratunkat, amivel a nappali vagy éjszakai műszakban dolgozunk, mert építené szebbé és boldogabbá akarja tenni vele az országot. Az Úrnak szolgáló lélek az, aki mindig készenlétbe tartja önmagát, és mindenét arra a kiváltságra, hogy az Úrnak szüksége van rá. Így higgyünk hát az Úrnak. Így, hogy szolgáljunk neki lélekből. Örüljünk annak, hogy ott, ahol éppen vagyunk, még ha akármilyen nehéz munkában is, a háztartásban, hivatalban, gyárban, műhelyben, iskolában, az Úrnak ott van ránk szüksége. Egyszerre örvendezővé válik az életünk és a munkánk, és érdekessé, változatossá, ha azzal a szolgálatkészséggel végezzük, hogy az Úrnak szüksége van ránk. Ám sohasem fogja örömmel szolgálni tudni az Urat az, aki csak úgy mellékesen teszi, alkalmilag, egyszer-egyszer megpróbálja. Akkor szolgálunk csak örömmel, ha teljes szeretettel és minden erőnkkel tesszük.
0: Köszönöm, áldott Istenem, hogy megérthetem, mindenem tőled van, és azért adtál mindent, hogy néked szolgáljak vele. Köszönöm, hogy részese lehetek örömmel végzett szolgálatom révén harcodnak, melyet országod megvalósulásáért vívsz a gonosz ellen. Jézus Krisztus is küzdelmet vívott a Golgotán, ezt a küzdelmet, és a te országod igazsága diadalmaskodott húsvét reggelén. A te országod, szentséged örömének, szeretetének az e világba való beáramlása valósul meg ott, ahol hiszek Jézusomban. Hálás vagyok, hogy cselekedeteimmel, hitemmel én is egy lehetek azok közül, akik szép és jóvá teszik-e földi életet. Kérlek, add, hogy folytonos tűzzel, és ne csupán pillanatnyi föllángolásokkal élhessek a szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szelídség, béketűrés, testvériesség, igazságosság erőivel. Ezért halt meg, és támadott föl Jézus. Ezt munkálja, ennek a megvalósulását munkálja tovább a földön. Ezért mondja, hogy így imádkozzunk, jöjjön el a te országod. Egész lelkemből hiszem, hogy azt akarod, boldogan éljünk. És kérem, hogy ennek érdekében vigyázza lelkemre, hogy kerülhessem a bűnöket, hogy tisztán tarthassam magam, erkölcsösen élhessek. Köszönöm, hogy mindez a te követésedben valósulhat meg. Elég az, ha te reád nézek, te fogsz engem tanácsolni, oltalmazni, győzelemről győzelemre segíteni. Engedd, hogy ez így történjék mindannyiunk életében. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva, december 31-én lejár a református egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a református egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába, az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket. Ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, amelyekre szeptember hónapban kerül sor. A megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus charta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatot Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2-a szerdán 14 órától lesz. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell legalább augusztus 28-áig, pénteken délig. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel pénteken, május 22-én 17 órától a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi program sorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, vándorlók,

0: Az új hit gyökeret verhet a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyháztörténeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthelyen, az evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Az időjárásról elindult ismét a melegedés. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható. Pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, ismét Farkas Leventével beszélgetünk a profétákról, illetve a proféciákról.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És most a Mózes könyvét egy kicsit túlléptük, eljutottunk az első olyan könyvhöz, amelyik kifejezetten profétáknak a könyve. Ézsaiásnál, akiről most beszélünk, nála azért mindig elmondjuk, hogy proféta.
3: Igen, tehát időben is nagyot léptünk előre, nem csak könyvet váltottunk Mózestől Ézsaiáshoz, tehát teljesen más korban és más történelmi körülmények között szólaltak meg ezek a proféciák. Ézsaiás könyvének 42. részéből az első 5 verset fogom most felolvasni, ez lesz a proféciánknak a témája, illetve alapigéje, tehát Ézsaiás könyve 42. rész első 5 vers, Károli fordítás szerint olvasom Isten szavát, mely így szól. Ímé, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármázik, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvény tanít, és a szigetek várják tanítását. Így szól az Úristen, aki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésével a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak. Úgy nevezük ezt az éneket teológus berkekben, hogy Ebed Jahve dalok vagy énekek, ez egy héber kifejezés, a

0: Ebed Jahve, az Ebed szolgát jelent. A Jahve pedig ugye az Úrnak az ószövetségi neve, vagyis magyarra úgy fordíthatnánk, hogy az Úr szolgájának éneke. Négy is van ezekből a Bibliában, méghozzá Ézsaiás profétánál van mind a négy. Most csak a négyből a legelsővel foglalkozunk, ami Ézsaiás könyvének 42. részében van. Azzal kezdődik ez a profécia, hogy gyönyörködöm új fordítás szerint, a Károli fordítás szerint pedig, ahogy hallottuk, szívem kedvel, tehát szívem kedveli, vagy gyönyörködöm benne. Ézsaiás azért fogalmazza az ímé mutató szót, ugye ezzel kezdedik, hogy ímé az én szolgám, akiben gyönyörködök, vagy akiben kedvem lelem, vagy szívem szerint való. Azért kezdi tehát ezzel a ímé, ez egy mutató szó, ezzel az mutató szóval, hogy rávegye a zsidókat, ugye, akik az eredeti hallgatói voltak ennek a proféciának, tekintsék az eseményt úgy, mintha már bekövetkezett volna, tudnilik azt az eseményt, amiről itt szó van, mert az akadályok, melyek a szemük előtt voltak, kétségbe ejtették volna őket. Milyen akadályok voltak a szemük előtt? Babiloni fogságban vannak éppen. Hát az elég nagy akadály volt. Mikor elkeseredtek, mikor kétségbe estek, mikor kétségeskedtek, mikor mindenféle kérdések jelentek meg bennük, akkor Isten megszólal ezzel a proféciával. És ugye az ímé mutató szóval azt mondja, hogy tekinteteteket most ne arra vessétek, ami körületetek van, és a nyomorúságra, a fogság állapotára, hanem tekintsétek, amit én most mondok, úgy, mintha már megtörtént volna. Már még nem látjátok megvalósulni, de tekintsétek úgy, mintha már megtörtént volna. Ugye ez az ímé szónak, ami hiányzik már egyébként az új fordításból, de a Héberben benne van, és a Károliba is nagyon helyesen benne van, ilyen többlet jelentése van, ezért kár, hogy kihagyták az új fordításból, és nincs benne, csak a Károliba.
1: Hát és még ezt a szívem, akit szívem kedvel, ezt a szót is hadd idézzük föl, hiszen erről is annak idején Sámuel próféta beszélt, és le is van írva, amikor Dávidot kiválasztotta a következő királynak, hogy majd Sault fogja leválasztani, akkor előtte megpróbálták az elsőszülött fiát, Eliábot, aztán nem jelent meg Isten üzenete, és erre azt mondta Sámuel, hogy hát Isten nem azt nézi, amit mi azt nézzük, amit csak látunk. Isten meg csak a szívet. És egyébként ugye Dávidról is ezt írja a Szentírás, hogy Isten szíve szerint legkedvesebb embernek nevezték el, vagyis most is itt is arról szól, hogy Isten szívünket, vagyis amit te is mondtál, hogy mi sem mindig azt nézzük, amit látunk a világban, hanem amit gondolunk, amit hallunk, ami a szívünkben van a lélek által.
0: Így van, és ez fontos, ugye, hogy arra emeljük mi is tekintetünket, hogy a fogságban lévő népnek a tekintetét Isten az ígéretére, proféciánk keresztül megszólaló ígéretére akarja szegezni. Ne azt nézzétek a nyomorúságot, amiben most vagytok, hanem vegyétek úgy készpénznek, ha úgy tetszik, mint hogyha meg is valósult volna. Ki lehetett ez a szolga, ugye, akiről itt szó van az Ebed Jahve, vagyis az Úr szolgái dalokban? Ugye most csak az elsőt nézzük a négyből, ami Ézsaiásnál van. Ezt a kifejezést maga Ézsaiás több mindenkire is használja. Először maga Ézsaiás szerepel az Úr szolgájaként a 20. részben, önmagát nevezi az Úr szolgájának Ézsaiás. Tehát maga a proféta. Majd utána a hűséges Eljákim, Ezékiás királynak a jobb keze a 22. részben szerepel az Úr szolgájaként. Őt is az Úr szolgájának nevezi. Később pedig Izrael népét mely messze került küldetésre minden kézzel fogható jelétől, a földtől, ugye Babilonba vannak. Nem az ígéret földjén. Messze került a templomától is, ugye a Jeruzsálemben volt a templom a fővárosban, attól is Babilóniában vannak. Messze került Dávidnak a trónjától, ugye? Szintén idegen nép és idegen uralom. Nem Dávid uralma alatt vannak, stb. Tehát sok mindentől távol került Isten népe, ami az ő jellegzetességét adta, és emlékeztette Isten őket, hogy mint közösség, még így is ebben az állapotban is ő hozzá tartoznak, és erről ne feledkezzenek meg. Tehát ez a kifejezés már többször is előkerült, nem csak itt a 42. fejezetben, magánál Ézsaiásnál is. Önmagát is az Úr szolgájának nevezi Ézsaiás, aztán később Eljákímot, Ezékiás jobb kezét, és maga Isten népét, Izraelt is, mint testületet is Isten szolgájának nevezi.
1: De akkor ő csak ismétli Mózest, nem? Hát ez a szó, hogy szolga, hát a Mózes könyveiben is rengetegszer elhangzik.
0: Igen, hogy néha Elohim szerepel ugye ezeknél az elnevezéseknél, itt a magyar fordításban annyira nem jön ki, ugye az Isten szolgájának szokták fordítani, a Jahve pedig az Úr szolgája, hasonló kifejezések. Ki lehet tehát akkor ez a szolga, hogyha többféle megjelölése is van magánál, Ézsaiásnál is, önmagára is utal, Eljákimra is, a népre is, mint az Úr szolgájára. Fontos, hogy ez a szolga túlságosan ideális jellemvonásokkal van felruházva ahhoz, hogy Izraelt testesítse meg, tehát mint testületet, hogy ő lenne Izrael az Úr szolgája. Mert Isten gyönyörködik benne, csöndes és szelíd, hűséges és álhatatos, nem törik össze. Ugye ezeket a jellemvonásokat olvastuk erről az Úr szolgájáról. Na hát ez Isten népéről minden volt elmondható. Ugye? Távol került, ugye fellázott az Úr ellen, azért vannak most is babiloni fogságban, mikor megszólal ez eredeti történelmi környezetben ez a profécia, büntetésként engedte Isten, hogy fogságba vigyék őket, stb. Tehát nem egy ilyen ideális szolga maga Izrael, akit be lehetne azonosítani ezzel az ideális szolgával, akiről olvastuk, hogy csöndes, szelíd, hűséges, álhatatos, és nem törik össze. Tehát ezért kizárásos alapon itt nem Izraelről, mint testületről van szó, mikor az Úr szolgájának a beazonosítását keresjük ebben a proféciában. Mi van akkor magával Ézsaiással, vagy Eljákimmal, Ezékiás király jobb kezével? Lehet, hogy róluk van szó. Nem gondolom, hogy bűnös emberben gyönyörködne az Úr, ugye, mert minden ember bűnös, és maga Ézsaiás is bűnös ember volt. Akkor Eljákim, Ezékiás jobb keze, akit szintén az Úr szolgájának nevez, ő is bűnös ember volt, minden ember bűnös. És itt azt mondja a szolgáról, hogy gyönyörködöm benne. A bűnös emberben nem gondolom, hogy gyönyörködne az Úr, emberekről szólva, hogyha testületi jelentést akarunk adni az Úr szolgájának, és például Izraelt azon túl, amiről már szó volt, hogy miért nem az, meg főleg nem gyönyörködik egy csoport bűnös emberben. Tehát a teljes beteljesedését, hogyha keresjük ennek a proféciának, hogy ki ez az Úr szolgája, bűntelent kell keresnünk, mert a bűnösben nem gyönyörködik az Úr, márpedig ebben a szolgában gyönyörködik, és ilyen csak egy volt, bűntelen. És ember ráadásul, ez maga Jézus Krisztus. Tehát ilyen kizárásos alapjon tudjuk beazonosítani, hogy testületi szolgáról van szó, vagy egy profétáról, vagy valamilyen kiemelt személyről ott a király körül, mint az Úr szolgájáról. Tehát ez az ideális felsorolás a szolgával kapcsolatosan jelzi, hogy itt magáról Jézus Krisztusról van szó. Azt mondja tehát, íme, akiben gyönyörködöm, És azt mondja a második versben róla, így olvastuk, hogy nem kiált és nem lármáz. A proféta megmutatja, milyen természetű lesz Krisztus eljövetele, mondja Calvin, tehát ő úgy értelmezi ezt a proféciát, Calvin János reformátorunk, mint aki nem csak általában Krisztusra, hanem az ő eljövetelére vonatkozik. Tehát azt mondja, megmutatja, milyen természetű Krisztus eljövetele, pompa és ragyogás nélkül, ami rendszerint a földi királyokat kíséri, akiknek érkezésekor különféle zajok és hangos kiáltások hallatszanak, mintha az ég és a föld összekeverednék. Ugye valóban így van, hogy nagy kürzengéssel, meg zenebónával fogadták a királyoknak az érkezését. Ez manapság is úgy volt, de manapság is ugye, hogy valamilyen külügyminiszter érkezik, vagy netán világi vezető, miniszterelnök, külföldi, akkor is nagy felvonulásokat, pápa, meg egyebeket rendeznek ugye a fontos személyeknek az érkezésére, és azt mondja Calvin, hogy itt egy olyan királynak az érkezéséről van szó, aki nem olyan, mint a többi, mert ezen nem nagy lármával jár, ugye úgy mondom, mintha az ég a földdel összekeveredne a nagy zajcsapás közben, hanem csendesen, és a maga egyszerűségében jelenik meg, és valóban ilyen volt Krisztusnak a megjelenése, bár angyali karok megjelentek a pásztoroknak, és hirdették ugye, hogy miről van szó, de ilyen világméretű, tehát nagy zenebónát nem csaptak az ő érkezése körül. Tehát így értelmezi Calvin ugye, hogy nem kiállt, és nem lármázik ugye az ő érkezésre, amikor megérkezett csecsemőként Betlehemben megszületett a királyok királya ebbe a világba. De igaz az is, ugye ez, hogy nem kiált és nem lármázik, hogy nem hangerővel próbálja igazát érvényesíteni maga Jézus Krisztus. Hogy látjuk sokszor visszáson még egyházi berkeken belül is, ugye, hogy az indulatok a hangoskodással járnak, meg azt hiszi, hogy akkor lesz neki igaza, hogyha túl tudja ordibálni, kiabálni a másikat. Hát nem annál van az igazság, aki hangosabb, és Jézus is ilyen volt, hogy nem hangerővel próbálta a maga igazát igazolni, amire itt utal, hogy nem kiált és nem lármázik, hanem csodáival igazolta magát, hogy ő kicsoda, nem hangerővel, hanem csodákkal, és azt is mondta, hogy kipróbálható az, amit ő mond, hogy igaz-e vagy sem, ugye azt mondja, hogy valaki tudni akarja, hogy igaz-e, amit mondom, kezdje el élni, kezdje cselekedni, és akkor kiderül, hogy valóban így vannak ezek a dolgok. De ez, hogy nem kiált és nincsen lárma, nem az ő második eljövetelére vonatkozik, hanem Calvin itt az első eljövetelére vonatkoztat, amikor csecsemőként jött el. Ugye a második eljövetelre alkalmával akkor már angyalok fogják fújni a trombitát, tehát ott van, majd lesz lárma és lesz égzengés, meg ott valóban össze volt keveredni, olyat látjuk, mint hogyha az ég a földdel összekeveredne. Tehát itt az első eljövetelére vonatkoztatja Calvin, ugye, hogy az a maga csendességében ugye a betlehemi istállóban valósult meg.
1: Hát igen, de az is megtörtént, hogy 30 évig Jézus nem.
0: Szintén csendességben volt,
1: csendességben,
0: ameddig
1: nem nyilvánosan nevezte ki magát,
0: fel nem lépett,
1: nem,
0: igen.
1: Hanem megvárta, amíg igen. El kell kezdeni a szolgálatot, illetve ő neki is fel kellett készülni gyerekként arra, hogy elvégezze valami ilyesmi, nem? Mert ez is azt jelenti, hogy csendben volt, és senki nem beszélt róla 30 évig szinte.
0: Igen, bár a messiás tudata ő neki megvolt már gyermekkorában, hát is látjuk a 12 amit, éves igen, korában, igen. Ugye, hogy ottan mik történtek, igen. És hogyan történtek vele kapcsolatosan. Tehát az első versben, mikor azt mondja Isten, hogy gyönyörködöm benne, az alapvető szolgával találkozunk, akiről szól a profécia. A második versben, hogy nem kiált és nem lábázik, az alapvető szolgálattal, hogy milyen lesz ennek a szolgának a szolgálata. Tehát így lépésről lépésre versenként haladva látjuk kibontakozni magát a proféciát, hogy kiről van szó, és mit hogyan fog tenni. Ézsaiás előre látta ugye ezt a proféciát, tökéletesen példáztatott Úr Jézus Krisztusban, ugye, hogy tökéletességében jelent meg, és ismerlődik mindazokban, akik igaz szolgálattal szolgálják az Urat. Bár nem a maga teljességében, mert a bűnös emberben nem gyönyörködik az Úr, mint hallottuk, de akik igaz szolgálattal szolgálják az Urat, mondhatjuk, hogy megismétlődik ez a profécia, nem is a maga teljességében, ugye itt megint a többszöri beteljesedésre gondolhatunk, mint az előző proféciával kapcsolatosan az 5 Mózes 18-15-ben. Mit olvasunk róla, hogy a megrepett nádszálat nem töri el, vagyis menti a menthetőt? Gyökösi Endre megboldogult református pasztorál pszichológus a kátyúba jutott házasságokat így mentegette, próbálta megmenteni. Ugye, hogy akkor most már, hogyha baj van, akkor nem az a megoldás, hogy akkor menjünk szét, hanem Krisztusnál, az ő megbocsátó szeretetében, elfogadásában, bocsánatkérésben, egymástól, Istentől oldjuk meg a dolgot. Tehát ő mindig ezen volt pasztorálpszichológusként, ugye, hogy mentse ilyen értelemben a házasságokat, ahogy látjuk ennél a szolgálnál is, hogy a megrepett, ahol baj van, nádszálat nem töri el, tehát menti a menthetőt. És ő is ilyen volt ebből a szempontból, de nem csak róla van szó, a példáját követvén az evangélium szolgáinak, akik az ő helyettesei, szelidnek kell mutatkozniuk, és támogatniuk kell a gyengéket, s finoman terelgetni azokat, akiknél a hit valamilyen jele mutatkozik. Tehát, hogyha még gyenge is valakinek a hite, és hogyha esetleg már repedezésnek a jele is mutatkoznak az ő hitén, kezd kételkedni. Tehát ezzel a lelkülettel álljunk mi is hozzájuk, ugye, mert látjuk azért, hogy a hitnek a szikrája megvan bennük, és ezt a szikrát próbáljuk fellobbantani, nem félre söpörni, és akkor mit tudom én, világi pszichológushoz tanácsolni, meg egyéb dolgok, hanem itt, ahogy az Úrnak a szolgája nem töri el a repett nádszálat. Látja, hogy baj van, de akkor próbáljuk menteni a menthetőt. Nekünk is hasonlóképpen kell a hitben meggyengültekhez viszonyulnunk, és finoman erősítgetünk, terelgetnünk őket a megoldás felé. És azt mondja róla a profécia, a megrepett nádszálat nem töri el, és ő magáról pedig, hogy nem pislog és nem reped. Na itt már milyen ez maga a szolga, tehát nem a szolgálatáról beszél már itt, hanem maga a szolga milyen, hogy ő maga, ugye, azt mondja, hogy meg nem reped. A feszültségek és csapások, amelyek másokat az Úr szolgálatában megállítanak, nem fognak hatni rá. Hát elég sok csapás és feszültség érte Jézust, ugye a farizeusokkal való állandó, meg egyházi vezetőkkel a konfliktusorral gondoltunk, de ez nem állította meg őt a szolgálatban, hanem tovább vezetett. Hát a csapások és feszültségek, amelyeket átélt, ezeknek a hatására nem repett meg, nem hagyta abba a szolgálatot, és ez reflektál a Szentlélek felvértezettségére életében, amiről az első versszakban volt szó, ugye azt olvastuk, hogy lelkemet adom ő belé. Tehát a Szentlélekkel felvértezett volt, ezért a feszültségek és csapások mellett is nem hagyta abba a szolgálatot, hanem tovább végezte a dolgát, az Istentől való dolgát. És ez a magatartása itt Krisztusnak, ugye itt ebbe a harmadik verszakban, ami megfogalmazódik, megrepett nádszálat nem töri el, ez azokra vonatkozik, hogy bánjunk finoman, csinyán, azok, akik meggyengültek a hitben, és kátyúba jutottak, nem a harsány, a fellengzős, az önmutogató, a harsány, az Isten tagadó, a militáns, harcias ateistákról van itt szó, hogy velük így bánjunk. Hanem itt azokról van szó, akik megrepett nádszálak. Tehát akik meggyengültek a hitükben, nem Isten tagadókkal kell így bánni csinyán, finoman vezetgetni, terelgetni őket, velük másképp kell bánni, az nem erre vonatkozik ez a profécia, ugye, ami itt megjelenik. És emlékszem, hogy volt egyszer egy sűrűn lakott városban két prédikátor, aki közül az egyik bátran és hangosan fette a vétkeket, míg a másik hízelgéssel próbálta megszerezni az emberek kegyeit. Ez a talpnyaló prédikátor, Jeremiás profétát magyarázva, rábukkant egy ige szakaszra, ami igazolta őt, ugye, hasonlóan itt, hogy a megrepett látszálat nem töri el, finoman, csinyán terelgetni őket, erősítgetni, és tovább haladva, szintén Jeremiásnál, pont ennek az ellenkezőjét találta, hogy nagyon keményen kellett bánni a néppel. Ugye, és ebből megértette, ugye, hogy ez nem egy általános alapelv, hogy mindig mindenkivel szemben így kell bánnunk, ugye, hogy hizelgő talpnyalomodon, hogy kegyeiket nehogy megsértődjenek, nehogy megbánjak, nem mondtak ki a bűnöket egyenesen, hanem ugye ebből megérthetjük mi is, ugye, hogy mi a dolgunk, illetve hogy különbséget tudjunk tenni a dolgokba, hogy hogyan bánunk azokkal, akik ránk vannak bízva, a mi vezetésünkre, vagy akár a környezetünkben a hívő emberekkel kapcsolatosan.
1: Ahogy beszéltünk korábban is, itt valóban előre meg volt jelezve rengeteg olyan dolog, ami segített volna bennünket, ha mi akkor élünk, de akkor is segítette a zsidókat, hogy megismerjék a messiást, igaz? Hogy hogy viselkedik, hogy beszélget, mi a helyzet vele, mert hiszen semmi olyan nem volt benne, ami általában itt a világ kezelte volna a hatalmat. Mert ő hatalomként jött a világra, de egyáltalán nem így működött. Hallgassunk megint egy kis zenét, és akkor folytatjuk Farkas Leventével, kedves hallgatóink, ezt a beszélgetést, hát mi sokat kell még erről beszélgetnünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Farkas Leventével azt, hogy Ézsaiás próféta könyvéről beszélgetünk, amely egyértelműen megint a messiásról szól, hiszen azt szoktuk mondani, hogy a károli fordításban mindig fekete vastag betűkkel vannak bejelölve azok, amik prófétai üzenetek, és itt még ennek a 42. fejezetnek a címébe is ez van írva, amit persze mi írtunk be, nem Ézsaiás, hogy Isten szolgálja a messiás, szelídségben a pogányok világossága és az elvakult nép vezetője, ez van beírva. De amit eddig Farkas Levente beszélt arról, hogy ami le van írva, hogy kell majd ránéznünk, hogy kell megismernünk a működését a messiásnak, az mindenben teljesen ellentétes azzal, ahogy mi ezt a világot látjuk. Hát ha mi hívnánk el, akkor azt mondanánk, hogy azonnal akkor menjen el a császárhoz, beszélje meg vele, amit kell, és akkor szépen együtt azonnal meg lehet a világot menteni. És kérdeztem azt másoktól is, hogy és miért nem tette ezt Jézus, hogy se királlyal, se császárral szóba nem került, hanem csendben volt az utcán, de aztán, ha fölment a hegyre, akkor azt írják, hogy a hangját hallotta mindenki, bár én is úgy gondolom, hogy ott ő nem kiabált, hanem megkapták a hangot.
1: Akusztikailag is olyan lehetett a hely, igen. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát ugye ebből a proféciából látszik, vagy érthető az, hogy Jézus nem politikai messiásként akart megjelenni, illetve jelent meg ebben az embervilágban, ahogy várták, vagy talán még ma is várják a zsidók a messiást, ugye, mert a legtöbb zsidó várják, még mindig igen. Nem fogadta el Jézusban a messiást. Egyfajta hadvezérként, aki elűzi az ellenséget, harcias, tehát a dávidi utódlásként, ugye, aki egy harcias király volt, az ő trónján valósítja meg a messiási birodalmat. Ezzel szemben Ézsaiás proféciájában ugye az első Ebed Jahve dalban, amiről most gondolkozunk sorozatban először, azt látjuk, hogy a messiás nem kiált és nem lármáz, nem hallatja a szavát az utcán, megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jeleníti meg. Tehát egy teljesen másfajta messiás jelen. Én nem is tudom, hogy nem olvasták Ézsaiásnak a profét, vagy nem a messiásra értették, hanem Izrael népére ezt, vagy milyen értelemben, hogy ez teljesen ellentétben van ugye azzal a harcias, hadvezér messiással, akit vártak, aki politikailag az ellenséget ki fogja üzni a területről.
0: Hát hadd szóljak már bele, hogy az előzőnél is beszéltünk, hogy ide is alá van írva az első vers alá, hogy Máté 12:17-21-ig. Vagyis, hogyha ezt megnézzük, akkor itt ugyanúgy azért voltak már olyanok, mert ez, amit leírtak, ez nem az történt, hogy amikor Jézus elment utána, nem, akkor beszéltek róla, amikor még itt volt, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt, ímé az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli, lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Tehát hosszabb, még több vers, de itt valóban megemlítik, hogy ez Ézsaiás proféta.
1: És ez a profécia. Igen, az Ézsaiás 42-ből, tehát az első Ebed Jahve dal idézete. Igen.
0: Tehát hogy voltak, akik foglalkoztak ezzel ezek szerint, nem? Ézsaiás könyve, de nem biztos, hogy mindenki egyáltalán.
1: Hát, igen, hát mindig volt egy kisebbség Izraelben, akik felismerték Jézusban a messiást, de ez a kisebbség volt, és manapság is azt látjuk, hogy a kisebbség. A kisebbség. Tehát ez a fajta felállás, ugye, hogy politikai messiás érkezik el a megváltóban, ez többféle irányultságban jelent meg a kora, Jézus korabeli zsidóságon belül. Volt az úgynevezett zélotáknak a pártja vagy csoportosulása, ugye ezt magyarra buzgóknak vagy buzgolkodóknak tudnánk nevezni, ugye akik a többséghez képest valóban sokkal buzgóbbak voltak, azért is nevezték el így őket, és akik sietetni akarták, illetve minél hamarabb megvalósulni, látni, és próbáltak ebben segítkezni, netán még a jó Isten neki segíteni ebben, hogy a messiás végre eljöjjön és megoldodjon, ugye idegen uralom alatt éltek a Jézus korabeli zsidóságot, római birodalomnak a része volt, és egy elnyomó hatalom alatt éltek. Tehát ez volt a zélotáknak az egyik pártja vagy csoportosulása, akik politikai messiást vártak, és ebben próbáltak ténykedni, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, és láthassák a beteljesedését. A másik a szikáriusoknak a pártja vagy csoportosulása volt. Ők onnan kapták a nevüket, hogy ilyen kis késekkel jártak, amit el lehetett rejteni a korabeli ilyen lepelszerű öltözék alá, és a kis sikátorszerű szűk utcákban, mikor nagy tömegek voltak ünnepek során például, meg lehetett azt csinálni, ugye a tömegben, a nagy tolongásban, vagy hátulról az ellenségeket, ugye a zsidó népnek az ellenségeit, az elnyomó hatalomnak a képviselőit és megvalósítóit ortámadással meggyilkolták. Leszúrták őket. És nem lehetett kiteríteni, hogy kitette azon túl, hogy sejtették, ugye, hogy a zsidók csinálják, de hát, hogy ki közülük ezt. Ugye a nagy tolongásba, a tömegbe könnyen el lehetett menekülni, és nem lehetett kideríteni, hogy kitette ezt. Ők voltak a szikáriusok, tehát akik ilyen kis késekkel, akár orgyilkosságok révén is próbálták sietetni, megvalósítani a politikai messiásnak az eljövetelét. Jól lehet, teljesen másfajta messiásról beszél Ézsaiás is a proféciájában. Aztán ott van a Judásnak a kérdése, vagy a képe előttünk ebbe a gondolatsorban, aki az úgynevezett tanítványok közé tartozik, és nem is akármilyen tanítványok közé, hanem az apostolok közé is tartozott. Tehát úgy mondhatnánk, hogy kiváltképpen való tanítványok, meg Jézusnak volt egy szükebb tanítványi körre, egy 12-es tanítványi körre, és volt egy nagyobb tanítványi körre is, amiről beszél a Szentírás, egy 70-es tanítványi körre. Judásra szükebb értelemben vett, tehát a 12-es tanítványi körhöz tartozott, akit apostoloknak is. 70-es tanítványi kör nem volt vele éjjel-nappal 3 éven keresztül. Uh-huh. Ezek mindig ott voltak vele, éjjel-nappal 3 éven keresztül, és látták, hallották, amit a 70-es tanítványi kör sem láthat, mert nem voltak állandóan minden tanításánál ott, hallották minden szavát, és látták minden csodáját. Tehát ezt teszi különlegessé őket, ugye, hogy azon túl, ugye, hogy Szentlélek felhatalmazása, stb. Jó, tehát Judás. Sokan Judást is ugye ebbe a sorba veszik be, hogy ő is egyfajta politikai messiást, hadvezérként megjelenő messiást várt, aki a zélotákkal vagy a szikáriusokkal, akikről már szó volt az imént, legalábbis rokon szenvezett, de lehet, hogy tagja volt ő is, vagy a zélota pártnak, vagy szikárius volt maga Judás is. Minden esetre látjuk ugye az árulásából, hogy egyfajta kétségek gyötörhették őt a Jézus személyével kapcsolatosan, illetve az ő munkásságával kapcsolatosan, ugye, mert elárult a pénzért, képes volt elárulni, jól lehet, mert látta és hallotta ugyanúgy, mint a többit apostol is, ugye Jézusnak a tevékenységét és a csodáit, és a többi. Tehát ezt nyitva hagynám, ezt a kérdést, ugye, de vannak, akik ebbe a sorba, a zéloták és szikáriusok sorába sorolják be magát, Judást is, az apostolt, ugye, aki politikai hadvezér messiást vártak az ézsaiási profécia ellenére.
0: Igen, és arról volt szó akkor is, hogy Jézus egy mintát szeretett volna nekünk adni, mert most arról beszélgetünk más műsorban is, hogy ő mondta, hogy ő a világossága a világnak. Vagyis, hogy mégis az egész világot szerette volna megérinteni, de mégsem úgy tette, hogy fölülről, a hatalomról, oldaláról kezelje, hanem ő azt szerette volna, amit nekünk is kellene, hogy a legalsóbb szintről emelkedünk szépen föl, nem? És nem fölülről parancsolunk az embereknek, meg a rabszolgáknak, hogy ezt csinálják, hanem alsó szintről próbáljuk meg elérni a legfelsőbb szintet a világon.
1: Igen, és ehhez kapcsolódva, amit említettél, ugye, hogy Jézus a világossága, kapcsolódik ehhez a proféciánkhoz is, az Ebed Jahve első dalhoz is, ugye, itt a pislogó gyertya bejéről beszél, és hogy ő nem pislog. Tehát ő úgy adta Istennek a világosságát, hogy az egyértelmű volt, ezért ezt látták ugye az ellensége, és ezért kezdték ki, és ezért próbálták eltenni láb alól, idézőjelben, sikerült is neki keresztre feszítetni, csak épp azt nem tudták, hogy pont ez volt Istennek a terve, hogy így valósul meg a megváltás műve. Tehát nyilván se a sátán, se az ő ellenségei ezt nem látták, nem tudták előre, hogy pontosan ebben lesz, ők rossz akarattal tették, amit tettek, de Isten terve valósult meg, mégis rossz akaratuk ellenére is. És ő ilyen értelemben, amit mondasz, hogy világvilágossága, itt kapcsolódik, ugye a negyedik versben azt olvassuk, hogy ő nem pislog. Tehát egyértelműen, világosan, erőteljesen adta tudtul a világ számára a kilétét, hogy ő kicsoda, mikor megjelent már, amiről Ézsaiás itt még csak proféciaként beszél előre, hogy el fog jönni. Ugyanakkor azt is olvastuk róla a harmadik versben, Ebed Jahve első dalában, hogy a megrepett láb nem töri el, a pislogó gyertya belet pedig nem oltja ki. Tehát ő a világ világossága, látja a világosságnak a apró kis jelét is, hogy már csak pislog nem ég rendesen az, de világosság, Istentől való dolog az, ezt próbálja felerősíteni, és ezt megerősíteni, és fellobbantani lángformájában az emberekben is, ugye szent lelkével, tanításával, csodatételeivel, stb.
0: Ez egy minta volt, tehát, hogy nem csak, hogy ő csinálja, hanem utána, miközben ő azt mondta, hogy ő a világ, utána azt mondja, hogy de utána ti vagytok, amikor ő elmegy. Vagyis, hogy nekünk mintát mutatott, hogy hogyan kellene viselkednünk a világon.
1: Igen, és ebben ugye erről beszéltünk a korábbi részben, hogy dolgunk van, hogy példáit követvén az evangélium szolgáinak nekünk szelídnek kell mutatkoznunk, és támogatni kell a gyengéket, és finoman terelgetni őket. Tehát ilyen értelemben is a világosságaként vagyunk jelen, vagy kell jelen lennünk, és a másik része is, ugye, amit itt látunk, világosságként Krisztusnál, hogy nem pislog. Nekünk is egyértelműen kellene beszélnünk, nem hogy hát nem is tudom, meg ez is lehet, meg az is lehet, meg ki tudja, meg senki sem tudja, ennek nincs értelme.
0: Vagy egyértelműen, aztán meg le.
1: Igen. Vagy egyértelműen lángolva mondjuk az üzenetet, terjesztjük az evangéliumot, vagy egyébként nagy értelme nincsen a dolognak.
0: Igen. Ez azt jelenti, hogy nem szabad leállni, vagy abba hagyni a munkánkat is, mert akkor ez egy üzenet lenne a világnak, hogy hát ti is így csináljatok. Nem. Amit meg kell csinálni, azt mindig csináljuk meg. Hát amit nem kell, azt ne csináljuk, de amit meg kell csinálni, azt soha ne hagyjuk ki.
1: Igen, és itt szó volt ugye a proficő elején, hogy benne gyönyörködöm, a bűnös emberben nem gyönyörködik Krisztus. Ez valóban itt van, viszont a hívő emberben lévő Krisztusban gyönyörködhet az Isten. Tehát nem az én bűnös természetemben, mert sajnos az, hanem a bennem élő Krisztus, mert annak ellenére, ugye, hogy bűnös ember vagyok, bennem él a Krisztus. És ugye itt különbséget tudunk tenni a dolgok között, hogy nyilván nem a bűnös emberben gyönyörködik az Isten, de hogyha benne él a Krisztus, magában a Krisztusban gyönyörködhet. Ez nem azt jelenti, ugye, hogy akkor itten most Ézsaiásról van szó, mint az Úr szolgájáról, akiben gyönyörködik, vagy Eljákim, akit szintén az Úr szolgájának, mert a maga teljességében, ugye, hogyha az összes jellemvonást, ezt az ideális alakot nézzük, akkor nyilvánvalóan itt nem csak a gyönyörködésről van szó, hanem itt egy egész felsorolás van, és ezek mind csak Jézusban vannak meg.
0: Hát igen, ezt megígérte nekik is, hogy amikor elment az a tanítványainak, hogy veletek leszek mindenkor. Ezt mi is úgy értelmezzük, viszont ez csak akkor szabad úgy értelmezni, ha mi megtesszük azt, amit a tanítványok. Mert volt egy másik példázata erre, hogy amikor együtt mentek a tanítványokkal, Jézus velük ment, és elkezdte volna mondani, hogy most mi lesz vele ugye az utolsó hétben, Jeruzsálem, akkor ők elkezdtek a háta mögött saját magukról beszélgetni, hogy ki a főnök, és erre Jézus fogta és otthagyta őket, előre ment, és majd este megkérdezte, hogy na, miről beszélgettetek, vagyis ő nem is hallgatta meg, amit beszéltek, vagyis, hogy én azt gondolom, hogy igen, nekik mondta, hogy veletek leszek minden nap, de ezt csak azok értsék meg, akik szeretnének ugyanolyan szolgálatot elvégezni, mint amit az apostolok tettek, nem?
1: Igen, és itt nagyon tanulságos számomra ez a kép a Mesiásról, a maga szelíd lelkűségével, és hogy hogy bánik, ugye megrepett nátszálat nem töröm el, pislogott gyertyabelet nem mondja ki, nem kiált, nem lármázik. Ez pontosan az ellentétje a diktátoroknak. A diktátorok mit csinálnak? Erőből próbálják az akaratukat érvényesíteni. Belelövetnek a tömegbe a hadsereggel. Ez volt Romániában is, mikor a Ceausescu diktatúrát megdöntötték, ugye a kommunista rezsimet, kivezényelte a tüntető tömeg elé a hadsereget, és rendes töltényekkel bele is meghaltak ott rengetegen. Tehát így érvényesítik a diktátorok az akaratukat. Ez teljesen az ellentétje annak, hogy a Messiás hogyan érvényesíti az akaratát, hogyan érvényesíti a jelenlétét ebben a világban, hogy olvassuk a Ézsaiás profétánál. Ugye a titkos szolgálatoknak a létére is gondolhatunk itt, hogy megfélelmítés eszközét használta. Hogy nem tudtad, hogy a saját családtagod, a besugó, édesanyád vagy édesapád, vagy a szomszédod, akivel gyerekkorodban együtt homokoztatok. Félelemkeltéssel uralkodtak az emberen, ezzel szemben milyen a Messiás? Nem a félelemkeltéssel, nem a szelíd lelkűséggel uralkodik. Tehát azért mondom, hogy teljes ellentétje ez az uralkodó, ez az Úr szolgája, az Ebediáfe, aki Jézusban valósult meg, mint amit látunk a diktátoroknál.
0: Igen, ő lelki hatalommal akarná ezt kezelni, nem? Hát ő maga is elmondta, miközben vitték a keresztre, hogy hát több ezer angyal segített volna neki, hogy megmentse őt. De nem hatalommal, nem uralommal kezdjük, hanem lélekben. ezt maga is elmondta. Tehát mindent, amit ő is végzett, az nekünk példakép, az nekünk minta. Mert ő azt mondta, hogy engem kövessetek.
1: Igen, és éppen ezért lehet az ő uralma örök, hogy ilyen. Ahogy Ézsaiás proféta leírja. Mert minden más uralmi rendszer, hogyha megnézzük az emberiség történelmét, szinte erről szól semmi másról. Az emberiség történelme, hogy kudarcra van ítélve.
0: Egy olyan hatalomforma sincs a világon, amelyik örökre megmaradt volna, állandóan változik. Mindegyik elbukik, nem? Minden úgy történik, hogy elbukott, mindig ezt mondtuk. Nem azt, hogy javult, szóval ő ezt nem így akarja.
1: Ezeket az alapelveket ismerték fel mélyen hívő református lelkipásztorok, például az idős Zimányi József, és merték. Itt Magyarországon is a kommunista diktatúra idején megírni Sztálinnak azt a levelet, amiben azt mondják neki, hogy a történelem szemétdombjára fogsz kerülni. És ezt elküldték nekik a saját nevükben, több református lelkipásztor ezt leírta. Persze nem jutott el a Sztálinhoz a levél, de az lett a következménye, ugye, hogy munkatáborba deportálták őket, és nagyon sanyarú körülmények között, de megtartotta őket az Isten, és le is írta például az idős Zimányi József történetét, magyarul olvasható, Tűzoszlopoddal a jéghegyek között című könyvében, hogy hogyan tartotta meg az Isten, mikor felismerték, ugye, hogy ilyen az örök uralmi rendszer, ahogy elmondja Ézsaiás a Messiásról, és mi most nem ebben élünk, és vedd észre, te Sztálin, vagy akármelyik diktátor, hogy nem jó irányba daradsz, mert ennek a vége nem az örök uralom, hanem a történelem szemétdombja.
0: Tehát ez a rész Ézsaiás könyvének a Messiásról szól, mert az előbb ugye azt mondtuk, hogy amit Mózes könyvében volt, az a hosszú időszakról, tehát több prófétáról szól, aminek aztán a végén szintén, de itt most ez róla szól.
1: Igen, és ez az első volt, tehát az Ebed Jahve dalok közül, a négy közül az első, és érdemes végig gondolni a többit is, mert azokban is nagyon komoly üzeneteket rejtett el az Isten.
0: Ez a hitünket erősíti, hogy valóban, amit a proféciákban elhangzik, hinnünk kell, hogy azok megtörténnek.
1: Amen.
0: Köszönöm szépen, én is. Azt gondolom, hogy amikről most mi beszéltünk, Farkas Leventével, kedves hallgatóink, az mindegyik megéri kedves hallgatóink számára, hogy akár Ézsaiás könyve 42. fejezete, de majd később mondjuk a többi igeverset is, hogy olvassák el, és foglalkozzanak vele, gondolkozzanak róla, beszélgessenek róla. Ezt szeretnénk mindig kérni kedves hallgatóinktól.
1: Köszöntöm én is nagy-nagy szeretettel a kedves hallgatókat, és reménység szerint majd folytatni tudjuk akkor a bibliai proféciák sorozatát.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megnyílt a Szent István könyvhét. Megkezdődött a Szent István könyvhét hétfőn Budapesten. A keresztény könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, mintegy 7000 kiadványjal, köztük 57 újdonsággal és 38 szerző dedikálja műveit. A könyvhéten részt vesznek a szerzetes rendek kiadói, köztük a jezsuita kiadó, a pannonhalmi főapátság, bencés kiadó és a szapiencia szerzetesi hittudományi főiskola. A protestáns kiadók közül részt vesz a seregszemlén a Dunántúli Református Egyházkerület kiadója, a Baptista Harmat kiadó, a Református Calvin János kiadó, az Evangélikus Luther kiadó és a Magyar Biblia Társulat Alapítvány. A katolikus egyházi kiadók között említették a görögkatolikus metropólia kiadóját, a Szent Gellért kiadó és nyomdát és a Szent István társulatot. A könyvhéten továbbá képviseltetik magukat az egyházi sajtó kiadói és magánkiadók is. Testvérek a világ túlfelén. A tajvani keresztényeknek az az egyik legnagyobb segítség, ha nem felejtjük el őket, hívta fel a figyelmet Berec Júlia, a Református Egyház zsinati hivatalának külügyi osztályvezetője, aki nemrég tért vissza Tajvanról. A tajvani ökumenikus fórum és a tajvani presbiteriánus egyház zsinatán vett részt. A Református Egyház az 1990-es években került kapcsolatba a tajvani presbiteriánus egyházzal, a Református Egyház világközösségén keresztül. Ennek a kapcsolatfelvételnek a következménye volt, hogy egyházukat is meghívták az első tajvani ökumenikus fórumra 2018-ban. Most a második ilyen rendezvényt tartották, ahova a Református Egyház képviseletében Berec Júlia utazott el. A fórum célja az, hogy az ökumenikus testvéri közösségben hívja fel a figyelmet Tajvan és a tajvani presbiteriánusok sajátosan kiszolgáltatott helyzetére és közös gondolkodásra indítson. Együtt lenni imádságban, dicsőítésben. Ökumenikus imahét Ózdon, a Szeretet Híd program keretében. Református istentisztelettel kezdődött meg, május 15-én a Református Szeretett Szolgálat Szeretet Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd akciójához. A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények is kapcsolódtak. Egyházkerületükből több mint 1000-en vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd-Sajó-Várkonyi Református Egyházközség ökumenikus

0: Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható. Pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
1: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A méhek világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 3 évig vizsgálta a méhek világnapjának kijelölését kezdeményező szlovéniai beadványt. Még végül 2016. decemberi közgyűlésükön elfogadták. A méhek világnapja első ízben 2018. május 20-án került a naptárakba. Azért esett erre a napra a választás, mert Anton Jansza, aki festő és méhész volt, úttörő munkát végzett a méhészet területén. Az első császári királyi méhész volt Bécsben. 2 könyvet írt a méhek ismeretéről és a méhészetről. Halála után Mária Terézia rendeletben kötelezte a méhészeti oktatókat, hogy Anton Jansza könyveit használják. Ezek a könyvek később elterjedtek szerte a világban. Hitmélyítő családos csendes hét. Új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályoknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak, s természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín tehát a Bételi Evangélikus Missziói Otthon, Pilis Csabán, Széchenyi utca 8-12. Megtörtént a Magyar Baptisták Világszövetsége 2026-os tanácsülése. A Magyar Baptisták Világszövetsége azért jött létre, hogy a határon túli és szorványban élő magyar baptista közösségek közötti kapcsolatokat összetartsa, ápolja, erősítse. Ennek megfelelően az egyes területek képviselői minden évben találkoznak valahol, hogy mélyebb betekintést adjanak életükbe, szolgálataikba, örömeikbe és kihívásaikba. Idén Kárpátaljára remélték ezt a találkozót összehívni, abban a reményben, hogy a háború lezárul addigra, de végül módosítani kellett a terveiket, és Zsámbékon találkoztak. A találkozó fontos része volt, hogy megismertették a képviselőkkel azt az állásfoglalást, amit az európai baptizmus egészsége és jövője érdekében az Európai Baptista Szövetség elé terjesztettek, hogy párbeszédet kezdeményezzenek ezekről. A jelenlévők egyhangúlag támogatták ezt a folyamatot és a benne képviselteket. Az időjárásról elindult ismét a melegedés. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható. Pénteken

0: Gondolat a mai napra.
1: Honnan vagy? Nézd meg magadat. Honnan vagy? Nem csoda az, hogy vagy? Honnan vagy? És honnan van minden, amit nem emberkéz alkotott? A porszem, a felhő, a csillag, az árnyék, a víz, s minden, minden. De legkivált, te magad honnan vagy? Neked ez nem csoda? Gárdonyi Géza.

0: Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint a Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem az embereknek, tudván, hogy ki, ami jót cselekszik, azt vendi az Úrtól. Efézus 6:8.
1: Szolgálni az Úrnak azt jelenti, hogy kitüntető, fölemelő megbízatásnak veszem, amikor kér tőlem valamit. Szolgálni az Úrnak azt jelenti, tekintsük úgy az élet sokféle alkalmát, hogy abban az Úr kéri az erőnket, hogy segítsen vinni vele valakit másnak a terhét, aki már nem bírja. Az Úr kéri a mosolyunkat, hogy földerítsen vele egy szenvedő embertársunkat. Az Úr kéri a szavunkat, mert üzenni akar vele valakinek egy komoly figyelmeztetést. Az Úr kéri az akaratunkat, amivel a nappali vagy éjszakai műszakban dolgozunk, mert építené szebbé és boldogabbá akarja tenni vele az országot. Az Úrnak szolgáló lélek az, aki mindig készenlétbe tartja önmagát, és mindenét arra a kiváltságra, hogy az Úrnak szüksége van rá. Így higgyünk hát az Úrnak. Így, hogy szolgáljunk neki lélekből. Örüljünk annak, hogy ott, ahol éppen vagyunk, még ha akármilyen nehéz munkában is, a háztartásban, hivatalban, gyárban, műhelyben, iskolában, az Úrnak ott van ránk szüksége. Egyszerre örvendezővé válik az életünk és a munkánk, és érdekessé, változatossá, ha azzal a szolgálatkészséggel végezzük, hogy az Úrnak szüksége van ránk. Ám sohasem fogja örömmel szolgálni tudni az Urat az, aki csak úgy mellékesen teszi, alkalmilag, egyszer-egyszer megpróbálja. Akkor szolgálunk csak örömmel, ha teljes szeretettel és minden erőnkkel tesszük.
0: Köszönöm, áldott Istenem, hogy

Megérthetem, mindenem tőled van, és azért adtál mindent, hogy néked szolgáljak vele. Köszönöm, hogy részese lehetek örömmel végzett szolgálatom révén harcodnak, melyet országod megvalósulásáért vívsz a gonosz ellen. Jézus Krisztus is küzdelmet vívott a Golgotán, ezt a küzdelmet, és a te országod igazsága diadalmaskodott húsvét reggelén. A te országod, szentséged örömének, szeretetének az e világba való beáramlása valósul meg ott, ahol hiszek Jézusomban. Hálás vagyok, hogy cselekedeteimmel, hitemmel én is egy lehetek azok közül, akik szépé és jóvá teszik-e földi életet. Kérlek, add, hogy folytonos tűzzel, és ne csupán pillanatnyi föllángolásokkal élhessek a szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szelídség, béketűrés, testvériesség, igazságosság erőivel. Ezért halt meg és támadott föl Jézus. Ezt munkálja, ennek a megvalósulását munkálja tovább a földön. Ezért mondja, hogy így imádkozzunk, jöjjön el a te országod. Egész lelkemből hiszem, hogy azt akarod, boldogan éljünk. És kérem, hogy ennek érdekében vigyázz a lelkemre, hogy kerülhessem a bűnöket, hogy tisztán tarthassam magam, erkölcsösen élhessek. Köszönöm, hogy mindez a te követésedben valósulhat meg. Elég az, ha te reád nézek, te fogsz engem tanácsolni, oltalmazni, győzelemről győzelemre segíteni. Engedd, hogy ez így történjék mindannyiunk életében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyvének magyarázatának egy újabb lépcsőfokához, amely előadásnak az a címe, hogy a kód az Ószövetség. Van egy furcsa mellékcíme is, amelyik azt mondja, hogy a jelenések könyvének hermeneutikája. Ez az idegen szó, ez azt jelenti, hogy értelmezése, kulcsa, értelmezésének a módja, megértésének a módja. A biblikus kutatók hosszú időn keresztül vitatkoznak azon, hogy a jelenések könyve értelmezésekor ez egy profécia-e, vagy egy apokaliptikus írás. Mind a kettő mellett vannak érvek, mind a kettőre találunk érvet magában a Bibliában, a jelenések könyvében, de ne felejtsük el, hogy a jelenések könyve úgy lett elküldve a hét kisázsiai gyülekezetek számára, mint egy apokaliptikus irat. És erről kellene néhány szót beszélni, hiszen a megértésének, ennek a könyvnek a megértésének egyik titka ez a kifejezés, hogy apokaliptika. Az apokaliptika a végidővel foglalkozó témáját tekintve is a végidőre koncentrálódó irodalmi műfaj volt. János apokaliptikájának és apokaliptikus gondolkodásának legalább 600 éves gyökerei vannak az Ószövetségben, ezért ennek az előadásnak ez a címe, hogy a kód az Ószövetség, az egész jánosi iratot a jelenések könyvében csak az Ószövetség kódjának megfejtésével tudjuk megérteni. És az, aki az Ószövetségben el tud tájékozódni, az ezt a PIN-kód rendszert tökéletesen fel fogja tudni nyitni, és használni fogja tudni.

Milyen kapcsolatban van a templom pusztulása a végidő gondolkodásával? Hát olyan, hogy először is feltették azt a kérdést, hogy ez itt-e a végidő? Ha pedig nem, akkor miért következett be? Miért engedte meg Isten, hogy elpusztuljon a főváros, elpusztuljon a templom, elpusztuljon a szentélyszolgálat, és megújulhatnak-e ezek az intézmények? És mindenki abban volt, hogy igen, vége lesz a fogságnak. Jeremiás prófétán keresztül Isten megüzeni népének, hogy 70 évig fog tartani a fogság, utána véget ér a fogság, és lesz egy új templom, egy úgynevezett második templom. És gyakorlatilag ezt, már az időszakot, ezt az időszakot apokaliptikus gondolkodásnak tudjuk nevezni. Az apokaliptikának van egy jellegzetes gondolkodás menete, egy logikája, egy stílusa, egy irodalmi kifejezési formái, kelléktárai. Nos, az egyik legfontosabb szempont az, hogy a jövőre irányítja a figyelmet. Mert a jövő az ígéretek beteljesedése lesz. Az apokaliptika mindig a jövőre tekint, de soha nem szakad el a múltból. Hiszen ezernyi szálával, ezernyi tradíciójával, tapasztalatával a múlthoz kötődik, hiszen a múltból meríti azt a realitást, hogy a jövőnek van értelme. Ugyanis a zsidóság, amikor minden elpusztult, és csak hadd említsem meg Jeremiás próféta síralmát, amikor végig sétál a próféta az utcán, a lendöntött falak között, látja mindenfele a temetetlen halottakat, akkor azt mondja, hogy Jeruzsálem olyan, mint egy fejedelem asszony. Azért, mert Jeruzsálem, mindig Jeruzsálem lányairól szólnak a proféták. Jeruzsálem fiairól soha nem szólnak. Mindig azt mondják a proféták, hogy Jeruzsálem lányai, Bacíjón, mondja a jövendőlés. Szóval azt mondja, hogy halálodban is olyan vagy fejedelem asszony, hogy még az ellenségeid is el kell ismerjék, hogy nagyszerű, csodálatos lény voltál. Leszaggatták ruháidat. Leszaggatták ékszereidet. És természetesen Jeremiás a templomi kincsekre gondol. Azt mondja, gyermekeid és unokáid szanaszét körülötted. Ott vannak halottak, és meghaltak. És azt mondja, még halálodban is olyan dicsőségesen szép vagy, hiszen a hazáját látja a próféta. És ebben a szituációban van az egész ország, mert Jeremiás csak azt mondja ki, amit mindenki lát és érez. És ezek után megkérdezik az emberek, hogy értelmes a jövő? Értelmes a jövő? Érdemes élni? Vagy jobban jártak azok, akik meghaltak és elpusztultak az ostrom alatt, vagy a rabláncon, Babilónia útján? És akkor megjelenik az apokaliptika. És azt mondja az embereknek, ezernyi szálával kapcsolódva a prófétai ige hirdetéshez és a bölcsességi irodalomhoz, a jövő értelmes, a jövő szép, higgyetek a jövőben. Mert egyszer meg fog jelenni a Mesiás. És a Mesiás megjelenése az időknek a célba érkezését. Az időnek, a rendelt idejének a beteljesedését fogja jelenteni. Így azt tudjuk mondani, hogy az apokaliptika nem teljes egészében új irányzat, gondolkodás, teológiai látás, hanem csak részben, hiszen ebben az apokaliptikában ott szunnyad az izraelita 6-700 éves prófétai szemlélet, a próféták kezdetétől fogva. Ott szunnyad
Salamont megelőző bölcsességi gondolkodás. És gyakorlatilag ebben az időben keletkezett Dániel könyve is ezen apokaliptikus gondolkodás szerint formálja meg a könyvét. De természetesen szétszórva az Ószövetség egyéb lapjain találhatunk bőségesen apokaliptikus gondolkodást. A különbség csak az, hogy a Krisztus előtt 6. századtól kezdve az apokaliptika nem a prófétai igehirdetés vagy a bölcsességi gondolkodás függelékeként fog megjelenni, hanem mint egy olyan, ahol már nincs semmilyen más versenytárs, egyedül, és egyedül fogja képviselni azokat az értékrendszereket, amelyet a zsidó vallás az Istennel való kapcsolatában a korábbi évszázadokban kialakított. A hit, a remény, az Isten iránti bizalom, a segítség megtapasztalása, ez mind-mind benne van az apokaliptikában.

gyakorlatilag az apokaliptikus gondolkodás annyira eredményessé vált ebben az időszakban, hogy iratok százai és ezrei keletkeznek az apokaliptikus műfajnak, még akkor is, ha ezek nem kerülnek be a későbbi kánon könyvei közé. De mindenki csak apokaliptikusan tud gondolkodni. Szinte nincs is más műfaj a Krisztus előtt 5. század közepétől egészen az új szövetség nyitányáig. És talán mondhatnám azt, hogy a zsidóság saját nemzeti identitásának legmélyebb válságát fogja majd megérni a hellenizmus alatt. És a hellenizmus alatt is egyetlen egy igazi fegyverük van a védekezésre. És ez nem más, mint az apokaliptika. Hogy generációknak újból és újból az apokaliptika arra mutat rá, hogy a jövő az egy értelmes valóság lesz. Mert a jövőben fog megjelenni a messiás. És egyszer el fog jönni az az idő, amikor minden profétai idő, minden jövendőlés eléri a maga teljességét és teljesedését. A jelen helyzetből mindig a jövő felé kell fordulni. Mert a zsidóság az apokaliptika születésénél fogva, születése pillanatában mindig csak visszafele fordultak. Miért van az, hogy a templom megmenekült Ézsaiás idejében? Miért van az, hogy Ézsaiás azt mondta, hogy az Úr temploma az Úr temploma? És miért van az, hogy az Úr temploma most mégis 586-ban elpusztult? És a múltból, az apokaliptika, a múlt fájdalmából a jövő irányába fordítja az emberek gondolkodását, hitét, vallásos elkötelezettségét, és az apokaliptika azt hirdeti, hogy a jövő értelmes, még akkor is, ha jelen a fogság, a pusztulás, a templom felégetése, teljes mértékben érthetetlen a választott emberek számára. És gyakorlatilag az egész hellenizmus válságát az apokaliptika bástyái között tudja túlélni Izrael. Miért? Mi történt a hellenizmus idejében? Kérem szépen, az, hogy az emberek nem kezdtek templomba járni, hanem elfelejtettek templomba, zsinagógába járni. A fiatalok megváltoztatták a szokásukat, és azt mondták, mi már modernül gondolkodunk, bennünket nem érdekel a vallás olyan ózsdi tanítása, minket nem érdekel a Tóra meg a proféták, ugyan már, minket sokkal jobban érdekelnek a gümnáziumok, azok a tornacsarnokok, amelyeket Nagy Sándor nyomán építettek. Bennünket jobban érdekel az ökölvívás és azon sporttevékenység, amely teljes mértékben korábbiakban ismeretlen volt Izraelben. És az izraeli vallás majdnem megszűnt. Az apokaliptika lesz az a műfaj, amelyen keresztül Isten kihozza a mélységből a népet, az izraelitákat. És gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy 515-ben, amikor Krisztus előtt 515-ben felépítik és befejezik a templom építését és felszentelik, akkor gyakorlatilag annyira érezhető volt a messiás várás Izraelben, hogy gyakorlatilag szinte minden értelmes megmozdulásban a messiás elérkezésének előhírnökét látták az izraeliták. Na most, amit idáig említettünk, ez a zsidó apokaliptika volt. Ebből egy kis sarj hajtott ki. Egy kis sarj fakadt. És ezt a sarjat nevezhetnénk mi keresztény apokaliptikának.
Bár lehet, hogy János ezzel vitába szállna, ha ma itt tudna lenni közöttünk, hiszen ő nem gondolt arra, hogy amikor ő a jelenések könyvét megírja, akkor ő ezzel, mint egy bepecsételi, megteremti, létrehozza, vagy jóvá hagyja a keresztény apokaliptikát, mint műfajt. Természetesen János apokaliptikája, a keresztény apokaliptika az a zsidóra épül rá, a zsidó apokaliptikára. Ezt fejlesztette tovább. És kimondja a nagy titkos szót, hogy a visszatérő messiás az nem lesz más, mint a názáreti Jézus. És hogyha kinyitjuk a jelenések könyvét, akkor azt látjuk, hogy a jelenések könyvének első két, az jelenések könyvének első versében az első két szó így kezdődik, hogy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kijelentése minden könyvnek, minden írásműnek. Az első szava vagy szavai, az első mondata egy picit azt mondja el, hogy miről fog szólni ez az egész mű. És nem véletlen, hogy az apokalipszisnek ez az első két szava, hogy Jézus Krisztus kijelentése. A zsidóságot ebben az időben sokkal jobban érdekelte, és talán azt mondhatnám, hogy az izraeli apokaliptikát sokkal jobban érdekelte a vég, a jövő. Viszont előbb említettem, hogy a kis-ázsiai apokaliptikának volt egy jellegzetessége, talán a hellén gondolkodás hatására a kis-ázsiai keresztényeket nem csak a vég érdekelte, hanem a kezdet is. Ezért János professzionális módon, ő csak nem az omegáról beszél, nem csak az omegáról beszél, hanem beszél az alfáról is, a kezdetről és a végről is. Mi jellemzi még János apostol apokaliptikáját? Az egyik legfontosabb elem az angyalok megjelenése az apokaliptikában, amely nélkül az apokaliptika nem képzelhető el. Elég, ha csak visszagondolunk mondjuk Dániel könyvére, vagy más apokaliptikus írásra, vagy helyekre. Minden apokaliptikus gondolkodásban az angyalok szerepe nagyon-nagyon fontos és meghatározó. Fontos része a templom is. Hiszen a templom pusztulása indítja el az apokaliptikát. Ez a születésének fájdalmas körülménye. Azt is mondhatnám, hogy az apokaliptika nem felejti el, hogy honnan jött, honnan érkezett. A templom pusztulásáról, sától érkezett. Ezért felelősséget érez arra, hogy minden gondolkodásában, minden szimbólum rendszerében, minden képében kötődjön azokhoz a körülményekhez, amely elindította útjára az apokaliptikát. Ezért megjelenik a templom. És a templom és a templomi felszerelések nélkülözhetetlen eszközek az apokaliptikában. Így megjelenik a szentély, a szentélynek a felszerelései, a szentéllyel kapcsolatos ünnepkörök, szimbólumok mind hozzátartoznak. Éppen ezért, aki közeledni akar a jelenések könyvéhez, az minden versnél újabb és újabb pinkódot kell, hogy megfejtsen. Aki pedig egynél is lemarad, az nem fogja érteni az egészet. A jelenések könyvének kódja az Ószövetség. A templom, az ünnepek, a főpap, az angyalok, a messiás.
És mindezt úgy teszi János, hogy benne él, benne lüktet az egész Ószövetségben, de mintha félelmetesen vigyázna arra, hogy egyetlen pontos idézetet sem adjon az Ószövetségből, csak utal rá. Csak utalást tesz rá, hiszen azok az emberek, akik ismerik a kódot, azoknak tökéletesen elég csak a kódra utalni. Mindenki meg tudja fejteni magát a kódot. Ezért megjelennek a szent helynek a berendezési tárgyai. Pedig, álljunk csak meg egy pillanatra, mikor íródott a Jelenések könyve? 95 és 100 között. 95 környékén. Mi van akkor a második templommal? Hát már elpusztult. Hiszen Titus, a római hadsereg parancsnoka, 70-ben vagy 70 körül, a zsidó lázadás alkalmával, amikor vérbe folytja ezt a lázadást, akarata ellenére a templomot fölgyújtják katonái, és a templom megszűnik létezni. Titus még Josephus Flavius írásaiból tudjuk, az utolsó percben még berohant a templomba, és miközben mindenütt lángoló kárpitok és függönyök voltak, és az arany megolvadva csöpögött rá a drága gránitra és márványra, csodálattal végignézte utolsóként, hogy mi csodálatos volt a zsidóknak ez a temploma, és mennyire sajnálta, mint magánember ennek a templomnak a pusztulását. És miről beszél János a Jelenések könyveben? Egy templomról, egy szentélyről, egy főpapról, aki a mécses és a gyertyatartók között jár, aki azokat az ünnepeket ünnepli meg, amely ünnepek a templom pusztulásával együtt bizonyos szempontból már idejét múltá váltak. Tehát sok kód van az Ószövetségben. Nem egyetlen egy kód, hanem mondhatnánk azt, hogy az Ószövetség lapjai mind megannyi kódot jelentenek az apokalipszis értelmezésénél. Nélkülözhetetlen ennek az irodalmi irányzatnak az isteni királyi uralmára való hivatkozás. És tudja azt János, hogy Isten királysága uralma majd az eljövendő világban, a jövőben fog megvalósulni, amikor minden a helyére fog kerülni. És a jövő elsősorban a Jelenések könyvében, hiszen állandóan megjelenő valóság, nem úgy jelenik meg a jövő, ahogy azt a 21. század embere próbálja értelmezni és keresi benne, nem maga az idő dátumszerűen jelenik meg, hanem a beteljesedés. És ez egy sokkal fontosabb, hiszen magát, a Jelenések könyvét, az idő, a jövő, nem annyira foglalkoztatja, mint inkább a jövőben beteljesedő események. És erre hívja fel a figyelmet. És a kód, a megoldás kulcsa, az mindig az Ószövetségben van elhelyezve. Ott lappang az Ószövetség lapjain. Isten győz. Erről szól a Jelenések könyve. Isten nem csak a múltban győzött, hanem Isten győzni fog a jövőben is. Még akkor is, ha az első templom elpusztult, még akkor is, ha a második templom elpusztult. Akkor is győzni fog Isten. És Isten győzelmét nem csupán a föld és az ég, hanem a mennyben elrepülő, az égen elrepülő, hatalmas, nagy angyalok is hirdetni
fogják.

A kis-ázsiai gyülekezetek olyan szimbólumokat képviseltek a jánosi írásban, amely az eljövendő korszakokat jellemezték. És minden kis-ázsiai gyülekezet egy eljövendő történelmi korszaknak a szimbólumait jelentették. Abban a kis-ázsiai gyülekezetben lévő hangulat, érzés, helyzet az majd valamelyik történelmi korszakban egy egész keresztény nemzedéket, vagy nemzedékeket fog jellemezni. János apostol úgy fogalmaz, mintha végidő beteljesedésének körülményei között élne, és mintegy visszatekint a saját korszakára. Tehát János nem az ő életének jelen pillanatában él, hanem a végidő beteljesedésében, és onnan tekint vissza saját mindennapjaira. Ezért ilyen plasztikusak, ezért ilyen látványszerűek, ezért tudja elmondani, hogy milyen lesz majd a beteljesedés, mert ő ott van, legalábbis lélekben, ezekben a helyzetekben. A könyv megértésének kódja, az Ószövetség, a templom, a szentek szentje, a főpapi szolgálat, a főpap tevékenysége, az ünnepkörök, a király megkoronázásának ünnepe, ezek mind-mind a kódhoz tartoznak. És lehet, hogy az olvasó, a tekercset olvasó az összes kódot megfejti egy kivételével. De ahhoz, hogy értse a könyvnek a teljes üzenetét, minden kódot meg kell fejteni. Ebben a helyzetben fel kell hozzak egy újabb idegen szót, a keresztény apokaliptika és eszkatológia. Az apokaliptikáról idáig beszéltünk. De mi az, hogy eszkatológia? Az eszkatológia nem más, mint a beteljesedés. A jövőben való beteljesedés. De amíg az apokaliptikában a beteljesedés helyzetéből tekint vissza a próféta saját napjaira, saját korszakára, addig az eszkatológia pont fordítva teszi, saját korszakából, saját napjaiból tekint a próféta a végidőbe. Ez a különbség az eszkatológia és az apokaliptika között, Dióhéjban természetesen még sok más különbség is van. Keresztény apokaliptika és a dualizmus. Egymással szemben álló két nagy valóság harcát és küzdelmét ideológiai szempontból dualizmusnak nevezzük. János jelenése könyvében megtalálható ez a dualizmus. Az anyag és a szellem harcát a görög világban kezdték el ilyen dualizmusnak, kettősszerűnek bemutatni. A keresztény apokaliptika ezt a dualizmust etikai összefüggésben jeleníti meg. Lényege, hogy a nagy küzdelem a teremtett világért elindult Isten és Sátán között. Ez a küzdelem az egyik oldalról abszolút tisztességes és fair eszközökkel, a játékszabályok maximális betartásával folyik, hiszen Isten az ő egyszülött fiát is odaadta, hogy az eszközei a legtisztességesebbek, legetikusabbak legyenek. A másik oldalról a küzdelem pedig minden szempontból az etikának, a tisztességnek, a becsületességnek teljes
mértékben a hiányát jelenti. Sátán győzni akar, mindegy, hogy mi áron, bármi áron, de győzni akar. Isten pedig mindig az általa lefektetett tisztességes, szeretet elveknek a gyakorlásával folytatja ezt a küzdelmet. És a Jelenések könyvében ezt a nagy küzdelmet, ezt az óriási nagy harcot, Isten és Sátán közötti nagy küzdelmet különböző képekben villantja fel, 7 korszakon keresztül, a 7 kisázsiai gyülekezet minden napjain keresztül, ami mint egy reprodukálva, tehát ismét megismételve fog jelenkezni majd egy-egy korszakban ismételten. Egy biztos. Elmondja János, a szerző, hogy nincs harmadik választás. Mindenkinek dönteni kell. Mindenki, aki olvassa vagy hallgatja a Jelenések könyvé tekercsének üzenetét, hiszen ez eredetileg nem könyv volt, hanem tekercs. Szóval nincs harmadik választás. Isten vagy Sátán. Mindenkinek dönteni kell. Bármilyen korszakban él, bárhova tartozik, bármilyen vallású, bármilyen néphez, fajhoz, nemzetséghez tartozik. Eljön mindenki életében a nagy pillanat, és dönteni kell. És én azt hiszem, hogy ez a ma ember számára is egy hihetetlen fontos erkölcsi döntéshez vezet. Az mai ember számára is nagyon-nagyon fontos üzenet. Mindegyikünknek dönteni kell. Milyen alapelvek mellett éljük le életünket? Mi az, ami fontos számunkra? A mindenáron való győzelem? A profit? A pénz? A siker? Látjuk, hogy ez nem mindig vezet jó útra. Vagy pedig az Isten eszközeit használjuk, a tisztesség, a szeretet, az önlemondás, az alázatosság, az áldozathozatal, amelyik Jelenések könyvének mind-mind felvillanó, felcsillanó képeit jelentik. Tehát nincs harmadik út. Beszélnünk kell János Jelenések könyvének látomásairól.

Az apokaliptika, mint előbb megállapítottuk, a prófétai irodalmi műfajból születik meg, ahol a látomás egy teljesen természetes, magától értetődő helyzetet jelent, amikor a proféta és Isten között egy különleges viszony alakul ki. És ebben a látomásban Isten mindig valamit közöl a profétával, Isten meghívja a profétát, ez minden profétának, a profétai hivatás gyakorlásának előfeltétele. Isten elhívja a profétát az úgynevezett szód Jahvéba, az Isten koronatanácsába. És ott a proféta látomásban meghallja, meglátja azokat az információkat, amelyeket majd tovább kell adni a nép számára. És ezután azt a prófétát, akit Isten elhívott a koronatanácsba, Isten vissza is fogja küldeni az övéhez. Nagyon sok látomás van a Jelenések könyvében, de ezek a látomások nem önmagukért vannak, nem Jánosért, a szerzőért, hanem azért, hogy aki olvassa és hallgatja a Jelenések könyvét, az hallja meg az Isten üzenetét a prófétán keresztül. Jellegzetes gondolkodása János apokalipszisének az ősi kijelentésekhez való visszafordulás. Ilyen például a pecsétek feltörése. A pecsétek, amely általában titkos, titkos dolgokat jelentő üzenetet tartalmaz. Ugye nem csak a mai világban titkosítanak 50-100 esztendőre dolgokat, hanem Isten sokszor korszakokon keresztül valamit titkosított. Így fejeződik be Dániel könyve, és pecsételt be e könyvet. Majd a Jelenések könyvében azt látjuk, hogy fel kellene törni a pecsétet, de senki nem méltó rá. Szóval a pecsétek megjelenése, ne felejtsük el, hogy megint visszanyúlik az ősi prófétai korszakra és korszakokra. A keresztény apokaliptika és az anonimitás, a névtelenség. Miközben azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok apokaliptikus irat keretkezik, és ezeknek az iratoknak soha nem ismerjük az eredeti szerzőjét, mindenki valamilyen nagy név mögé bújik, vagy a 12 pátriarka mögé, vagy Énok mögé, vagy egy jól ismert bibliai személy, vagy egy kevésbé jól ismert bibliai személy mögé bújik, addig abban más az apokalipszis, János apokalipszise, hogy ő több helyen megnevezi önmagát, mint szerzőt, Jánost. Szóval nem akar elbújni az anonimitásba. Számára fontos, hogy nyílt lapokkal mutatkozzon be az olvasók vagy a hallgatók számára. A messiás kérdése egy külön fejezetet jelent, hiszen a messiás a Jelenések könyvének központi személye, és a messiásnak lesz egy ellenpólusa. Krisztusnak lesz egy ellenpólusa, akit antikrisztusnak nevezhetünk. És ez az antikrisztus egyre nagyobb hatalommal fog jelenkezni a különböző keresztény korszakokban. És az, ami az Ószövetség kódjainál még lehetetlen volt, az utolsó időben már teljes mértékben lehetséges lesz ennek az antikrisztusnak. Ha kell, tüzet is fog aláhozni az égből azt, amire Illés idejében még képtelen volt. Tehát azt is mondhatnám, hogy úgy világít rá
az Antikrisztus személyére, mint aki fejlődik, mint aki növekszik, gyarapszik az ismeretekben. Csak ezt nem jóra, hanem rosszra használja fel. És egy újabb kérdés a ma emberéhez, hogy vajon mire használjuk fel az ismereteinket? Vajon mire használja fel az emberi faj az egyre nagyobb természettudományos, irodalmi és etikai ismeretét? Vajon jobbá tesszük-e a világot az ismereteinkkel? Mert az ismeret önmagában még kevés, nem elég. Attól függ, hogy mire kívánom felhasználni. A felelősség kérdéséről van szó. És az Antikrisztus csak arra használja föl, hogy Istent és a szentjeit legyőzze. Bármi áron eltapossa, kiontja a vérüket, megöli, meggyilkolja őket, nem számít, csak győzzön. Mintha a csillagok háborújának valamelyik részében járnánk. A jó és a rossz küzdelmében. Állatszimbolika. Ez is a megértés hermeneutikai kulcsához tartozik. Hiszen nem csupán Dániel könyve használta ezeket az állatszimbólumokat, hanem a Jelenések könyvében is bőségesen találunk olyan állatokat, amelyek különböző korokban, különböző hatalmakat, birodalmakat, elnyomó szervezeteket szimbolizálnak. Nem kell különösebben járatos legyen a tekercs olvasója vagy az üzenet hallgatója, hogy ezek az állatok többnyire rossz, gonosz szimbólumaiként jelennek meg a könyvben. És természetesen itt is elmondhatjuk, a megértés kulcsa az Ószövetség. Aki nem ismeri az Ószövetséget, az ne is álljon elolvasni. Ne is álljon neki elolvasni a Jelenések könyvét. Nem csak, hogy nem fogja érteni, hanem az egészet értelmetlen irodalmi alkotásnak fogja tekinteni. Egyéb ismertető jelek, ezeket csak gyorsan felsorolom. Bizonyos korszakok végén nagy jaj felkiáltással vezeti be a kozmikus katasztrófákat, ahogy a próféták. Hogy olvashatjuk a Siralmak könyvében? Hogy, mondja Jeremiás, ami azt jelenti magyarul, hogy jaj, a halott siratásnak, a gyász szertartásnak a bevezető kifejezései ezek. Szóval egy-egy korszaknak a hatalmas katasztrófáit ilyen jajkiáltásokkal vezeti be. Mennyei követek, angyalok jelennek meg, és ezek az angyalok sokszor elmagyaráznak, megmagyaráznak dolgokat, helyzeteket, amelyet nem írt a próféta. Olvashatunk mennyei könyvről benne, életkönyvéről, amely szintén hozzátartozik az apokaliptikus gondolkodáshoz. Megjelenik a számgondolkodás, számmisztika. És ezeket a számokat csak azok fogják érteni, akik az Ószövetség számrendszereit értik. A hetes, a hatos, a négyes, a tizenkettes. Ezek mind-mind olyan számszimbólumokat jelentenek, kódokat jelentenek, amelyet csak az Ószövetség oldalából fogunk tudni megérteni. Megjelenik a mennyei város, az Éden, az életfája. Megjelenik a 12 pátriarka, a 12 pátriarkának a neve a mennyei városban, amelyik mind-mind egy-egy kaput fog jelenteni. Hol van már az Éden kertje? Hol van már az Éden fája? Hát az a teremtés korai szakaszában jelentek meg, és megjelenik ismét az apokaliptikában, az újjáteremtés korszakában. És nagyon fontos szempont még a determinizmus,
a meghatározottság, hiszen ebben a könyvben Sátán eleve pusztulásra van meghatározva. Sátán és követői megsemmisítő vereséget fognak szenvedni, és el fognak pusztulni. Ez is a Jelenések könyvében van megfogalmazva. A történelem szemlélete teljesen újszerű. Ugyanakkor mondhatnám azt, hogy nem a 21. század kíváncsiskodó és érdeklődő idő szempontjai azok, amik dominánsak, hanem mindig a beteljesedés szempontjából figyeli a jövőt. Alapvető kérdés a Jelenések könyvével kapcsolatban. Hogyan tud a Jelenések könyve a mai élő ember számára meghatározó hatást kifejteni, hiszen eredetileg 7 kis-ázsiai gyülekezet számára írt irat volt az első század végén, más kultúra számára íródott, más nyelvezeten, ószövetségi kóddal levédve, hogyan tud ez üzenet lenni a ma embere számára? Úgy, hogy a ma embere ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel, kihívásokkal küzd, ami a Kis-Ázsiában élő egy-egy gyülekezetet jellemzett. Nem veszíthetjük el a kontinuitást szem elől, hiszen itt egy folyamatosságról van szó. A kezdetektől, egészen a teremtéstől, az újjáteremtésig vezet végig bennünket egy különleges történelem szemlélettel. Talán mondhatnánk, hogy a Bibliában sehol nem tapasztalt történelem szemlélettel. De ez a történelem szemlélet ezernyi szálával, ezernyi gyökereivel át és át járja az Ószövetséget. Kiszakítani sem lehet az Ószövetségből, hiszen akkor kiszakadna maga is az Ószövetség. Ott lüktet, abból nőtt ki, abból sarjadt. Ugyanakkor a jövőről is beszél. Hiszen ne felejtsük el, az első vers ezt mondja. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, miknek meg kell lenniük hamar. A megértés kulcsa a jövő, amely egy különleges dimenzió, de nem mint idő, hanem mint beteljesedés. És ehhez kívánok mindenkinek jó munkát. Mert aki úgy gondolta, hogy a mai előadással megérti a Jelenések könyvét, és a mai előadás alkalmat ad arra, hogy azt a 4-jegyű PIN kódot, amelyet a mobil telefonjainkba be kell ütni, és utána tudjuk használni, az tévedni fog. Mert minden sora a Jelenések könyvének újabb és újabb kódot kér. Ez pedig csak a Biblia és az Ószövetség tanulmányozásával, illetve Istennel élő kapcsolat kialakításának útján valósítható meg. Nem elég sem a tanulás hozzá, nem elég sem az Istennel való élő kapcsolat. A kettő együtt ad egy különleges kulcsot, amelyet Jelenések könyvének zárjába illesztve kinyílik az a rozsdás ajtó. Ehhez kívánok mindenkinek jó felkészülést, és igazi jó és mély kapcsolatot a Teremtő Istennel, Jézus Krisztus által. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most Handel orgona koncertók következnek. Először hallgassák meg az első G-moll orgona koncertót.

Handel első G-moll orgona koncertóját hallották. Most a negyedik D-moll orgona koncertó következik.

Handel 4. D-moll orgona koncertóját hallották. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Befejezésül hallgassák meg Handel 13. F-dur orgona koncertóját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében Handel első, negyedik és 13. orgona koncertóját hallgathatták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 20-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi Igaz Zsoltárok könyvének 89. részéből, a második versből. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Az új szövetségi ige Márk evangéliumának 16. részéből, a 20. versből. Azok a tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Jól emlékszem Péter bácsira, aki első segédlelkész évemben Pécsett, amikor egy év után búcsúztam a Bibliaórát látogató közösségétől, ezt mondta. Mindig volt mondani valód. Mikor Dragomán György írót megkérdezték, hogy vannak-e tiltott szavak, akkor azt válaszolta, a felesleges szavak azok tiltott szavak. Amiről Márk evangéliuma szól, az a hitelesség. Mondani lehet bármit, de hogy a szavak mögött mi van? Vannak, akiknek az illúzió kell, és azt tartják jó szónoknak, aki azt megteremti. Az ige hirdetés akkor válhat csak hatékonnyá és hitet ébresztővé, ha a nyomában jelek járnak. Ez nem mást jelent, mint azt, hogy igazolást nyernek az igaz, hiteles szavak. Luther Mártonnak az ige hirdetéssel kapcsolatos egyik legfontosabb tanítása, hogy minden emberi érdem és önigazság helyett az Isten üdvözítő kegyelméről szóljon. Oly sokan vágytak és vágynak csodákra, hogy lássanak valami olyan eseményt, amely meggyőzi őket Isten létezéséről. Imádkozhatunk jelért, hogy küldjön számunkra, de mindig ott lesz a kétség, hogy ami történt, nem a véletlen műve volt-e. Bertolt Brecht drámaíró arra a kérdésre, hogy van-e Isten, kérdéssel válaszolt. Változtatná-e az életeden, ha azt a választ kapnád, hogy van? Mert ha igen, akkor egy valamit már leszögezhetünk, hogy neked szükséged van Istenre. Találjanak el hozzád az igaz, üdvös szavak. Légy kész a meghallásukra. Adjon az Isten kellő értelmet a befogadásukra. Adjon még hozzájuk az Isten olyan embereket is, akikkel meg tudod beszélni a kérdéseidet, kétségeidet. Olyanokat, akik kellően őszinték veled, és nem hallgatják el előtted a saját kétségeiket, és éppen ezáltal tudnak támogatni a hitben. Találj rá az ilyen társakra. Amen. Az áhítatot Réznagy Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Azok a tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne merjünk kételkedni. A mai ige: Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Gondolatok az ígéről. Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden lelki szolgájának. Csak menjünk előre hittel, és az Úr megtisztítja előttünk az utat. Az emberi és a sátáni családság tekervényei kiegyenesednek előttünk, nem kell követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, vaszáraik lehullanak. Nem lesz szükségünk sem faltörőkosra, sem feszítő vasra. Az Úr maga cselekszi meg értünk a lehetetlent, és ténnyé teszi azt, amit nem is vártunk. Ezért ne üldögéljünk gyáván és remegve, menjünk előre kötelességünk útján, hiszen az Úr megígérte: én megyek előtted. Ne kérdezzük, miért, a mi feladatunk az előretörés. Az Úr ügyéről van szó, és ő alkalmassá tesz majd bennünket a szolgálatra, minden akadály elhárul. Hát nem megmondta: az ércajtókat betöröm? Ugyan mi állhatna útjába, és mi gátolhatná akarata végrehajtásában? Isten szolgáinak kimeríthetetlen erőforrásuk van. A hit előtt szabad az út, akármilyen emberi erő torlaszolja is el azt. Ha az Úr azt mondja: betöröm, leverem, akkor ne kételkedjünk ígéretében. Az örökség kötelez. Május 24-én az Országos Pünkösdi Konferencia előtti vasárnap 18 órától a Pünkösdi Egyház az Országos Ifjúsági Misszióval és a Pünkösdi Zenei Misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. A téma: az örökség kötelez. Az időpont: május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín: a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról: elindult ismét a melegedés. Csütörtökön több órás a napsütés, de néhol előfordulhat felhősödés. Tart az északi szél, és 20-26 fok várható. Pénteken is lesz mindenünk: napsütés, felhők, esők, szél, és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, Cséki Győzővel és kedves feleségével Marikával a Szentlélek munkájáról beszélgetünk. Tulajdonképpen már kedves ismerősként köszöntünk benneteket. Hogy gondolkodjunk mi a Szentlélekről, vagy Szent Szellemről? Ugye kezdődik úgy, hogy már itt vitáznak a hívők, hogy akkor most melyik a helyes kifejezés. Nem akarok semmit a szátokba adni, de igazából mindkettő helyes, ha jót értünk alatta, csak különböző nyelvhasználat van. Tehát mit kell gondolnunk a Szentlélek munkájáról?
3: Először én szeretném köszönteni a kedves hallgatókat, és örömmel készültünk erre a beszélgetésre. Szeretünk idejönni, mert a rádióban testvérek között lenni, és Isten igazságát, szeretetét hirdetni, mondani, beszélgetni róla, és különösen örülök ennek a műsornak, hogy ilyen nyitottan tudunk beszélgetni szabadon. Hát Szent Szellem, Szent Lélek, igen, bizonyos egyházakban csak úgy használhatjuk, hogy Szent Lélek, bizonyos egyházakban meg úgy kell használni, hogy Szent Szellem. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudjuk azt, hogy ez az Istené. Ez a mennyből jön, ez Istennek drága áldás az emberiség számára, hogy elküld, tehát most vagyunk pünkösd után, és a Szent Lélekről való gondolkodás, vagy a Szent Szellemről való gondolkodás számomra az apostolok cselekedetében annyira szépen kibomlik, kinyílik, megmutatja a munkáját, és a Szent Szellem az én életemben is, amikor eljött hozzám, amit tudok legelőször róla mondani, hisz ő egy személy. Azért beszélek róla, hogy róla, mert ő egy személy, világosságot gyújtott a szívembe. Fölragyogtatta számomra, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és megértette velem, hogy én Isten szemében egy elveszett ember vagyok. És ezt mind a Szent Lélek végezte el bennem, természetesen a prédikációk által, az igeolvasás által. Tehát ha nagyon röviden szeretnék fogalmazni, a Szent Lélek az, aki felragyogtatja nekünk Krisztust lelki szemeinkben, és hitet gerjeszt bennünk.
2: Nem akarok a szabadba vágni, de amikor az Úr Jézus készítgette a tanítványait arra, hogy ő meg fog halni a világért, a világ bűnéért, és aztán visszamegy az atyához, akkor azt mondta, hogy jobb, hogy ő elmegy, mert majd elküldi az ő lelkét, és többek között nagyon sok mindent mond akkor erről a lélekről az Úr, de azt mondja, hogy ő majd rólam tesz bizonyságot. És most te pont ugyanerről beszéltél, hogy amikor a te életedben megjelent, akkor Jézust ragyogtatta fel előtted.
4: Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a Szentlélek már előtte is dolgozott és munkálkodott az én vagy a mi életünkbe. Én valahogy egész életemen keresztül, már hívőként visszatekintve érzem az ő munkáját, hogy

0: hogy egész életemen keresztül végigkísért, és valahogy úgy ösztökélt, és úgy rendezte az én életemet, akár a nehezeken keresztül, vagy bármilyen helyzeten keresztül, hogy eljuthassak arra a pontra, ahol fel tudja velem ismertetni, hogy szükségem van Jézus Krisztusra. És ez nem egy év volt, vagy egy hónap, vagy egy hét, hanem sok-sok év, amin keresztül ő munkálkodott az én életemben. Én így látom.
1: És akkor te ezt még nem tudtad, és nem is volt ez tudatos istenkeresés?
0: Egyáltalán nem volt. Így visszatekintve már keresztényként, visszanézve az életemet, látom, hogy akkor igen, ezen a ponton is Isten volt ott, ezen, és itt ezekben a nehezekben, akkor már itt vezetett. Szóval így visszatekintve már látom, akkor semmiről nem tudtam, hogy Isten keze munkája van az életemen.
1: Szerintetek Isten szent lelke csak a hívőket, tehát a keresztényeket vezeti, vagy pedig vezethető másokat is?
2: Nagyon jó a kérdés. Én azt tudom mondani, amit az igében látok, hogy kitöltetett a Szentlélek minden testre, pünköstkor, és betöltötte a Szentlélek a földet. És ahogy említetted Jézusnak a szavait, hogy jobb néktek, ha én elmegyek. És most, hogy volt a pünkösd, mondtam a testvéreknek, hogy mit szólnátok, ha most a Jézus itt lenne közöttünk, és személyesen látnánk, és akkor mondták a testvérek, hogy hú, de jó lenne, és mondom, nem vagytok egy kicsit önzőek, akkor mi lenne a szomszéd templomba? Hát pontosan az pünkösdnek ez a csodája. Jézus nem csak személy szerint egy helyen van, hanem az egész világot betölte az ő szelleme. És ez csodálatos, hogy mindenhol elérhető az Úr Jézus, nem csak személy szerint az én életemben, hanem más is megragadhatja Jézus Krisztusnak a szeretetét, szellemét, igazságát. És én úgy látom az igében, hogy Kornélius is, aki pogány volt, és ismerte a zsidók istenét, én biztos vagyok benne, hogy az ő életében és az ő gondolatvilágában valamit az ige, a zsidó hagyományok, a szokások hisz, nem hiszem, hogy magától lett volna Kornélius olyan adakozó a zsidó nép felé és a szegények felé. Én hiszem, hogy minden ember életében ott van a Szentlélek, de nem belül, először, ahogy Marika fogalmazott, hanem kívül van az életünkön, mint egy ösztöke, jobbról, balról úgy terelget bennünket, ahogy mondta Marika, arra az találkozási pontra, amikor rádöbbenünk, hogy hoppá, ő nem kívül akar lenni az életemben, hanem belül akar lenni az életemben. Ő bennem lakozást akar venni, és természetesen az Isten igéje mutatja meg ezeket az igazságokat, hogy kérni kell, Máté evangéliumban olvasó, hogy kérjétek a Szent Lelket, és az Atya azt adja nekünk, hogy bennünk lakozik, hogy vezet, hogy pártfogol, és ezek mind bennünk zajlódik le. Tehát én azt gondolom, hogy minden ember, aki él a Földön, aki megszületik erre a világra, a Szentlélek a pillanatban ott van az ő élete fölött, mellett, mindegy, hogy fogalmazunk, és elkezdi a terelgetést, hogy Jézushoz vezessen bennünket, és arra pontra, hogy kimondjuk, hogy szükségem van rád, hogy jöjj be az életembe. Én ezt így látom.
0: Hogyha még hozzátehetem, hogy én bennem egész fiatal hívőkorom óta, talán megtérésem óta ott van, hogy már az anyám méhétől fogva. Valahogy úgy van bennem, és én úgy látom az igében is, hogy még mielőtt ugye megszülettünk, Isten már mindent tudott, és ahogy beleszületünk ebbe a világba, elkezdődik ez a terelgetős hadművelet, hogy úgy mondjam, hogy így vagy úgy, lehet, hogy nem jó, nem szép, de mégis így akarom fogalmazni, hogy rá vezessen, vagy rászorítson Isten arra, hogy meglássuk őt, hogy milyen nagy szükségünk van rá. És lehet, hogy valakinek 10 éves korában jön el ez az idő, vagy 20, vagy nekem 28 éves koromban jött el az a pont, az az idő, amikor megértettem azt, hogy Isten nélkül, az Úr Jézus megváltása nélkül nem érdemes, és nem is tudok élni. És ezt a Szentlélek mondta el, és mutatta be nekünk, vagy nekem.

0: készségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel egy így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és tisztességre. És ez az ige, ami nekem megmagyarázta, hogy a hitünk az meg van próbálva, ami nagyon értékes, és az a hit az bennünk van. Ahhoz nem nyúlhat az ellenség, bár
1: próbálkozik,
0: és folyamatosan azt akarja tőlünk elrabolni, azt akarja elérni, hogy a hitünk ne növekedjen, hanem fogyatkozzon. De azt mondja, hogy őriz bennünket az Isten hatalma. És ez olyan csodálatos, hogy Jézus maga mondja, nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Hogy nekünk azt el kell hinnünk, hogy amikor nehezek vannak, amivel egy próbába vagyunk, ami azért van, hogy a mi hitünk még tisztább legyen, még mélyebb legyen, hogy amikor megjelenik a mi Úrunk Jézus Krisztus, akkor az a hit, ami bennünk van, az meg legyen tisztulva, és a mindenható Isten dicsőségét tudja tisztelni és magasztalni. És tudom, hogy mire gondolsz, amikor mondtad az előbbi mondatokat, hogy igen, nagyon elterjedt, és annyira jól hangzik ez, hogy nem lehetsz beteg, csak áldott lehetsz. Nagyon jól hangzik, megdöbbentő, hogy ahogy látom a interneten és különböző YouTube csatornákon, hogy bizonyos emberek, akik elkezdik hirdetni, hogy Jézus Krisztus meggyógyít, megáld, minden problémád megoldódik, igazat mondanak, ez tényleg így van, de ha nem, akkor Isten nem szeret. Akkor Krisztus nem halt meg a kereszten, nem támad föl. Ha az én életemben egy probléma nem oldódik meg, akkor nem igaz a menny, nem igaz a pokol. Tehát az én jólétemtől függ az Istennek az igazsága. Nem, én azt gondolom, hogy az Isten igazsága az, ami le van írva. Hogy a hitünk meg van próbálva, és az Isten hatalma őriz bennünket, és ha valami probléma van, az Isten tanít, nevel, edz. Én annyi mindent tanultam most az elmúlt másfél évben, míg a Marikának voltak a térd műtétei. Ugye a kórházban volt, én egyedül voltam otthon, és volt időm gondolkodni, imádkozni, és tanított az Isten türelemre. Megkentem olajjal, mert le van írva a Bibliában, megtettem. Hittel tettem meg. És akkor vártuk, hogy holnap föláll, és nem kell megműteni, nem kell operálni, nem kell új protézis, és kellett.
1: Vagy úgy lesz, vártuk azt is, hogy úgy lesz, hogy mint amit többször előfordult, hogy volt nehézségem, vagy betegségem, imádkoztunk, és lehet, hogy aznap nem, de egy hét múlva már elmúlt ilyen komolyabb betegségek, egy hét múlva elmúlt az a csontkinövés, és nem kellett vele semmit se csinálni, tehát azt vártuk, hogy majd ez is így lesz, és nem így lesz.
0: Nem így lett.
2: Tudjátok, hogy Pál apostol szavai jutottak eszembe, amik hallgattalak benneteket, az elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el, mondta a lélek Pálnak, amikor ő is könyörgött valami gyengeségéért, és Istennek ez volt a válasza, hogy most ebben a helyzetben elég a kegyelem.
0: Igen.
1: És ott van még, mikor nehezekben voltam, Isten elém hozta azt az igét is, a Dániel ige, biztos többen ismerjük, és emlékszünk rá, amikor Dániel azt mondja, hogy de ha nem tenné is, és hogyha nem is gyógyít meg, vagy más betegségben szenvedők, akik tudják, hogy haza fognak menni, ők is mondhatják azt, hogy de ha nem tenné is, akkor is ő marad az én Uram, és megváltom, és Istenem, mert nem a betegségtől, nem a nehézségtől függ az, hogy én nekem van üdvösségem, vagy én hálás vagyok az Úrnak azért, mert meghalt értem a kereszten, nem az én betegségem, vagy gyengeségem kell, hogy függjön ez, hanem ez mindentől független kell, hogy legyen az én életemben. És akkor még például azokról nem is beszéltünk, és mi elég sok ilyennel találkozunk, hogy akik szegények, és megtérnek, hogy akkor az nem jár azonnal azzal, hogy akkor az anyagi dolgaik így fölfelé ívelnek. Nem fog fölfelé ívelni,

0: Az esetek döntő százalékában.
1: Így van, pontosan így van, hanem lehet, hogy még nem is akarom azt kimondani, hogy szegény, mert igazából én nem tartom őket szegénynek, hanem kevesebb pénzből élők, de attól még örvendezhetnek az Úrban, áthatják az Istent azért, mert elküldte a drága fiút az üdvösségükért. Tehát az áldás az nem azt jelenti, hogy gazdag vagyok, egészséges vagyok, szép vagyok, jó munkahelyem van, tehát én nem azt tartom áldásnak. Benne lehet az is, nem tiltakozunk ellene természetesen, de ha nincs, akkor is van nekem Istenem.
0: Egy pillanat erejéig most abba hagyjuk a beszélgetést, egy rövid idője zene következik, de utána folytatjuk. Maradjanak velünk, Cséki Győzővel és Marikával, Isten szent lelkének a munkájáról beszélgetünk.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, Cséki Győzővel és kedves feleségével Marikával a Szentlélek munkájáról beszélgetünk. Hát beszélgettünk arról, hogy a lélek azzal, hogy idejött erre a földre, mindenkit Isten fele ösztökélne, de a mi felelősségünk, hogy engedjük-e és engedelmeskedünk-e neki. És arról is beszéltünk, hogy az nem jelenti azt, hogy én áldott vagyok, vagy nem vagyok áldott, hogy mi a, éppen a fizikai állapotom. Nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy én Isten gyermeke vagyok-e. Hát talán innen menjünk tovább, mert akkor honnan tudom, vagy miből tudom egyáltalán a saját életemet is kontrollálni, vagy ellenőrizni, vagy a testvéreim, vagy embertársaim életét vizsgálni, hogy honnan tudom, hogy most akkor benne Isten lelke munkálkodik, vagy bennem Isten lelke munkálkodik, vagy pedig ő csak mondjuk egy pozitívabb gondolkodású ember, vagy ő egy kicsit ilyen depresszióra hajlamos. Tehát vannak ismérvek?
3: Abszolút vannak ismérvek. És ahogy föltetted a kérdést, a szívembe a Róma levél 5-5 ugrott be, mert a szívünkben áradta az Isten szeretete a Szentlélek által. Mi az ismérve a keresztény embernek? Szeret engem az Isten, és ezt én megértettem, és bizonyságom van arról, hogy az Isten szeretete, ami nem más, mint hogy Jézus Krisztus a bűneimért meghalt a kereszten, harmadnap föltámadt, ült az Atya Isten jobbján, elküldt az ő szent lelkét, aki elérkezett hozzám, aki világosságot gyújtott a szívembe, aki megmutatta nekem, és hagyd mondjam, hogy van, amikor érzelmi szinten is érezzük, hogy szeret az Isten, nem csak az igével, az értelmünkkel fogjuk föl, hanem emocionálisan átjárja a bensőnket az a szeretet, hogy én egy szeretett valaki vagyok, és ez, aki engem szeret, az a mindenható Isten. Tehát elsősorban nekem ez egy nagyon fontos dolog. János levelére, ha hivatkozunk, hogy aki vallja, hogy testben Jézus Krisztus, Isten fia, ugye az a Szentlélektől van. Ugye, mert az Antikrisztus szelleme meg tagadja. Tehát az első felismerés abban, hogy ki az, aki Krisztus gyermeke, hogy bizonysága van, hogy Abba Atyám, hogy az én Istenem a Teremtő Isten. Az Úr Jézus Krisztus nem egy távoli személy az életemben, hanem bennem lakik hitáltal, a Szentlélek által. Az Isten igazsága belém költözött, lakozást vett a szívembe az Istennek az igazsága, és én ezt hiszem és vallom. Most, hogy pünkösd volt, az Apostolok Cselekedete első részének 8. versében ezt olvassuk, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Tehát a Krisztus gyermeke az tanúskodik. A tanú pedig arról tesz tanúságot, amit megtapasztalt. Tehát tanúskodik, beszél róla, mondja, nem bírja magába tartani.
4: A másik, ami nekem most így az eszembe jutott, az az ige, hogy ahol az Úrnak lelke, ott szabadság. Tehát ahol az Úristennek a lelke jelen van egy ember életében, vagy egy családban, ott szabadság van. Ott szabad az az ember a régi gondolkodásától. Attól a gondolkodástól, ami vitte volna a kárhozat felé. Szabad a kötöttségeitől, ami szintén a pusztulásba vitte volna. Szabad azoktól a dolgoktól, ami eljuttatta őt arra a pontra, hogy nem jó ez az élet így, ahogy van, és szükségem van Isten segítségére. Tehát megszabadult, és van egy egészen új élete az Úr Jézus Krisztusban, ahol az Úrnak lelke van ott, ott nyilvánvalóan tisztában vannak annak az értékével, hogy az Úr Jézus ott húsvétkor, ugye nagy pénteken, amiről megemlékezünk, hogy a kereszten mit tett értem. És ott, ahol az Úrnak lelke van, ott a szívből föl kell, hogy fakadjon egy olyan hála ezért az Úr Jézus felé, hogy nem is tudom megfogalmazni, hogy hogyan viszonozhatnám én ezt az én Uramnak, hogy ezt tette értem. És ez a hála fog elvezetni arra, hogy mindenkinek elmondjam, hogy értem ezt tette, hogy megváltott, hogy megbocsájtott, hogy megtisztított, hogy a kötöttségeimből, a köteleimet eltépte az Úr Jézus, azokból a sötétségekből kihozott engem egy egészen új életre, hogy most már az Istené vagyok, hogy helyet készített a mennyországban nekem, hogy a sátánnak már nincs köze hozzám, mert én már az Istené vagyok, tehát ezeknek a gondolatoknak, ennek az érzületnek ott kell, hogy legyen, ahol az Úrnak a lelke van. Mert ahol nincs, ott lehetek vallásos, és mondhatom azt, hogy szeretem az Istent, de ez nem olyan szívből fakadó, nem lesz életszerű, hogy úgy mondjam, csak ilyen megtanult dolog, ami a Bibliában le van írva, azt meg lehet tanulni, de nem lesz életszerű.
2: Hogyan gondolkodjunk a csodákról, az úgynevezett transzcendens dolgokról, mert hát van, akik egyértelműen ezt tennék a lélek munkájának a jeleként, vagy bizonyítékaként?
3: Nagyon jó a kérdés, és ezekről beszélgettünk most egy pünköst környékén Marikával, hogy mit olvasunk az igében? Azt olvassuk az igében, hogy az apostolok hirdették az igét, és az Isten megerősítette az ő ige hirdetéseit jelekkel és csodákkal. Ez le van írva a Bibliában, ez így volt. És én hiszem, hogy csoda ma is létezik, csak mit jelent a csoda? Én azt gondolom, hogy amikor csodáról beszélünk, akkor valami olyanra gondolunk, hogy kinő valakinek a lába, nem volt foga és kinőtt, el van törve a keze, és akkor már azonnal begyógyult. Valami olyan dologra gondolunk, ami emberi szinten felfoghatatlan, és ott a szemünk láttára megtörténik. Én így definálom a csodát. És az emberek erre gondolnak. És az nem csoda, az amikor egy bűnös ember le tud térdelni és sír a bűnei fölött, az nem csoda? Az is csoda. Csak nem erre vannak az emberek kiéhezve, hogy a bűneik fölött sírjanak, hanem arra vannak kiéhezve, hogy a szemeikkel ebben a világban meglássák azokat a csodákat, amit az értelemmel ő nem tud követni, és azt mondja, hogy ez csoda, és ez vonz az embereket. De nem akarok szkeptikus lenni. Mert ha hirdetjük az evangéliumot, hiszem, és tapasztaltam, hogy volt, amikor emberek letérdepeltek, sírtak. Oda ment az egyik ember, a másik az azt mondta, hogy évek óta úgy haragszom rád, de most bocsánatot kérek. Ezek nem csodák? Ezek csodák. De volt olyan is, hogy imádkoztunk, és felállt a tolószékből. 5 évig kezelték, pelenkázni kellett, egy nő volt, és egy ima órán felállt, és hazatolta a tolókocsiját, és összeszaladt a gyülekezet, telefonáltunk jobbra-balra, gyertek, fölállt a tolószékből a Judit. Létezik, de hát ezt az Isten adja. Tehát azért én úgy állok a csodákhoz, az én dolgom hirdetni, a mennyei atyámnak akarata azt vagy megteszi, vagy nem teszi, ez már nem tőlem függ, ez az atyámnak az akarata, és a Szentléleknek a munkája, hogy mit végezel a hige hirdetés által.
4: Talán még megemlíthetjük a csodáknál, mert hogy ugye arra vagyunk éhezve, hogy az előbb a győző is mondta, hogy ott azonnal a szemem előtt történjen valami hihetetlen dolog, hogy így mondjam. Igen ám, de nem mindig így történik a csoda. Ez csak a mi elgondolásunk. Én azt is csodának nevezném, amit mi tapasztaltunk meg a sok között, hogy például elmentünk egy helyre hirdetni az evangéliumot, ahova hívtak minket, és akkor azon a roma telepen szinte senkinek nem volt munkája, vagy csak egy nagyon kevés embernek volt munkája, és ugye több száznak meg nem. és elmentünk, és jöttek, és kértek, hogy hát imádkozzunk, mert nincs munka, és ha nincs munka, akkor nem tudnak fűteni, nem tudnak ugye enni, ruházkodni, semmit nem tudnak, szegények, segítsünk, imádkozzunk. Imádkoztunk. Ott együtt a gyülekezettel imádkoztunk, és nem telt bele, talán egy pár hónap, egy fél év se telt bele, és egyszer csak előjött az, hogy a telepen mindenkinek munkája van. Minden családban, szinte majdnem mindenki dolgozik, csak az nem dolgozott, és dolgozik, aki nem akar menni. És tudod, azt vettem észre, hogy ezt nem tartják csodának. Az emberek, pedig véleményem szerint igenis az. A másik, hogy amikor oda mentünk erre a helyre, ugye evangéliumot hirdetni, saras utak voltak, már hónapok óta kérték az önkormányzatot, hogy hát csináltassák meg már legalább a főutat, és nem csinálták meg. És imádkoztunk, és eltelt egy kevés idő, nem tudok pontos időket mondani, mert annyira azért nem tudom behatárolni már, de egy ilyen 2-3 hónap, és volt betonút a főúton, tehát aszfaltos út lett. És ez is egy csoda. Aztán oda mentünk, és elkezdtük úgy, hogy szedtük össze a szemetet. Konténereket rendeltünk, és én mondtam ott a többi testvérnek, hogy én úgy szeretném, hogyha ezen a telepen virágok lennének, szemét helyett, fákat ültetnénk, és valahogy ezt meg kellene csinálni, valahogy meg kellene oldani, hogy ez így legyen, mert olyan szép lenne ez a hely. És akkor ugye első évben szedtük a szemetet, második évben is szemetet szedtük, és ugye a harmadik évben egyszer csak azt vettük észre, hogy a telepen a roma önkormányzat valahogy észbe kapott, és csináltak ilyen játszótereket, virágokat ültettek, fákat ültettek, és mi meg ott álltunk a győzőn, és mondtuk, hogy hát ez csoda. Ez az Isten keze munkája, amire eddig éveken keresztül nem került sor. De amikor az Isten betette a lábát, akkor meg gyönyörű szép lett minden. És mi ezt csodának tartjuk. A szemünkben ez is csoda.
2: Igen, valakitől hallottam egyszer egy mondást, hogy sokszor az a csoda, hogy pont akkor történik valami, amikor történnie kell, hogy emögött is lehet, hogy Isten kezét kéne felfedeznünk, és nem úgy, hogy hát így sikerült, vagy véletlen egybeesés, hanem Isten néha nagyon tervszerűen dolgozik, és összejátszanak az események. Ha megengednétek, ennek ellenére megfordítanám a kérdést, tehát akkor, hogyha valahol csodát látok, az biztos, hogy Isten lelkének a munkája?
3: Hát, jó a kérdés. Jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy minden jó adomány fentről jön az Istentől, ami az embernek a javát, üdvösségét, jellemjavítását, szabadulását hozza, én hiszem, hogy az Istentől jövő csoda. De azt tudjuk, hogy van a világosság angyala, aki utánozza a mi urunkat. Van egy mondás, amit jól akarok idézni, és nem helytelenül, és azt hiszem Wesley mondta, hogy volt egy evangelizáció, és az emberek úgy viselkedtek, hogy a Wesleyék megálltak, és föltették a kezüket, és azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy most itt mi történik. És akkor azt mondta Wesley, majd megnézzük az életüket egy pár hónap múlva, hogy hogyan dicsőítik az Istent. És akkor mondjuk ki rá, hogy ez csoda, vagy nem csoda. Tehát én azt mondom, hogy ha az a csoda Isten dicsőítés magasztalja is, Istennek a dicsőséget, akkor Istentől van. Ha csak történik valami, és utána nincsen Isten dicsőítése, nincsen Isten magasztalása, akkor ott el kell gondolkodni, de érdekes a 10 leprásnál, megtörténik a 10 leprásnál a csoda, Jézus megteszi, és csak egy megy vissza dicsőíteni őt. Tehát nehéz erre így a választ adni.
2: Csak Isten lelke tehet mondjuk ilyen bűnbánat szerűséget, amit mondtál, hogy majd a gyümölcseikről. Azért itt benne motoszkál az az ige, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát
0: minden helyzetben le kell raknunk a fegyvert, vagy pedig vizsgálnunk kell, amikor látunk valamit, hogy honnan ered.
3: Meg kell vizsgálni. Most voltam pár napja fodrásznál, soha nem voltam ott. Beülök a székbe, fiatal ember, kicsit zavart. Na mondom, itt valami van ebben a fiatal ember, úgy kezdte vele beszélni Jézusra, kiderült, hogy mélyen drogozott, lejött a drogról, és akkor elmondja nekem, hogy hát de azért sikerült, mert nekem van egy valaki, aki mindig itt van a hátam mögött, néha elmegy, visszajön, egy nagyon sötét alak. Azt mondja, szinte úgy néz ki, mint az üszök. És akkor ott ültem, és persze bizonyságot tettem neki Jézusról, és elmondtam neki ezt, hogy ez démonikus dolog, és de lejött a drogról, és azóta tiszta. Na de a sátán kezében van még mindig. Tehát csoda történt az életében, de a sátán kezében maradt. És mentem haza Marikához, és utána mondtam neki, figyelj, Isten most tanított valamit nekem a fodrásznál. Még megismertem a sátának egyfajta dolgát, hogy bizonyos démoni erők, mikor lakozást vesznek egy emberi szívbe, lehet, hogy lerakja a cigarettát, lehet, hogy lerakja a drogot, leteszi az alkoholt, lehet, hogy helyreáll bizonyos dolog az életébe, de a fő dolog az ott marad az életében, és egészségesen megy a pokolba. És lehet, hogy csoda történik az életében, és most jól értsd, amit mondok, nem vagyok én annyira szellemi ember, hogy mindig meg tudjam mondani, hogy az most Istentől volt, vagy a sátántól volt. Ahogy említetted, a gyümölcs fogja megmutatni, hogy az valójában az kitől, vagy hogyan volt.
4: Egy ilyen eset volt az életünkben jó pár évvel ezelőtt. Volt egy fiatalember, aki mondta, hogy meg fog nősülni, és mondtuk neki, hogy na jó, hát akkor mi ebben nem tudunk beleszólni, hát nősülj. És valahogy ott volt a szívünkben a kérdés, hogy kell ez neki, vagy nem ez a hölgy, akivel összekapcsolódott, és azt mondtuk, hogy el fog dőlni. Ha Istenhez közelebb viszi ez a dolog őt, akkor tényleg az Isten rendelte ki az ő számára. Ha az Istentől el fogja távolítani messzire, akkor nem az Istentől volt, csak a saját akarata volt. És Istentől jól eltávolította, de nem csak Istentől, még úgy a szeretteitől is, a közeli szeretteitől is, úgyhogy a gyümölcse megmutatta. Akkor ott nem tudtunk választ adni rá, hogy most akkor ez, hogy is, honnan való is ez a dolog, mert kedves volt, aranyos volt, nem láttunk benne mi semmi olyan rosszat, ami miatt kellett volna szólni, hogy ne, de a gyümölcsök megmutatták, hogy bizony ez nagyon-nagyon saját akarat volt.
0: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Melyek azok az egyértelmű jelek vagy gyümölcsök, amelyek Isten lelkének a jelenlétét bizonyítják?
3: Hát a hálaadás gyümölcse. Teremjétek meg a hálaadás gyümölcsét. Tehát én azt gondolom, az Isten szellem, amikor eljön az életünkbe, felragyogtatja Krisztust, az megtanít bennünket Istent úgy dicsérni, magasztalni, mint addig soha. Tehát én azt tudom mondani, hogy csak azt tudja Isten dicsőíteni, aki a Szentlélekkel találkozott, és megtanította őt az Isten szelleme dicsérni az Úr Jézust, vagy az Istent. És sokszor az van, amikor megy az ember vallásos gyülekezetekben, ahol énekelnek, és lehet érezni, hogy valami hiányzik. Valami hiányzik. Hát a Szentlélekkel való örömteli dicséret hiányzik. Megszokás, hagyomány, liturgia. Benne lehet abban is a Szentlélek, nehogy félreértsen bárki, de azt érezni és tapasztalni lehet, amikor egy zsoltárt úgy elénekeljük, hogy a szívünknek a mélyéből, és hat a másikra, aki hallja, vagy lehet úgy is énekelni, hogy mikor fejezzük már be.
0: Az öröm mindig isteni? Vagy Isten lelkétől jön, vagy szíthatjuk ezt mi is? Vagy megpróbálhatjuk szítani, vagy nem is tudom, hogy mondja, hogy fogalmazzak?
4: Hát föl tudjuk. Én használom most ezt a szót, stejgolni magunkat. Hogy ilyen látszólagos örömöm legyen. Még én magam is elhiszem, hogy örömöm van. De ez megy egy ideig. mondjuk egy istentiszteleten, vagy még utána egy napig. De aztán már kedden, már nincs örömöm, meg szerdán se, meg csütörtökön se, meg egész héten, egészen vasárnapig vagy szombatig. Amikor ott újra kapok egy impulzust, és akkor újra, hú, de nagyon jól érzem magam, és az Úr kenete van rajtam, és az Úr áldása van, és a lélek van jelen, és akkor hazamegyek, ugye vár otthon a család.
5: Valóság.
4: Igen, a munka, igen, a valóság, és akkor már nincsen örömöm. Hát az Isten azt mondta, hogy ő olyan örömöt ad, amit ez a világ nem tud megadni nekünk. És ezt az örömöt csak az ő gyermekeinek tudja megadni. És az ő gyermekeinek nem kell fölstejgolnia magát, hanem ezt mi kapjuk ajándékba az Istentől. Az Úr előtt van a mi örömünk, amikor vele közös, valódi közösségben vagyunk az Istennel, amikor élő közösségen van az Istennel, az ad nekünk olyan kibeszélhetetlen örömöt és békességet, amit talán nem is tudunk igazán szavakkal megfogalmazni. És ehhez nincs szükség semmire, csak az Úrra, meg én rám, és az ő szent lelkére, mert el fogja bennem végezni.
2: A körülmények mennyiben vannak erre hatással, vagy lehetnek-e hatással?
3: Abszolút. Hát tudjuk jó, hogy a pszichológiában hatnak az érzékeinkre pozitív és negatív értelembe. Tehát ha bemegyünk egy olyan közösségből, hogy mindenkinek jó kedve van, akkor az ember fölveszi annak a közösségnek valami bizonyos
4: hangulatát,
3: vagy bemegyünk egy olyan helyről mély depresszióba, mindenki maga felé néz, és nem foglalkozik senkivel, mi is lefelé fogunk nézni, mert hát senki nem néz rám, akkor én sem nézek senkire. Tehát persze, és hathat ránk a zene, hathat ránk a prédikátornak az a fajta
5: kisugárzása,
3: személyisége. Igen, hát nem akarok olyan szót használni, a manipulációja is. Tudom, egy kicsit olyan perolyatív ez a szó, de őszinte vagyok. Volt, amikor láttam, hogy a gyülekezet leül, és akkor tudtam, hogy most kell egy olyan dicséret, amivel kicsit megrázzuk őket. Most jól értjük, ez egy pozitív manipuláció. Ez egy pozitív manipuláció. De Isten megmutatta, hogy még erre sincs szükség. Inkább akarunk imádkozni kell, és meg kell állni. És várni az Istennek azt a szellemi áldását, ami az emberi szívekbe hoz olyan örömöt, lehet, hogy akkor igét kell olvasni, vagy bizonyságot kell tenni inkább, de fölemelni Krisztus nevét. És ezért mondom, hogy az ember az manipulálható, pláne ha beteg, és nekem annyira szomorú a szívem, tudja a feleségem, miért mondom ezt, hogy olyan szomorú a szívem, amikor a prédikátorok a YouTube-on a betegséget hirdetik, hogy gyere és meggyógyulsz, és Isten meg akar gyógyítani. Hát a beteg embernek mindegy, hogy honnan jön a gyógyulás, csak hogy meggyógyuljon, hogy a fájdalma, a szenvedése, a problémája megoldódjon. Ha Isten kell, akkor Isten kell hozzá. Hogyha a vuduhoz kell menni, akkor a vuduhoz megy, mert a fájdalom, a betegség, a nehézség, pláne aki régebben benne van, és ez nagyon veszélyes.
2: És Isten szent lelkének az öröme, a békesség, amit egyedül ő tud adni, ami úgy olvassuk egy helyen, hogy minden értelmet felülhalad, az függ a körülményektől?
4: Én úgy látom, hogy nem. Nem szabadna, hogy függjön a körülményektől, mert ha az északi sarkon lennék, egy szál egy magamba egy jégkunyhóba, akkor is örülnöm kellene annak, amit az Isten adott nekem, üdvösséget, mert az üdvösség az a minden. Ennél többet az Isten az embernek nem adhat, nem tud, vagy nem kellene, hogy adjon, mert ha semmi más nem kaptam volna tőle, csak az hát idézőjelben csak. Azt persze.
2: Igen, de jó volt, bár bocsánat, tudom, hogy kiszaladt a szádon, de nagyon sokszor így gondoljuk, hogy csak az üdvösség, az olyan, mintha egy olyan, nem is tudom, valamilyen
4: jó,
2: természetes
4: megvan, de...
2: alap, igen,
4: igen,
2: és akkor jöjjön rá a...
4: Így van a masni.
2: Mm-hmm. Minden, igen.
4: Így van. Igen. De ha az üdvösséget megkaptuk, akkor azzal minden a miénk. Csak azt hiszem, hogy ezt talán nem gondoljuk jól át, hogy mit jelent az, hogy az üdvösséggel együtt a minden, nagybetűs minden a miénk, hanem akkor várjuk még, hogy rendezze el Isten a házasságomat, a gyerekeimet, legyen szép házam, jó kocsi, autóm, igen, szép legyek, jó legyek, csinos legyek, tehát minden legyen, és akkor az üdvösség valahogy azt hiszem, hogy úgy elhalványodik, és minthogyha értékét veszítené. Pedig az előbb, ahogy mondtam, ha az északi sarkon egy jégkunyhóban lennék, és az üdvösségem meg lenne, akkor már minden az enyém lenne. És semmi más nem adna az Isten, de ad még mindent, annyi mindent ad, amiért nem nekiadunk hálát, hanem olyan természetesnek vesszük. Pedig semmi sem természetes, minden Isten kegyelméből van. Az is, hogy reggel fölkelhetek az ágyból, kinyithatom a szememet, és egyáltalán föl tudok kelni. Az is az Istennek a kegyelme. Csak ebben ugye nem nagyon szoktunk belegondolni, aki egészséges, ebben nem gondol bele. Isten kegyelméből és szeretetéből vagyunk még életben, és tart meg bennünket. Én azt gondolom.
3: Bár az üdvösség szó tartalmazza a gyógyulást, az áldást, tehát az üdvösségnek a görög eredetében több jelentősége van. Az maga az üdvösség szó elkerülni Istennek az ítéletét, de az üdvösség szóban, amikor Krisztus elvégezte a mi üdvösségünket, akkor elvégezte valóban azt, hogy meggyógyít. Elvégezte azt, hogy helyreállhat a család. Rossz kapcsolatok meggyógyulhatnak. Ez mind benne van a Krisztus keresztjében, az üdvösségben, amit Isten ad nekünk, ez mind benne van. Viszont mivel ebben a világban élünk, és most csak így Európára gondolva, és Magyarországra, szeretnénk jól kinézni a világban is, és birtokolni azokat a isteni adományokat, amit az Isten ad. És akkor van feszültség, amikor megkapjuk az isteni adományokat, és azt tapasztaljuk, hogy ezek a földi dolgok meg nem jönnek. Szeretnénk nagyobb lakást, szeretnénk nagyobb autót, és valahogy az Isten nem adja oda, és akkor nem szeret az Isten engem, vagy nem jó imádkozom, vagy bűn van bennem, vagy az Isten tanít engem valamire, holott nem erről van szó, hanem azt gondolom, hogy az ige mondja, hogy keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és ráadásul minden egyéb megadatik nektek. De én azt gondolom, hogy amikor Isten országában gondolkodok, Isten országát keresem, Isten országáért akarok tenni, sőt, hozok érte áldozatot is. Nagyon egyszerűen mondva, ha nekem gondom van Isten országára, az Istennek meg gondja lesz rám és a családomra. És itt jön a alázat, hogy elfogadni azt, amennyit ő nekem szánt. Mert nem biztos, hogy nekem is 500-as Shell Mercedesem lesz, de lehet, hogy lesz egy jó 6-7-8 éves autóm, amivel tudom Isten országát. És nem romlik el.
5: Mekkora áldás.
3: Igen.
5: Itt most megint egy picit abba hagyjuk a beszélgetést. Cséki Győzővel és Marikával beszélgetek a Szentlélek munkájáról, és a következő részben különös tekintettel a romákra fogunk fókuszálni, hogy az ő életükben ez hogyan látható. Maradjanak velünk, ha tehetik, a folytatásra is.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Csiki Győzővel és Marikával beszélgetek a Szent Illek munkájáról. Sok mindenről beszélgettünk már az eltelt közel egy órában, ezt nem szeretném visszaismételni, de azt ígértem, hogy most egy picit a roma emberekre szeretnénk fókuszálni, hogy az ő életükben hogyan látszik az, hogy Isten nem személyválogató, mert ezt mondta, és hogy ő minden testre kiárasztja a lelkét. Mennyire nyitottak a roma emberek a Szentlélek munkájára? Mennyire engedelmesek Isten lelkének, vagy pedig ugyanolyanok, mint úgymond minden más ember, nem nagyon érdekli őket, vagy érdekli, hát kit így, kit úgy, mit láttok?
1: Legelőször is, ahogy mondtad, hogy Isten szent lelke, szelleme nem személyválogató. Tehát, vagyis ez azt jelenti, hogy ugyanazt a munkát végzi a cigányban is, mint a nem cigányban is. A Szent Szellem el akarja vezetni a cigány embert, a nem cigány embert is, az üdvösségre, és az üdvösség megértés után, az élete átadása után pedig meg akarja szentelni őt. És talán itt vannak azok a kérdések, hogy a megszentelődésben hogyan működik a romáknak az életében, és hogyan működik a nem romák életében. A megtéréssel kapcsolatban szerintem nincs különbség. Mert mind a két, úgy mondom, nép megérti azt, hogy bűnös vagyok, elvesztem, Jézus nélkül a pokolba megyek. Ez mindenkinek ugyanaz. Igen, de viszont azt tudjuk, hogy a cigány nép sokkal nyitottabb a szellemvilág felé, mint a nem cigány nép. A babonák által, a hit világa által is, ugye van nekik egy olyan hitviláguk, amit ők örököltek, kaptak, évszázadokon keresztül adják szájról szájra át a gyerekeknek, és nagyon kevés ateista cigánnyal találkozik az ember.
0: Tehát Istent elfogadják, hogy kell lennie.
1: Igen, igen, igen. És hát nagyon erős náluk a Szűz Máriában való hit, nagyon-nagyon erős náluk. Igen, de amikor megtérnek, és ezt tanítjuk nekik, és elfogadják, én annyira örülök, hogy eddig, ahány roma közösség gyülekezetet alapítottunk és szolgáltunk, soha nem volt probléma azzal, amikor elővettük a Bibliát, és a Biblia alapján bemutattuk, hogy Isten és ember között nincs más közbenjáró, mint az Úr Jézus Krisztus, és a Bibliában nem olvassuk, hogy Szűz Mária imádkozik, esedezik értünk, és végignézzük együtt a Bibliát. Nem találkoztam olyan megtért cigányember, vagy Isten kereső cigányember, aki ne fogadta volna el. És
0: hát
1: onnan változott.
0: Isten
1: igen,
0: is.
1: Igen, ezt tapasztaltam. Viszont a megszentelődés útján viszont azt tapasztalom, hogy amikor húsbavágó kérdések vannak, tehát húsbavágó, amikor már neki tenni kell, amikor neki erőt kell belerakni, amikor bizonyos dolgokat meg kell tenni, na ott vannak a nehézségek.
0: Mit jelent az, hogy húsbavágó? Tehát egy-két konkrét dolgot, ha mondanátok.
1: Hát például a gyülekezetben, még a mai napig is, tehát már negyedik éve vagyunk ott, a papucs. Hogy járuljunk Isten elé? És hogy amiben mosok, amiben egész nap kapáltam, vagy dolgoztam, 4 órakor ne essek be az Isten tiszteletre, abban a pólóban, ami foltos, piszkos, papucs, tiszta por, és akkor jövünk Isten elé. Eleinte még azt mondtuk, hogy jó, nincs ezzel semmi gond, még nem tartod. És akkor elkezdtem tanítani erről, igékkel, hogy hogyan menjünk Isten elé, megcsappant a gyülekezet. Olyanok maradtak el, akik minden bibliaórán ott voltak, minden Isten tiszteleten ott voltak. Olvasták az igét, de amikor beszéltünk arról, hogy ahol Szent Szellem van, ő rendet tesz. Kívül, belül, a lakásomban, a házamban, hogyha bejön hozzám valaki, és rendetlenség van, és piszok van, az nem Istentől való. Mert mikor az Isten mindent megalkotott, azt mondta, hogy igen, minden jó, és rendezett, és nem akarom,
0: szép, és, tiszta,
1: és nem akarom ezt így magyarázni, képes. Így van. Megcsappant a gyülekezet. azért mondta, hogy a megszentelődésnél van, vagy a cigaretta, vagy a mulatás, mikor van születésnap, és akkor kirakják a hangfalakat, és fú, megy a zene, hogy hoppá, hát én már hívő vagyok, azért ezt már én nem tehetem meg. És akkor ugye hitben vagy elbukik ebben, vagy a családja miatt nem merne megmondani, ez már lelki gondozási kérdés, hogy mit, miért nem csinál valaki. Tehát azért mondom, a megszentelődésben vannak problémák, vagy például el kell menni tanulni. Van egy nagyon értelmes lány, 30 éves, nagyon értelmes, és közmunkám van, és most a Bosch gyárba szeretne menni dolgozni, és úgy néz ki, hogy fölveszik, és mondtam neki, figyelj, te benned sokkal több van, mint hogy a Bosch gyárba beállsz, és 10 órán keresztül csinálod azokat a dolgokat, mert értelmes vagy, fiatal vagy, segítek neked gimnáziumba menni. Nem.
0: Nem látja szükségét.
1: Nem.
2: Sőt, kifejezetten azt tapasztaljuk, és ezek most mind negatív dolgok, de ezt tapasztaljuk a munkánk során, hogy nyomásnak érzik, ha mondjuk nekik, hogy sokkal értékesebbek vagytok annál, mint hogy ilyen és ilyen munkát végez. Menjetek el, tanuljatok, és majd meglátjátok, hogy mennyire másabb lesz minden, kinyílik a világ, szélesebb látókörrel fogtok rendelkezni, sok mindent másképp fogtok látni. Menjetek és tanuljatok, és van lehetőség, többféle lehetőség, ugye szakmára, gimnáziumra, érettségire.
0: Felnőtt képzést most nagyon.
2: Persze, de akár még én merem mondani a főiskolát is, mert miért ne? De azt tapasztaljuk, hogy nem merik.
0: Igen, ezt akartam kérdezni. Mi a gát? Félelem? Vagy közömbösség? Vagy mi?
2: Nem, kedves Anikó, hanem én azt tapasztalom a gyerekeknél már, hogy amikor csinálunk ilyen kis kreatív dolgokat az órákon, és amikor így először ránéznek, bonyolultnak látják, és az az első reakció, hogy hát én ezt nem tudom megcsinálni. És úgy kell nekik mindig mondani, hogy dehogy nem, figyeld meg, hogy milyen egyszerű, és majd én fogom neked mutatni, te csak csináld utánam, és nézd meg, hogy sikerülni fog neked is. De azt megfigyel, és ugye sikerül nekik is, és lesz egy sikerélményük.
0: Ez társadalmi tradíció, otthonról hozzák, vagy...
2: Igen.
0: Otthonról?
2: Igen. Úgy látom meg a sok negatív tapasztalat a részükről, hogy esetleg bemennek az iskolába, nem úgy tudják megtanulni a dolgokat, vagy nem úgy vannak kezelve, ahogy esetleg kellene időnként, és akkor eleve úgy állnak hozzá, hogy mivel hogy én ezt nem tudtam megoldani, ezt sem fogom tudni megoldani, és már nem is akarom megoldani, és hagyom az egészet.
1: És ugyanígy az Istennek, a szent lelkének való engedelmességében úgy sem tudok lemondani a cigiről. Lehet, hogy megpróbálj egyszer, nem sikerül, hát tudtam, én nem megy. Ez így mégsem igaz teljes mértékben, viszont voltak olyan asszonyok, akik 10-15 évek szedték a Rivotrilt, a különböző Xanaxot.
2: Napi
1: szinten.
0: Tehát gyakorlatilag drog.
2: Így van, pontosan.
1: És bizonyságot tettek a gyülekezetben többen, hogy Győző pásztor, megértettük, hogy ez nem Istentől való. És lerakták a drogot, de a cigarettát nem tudta lerakni. Lerakták a gyógyszert, de a cigaretta nem megy nekik, vagy hogy fölvegyen egy tiszta papucsot, vagy úgy öltözzön, bár mostanában az utóbbi pár hétben azt veszük észre, hogy ahogy kapták a fizetéseket, látunk egy-egy új blúzt, egy-egy új szoknyát.
2: Idő. Én azt veszem észre, hogy nehezen indul meg, eltelik egy jó idő, amíg a lélek valahogy tud bennük mégiscsak munkálkodni, és most hagyd mondjak valami nagyon jót is, jó? Mert különösen hálás volt érte a szívem, mert hogy a Szentlélek gyümölcseiről beszélünk, ugye?
0: Igen, igen.
2: Nagyon el voltunk keseredve a télen, hogy hát hiába jövünk, hiába tanítjuk, nem akarják, nem engedelmeskednek. Most egy ilyen időszakot éltünk meg a gyülekezetben, most akkor hogyan menjünk tovább, ha nem tud bennük a Szentlélek munkálkodni? Akkor hogyan? És mentünk az Úr elé, és kérdeztük, és kértük. És volt egy ünnepi alkalmunk, ahol bizonyságot kellett, hogy hát kellett. Bizonyságot tehettek, igen, az Isten munkájáról. És akkor ott többen elmondták, hogy mit végzett el bennük az Isten. Tehát úgy munkálkodott az Isten, ahogyan mi azt nem láttuk, és nem is gondoltuk. Azokban az emberekben dolgozott az Isten lelke, akiről nem is gondoltuk, mert megtartotta, bentartotta, és eljött az idő, ugye, amikor bizonyságot tudott tenni az Isten dicsőségére. És csak egy fiatal lányról, csak egyetlen egy példát mondok el, egy fiatal lány azt mondta, Marika, hogyha az Isten nem jött volna az életembe a lélek által, ha nem segített volna, már rég a bolondok házában lennék. És tudod, ezt úgy mondta el, olyan őszinteséggel nekem, hogy ott bőgtem.
0: Van egy régi zsoltár, ha már Győző az előbb említette, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja, lábnyomát szelek szárnyán suhan. Tehát sokszor mi azonnal szeretnénk látni, és ezt nem csak nektek mondom, magamat is ismerem, azonnal szeretném látni, hogy hát igen, bizonyságot tettünk, megtért, stb., és hát elindul, mint a rakéta, és van, amikor Isten tudja, hogy valakinek idő kell, és neki van türelme hozzánk is, meg hát a roma emberekhez is. Mik azok a területek, ahol úgy látjátok, hogy speciálisan talán nagyobb a kísértésük, ugye azt már említettétek, hogy a szellemvilág fele nagyon nyitottak, ez jelenthet nekik gondot arra, hogy mondjuk ne tudják megkülönböztetni az Isten lelkét mondjuk egy megtévesztő lélektől?
1: Igen. És az az ige járt az eszembe, hogy ami van a Sámuel könyvében, hogy az ember csak azt látja, ami a szem előtt van. Isten meg a szíveket vizsgálja. És volt, amikor tényleg megszégyenítette az Isten, hogy türelmetlen voltam, hogy már nem mit kellene már. Ez olyan, mikor van egy fa, és alig várjuk, hogy hozza a gyümölcsöt, és még kell neki egy év, hogy leszedjük róla a gyümölcsöt, és lehet, hogy annak a fának még két év kell. És Isten így munkálkodik bennük. Sokszor előbb akarjuk levenni a gyümölcsöket az emberekről, úgymond, mint az Isten. A kérdésedre a válaszom, hogy mi azok a veszélyek, amikor a szellemileg nyitottság által összekeverhetik az Isten szellemét és a ámító szellemet. És pontosan ezt tapasztaltuk, hogy a babonaság tudhatna az életükre. Megértik a megváltást, megértik az újonnan születést, van a szívükbe Isten felé öröm, de az a rögzött babona még mindig tudhatna az életükre, és keveredik bennük ez, és megint csak itt idő kell, és tanítás kell, hogy megértsék, és megharcolják azokat a pontokat, ahol be tudná őket csapni az ellenség, és itt a tanítás segít, és hát gondolom az Istennek a szellem, aki amikor nyitottak rá, akkor segít nekik, mert a Szentlélek az, aki eljön és megtanít bennünket minden igazságra. Tehát a tanításra tenném a hangsúlyt. Többen a gyülekezetben ezt megértették, ezt a babonaság dolgot. Igen, de vannak, akik nehezebben fogják föl, és keveredik bennük a babona, vagy a régi hagyományos szokások egy temetésnél. Például a temetésnél jön a legjobban elő. Ugye akkor éri őket egy sok, egy fájdalom, és akkor csípőből azokat a kulturális szokásokat teszik, letakarjuk a tévét, készítjük a pénzt a kezébe a temetésre, olyan szokásokat vesznek elő, pedig megtért ember, mert
0: nem is gondolkodik,
1: és megtérése után egy olyan dolog jön az életébe, ami eddig nem volt, és a régi vélt és tanult hagyományok alapján kezik el a dolgokat, de azt gondolom, hogy ezen Isten átemeli őket, és kitisztázódnak.
2: De azért nehéz dolguk van, például pont ebben a dologban, a temetés ügyben, amikor halott van a családban, mert azt látom és beszélgettem többekkel, hogy bizony a közösség hatással van rájuk. És hogyha már nem tartják azokat a szokásokat, amiről ugye beszéltél, meg még másokat is, akkor megszólja őket a közösség.
0: Kiközösítés.
2: Így van, milyen ember vagy te, vagy milyen asszony vagy te, hát szeretted te az emberedet, nem szerettél te senkit, és akkor így kell viselkedni. Hát nem szégyelled magad, nem veszel föl fekete ruhát a 40 fok melegbe, meg jönnek oda hozzám, hogy hát Marika néni, hát nagyon nem szeretem a feketét, meg tudom, hogy nem is olyan nagy szükség, meg minden, mit gondol, levehetem? Már a gyászidő még tartana, de levehetem? Hát persze, hogy levehetjük, hát kikötelez minket arra, hogy feketében járjunk, hogyha halottunk van. Lehet, így is lehet, és lehet máshogy is. De nehéz nekik a közösségben úgy megállni és kitartani Isten mellett, hogy tiszta lelkiismerettel tudják ezt végigcsinálni.
1: Amíg egy nem roma ember vagy család meg tudja élni a maga intimitását az ő lakásán belül, családján belül, egy ilyen szegregált közösségbe, ahol mi járunk két helyre is, ahol 7-800 ember egymás, jó értsétek, egymás szájába lakik, és egymást hall, és mindent tudnak, sokkal nehezebben élik meg azt a hitéletet, amit ő a saját családjába vagy az életébe be akar hozni. Miért? Mert, hogy mondta Marika, hatással van rájuk, és több kifutási idő kell neki, míg véghez viszik azt, hogy ők valóban gyülekezetbe járnak, valóban megtértek, ők valóban már ezeket a szokásokat nem is akarják, mert Isten szelleme megérintette őket. Viszont nagyon pozitív dolog, hogy a roma emberek a dicsőítésbe hamar föl tudják venni azt a szellemiséget, lelkületet az éneklésben, amit mit nem magyar ember. Tehát valahogy sokkal nyitottabbak a éneklés által az Isten dicsőítésére. Ezt viszont tapasztaltam.
0: Valaki nekem azt mondta, roma misszióval foglalkozó testvér, hogy ő úgy látja, hogy sokkal nyitottabbak Isten lelke felé a roma származású emberek úgy alapjáraton is, tehát nem csak a zenében, mint a magyar származásúak. Hogy látjátok?
1: Így látom. Én is így látom. Például, hogyha levetítünk egy YouTube-on egy ilyen poklos, mennyországos filmet, gyermeki módon azt ők elhiszik, az úgy van, nem kételkedik, nem tesz föl olyan kérdéseket, mint hogy egy nem roma ember. Tehát, hogy mondjam, ezeket a szellemi igazságokat, amikor mondjuk nekik, akkor befogadóbbak, ez tény és való, mert nyitottak úgymond az Isten felé, a szellemvilág felé. Van egy alapjában nyitott gondolatviláguk, bár, mert azért találkoztam egy-két olyan férfival, nem nővel, inkább férfival, aki zárt volt, kérdéseket tett föl, és még csodálkoztam is, olyan kérdéseket tett föl egy olyan cigány fiatalember, aki tényleg, hát érdekes a kinézete is, meg minden, és csak csodálkoztam, hogy ilyen kérdéseket tesz föl a teremtés,

0: két olyan férfi, aki a kommunában úgymond valami vezető szerepet játszik, és járt a gyülekezetünkbe, és hát nem úgy volt, hogy ő szerette volna, és akkor ő elkezdte azokat az embereket, akik az ő családjába és köré tartozik, tanítani.
1: Bibliából.
0: Bibliából. És akkor jöttek a gyülekezetbe hozzám az emberek, és mondták, hogy ez XY ezt mondta, blöd butaságokat. És úgy mondták, hogy hát ő mondta, és elfogadták.
2: Hát hitelesnek fogadták Hitele, el.
0: Igen. Tehát, és a Marika mondta nekik, hogy nektek mindegy, hogy ki tanít. Így szólt rájuk a Marika, és jól érzed, hogy azt mondja, nektek mindegy, hogy ki tanít, és mindegy, hogy mit. Hát azt mondja, Bibliából mondta. Tehát ha Biblia van a kezébe valakinek, és mond nekik valamit, akkor hát a Bibliából mondta. De ez a tudatlanságból Igen. fakad, az ismeret hiányából fakad. Nem azért ilyenek, mert meg lehet őket vezetni, mert naívak, hanem egyszerűen...
1: Mert még nincs ismeretük.
0: Nincs ismeretük.
1: Igei ismeretük.
0: Igen.
1: Friss, nagy részük friss, megtérő.
3: Milyen felelősség van rajtatok? Hát nagyon sok minden, de ti ezt hogy élitek meg? Mert hát igazából azért hatalmas felelősség van, hiszen... olyan Isten hitük lesz, elnézést, ez most furcsán hangzik, amilyet ti mondotok. Hogy élitek ezt meg a mindennapokban?
0: Én bennem ez van, hogy ahogy én vettem a Krisztust, ahogy az én életembe munkálkodott, amin én átmentem, legyen az bukás, legyen az egy tév dolog, őszintén beszélek róla. Nem teológiai dogmákkal tömöm a fejüket, hanem Isten igéjének az igazságával. És ez nem az én felelősségem, mert én azt mondom, amit én átéltem, megéltem, megint csak egy igére tudok támaszkodni, hogy azt hiszem Nehémiás volt az, aki azt mondja, hogy azt, amit megélt, azt tanította. Tehát amit én megéltem, átéltem, én azt tanítom. És ha az én életemben pozitív, Isten ismeretet hozott, áldást hozott, akkor az ő életében is azt fog hozni. Nekem ez segít. És valahogy Jézus szavít az eszembe, hogy az én igám az könnyű és gyönyörűséges. Tehát az Úr Jézussal ketten csináljuk ezt. Tehát bennem ez fogalmazódik meg így.
1: Mivel nő vagyok, többrétű feladatom van az asszonyoknak, ugye Isten igéjéről beszélni, hogy a valóságban azt hogyan éljük meg, vagy próbáljuk, hogyan próbáljuk megélni. Gyereknevelés, háztartás, pénzbeosztás, minden benne van ám ebbe a dologba, és nem baj, ez jó van ez így, de valahogy nagyon vigyázni kell nekem is, nekünk arra, hogy ami az Isten része, azt hagyjuk meg az Istennek, és csak annyit tőlem, pedig csak annyit, amennyi az én részem, és talán annyi, hogy célba akarjuk őket vezetni, és ezt, hogy milyen úton, módon, hogy mutatja nekünk, mert ugye kérjük mindig Isten vezetését, hogy Uram, hát tényleg megálltunk, nem tudom, hogy mit csináljak, mert ugye beleszólni az életükben nem szabad, és nem is akarok. De viszont valamelyest részesei vagyunk az életüknek, és valahogy meg kell próbálnunk lavírozni a között, hogy beleszólunk is, meg nem is, és nem, mert nincs jogom hozzá. És az Istentől kell bölcsességet kérnünk ahhoz, hogy úgy tudjuk őket az Isten ismeretére, az Istennek való engedelmességre tanítani, hogy nem vesszük ki közben az Isten kezéből ezt a dolgot. Ez nagy felelősség.
0: Ki szeretném magam javítani, nem Nehémiás, Esdrás volt az, és megkerestem gyorsan az ige helyet is. Esdrás 7. rész, 10. verse így szól, mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben. Tehát ez az, ami nekem is segít, hogy kutatom az írásokat, megismerem, megélem, és amit én megtapasztaltam, azt adom tovább. És így nincs az a felelősség, hogy olyan dolgot akarok átadni, amit én nem tapasztaltam, vagy éltem át.
3: Hát legyen így, és kívánom, hogy mindig érezzék és tapasztalják, akárkivel beszélgettek és akárhol, a bennetek élő isteni lelket. Mert ő az, aki el tud minket vezetni, minket is,

0: meg azokat is, akiknek bizonyságot teszünk minden igazságra. Kívánom, hogy ez legyen, és valósuljon meg az életetekben, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Mi köszönjük a lehetőséget, hogy jöhettünk.
2: Isten áldjon meg mindenkit.
0: Hallgatóinknak is megköszönjük figyelmüket. Cséki Győzővel és Marikával beszélgettem, Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberél, avagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk mai adás alkalmából. Külön szeretettel köszöntöm, azt lehet mondani, hogy több mint 30 éve ismert barátomat, dr. Giszi György, emeritus újságírót, és hát ha mondja, emeritus teológia doktorát is. Természetesen visszatérünk majd erre a funkciókra is, hogy hogyan alakult, mint alakult, de elsősorban maga Giszi György, mint ember, nem biztos, hogy sokan tudják, hogy tulajdonképpen hogy alakult az ő életsorsa, tegyük föl sokan talán, mint országgyűlési képviselőre emlékeznek. Na de Giszi György nem országgyűlési képviselőnek született, Giszi György egy ősi család, jelenleg még élő sarja, és ez hogy jutott odáig, hogy ő tulajdonképpen ezt a kereszténység gyökereit adó, és annak minden érdekességét és mindenit megismerő teológiát is választotta. Arany Zsurikám, nagy szeretettel köszöntelek, és az volna a legjobb, hogyha a hallgatók és a rádiók megismerjék azt, hogy ha már kiejtettem ezt a szót, egy ősi család sarja, hogy ez, ha én jól emlékszem, a 1300-as években már megjelenik Giszi név. Elképzelhető, hogy talán erdélyi gyökerekkel, de az is lehet, hogy felvidék. De ezt neked kell elmondani, és természetesen eljutunk odáig, hogy hol láttad meg a napvilágot, és hogy jutottál odáig, hogy olyan pályát választottál, amire biztos, hogy volt, aki inspirált, a környezet, a pedagógia, a lelkipásztor, vagy bárki. Na de eljutunk majd odáig is. Elsősorban nézzük meg a te ősi gyökereidnek a számodra ismert részleteiről, ha úgy gondolod, hogy ez nem okoz gondot számodra.
2: Hát,
1: úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntök.
2: Köszönöm szépen.
1: Egy kicsit a Giszi familiáról.
2: Kérlek szépen, örömmel beszélek természetesen a történelmi múltról, de engedd meg, hogy azért úgy megjegyezzem, a mi családi hagyományaink szerint azért mi demokraták vagyunk. És ennek a példájára hadd mondjam azt, hogy nem is éppen az apai vagy atyai ágról származó elődökre hivatkozzak, hanem az anyai nagynénémre, aki kérlek szépen egy Ibolyaházi Tóth Béla nevezetű ezredesnek lett a felesége, és hát természetesen a II. Világháború után őket kitelepítették, és akkor ugye az én anyai nagynénem, aki ugye hát ennek alapján eredetileg méltóságos asszony volt, ő ószeres lett. Na most ő nekünk a gyermekkorunk során olyan történetekkel szórakoztatott, ami nem arról szólt, hogy ő méltóságos asszony volt, hanem mindig avval kezdte a történetét, hogy boldogult Handley koromban. Tehát ezt mesélte.
1: Ez aranyos.
2: Igen. Hát a történelmi előzmények, hát azt mondom, hogy tényleg valóban egy régi család vagyunk. Az egyik legrégebbi talán, mert hiszen mi a nemességet a IV. Béla királytól kaphattuk, és ugye valószínűleg azért kapták a giciek a nemességet, mert a tatárokkal folytatott háborúban kivették hősies módon a részüket. Ez látszik is egyébként a a nemesi címerből, ugye sokszor ott mutatkozik az, hogy a címer pajzs fölött kinyúlik egy kéz, tart egy kardot.
1: Igen.
2: És erre a kardnak a végére ugye rá van tűzve egy legyőzött ellenségnek a feje. Na most itt ugye egy nem egy török, hanem egy
1: tatár
2: fejet látunk. Tehát ez azért mondom, ez egy elég régi sat. Az én elődeim nem főnemesek voltak, köznemesek voltak, ennek következtében, hogy mondjam, nagyon együtt éltek a magyar történelemmel. Különböző váraknak, Esztergomnak, Érsekújvárnak voltak a főkapitányai, és ugye említetted azt, hogy vajon honnan származik a család. Eredetileg a Veszprém megyei Gicből származik.
1: Aha.
2: Igen ám, de ez egy bakony, igen, nagyon kis település. De innen rajzzanak ki, de a helyzet az az, hogy aztán megszakad a családnak ezzel a, hogy mondjam,
1: ősi fészekkel való kapcsolata.
2: Igen, megszűnik, mert a török időkben ezt a települést elpusztítják, és akkor már egy másik grófi család kapja meg birtokba, és jelenleg is az önkormányzat, ugye ez egy kis település, de ott megvan még ennek a másik grófi családnak a kastélya. És nagyon szépen rendbe tartják ott is
1: minden.
2: Hát most hirtelenében nem tudnám baj, neked megmondani. Egy nem annyira ismert nemesi familiának azért. Na most ugye, ami itt érdekes még ebbe a, talán nekinek a családnak a történetében az, hogy hát ugye részt vesztek a Rákóczi szabadságharcban, persze, akkor Marcali Herik megemlíti, hogy a Deák-féle kiegyezési terv mellett volt egy Gici-féle kiegyezési terv is, de azért a Gici nem tudott olyan okos lenni, mint a Deák volt, úgyhogy, de ott is föltött. Tehát mindenütt, mindig valahol ők ott vannak, és hogy Erdélyt említetted, valóban ez egy Dunántúli, Észak-Dunántúli család eredetében, de eljutnak Erdélybe is egy... Hadd mondjam, hogy a család történetéről egyszer valaki nekem kölcsön adta, sajnos nekem nincsen meg, még a Magyar Királyi Tudományos Akadémia adott ki kifejezetten a Gici család történetéről egy elég nagy formátumú könyvet. Aztán van egy kisebb kiadvány, amelyik kifejezetten a giciek Erdélyben folytatott tevékenységével foglalkozik. Itt, hát tulajdonképpen ők vitték a legtöbbre, ha szabad így mondanom, mert hiszen amikor a Bátori-Bethlen közötti hatalomváltás történik, akkor ott van egy ilyen viszonylag rövid időszak, amikor is egy Gici János nevezetű főkapitányt neveznek ki Erdély kormányzójává idéglenesen, ez talán csak fél évig tart, de hát ő vitt a legtöbbre.
1: Jó. Megmondom őszintén, ennyire nem tudtam figyelembe kísérni a te élettörténetet, de amit elmondtál, óriási hasonlóság a Platti család történet. És az a különbség a kettő köz, hogy negyedik Béla, az ős, a tatárjárás után olasz építőmestereket hív be. És az ősapánk, a Márkeusz mester, egy olasz építőmester, aki ott van a király mellett, és elsősorban azért, hogy a várak újraépítésében vegyen részt. És a fiai, három fia, az kap később ezen nemes cselekedetei, meg a Csák Máté elleni harcok miatt nemesi rangot, hasonló nemesi rangot, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi, és így ma valaki megnézi mondjuk a Liptó megye nemeseit, akkor ott természetesen ennek a történet. Nekünk megvan 1200 éves, 47-től napjainkig a családtörténet. Természetesen felvidéki családról van szó, mint ahogy egy kicsit te is azt mondod. Na most, amit te mondasz, hasonló gondolkodású családról van szó, mint amiről te beszélsz. A nemzet sorsfordító időszakaiban mindig megjelenik egy-egy Platti. Rákóczi szabadságharc, Túróczi, nemes, aztán a 48-as szabadságban, dédapám, aztán a német ellenállás mozgalomban egy szintén egy Platti Pál, aztán 56-ban bátyám, és így tart. Mindig valahol, tehát a hazaszeretet, a családszeretet, és nehezen tudja elviselni a diktatórikus rendszereket. Tehát nem véletlenül, valahol ezek az ősök azért megtanulták tisztelni és a szabadságot, és azért harcolni is. Úgyhogy az az érzésem, hogy a mi találkozásunk független attól, hogy nem beszéltünk erről akkor, de nem véletlenül volt az, hogy az első találkozásunk, ha jól emlékszem, 89 vagy 90-ben a Bajcsi Zsinszky úton volt a Szabad Európa Rádiónak egy stúdiója, és ha jól emlékszem, lehet, hogy Kassa László volt akkor a stúdió, Magyarországi stúdió vezető, és téged és engem hívott, én akkor már egyházi főosztályvezető voltam, te pedig akkori kereszténydemokrata néppártnak jeles alapító tagjaként. A vallás szabadságról beszéltünk Magyarországon, és annak a jövőjét hogyan kell megalkotni. Tehát valahol azért, függet attól, hogy ritkán találkoztunk, azért mindig ugyanúgy gondolkodtunk. Én nem tudok másképp gondolkodni most se.
2: Igen.
1: Én gondolom, igen. Te is így vagy.
2: Így van.
1: Na,
2: így van.
1: Végül is ugye azt jelentette, hogy eljutottunk, és te hol láttad meg a napvilágot?
2: Még annyit hadd tegyek hozzá, mert hogyha már ezt a vallási vonat is említed, az elszegényedett rokonok között például volt olyan, aki különböző zarándoklatokat vezetett, szent énekeket írt, és ezt egy pap össze is gyűjtötte, hogy ezek a zarándoklat vezetők milyen típusú énekeket, szent énekeket csináltak. Na hát ilyen is volt a családban, ez csak úgy még hozzáfér. Én Budapesten születtem egyébként, és hát tulajdonképpen ez egy polgári család volt, azt lehet mondani, hiszen ugye édesapám az első magyar biztosítótársaságnál dolgozott. Hatan voltak testvérek.
1: Közgazdászként vagy jogászként?
2: Kérlek szépen.
1: Vagy is.
2: Hát kérlek szépen. De érdekes módon nem ez volt az ő igazi érdeklődési területe. Inkább ilyen műszaki beállítottságú volt, és például a Rieger orgona gyárban is dolgozott egy darabig, aha, és ezt mindig nagy szeretettel és nagy, hogy mondjam neked, szép emlékeket őrzött ezekről az időkről. Tehát ő inkább egy ilyen műszaki beállítottságú volt, hatan voltak testvérek, tulajdonképpen amíg lehetett, ő maradt egyedül otthon, aki hát ugye a családi gazdálkodást vitte, ez is neki nagyon szép emlék volt, hogy Bencés gimnáziumban végzett egyébként a győri bencéseknél, hát és aztán második világháború alatt kikerült a gulágokra persze, és azt nem tudják megmondani, mert egyszer a Honvédelmi Minisztériumnál érdeklődtem, hogy pontosan mikor esett fogságba, de azt tudják, hogy mikor került haza, tehát nem lehet megállapítani pontosan. Ahogy ő beszélt erről, olyan 3 évet lehetett gulágokon, és hát jóisten segítségével kerülhetett haza, mert hát az egy nehéz világ volt. Hát ezt tudom mondani.
1: Peste, a testvér közé hányadik volt?
2: Kérlek szépen, ő a legkisebb volt a sorban.
1: Tehát
2: volt
1: a hatodik.
2: Igen, a hatodik nem, volt.
1: Nálunk is az van, hogy 6 testvér, én 5. vagyok, már elnézést.
2: Jó. Akkor te is a kicsik közé tartozol.
1: Igen.
2: Nem baj, azok szoktak mindig a legaktívabbak lenni tulajdonképpen. Igen, és a család pedig, hát a lányok is, a hagyomány szerint ők mindegyik ilyen aztán tanító lett. Tehát van, aki a Bozsókon lett iskolaigazgató, tanító. Ez egy már egy elszegényedettebb...
1: Minden polgári család.
2: Igen.
1: Demokrata szellemiség mindig bennük volt.
2: Igen.
1: Gondolom ezek az alapok.
2: Igen. Hát ez az persze, az mindenképpen, és hát a mi gondolkodásunk az egy... Hát nagyon elkötelezett volt a katolikus egyház iránt. Erre megint tudok mondani egy érdekes történetet, kérlek szépen, ugye, hát a 60-as évek elején vagyunk, a Család utca 18-ban laktunk, ez egy nagy ilyen körfolyósos régi épület, és ugye vasárnap reggel hát szépen fölöltözve elindultunk a templomba. Na most két emelettel lejjebb egy néni, hogy zavarba hozzon minket, fölkiabált, hogy hova mennek ilyenkor ilyen szépen kiöltözve a gici. Gondolta, hogy majd azért anyai nagyanyám valamit kitalál, hogy most csak éppen elmegyünk sétálni, vagy mit. Erre persze visszakiabált, hogy Terka, hát megyünk a templomba, hova mennénk vasárnap máshova, érted is fogunk imádkozni. Hát kész. Teljesen kész. Úgyhogy hát általános iskolában, ugye a Csanádi utca, szembe volt az iskola velünk, ugye a Csanádi utca 18, szembe volt az iskola. Hát sokszor ugye a vasárnaponként összejöttek ott az úttörők, na most én se kisdobos, se úttörő nem voltam. Ez is ugye speciális
1: jó,
2: dolog.
1: De szívgárdista lehet. Lehet,
2: akkor már nem volt ilyen. Úgyhogy kérlek szépen, hát ugye ottan ők összegyűltek, és akkor ők hát mentek kirándulni ide-oda, mi meg mentünk a templomba. De föl sem merült bennem soha az a gondolat, hogy jaj, de jó lenne velük kirándulni, és nem a templomba menni. Persze ennek az is oka volt, hogy nagyon jó viszonyban voltunk a Simon Gyula káplán úrral, még ő keresztelt minket, ő volt a hittanárunk is, és nagy sakcsatákat és egyebeket vívtunk vele. Egy nagyon jó, az ifjúsággal foglalkozni tudó pap volt, és hát sokszor följött hozzánk ebédelni. Tehát egy ilyen bensőséges családi kapcsolat alakult ki az Élmunkás téri, most a régi nevet mondom, Szent Margit templom káplányával, Simon Gyulával.
1: Aha, úgyhogy, ezt jó, hogy mondod, mert ezek a kortörténeti személyiségek. Lehet, hogy aki hallja és látja, és azt mondja, jó, hát nekem is.
2: Igen.
1: Ez az egész műsor erről szól, hogy párbeszél az emberért, és az ember megismerésén keresztül, hogy válhatsz te is emberibbé.
2: Igen.
1: A gondolatait és a család történetének újra gondolásával együtt, vagy másokével együtt. Mert erről szól az egész. Ha nem tud ebből kiszedni egy ilyet, akkor elég baj. Nekem azért fontos az, hogy te elmondtad mindezeket, hogy hogyan indult egy család, és hogy maradt meg ugyanannak, aminek. Eredetileg is, hogy is mondja, a jó Isten hozta létre őket, tudok már mondani.
2: Igen. Hát persze. És hogy erre mondod, hogy szépen visszaemlékeznek, hát hadd említsem meg, hogy a apai nagyapám Sopron-Németiben volt kántortanító, én még képviselőként elmentem Sopron-Németibe, és ott a helyi önkormányzattal találkoztam, és még ott éltek olyan emberek, akiket ő annak idején tanított. Tehát ez megint igazolja azt, amit te mondtál, hogy hát igen, valamilyen formában ezek az elődök valamilyen példát hagytak így maguk van. Után, ami nem múlt el, ami megmaradt. Hát, úgyhogy,
1: tehát hát az iskoláidat akkor a Csanádi utcai általános iskolában
2: végeztem. Igen.
1: Igen ám, de ja, és ott lehetett hittanra járni, vagy a templomba.
2: Kérlek szépen, akkor még úgy volt, hogy az iskolában, a 6. órában, vagy a 7. órában volt a hittan tanítás. Jött be a Simon Gyula bácsi, és akkor ott hát összejöttünk, akik hittanosok voltunk. Mondta is mindig a osztályfőnökünk a 5. 6. óra után, hogy hittanosok álljanak sorba. Sokszor egyedül álltam ott, de ez engem egyáltalán nem zavart. Nem volt sorbaállás, hanem hát... Nézd, úgy volt ez, hogy... Az osztályfőnök asszonyomnak a fiával mi együtt minisztráltunk. Ezért nem mertek szólni nekem, hogy felszínre kerüljön a probléma, hogy szóval nem erőltették a dolgot, hogy én most lépjek be kizsubostak, vagy úttörőnek, vagy ilyenek, vagy annak, hanem hát békén hagytak, hála Istennek, és én jártam oda, hogy hát a hittanra.
1: Mi inspirált, Gyuri, arra, hogy te utána a középiskoládat már egy picit hasonló gondolatú vagy szellemiségébe folytatod?
2: Hát kérlek szépen, nagy dolog volt akkor a piarista gimnáziumba bekerülni. Az. Nem volt könnyű. Az én bátyám szeretett volna szintén piarista diák lenni, de lekéste a jelentkezést, és éppen a Simon Gyula bácsi vitte be aztán oda az igazgatóhoz, és hivatkozott is arra, hogy hát hogy sokkal rosszabb tanulókat is fölvettek a az én bátyámat meg nem, hát persze később. És akkor hát ugye akkori igazgató hát elmagyarázta neki, hogy sajnos hát késett, és hát a létszám az kötött, hát nem lehet csak úgy föl.
1: Ez a Mikszáth Kálmán tér.
2: A Mikszáth Kálmán téren úgy van, ott volt ugye a Piarista gimnázium, illetve a rendház, és ugye én meg már akkor időben tudtam jelentkezni, bekerültem oda, és hát én annyit tudok elmondani a piaristákról, hogy nem vagyok pedagógiai szakember, de az ő tanítási, oktatási módszerük, ami egyébként nagyon szigorú volt, van az az érdekes, hogy sokszor ott abban a pillanatban, mikor hallod azokat a mondatokat, vagy látod azt a magatartást, amit ott ők hát, tanúsítanak, egy fiatal ember nem is igazán érti meg. De 10 vagy 20 év múlva eszedbe jut az a gesztus, amit ők akkor ott tettek, vagy amit ők valaminek kapcsán mondtak. És az, hát hogy mondjam, orientálja az embert, úgy mondanám neked az életre végéig tulajdonképpen. Hát persze ilyen tanáraim voltak, mint azt hiszem nem csak vallási körökben ismert Jelencs István volt az osztályfőnököm. Igen, szóval hát ugye azért ő egy egészen különleges.
1: Isten éltesse még sokáig, mert még szerencsére még köztünk van.
2: Így van, és szellemileg nagyon friss, hallom a osztálytársaimtól. De mitől tanított engem például a Gál István történelemre, aki egyébként az Antalt is tanította, az Antal Józsefet is. Na most például megint egy érdekes dolog. Ők fölkészítettek minket arra, hogy egy tulajdonképpen nem kedvező társadalmi világba kell nekünk majd helytállnunk és kilépnünk. Ennek következtében például ez a Gál István történelem tanára, aki szintén egy nagyon szigorú ember volt, a kommunista kiáltványból kellett szó szerint részleteket megtanulnunk, tehát nekünk ismernünk kellett azt a világot, amiben kikerülünk. De különleges tanáregyéniségek voltak. Hát most még egy talán ilyen kedves sztorit még elmondhatok, hogy a retteget orosz tanárunk, a hegyi tanár úr, kérlek szépen, hát utáltuk az orosz, természetesen nem tanultam az orosz, hát nem is kellett mondanom, és egy kicsit az egyik lába kicsit rövidebb volt, mint a másik, és sántított, és egy alkalommal jöttünk ki, és ilyen csapóajtó volt a Piarista folyosón, én nem láttam, hogy ő jön mögöttem, de elengedte valaki az ajtót, és én elkaptam. És ugye ő nyilván megijedt attól, hogy ha nem kapom el, esetleg megüti az ajtó és elesik. Na most egy nagy tekintélyű, rettegett tanár, hát hogy ő elesen. Csak annyit tudok el, hogy jó van, Gici. És kérlek szépen attól kezd, orosz órákon mindig megkérdezte tőlem, hogy Gicimre akar felelni. Ott a több éző fel. Tehát rettegtek tőle és minden. És hát mindig mondtam, hogy tanár úr, nem akarok.
1: Mindent jelent.
2: Ennyi volt. De ezt aztán később a Hittudományi Akadémián, mert ő németes szakos is volt, tanított engem németre is. És
1: ott?
2: Már a Hittudományi Akadémián, igen. És bejárt, hát a kispapok közül is volt, aki akkor még ugye német szeretett volna tanulni. És mondta nekem, hogy megdöbbenve az, hogy te neked olyan rosszul ment az orosz. Hát a német meg milyen jól megy? Hát a német sokkal nehezebb, mint az orosz. Hogy van ez? Mondom, tanár úr, ne tessék kérdezni.
1: Hát igen. Nem mindegy, hogy milyen szívvel fogsz hozzá a nyelvtanuláshoz.
2: Persze.
1: Utálattal, kötelező jelleggel vagy önnek.
2: Igen. Hát szóval ez volt. Tehát ők egy kiváló nevelői, hogy mondjam, magatartást mutattak. Mondom, nagyon szigorúak voltak, tehát nem volt semmiféle mellébeszélés vagy egyéb. De nagyon színvonalasan tanítottak, és sokszor nem is az, amit az embernek úgy a fejébe beletöltöttek, mint ismeretet, hanem egyszerűen valamilyen fajta módszer, hogy te, ha közelítesz valamilyen fajta tudományhoz, vagy valamilyen disziplinához, hogy az hogy tud okosan és jól elsajátítani.
1: Na, egy kis szünetet tartunk el, nagyon jó, de folytatjuk tovább, mert ez az igazi Gici.